Tehát igazából csak annyira, hogy gondolkodok. Még okos ember se vagyok. Tehát csak gondolkodok és megpróbálok. Szóval ez a kiindulási alap. Innen induljunk. Azt mondta nekem a Móni, azt tudjátok, hogy Móni mit mond, amikor benyúl a konnektorba? Ráz. Szóval a lényeg, hogy, bocs, az látszik, hogy a ferences testvéreknek friss a lelke, mert ők ezt értik. A többiek megérdeztő. Szóval azt mondta Móni, hogy ez a nap a segíts, minek a napja? Krisztus sebei. Stigmatizáció napja. Teszteltem, tényleg tudja. Ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, ez a stigmatizáció kérdése. És bennem nagyon mélyről hozott föl kérdéseket. Hogy az Istennek mi a csuda jó abban, hogy valaki stigmatizál? Ez miért jó? Miért jó, hogy valakinek fájdalmat okoz az Isten? Miért jó, hogy az Isten szenvedés bocsát valakire? Az én életemben ez ugye hétköznapi kérdés. Miért jó neki? Hogy tudom én ezt feloldani, ezt a feszültséget? És azon gondolkodtam, hogy a történet legelejére kell mennünk. A leges legelején a történetnek ugye van a paradicsom kert, van a két csodálatos ember, és van a kísértő. És felvetődik a kérdés, hogy a kísértőnek mi a célja. Nem az eszköze, hogy minket bűnre csábít, de mi a célja? A célja, hogy a Teremtőd, az Atyád, a Szent Háromságos Isten és közé egy falat emeljen. A célja az, hogy te úgy érezd, hogy Atyád és közted fal van, és elérte a célját. És ezen gondolkodtam, hogy ez a fal, ez, ha kicsit kitágítom ezt a gondolatot, ez mit jelenthet. És elég elkeserítő gondolatokra jutottam. Én sokat hallgatom a Béri Renátó atyát, számomra még mindig atya. Nagyon sokat olvasom Richard Rohrt, sokat elmélkedem a Villai Szent Teréz és Keresztes Szent Jánosnak az írásai alapján. Tehát ők fűszerezik az én Istenhez való, Isten képemet, Istenhez való hozzáállásomat. És ők tanítanak arra, hogy az Istennek a hozzám való hozzáállását próbáljam elfogadni, próbáljam ezt megismerni. Mert hogy én azt tapasztaltam az 56 évemben, hogy a sátán nagyon hatékonyan tud működni. Mik lehetnek falak? Az első dolog, hogy értsük meg, hogy Isten és közöttünk falat csak mi emelünk. Isten soha. Ha te bármit érzel, hogy Istenhez te nem tudsz közel férkőzni, annak soha nem az Isten az oka. Az Isten nem mondja azt neked, hogy lányom, dolgozz meg azért, hogy velem találkozz. Nem mondja nekem azt, hogy András, azért még nem állsz készen arra, hogy mi találkozzunk. Még meg kéne fürödnöd, még büdös vagy. Az Isten ilyet nem tesz. Hogyha nem állok elé, mert büdösnek érzem magam, akkor én raktam oda egy falat, mert azt gondolom, hogy Isten ezzel nem tud mit kezdeni. Hogyha azt érzem, hogy nem vagyok még elég jó, én raktam oda azt a falat, mert én gondolom azt, hogy Istennek nem vagyok így elég jó, ahogy vagyok. Milyen falaink lehetnek? A sátánnak az egyik leges, legnagyobb és leggonoszabb mesterkedése, hogy azt mondja neked, hogy az Isten képed az az Isten. Elhiteti veled, hogy az a kép, amiben te hinni akarsz vagy hiszel, az az Isten. Ez a leggonoszabb. Mert akiben te hiszel, az valami icipici információ Istenről, még icipicibb tapasztalat Istenről, és ebből te nem tudsz egy képet alkotni. Csak fantáziaképet, ami nagy valószínűséggel
tele van hibával. És ami a hibát okozza ebben a képben, hogy a falaidon keresztül tekintesz az Istenre. Nem tisztán szemléled az Istent. A lelked sérülésein keresztül nézed az Istent. A becsapottságaidon keresztül nézed az Istent. Azokon a korlátokon keresztül, amit te úgy gondolsz, hogy megértettél az Istenről. Azokon a korlátokon keresztül, amit te úgy érzel, hogy megéreztél az Istenből. Ezek mind be tudnak téged csapni. Ezek mind tudnak hamis istenképet közvetíteni. És nem azért, mert az Isten valamit nem jól csinál, hanem azért, mert a megsebzettséget következtében nem vagy képes átlátni a falaidon. Mik lehetnek ezek a falak? Lehet, hogy neked az is fal, hogy most itt vagy. Mert úgy gondolod, hogy ezzel te valamit teszel az Istennek. Te most letudod a tartozásodat Istennek. Lehet, nem tudom. Lehet, hogy úgy érzed, hogy keresztény embernek kötelessége időnként elmenni lelki gyakorlatokra. Lehet, hogy úgy érzed, hogy te azért vagy itt, hogy valaki mondja már meg neked végre, hogy hogyan kell Istenben hinni. Ezek mind falak, ezek mind hazugságok. Lehet, hogy ha elmész szentmisére, a szentmise az neked egy fal. Mert a lelkeddel nem tudod, nem tudsz mit kezdeni a szentmise szentségével. Lehet, hogy jelen vagy. És lehet, hogy ezzel a jelenléttel, a jelenlétet most nem a tiszta jelenlétről beszélünk, hanem a fizikai ottlétről beszélünk, a fizikai ottléttel te kipipálod a kötelezettségedet. Mintha az Isten kapcsolat bármiféle kötelezettségről szól. Lehet, hogy a Szentírás neked a fal. Mert lehet, hogy az agyadig elhatolnak a szavak. De mi a garancia, hogy eljutnak a szívedig, és mi a garancia, hogy a szellemeddel rá tudsz hangolódni? Lehet a Szentírás neked egy fal. Lehet az imádságod fal, ami téged elhatárol Istentől. Mert rosszak a lelki indítatásaid, mert a tudatod és az érzelmeid irányítanak, és nem a lényeged legmélye, nem a lelked, nem a szellemed van benne abban a cselekményben, amit csinálsz. És a végén csak a pipa marad meg, hogy te ezt megtetted. Elmondtam a rózsafüzért, elmondtam 10-szer. Pamparamparam. Nem erről szól. Nem erről szól. Az Istennél rózsafüzérrel tele van a padlás. Tele van a padlás. Mert ilyen rózsafűzéreket kap. Szóval ezek a falak. És amikor az ember a hétköznapi életben, én elgyélyeztem a teológiát, napi áldozó voltam, rendszeresen jártam gyóni a plébánoshoz, hittanos csoportot vezettem, minisztrán csoportot vezettem, kirándulásokat szerveztem, biblióját tartottam, mindent, és emellett 3-szor megcsaltam a feleségemet, emellett 2 halálos közötti baleset volt, amit mind a kettő cserben hagytam, emellett számtalan autóbalesetem és motorbalesetem volt, de a pipa megvolt, én azt hittem, rendben vagyok. Nem éreztem ezt a kontrasztot, mert megnyugtattam magamat, hogy én rendben vagyok. Tehát amiről beszélek, az az életem gyakorlata, az életem tapasztalata, nem csupán az elmélkedéseim eredménye. Úgyhogy szeretném, hogyha te belenéznél a saját szívedbe, és arra is fordítanál időt ebben a pár napban, hogy egy kicsit számot vetnél önmagaddal. Őszintén. Hogy a te Isten kapcsolatodban hol tart a személyes találkozás, a személyes jelenlét. Van-e egyáltalán? Ha nincs, nem szégyen. Akkor tudod, hogy mit kell keresni.
Ha azt érzed, hogy ezzel kapcsolatban neked kevés a tapasztalatod, nincsen szégyelnivalód. Örülj annak, hogy van. Örülj annak, hogy tudsz miből táplálkozni, honnan elindulni. Mert az a helyzet, srácok, és most már a stigmatizációra kanyarodnék, hogy rátekintek, volt nekem egy ilyen, hát mondhatni Isten élményem, ott térdeltem Jézus édesanyjával a kereszttövében, és néztük Jézusnak a szenvedő testét. És tudjátok, milyen gondolat volt bennem? Bazd meg, 20 éve küzdök, neked ez egy 3 napos sztori. Eretnek gondolat mi? De egy nagyon fontos dolgot ebből megértettem. Nem Jézus fizikai sebei a lényeg. A kereszten millió ember szenvedett már a Földön, akár jobban is, mint Jézus fizikailag. Hát hány embert sütöttek meg? Hány embert kínoztak meg? Hántották le a bőrét? Milyen borzasztó dolgokat csináltak az emberek egymással? Ez a történet, ez nem arról szól, hogy Jézust megkínozták. Ez egy része, egy olvasata a történetnek. Tudjátok, hogy mit éreztem meg abban az élményben? Hogy ott függ a szeretet, aki senkit nem bántott, aki mindenki szeretetére vágyik, akinek egyetlen üzenete van, hogy annyira szeretlek, hogy még meghalni is meghalok, érted? Hogy megértsed az én szeretetem őszintességét, végtelenségét és tisztaságát. És ezt a szeretetet mi megöltük. Ezt, ha belegondolsz, hogy milyen lehet egy ilyen szeretetnek, nem tudsz, hiába gondolsz bele, nem fogod soha megérezni, valószínűleg ott meg is halnál, tehát összetörne a lelked. De ez a tapasztalat a megváltásnak az eseménye. Ez, hogy a szeretet meg lett tölve. Az, aki semmit nem érdemelt abból, hogy őt bántás érje, végzetesen bántották. Az az alázat, a mindenség teremtője, a Szent Háromság csodája, az emberi értelemmel és ésszel felfoghatatlan méretű univerzumnak, világegyetemnek az alkotója, megjelenik egy csecsemőben végtelen alázattal, végigél egy életet a szeretetre tanítással, Isten üzenetének a hordozásával, önmaga üzenetének hordozásával, hogy a lényeg a szeretet, értsétek meg, nincs másról szó, csak a szeretetről. Ez a nincs más, semmi másnak nincs törvénye, csak a szeretetnek. És a végén mi történik? Az ember hogy reagál? Megöli. Tehát a stigmatizációban nem a sebek a lényeg. Amikor egy ember 20 éve kerekesszékben ül és vérzik minden nap, nem az a lényeg. Hanem mi a lényeg? Az Istennek egyetlen egy vágya van, hogy azokat a büdös falakat, amik téged körülvesznek, azokat végre döntsük már le. Döntsük már le. Az Isten minden eszközt megkísérel elérni hozzád. Amikor jó dolgok, szent dolgok, megélések történnek az életedben, akkor mint egy röntgensugár átsugárzik az Isten szeretete a falaidon. Amikor rossz dolgok történnek az életedben, akkor Isten előveszi a kalapácsot, és elkezdi lebontani a falaidat. Neked egy dolgot kéne csinálni, átnézni ezen a falon, és meglátni az igaz Istent. De mit csinálom, mi botor emberek? Jön át az Isten sugárzása, elővesszük a vakolókanalat, vastagon levakoljuk a falat, mindenféle szigetelőket rakunk rá, csak hogy ne világítson át rajta, mert úgy megszoktam már én ezt. Amikor az Isten le akarja bontani, jön a bontókalapáccsal, fogod a téglát, rakod vissza. Este lebontották, reggelre visszaépítettem. Borzasztóak a reakcióink az Isten szeretetére.
És miért? Mert hiszünk a falaink legitimitásában. Egy apró példa, nem is apró példa, talán a legnagyobb példa erre. Megint csak egy ilyen megélésem volt. Ezek a megélések nekem ilyen imádságos alkalmakkor szoktak történni. Ültünk a atyámmal egy asztalnál, és mondtam neki, hogy bocsáss meg, bűnös vagyok. És tudjátok, mit csinál? Megsimogatta a buksimat, és azt mondta, hogy drága gyermekem, én egy lovag vagyok. Megbocsátom. Te most komolyan azt hiszed, te kis porba fingó lény, ezt már én fordítom így, hogy te bármivel engem, a világ teremtőjét, a mindenek mindenét csak meg is tudod karcolni? Tudsz te olyan dolgot csinálni, ami nekem árt? Tudsz te olyat, amit te bűnnek nevezel, tudsz olyat csinálni, ami nekem árt? Hát mekkora egód van már, ne haragudj! Hát ne haragudj, hogy mit gondolsz te magadról, ki vagy? És ugye ebben élünk. Azt mondjuk, hogy a bűneink elválasztanak Istentől. Ezt a falat kiépítette. Ezt kiépítette, ezt a falat. Te építetted? És úgy gondolod, hogy nem vagy méltó Isten szeretetére, ha bűnt követsz el? Vagy Isten építette talán, és azt mondja, hogy nem vagy méltó a szeretetemre? Ezt egy kicsit érleld át magadban, hogy ez milyen Isten képet sugároz. Ebbe az Istenbe akarsz hinni? Aki azt mondja, hogy létezik bármi, amit tőlem elválaszt? A Szentírásban én nem ezt olvastam. Pál apostol nem erről beszél római levélben. Ő azt mondja, hogy sem mélység, sem magasság, semmi nem fog elválasztani Isten szeretetétől. Akkor miért gyártunk magunknak ilyen hülyeségeket? Mondtam, lázadó vagyok. Tehát én úgy látom ezt a helyzetet, srácok, és Istennek volt még egy mondata hozzám abban a nevezzük látomásban. Drága fiam, a bűneid, azok nekem nem okoznak problémát. Viszont van, ami nekem nagyon nagy problémát okoz. Ha nem szeretsz viszont. Mert szeretetet kikényszeríteni nem tudok. Ez a te szabad döntésed, hogy te hogyan viszonyulsz az én szeretetemhez. Viszont szeretsz-e engem, vagy letolsz engem? Nincs más alternatíva. Na, azzal nem tudok mit kezdeni. És eljutottunk a kereszthez. Eljutottunk a kereszthez. Mert mit üzentünk Istennek azzal, hogy feláldoztuk a fiát? Hogy mi nem szeretünk téged. Nem érdekelte, hogy szeretsz minket. Mi nem szeretünk téged. Miért? Mert a falainkon keresztül azt az Isten nem akarjuk látni, aki vagy. Azt az Istent akarjuk tudni, akinek mi a falainkon keresztül úgy gondoljuk, hogy téged látunk. De mi a falainkon keresztül nem téged látunk, hanem azt a büdös falat. Azt az áporodott szörnyedvényt, amit generációk építettek föl. És az Isten erre vágyik, üljetek le, hagyd, hogy megöleljen, hadd, hogy barackot adjon a fejedre. Érted? Hagyd, hogy együtt érezzétek a virágok illatát a kertben, hagyd, hogy együtt lássátok a Duna csobogását, vagy a Tisza csobogását. Hagyd, hogy együtt élvezzétek a strandon a nap melegét. Hagyd, hogy együtt érezzétek a jó dolgokat, a szép dolgokat és az igazakat. Üljetek le egymás mellé, és együtt érezzétek. Érezd meg, hogy ott az Isten jelenléte van, amikor az életben megiszol egy jó kávét, és azt mondod, hogy de jó volt, ha nem szeretted a kávét, a teát. És azt mondod, hogy ez milyen finom. Srácok, ez egy Isten élmény. Egy Isten élmény. Hát mert megtapasztaltad valamiben a jót, a finomat és az igazat. Nem kell messzire menni, nem kell látomásokat üldözni, nem kell stigmatizációt üldözni.
Meg kell tanulni megélni az Istent a világban. Engem a kerekesszékes lét alapvetően erre tanít. Egyre inkább korlátozódik le az életem, egyre kevesebb dolgot tudok csinálni, mert romlik az állapot. És azt érzem, hogy alapvetően nem vagyok rosszabbul. Lelki értelemben azt kell mondanom, nem vagyok rosszabbul, fizikailag tök szarú vagyok, de lelki értelemben nem. Mert megértettem ezt a dolgot, hogy nem ettől boldog az ember, hanem attól boldog, hogy le tud-e ülni a papával beszélgetni, hogy meg tudod-e őt élni a mindennapjaidban. Tudjátok, ez hatalmas erő. Richard Rohrnál olvastam a Isteni Tánc című könyvében, ez is egy ferences tanítás egyébként, egy régi teológiai irányzat. Ők azt mondják, hogy lehet, hogy tévedek, nyugodtan ki lehet javítani, hogy a világ keletkezése a szeretet túláradásából jött létre. Ők azt mondják, hogy az Atya, Fiú és a Lélek egymással végtelen szeretetben vannak. De a szeretetnek van egy olyan működése, hogy ahol megvalósul a szeretet, ott teremtő erő jön létre. Túl akar mutatni önmagán. Ezt az emberek is megélik, amikor gyermek fogan egy családban. És a gyermeknek igazából akkor kéne fogadni, amikor a szeretet ilyen mértékű, hogy túlárad. Tehát ez már másfele visz ez a kérdés, de ez is egy jó téma. De a lényeg, hogy ők azt mondják, hogy a szeretet túláradásával lényegében az Istenből kisugárzott a teremtés. Vagyis a teremtés az első megtestesülés. Tehát a teremtésnek minden egyes porcikája szent. Mert mindenben jelen van az Isten. Mindenben jelen van. Az utolsó atommagban is. Mindenben jelen van az Isten. Tehát amikor te kint vagy a természetben, és látod, mint Ferenc, a madarakat csivitelni a liliomok szépségét, akkor látod az Isten szépségét. Nekem ez nem túl régi megélés, ez csak pár hónapja kezdtem így szemlélni magam körül a világot, és ennek nagyon érdekes következményei vannak, ezt elmondom nektek, mondom friss, tehát még nem értelmeztem a dolgot, csak megfigyeltem. Nagyjából február tájékán hatott át engem ez a csodálatos szemlélet, hogy Isten tudom szemlélni a teremtésben. És képzeljétek el, most ott tartunk, Budakalász legszebb kertje, amilyen mondjuk a szakmai értelemben, de hogy egy 1000 négyzetméteres kert, tehát nem túl nagy. Nem átlagos, picit nagyobb, mint az átlagos, de nem túl nagy. És képzeljétek el, hogy van egy fenyőfánk, egy magas fenyőfa. Ennek a tetejére költözött egy macskabagoly pár. A kis baglyok most ott vannak fenn a fészekben. Mellette van egy házfa, amit még dédapám ültetett, tehát elég nagy. Annak a lombjai között van egy vadgalambfészek. Mellette van egy cseresznyefa, amin egy fekete rigófészek van jelenleg. A fenyőfának a törzsén van egy odu, amiben cinegepár lakik. A házfa alatt van egy féltető, ami alatt egy rozsdafarkú madár pár lakik. Építettünk egy sünházikot a ház mögé, idén beköltözött egy sün pár. A kiemelt ágyásunkban zöldgyíkok és fürgegyíkok élnek. Van 2 macskánk, van egy kutyánk, van 3 hörcsögünk és van 2 tengeri malacunk. A 2 kéményünk van, az egyik kéménybe idén beköltözött egy vadméh csapat, úgyhogy durván 1,5 méter hosszú lép van, és a lépen ott van a méz, tehát csak abból baj, hogy csorog le a kéménybe, de tele vagyunk mézzel. A másik kéménybe belerepült egy varjú, egy dolmányos varjú, amit a kéménytakarító nyíláson kellett kiszednünk, hogy kimenekítsük, tehát foghattunk a kezeinkben egy dolmányos varjút, ami nem egy utolsó élmény. Figyeljétek ezt a történetet? Eddig ez nem volt. Egy-egy madárpár fészkelt a kertben. De most, idén,
Én valami szellemi dologgal magyarázom ezt, tehát valami isteni jelenléttel tudom ezt magyarázni, hogy miért pesget föl az élet ennyire ott nálunk otthon. Miért van az, hogy tanítom a táncosaimat a kertben, és akkor a süni anyuka megy a gyerekekkel, és itt törö-törö-törö-törö keresztül megy a táncparketten. Nem fél senkitől. Miért van az, hogy kint legózok a kertben, és akkor a vadgalampár odaszáll a lábamhoz, és ott csipegetnek a lábamnál. Nem félnek. A Rigó odarepül a fenyőfa ágára, és énekel nekem. Én visszafütyülök neki, ő visszaválaszol, megint fütyülök, megint válaszol. Élet van te benned. Szoktuk énekelni, ugye? Talán ez az. Talán az ének erről szól. Talán Ferenc ezt élte meg. Tehát amikor stigmatizációról van szó, felvetődik a kérdés, hogy ennek mi az értelme? Az Istennek mi a célja ezzel? Erre az én válaszom az, hogy a stigmatizáció, hogyha ezt a te életedre vetítjük, a szenvedés történeted, a fal lebontásának része. Az Isten pontosan tudja, hogy a te lelkednek mire van szüksége ahhoz, hogy te végre átlássál a falon. Nekem konkrétan el kellett törni a gerincemet. Nyilván nem ő törte el, csak kihasználta az életemnek történetében ezt az eseményt. De ezen keresztül, hogy is mondjam, akkora kalapácsütést kapott a falam, hogy poligomlott. És elkezdtem látni az Istent, elkezdett kinyílni a szemem. Először vakított, tehát úgy voltam vele, mint valószínűleg köztetek most sokan, hogy nem tudtam mit kezdeni ezzel az Istennel. És utána szép, lassan szivárgott be az életembe. És úgy érzem, hogy minden embernek a stigmája egyedi és egyéni. Soha ne nézd a másiknak, milyen stigmája van. Fogadd el a sajátodat. Ne hasonlítgasd. A stigma, ami a te életedben van, a tied. Az rád van szabva. Ha túl nehéznek érzed, bízz az Istenben, hogy ő nem fog erődön felül próbára tenni. Tehát ha megtörténhet valami az életedben, lett légyen az bármilyen borzasztó, arra neked szükséged van, mert akkor valószínűleg a falaid nagyon kemények. Sose hasonlítgasd a magad szenvedését más szenvedéséhez, de fogadd el a sajátodat. És fogadd el azt, hogy nem értelmetlen, amin keresztül mész. Istenhez vezet. Ez a cél. Neki egyetlen egy célja van, hogy végre egyszer találkozzatok. Hogy amikor hazamész, akkor ráismerj. És nem mint az a hülye kis videóban, hogy ismerjétek azt a, hogy vicc is van ilyen, meghal a rabbi, fölkerül a mennyország kapujába. És hát ott áll a kapuőr, és mondja neki, hogy na, ismered Jézust. És mondja a rabbi, persze, hogy ismerem Jézust, hát benne van a zsidó történelemben, hát ő egy zsidó ember volt. És akkor hát az őr mondja, jó, akkor menjél balra. Jön a következő, jön a katolikus pap, és akkor, és mindegy, hogy katolikus, tök keresztény pap. És kérdezi tőle ott a kapunáló, hogy na, ismered Jézust? És mondja, hát persze, róla prédikáltam, nem volt 40 évben, hát nyilván tudom ki a Krisztus, meg tudom, ismerem őt. Oké, akkor menjél balra. És jön a kis meggyötört parasztember, meghajlott háttal, szétgyűlt kezekkel, minden, és oda botorkál a kapuhoz, és megkérdezi a kapunáló, hogy mondd öreg, ismered Jézust? Az öreg felemeli a tekintetét, és azt mondja, ismerlek, Uram, mehetsz jobbra. Érted ezt? Ne utasítsd el magadtól azokat az utakat, amit az Isten, amire az Isten vezet téged. Fogadd el. Ha nem lehet gyereked, fogadd el. Ha nem lehet párod, fogadd el. Ha nem lehet munkád, fogadd el. Marran ezek, amiket mondok. Azért, mert úgy gondolod, hogy az igazi élethez neked kell a pár, kell a gyerek, kell a munka, kell az autó, kell az utazás, kell a nem tudom mi, a fagyi. A világ állapota nem olyan,
hogyha a lelked fontosabb, mint a világban való léted, akkor hogy ezek a dolgok, ezek übereljék az üdvösséget. Nem überelhetik. Ezek nagyon kemény szavak, amiket mondom, tudom, mert mondok. És mondom, úgy olvassátok ezeket a szavakat, úgy hallgassátok, hogy egy 20 éve kerekesszékben ülő, 20 éve szenvedő ember mondja ezeket, tehát egy kicsit torzak valószínűleg, kicsit keményebbek, mint az átlag. De hát bocs, ezt így tudtam leszűrni, úgyhogy ez a helyzet, ezért én mondom ezeket. De én ezt tapasztaltam meg, hogy a házasságomat az mentette meg, hogy feleségemmel megértettük, hogy mind a kettőnek az a fontos, hogy a másikat boldoggá tegye. És nem az a fontos, hogy a másik őt boldoggá tegye. Tehát én nem azért vagyok a feleségem mellett, hogy ő engem boldoggá tegyen, hanem azért, hogy én őt boldoggá tegyem. Én nem várom a feleségemtől, hogy ő boldoggá tegyen, de minden erőmmel azon vagyok, hogy boldoggá tudjam tenni. És ő is megértette ezt, hogy ő nem várja el tőlem, hiszen kerekesszékből egy csomó mindent nem várhatna el tőlem. És nem várja el. Mindennek örül, amit én meg tudok neki adni, mert tudja, hogy én tényleg azon dolgozom, hogy őt megpróbáljam minden képességemmel őt boldogabbá tenni. És már elengedtük azt, hogy nekem mi jár, meg szeretett nyelvek, meg ilyesmi. Ezek jó dolgok, persze, ezek sokáig jó dolgok, míg az ember hiszi, hogy ezek működnek. De egy idő után az ember rájön, hogy nem ez működik. Nem az működik, hogy téged hogy szeretnek, az működik, hogy te hogy szeretsz. Amiről Jézus beszélt. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Nem azt mondta, hogy fogadd el fele barátod szeretetét, mert attól neked jó lesz. Hanem szeresd. És ha viszont szeret, legyél boldog. Ha nem szeret viszont, ne törj össze. Mert a szereteted a kulcs. A tied, azért vagy felelős. És tudjátok, ez nekem a fal mögött tárult föl ez az igazság. Én a fal előtt ezt nem tudtam. 37 évesen volt a balesetem, és nagyjából 40 éves koromra jutottam el odáig, hogy megértettem, hogy mit jelent, hogy a feleségem ott van mellettem. És voltam én szerelmes, persze, de akkor szerettem meg a feleségemet 40 évesen. És akkor már 11 éve házasok voltunk. És én azt hittem, hogy szeretem. Én meg voltam róla győződve, hogy én szeretem a feleségemet. Na de hát megcsaltam. Akkor szerettem. Hogy a francba szerettem volna? Hát behazudtam az egészet. Megjátszottam, hogy szeretem. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy nem tudom mennyi időm van, valakinek van órája? Inkább kérdésekre válaszolnék, hogyha az nem gond. Tehát, hogy én arra szeretnélek buzdítani benneteket, hogy az Isten kapcsolat az a zóna, ahol csak az őszinteség segít. Bármennyire is fáj az az őszinteség, az segít. Nyilván az Isten nem tud becsapni. Nem is ez a kérdés, de önmagadat be tudod csapni. És amíg önmagadat becsapod, addig elhatárolod magadat Istentől. Ezt a következőképpen látom, és akkor én ezzel a gondolattal zárnám a magam mondandóját, aztán várom a kérdéseket, hogy az Isten végtelen szeretetében téged tökéletesnek alkotott meg. Az, hogy te nem azt tapasztalod az életedben, hogy te tökéletes vagy, az azért van, mert nem működsz tökéletesen. De amúgy te tökéletes vagy. Csak a rengeteg olyan kosz, meg mindenféle örökség, meg tapasztalat, meg nem tudom mi, az életedet mostanáig kísérte, az olyan szinten elfertőzött téged, hogy nem tudod megélni az Isten által alkotott valódat. Tehát valakinek megéled magad, aki lényegében nem te vagy. És szerintem a mi földi létezésünknek az a feladata, hogy minél inkább föl tudjuk tárni azt az embert, akinek az Isten megalkotott. Én ezt röviden úgy szoktam fogalmazni, hogy a bennem rejlő, szeretet vezérelt ember. Mert akit Isten alkotott, az egy szeretett bomba. És ha ezt nem tudom működtetni, akkor még nem vagyok meg. Akkor nem én vagyok, akinek az életét élem. Viszont ennek van egy nagyon fontos következménye, hogy akinek te gondolod magad, az egy fantáziakép. Az Isten egy fantáziaképhez nem tud csatlakozni. Tehát beszélsz vele, és gondolj egy emberi kapcsolatra.
hogyha az illető megjátsza magát, és elhiteti veled, hogy ő kicsoda, akkor téged rohadtul becsap. Nem tudsz vele kommunikálni. Nem tudsz. Az Istennel ugyanez van, hogy amíg Isten elé állsz úgy, hogy eliraksz egy képet magadról, addig nem tud veled kommunikálni, és nem érted, hogy miért nincs vele kapcsolatod. Hogy miért nem hallod a hangját, hogy miért nem látod őt, hogy miért nem tapasztalod meg őt, hogy miért nem hallgattatnak meg az imáit, hogy érted? Egy csomó olyan dolog vetődik föl kérdésként, ami nem tudsz választani. De én nagyon vágyom, hogy tapasztald meg azt a tapasztalatot, amikor te magad tudsz Isten elé állni. De ez nem megy máshogy, csak őszintén. Ez csak őszintén megy. És ugye ennek van az egésznek egy olyan csodálatos része, hogy a te magadat csak Isten tudja megmutatni neked. Tehát egy kicsit ilyen harcsa, fogta, csuka, vagy nem tudom, minek mondják az ilyet. Tehát, hogy az Istennel egy teljes együttműködésben tud ez megtörténni. Én úgy látom ennek a történetét, hogy ha megérted azt, hogy neked szeretni kell, tehát arra vagy hívva, ez se kell. Az Isten arra hív téged, hogy szeress. Semmi nem kell vele való kapcsolatban. Minden meghívás. És ha ezt megérted, hogy ettől lesz boldog a világ, ha te szeretsz, akkor a te szereteted folyamába tud az Isten belekapaszkodni. Azzal te lényegében egy ablakot nyitsz a falon, amikor elkezdesz szeretni. És ebbe az Isten bele tud kapaszkodni, és elkezd téged formálni. És nem te fogsz változni, mert te nem tudod magadat megváltoztatni, a pszichológus se tud megváltoztatni. Tehát ez a változás az Isten kezében van. Ez az isteni kapcsolat terméke. Az, hogy te megtisztulsz, és önmagaddá válsz. És elkezded reálisan tekinteni magadat, látni magadat, hogy te ki vagy. És amikor látod, hogy ki vagy, akkor tudsz igazából Istennek szolgálni. Mert akkor te szolgálsz, és nem merülsz ki a szolgálatban, mert nem olyan dolgokat csinálsz, ami igazából nem rád van szabva. Csak csinálod, mert a szolgálat úgy gondolod, hogy jó. Értitek? Tehát nagyon sok sebből vérzik ez a keresztény világ, aki nem személyes Isten kapcsolatból keresztény még. Nagyon sok sebből vérzik. Erre van meghívásunk. És én most lehet, hogy kicsit most ne haragudjatok, lehet, hogy felengzősen hangzik, mintha én ilyen fú, de nagyon röpködnék az Istennel. Egyébként röpködök. De ettől nem lett könnyebb. Tehát ettől fáj, ettől még vérzik, ettől még műtenek, ettől még, értitek? Tehát a fizikai világban nincs változás. De a lelkemben nagyon is. Piszkosul érzem, hogy nagyon. Nagyon érzem. Egyszer mondta nekem valaki, egy bölcs, már nem tudom, ki mondta, de tudom, hogy pap volt. Csak nem tudom, melyik felekezet. És ő mondta, hogy András, ha bárhova mész és beszélni akarsz emberekkel, ha nem tudod őket szeretni, akkor ne állj ki eléjük. Ez az alap. Ha te bemész valahova, és rájuk nézel, és azt érzed, hogy nincs benned szeretet, fogd be a szád, teker ki a teremből, és hagyd őket ott. Amikor jövök hozzátok, most 2,5 óra volt az út, ezen dolgoztam. Nem tudtam, hol jövök, nem tudom, kikhez jövök. Egyszerűen csak egy tömeget láttam magam előtt, és kértem a papámat, hogy kicsit lobbantson már be, hogy tudjak szeretni. Legyek türelmes, és minden, ami ezzel jár. Mert értem, hogy ez a mozgató rugó. És lőjetek már le. Oké, menjen a tűz, jó. Mesélek egy történetet nektek. Még az elején történt, amikor csak elkezdtem érezni ezt a dolgot, ezt a szeretett dolgot, tehát még nem mindegy, szóval egy ilyen gyakorló stádium volt. Elmentem a karácsony körül, feleségem valamit kért, hogy vegyek az Ossamba, Budakalászra jövök. És hát karácsony tájéka volt, dugig volt az autóparkoló.
egyetlen Rocky parkoló sem volt szabad. És arra gondoltam, hogy akkor én majd leparkolok az áruháztól jó messze, mert ott talán majd nem fognak rám parkolni, tehát ott nem parkolnak emberek. Bementem, bevásároltam, jövök vissza, hát rám parkoltak. Nem fértem oda az autómhoz, és nem járt arra senki, mert hogy marha messze voltunk az áruháztól, nem tudtam senkit megkérni. És egyszer csak arra jött egy hölgy, egy ilyen 40 év körüli hölgy, és mondtam neki, hogy megtenni nekem azt a szívességet, hogy kiáll az autómmal. Azt mondja nekem, hogy de hát neki nincsen jogosítványa. És mondtam neki, hogy nem baj, hát majd én elmondom, hogy működik, beszáll, letekeri az ablakot, és majd én elmondom, hogy hogy kell csinálni. De hát, mondom, ne aggódjon, mondom, biztos, hogy menni fog. És akkor beült az autóba, letekerte az ablakot, elmondtam, hogy hogy működik az autó, gyönyörűen kiállt, gyönyörűen. Kiszállt az autóból, és elkezdett zokogni. És én nagyon-nagyon zavarba jöttem. Én azt hittem, hogy erőszakos voltam talán, hogy én erőltettem ezt a dolgot, hogy ő ilyen kellemetlen helyzetbe kerüljön, hogy ő nem akart nekem igazából, de ez a rossz érzés volt. És nem győztem bocsánatot kérni tőle, és akkor mondta nekem, hogy nem, higgyem el, nem velem van a baj, hanem képzeljem el, hogy ő 25 éve házas, ő mindig is autót akart vezetni, de a férje azt mondja mindig neki, hogy te olyan hülye vagy, te ne akarja autót vezetni. És ez volt élete első alkalma, hogy autót vezetett. Hát én ezt tudtam, hogy mit csinálok, nem tudtam. Erről beszélek, hogy amikor te elkezdesz szeretni, az Isten abban már bele tud nyúlni. Ott már tud működni. Én ott csak kinyitottam valami apró kis ajtót, és az Isten ezen beszabadult. Én nem tudom a hölgy lelkében mi történt. A hölgy mit tapasztalt meg. Én nem kezdtem ott evangelizálni, nem akartam tönkrezúzni szerencsétlen. Én egyszerűen csak elfogadtam a helyzetet. Nem töprengtem, hogy mi lesz, ha meghúzza a másik autót, mi lesz, ha összetöri az autómat. Az volt bennem, hogy azért van a biztosító. Tehát, hogy történhet, oké, benne van a pakliba. És az életben egy csomószor csináltam olyan dolgot, hogy történhet, benne van a pakliba. Volt, hogy történt is. De itt vagyok. Tehát nem lett katasztrófa, csak történt. És ott megéreztem azt, hogy ez a, ha valaki felé nyitott szeretettel tudsz fordulni, nem tudod föltérképezni azt, hogy milyen hatást érsz el. Mert a hatást nem te éred el, hanem Isten. Tehát nem azért teszel az embereknek jó dolgokat, mert az egódat ez fölépíti, hanem azért, mert szolgálsz az Istennek, és utat nyitsz az Istennek a másik ember felé. Azzal, hogy te szeretettel fordulsz felé. És ez a falon túl van. Ez a működés a falon túl van. A falon innen ez nem fog menni. Mert nem tudsz annyira megbízni az Istenben, ha a falon innen vagy, hogy ezeket a dolgokat megtedd. És akkor még ez már tényleg a zárás, aztán lőjetek le. Én maratonoztam egy időben, ilyen országos ezüst, meg ilyen, tehát elég jó szinten nyomtam. Aztán elszakadt mind a két vállam, úgyhogy nem tudok maratonozni, de hogy a lényeg, hogy amíg én tekertem, ez napi 10-15 kilométer edzés volt, és volt, hogy elfáradtam, és bementem az Osamba egy falatot enni. És ott van egy jó kis kínai, van kis ádák, úgyhogy oda szeretettel mentem be, és egy nap így történt egyik nap, hogy elmentem edzeni, elfáradtam, bementem a kínaiba, és ott álltam sorba. És egyszer csak mellém állt egy hölgy, és így odahajolt hozzám, de egész közel ide be a magánszférámba, és megkérdezte, hogy segíthetek? Én annyira megijedtem, hogy azt mondtam, hogy igen. Mert hogy de egyébként nem mondanám, tehát nyilván megoldom, egy tálca elfér az ölembe, de tényleg annyira mondtam, hogy Jézusom, igen, segítsél. És utána az történt, képzeljétek el, hogy a hölgy ide állt mellém, és nem regyedett velem beszélgetésbe, nem kérdezősködött, nem nyomult, semmi, állt mellettem, tök zavarba voltam. Tehát olyan fura érzés volt, mintha valami arisztokrata lennék, és lenne egy szolgám, vagy nem tudom, nagyon fura érzés volt. És mentünk a sorban előre, a hölgy szépen követett engem, így csöndben. Aztán sorra kerültem, megkaptam a kis ennivalómat, a hölgy elvette a tálcát, visszaállt mellém, és hát várta, hogy merre megyek. És akkor kinéztem magamnak egy asztalt.
Elindultam az asztal felé, ezt észrevette egy másik asztalnál ülő idős néni, és látta, hogy az asztal kicsit ilyen kínai tésztadarabos, ezért fölpattant az asztaljától, amennyire az életkora engedte, a saját pulóver

0: hallgatva, ugye elkezdtem zokogni. Ott a tömött, ebédidőben tömött Osan étterembe. Nem érdekelt, hogy ki látja. És az az érzés futott át rajtam, hogy ezek az emberek engem nem ismernek. Ezek nem azért segítettek, mert hogy tudják, hogy ki vagyok. Mert amúgy senki vagyok, de hogy nem, tehát nem abból, nem az ismeretségből fakadt. Tehát ők azért tették ezt, mert szeretnek engem azért, mert vagyok. Nem aki vagyok, hanem mert vagyok, értitek? Tehát tiszta szeretetből tették azt, amit tettek. Szolgáltak nekem, tették, amit tettek. Ez olyan elképesztő módon meghatott engem, hogy azt éreztem, hogy ha én most meghalnék és Isten elé kerülnék, ott halnék meg az ő lábai előtt, mert ha az emberi szeretet kiáramlását ennyire nem tudom kezelni, az isteni szeretetben biztos pokorrá válnék. Tehát annyira megható volt. És akkor a következő fogalmazódott meg bennem, ez kb. 5 éve volt ez a sztori, ha ennek ilyen hatása van, hát basszus, én ezt csinálni fogom. Ha megyek a Mekibe, én mindenkivel beszélgetni fogok. Mindenkitől megkérdezem, hogy van. Mindenkitől megkérdezem, hogy hogyan tudok segíteni. Minden lánynak megdicsérem a divatos haját, meg a lila körmét, meg a tetoválását, meg mindenkibe boldogságcseppeket akarok ültetni. Én azt akarom, hogy ez legyen az életem mozgató rúgója, ezért keljek föl reggel. Tehát legyen értelme nekem fölkelni reggel. Mert a depressziónak a legrosszabb része, hogy nincs értelme fölkelni reggel, és én már ezzel évek óta küzdök. De ez értelmet ad. Hogy van értelme fölkelned, mert mindig van valaki, akit boldogabbá tudsz tenni. Olyan nincs, hogy nincs senki körülötted. És ezt szeretném még a szívetekbe ültetni. Bontsátok le a falakat, nyissatok az Istennek kaput azzal, hogy szeretettel viszonyultok a másikhoz, és fogadjátok el Istentől azt a megtisztulást, amit neked akar ajándékozni, hogy önmagaddá válhass. Ezt kívánom nektek. Isten éltessen benneteket.
1: Holló András kerekesszékes tánctanár tanúságtételét hallották, amely a 2026-os Szegedi Ferences ifjúsági találkozón hangzott el.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben ő rászegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: Irgalmasság órája.
1: Taníts meg ösvényeidre, Uram, igazságod szerint vezess engem.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért. Ára szeretet lángott kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Gyötrelmünkben az Úrhoz fordultunk, aki szorult helyzetünkből kiragadott minket, egyenes úton vezetett minket. Adjatok hálát irgalmáért az Úrnak, az emberek fiaival tett nagy csodáiért. Ámen.

0: Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat.
1: A néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket. Imában ömleni eléd, legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólomcsizmában toporog az ész, és mégis, mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik. Nap-nap után, éj-éj után, én téged hívlak, mi atyánk. De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, ha szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik. Bénult napokon izzadt éjeken az értelem is értelemtelen, értelemtelen és imátalan. Magam vagyok, egészen egy magam. De talán mégis volna valami helyettem hinni, vallani, nevemben felimádkozó, karikás kis szentolvasó, egyetlen társam, aki vagy, karika gyűrűm, el ne hagyj. De nem hagytalak-e téged elén, szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupa seb, elmémmel, amely űrnél üresebb? Nem hagytam el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt? Mit felelek, hisz nem tudok felelni? Mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet, szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni. Bízni akarok abban, amit a Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom.

0: Mária, béke királynője!
1: Könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

tűz és láng. Jézus tanítványait keresztényeknek nevezték. Ez azt jelenti, hogy megkapták a Szentlélek kenetét, akár csak Krisztus. Krisztus ugyanis annyit jelent, felkent. Hogy az ő tanítványai legyünk, ahhoz nem elég nagyra értékelni és csodálni Jézust. Csak az az ő igazi tanítványa, aki megkapta a Szent Lelket, akit eltölt Jézus lelke. Amikor Jézus meghal, kileheli a lelkét, olvassuk Jánosnál. A kereszt két irányában adja a lelket. Függőleges irányban, amikor lelket az Atya kezébe helyezi, és horizontális irányban, amikor odaadja a lelkét a világnak. Jézus halálával egészen új korszak nyílik meg az emberiség történetében. A Szentlélek, akit Jézus teste hordozott, kezdett szétáradni az egész világban. A lélek azonban csak pünköstkor nyilatkoztatta ki magát teljes erejében. Tűz alakjában nyilvánult meg. Az apostolok cselekedeteinek könyve világosan rámutat, hogy a tűz ettől a pillanattól kezdve lángolni kezd a fiatal egyházban. A keresztények, akik megkapták a Szentlélek kenetét, szükségszerűen tüzet fogtak, lelkükben lángra lobbantak. Mindenkinek erősen vágyódnia kellene arra, hogy elnyerje a Szent Lelket. Ha te valóban Isten szolgálatára szenteled az életedet, meg fogod állapítani, hogy lényed egyre nagyobb területét borítja el a lélek. Soha nem mondhatod majd, hogy már nincs mit kapnod. Szíved úgy van megteremtve, hogy egyre jobban táguljon, s növelje befogadó képességét, hogy egyre jobban betöltsön a lélek.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink! A Café Francesco 83. podcastjában Kis Német Fülöp Bencé szerzetes Melléjük szegődött című könyvének bemutatója keretében beszélgetés hangzott el, Párbeszéd a szinodalitásról címmel, amelyet a következő műsorunkban hallhatnak.
5: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este is itt a Café Francescóba. Engem Róna Széki János atyának, Janó atyának hívnak, és ma nem mi fogunk beszélgetni itt a szokásos keddi podcaston, hanem egy könyvbemutatóra kerül majd sor. Kis Német Fülöp Bencés szerzetes testvérnek a könyvét mutatják be, amely a szinodalitásnak a témájáról szól. Én erről most nem szeretnék többet mondani, hanem erről lesz az egész beszélgetés. És köszönjük, hogy elhoztátok ezt az értékes könyvet, és itt a kávézóban bemutatjátok, és nagy szeretettel fogadjuk a gondolatokat. Köszönjük szépen!
6: Köszönöm szépen én is mindenkinek, aki most jelenlétével megtiszteli a mai könyvbemutatót. Én Gulyás Péter vagyok, egyházi fejlesztő, ma estének moderátora. Köszöntöm azokat, akik szerzőként vagy olvasótársként itt vannak velünk. Azt is kérem, hogy egy pár szóban mutassátok be magatokat, és az első kérdésem arra vonatkozik, hogy az olvasás, az előzetes szinodalitásról való tapasztalatokhoz, tudásotokhoz mit adott hozzá? Illetve Fülöp testvér, maga az írás mit adott hozzá? Az olvasás mit adott hozzá, Zsuzsa?
7: Köszönöm szépen, Udvarhelyi Zsuzsi vagyok. Pilis Csabán élek, az egyházközségben vagyok, szinodális munkacsoport vezetője. Amúgy tanár vagyok és mentálhigiénés lelki gondozó. Mi az újdonság? Számomra az volt a Fülöp testvér könyvében a szinodalitást illetően az újdonság, hogy megint le vagyunk maradva. Tehát az, hogy az időzítésre gondolok. Arra gondolok, hogy a szinodusi záródokumentum meghatározott egy menetrendet, és ez alapján, a menetrend alapján a 25-26-os év, tehát a mostani hónapok is, annak kell, hogy legyenek, kellene, hogy legyenek az ideje, hogy visszaérkezik, megérkezik az egyház községeinkbe mindaz, amit éveken keresztül ez a folyamat összegyűjtött, és valamiképpen visszhangra lel. És valahogy azt tapasztalom, hogy ez nem annyira történik. Ez azért lényeges, mert megvan a további menetrend is, tehát 27-ben már a nemzeti püspöki konferenciák, illetve a kontinentális konferenciák ki a szerep, és 28 végére, hogyha jól emlékszem, vagy talán közepére, pedig ismét vissza kell, hogy érkezzen a Vatikánba mindennek a tapasztalata. Tehát, hogy a szinodalitásnak a lényege, ez az oda-vissza csatolás, ez egy folyamat, amiben nem kéne lemaradnunk, és úgy érzem, hogy ebben van igyekezni valunk.
6: Hát most indultunk, de már le vagyunk maradva, akkor szaporázni fogjuk a lépteinket ezeken az ösvényeken. Neked mit adott ez, Zsombor?
8: Én Pece Zsombor vagyok, és a Szent Ignác szakkollégiumnak vagyok a tagja, és én vezetem a szinodális csoportot a szakkollégiumunkban, ami egy országos ifjúsági mozgalom, és alapvetően szinodális együttléteket, lélekből való beszélgetéseket szervezünk, főleg Budapesten, egyházi döntéshozók bevonásával. Amikor olvastam, de mondhatnám, hogy amikor már elolvastam az első részét így a könyvnek, akkor arra gondoltam, hogy szerintem ez nem egy olyan könyv, ami most lesz feltétlenül nagyon népszerű, hanem amikor majd 30-40-50 év múlva tanulnak erről a szemináriumokban, meg a teológiai karon, akkor ezt fogják elővenni, hogy megértsék, hogy mi volt ez a szinodális mozgalom, és ennek mi a jellege. És ezt azért gondolom, mert alapvetően az összes olyan nagy elmét, nagy gondolkodót, teológust sikerült megszólaltatnod ebben a könyvben, akik szerintem érdemben kifejezik így a mozgalomnak, vagy ennek a lelkiségnek a lényegét. Illetve, ami meglepett még, az, hogy nagyon merész dolgokról szólnak. Ami szintén így megfogta a figyelmemet, és amit nem tudtam, vagy kevésbé tudtam, az, hogy azt írott, hogy ez a szinodalitás ez nem egy szervezéstechnikai elmélet. És hát én őszintén szólva már egy éve foglalkozunk, én azért azt hittem, hogy igen, meg így nem kevésbé gondoltam bele. Ugye azt mondja Leó pápa, meg Ferenc pápa is, hogy ez egy attitűd, és akkor, hogyha ez egy attitűd, akkor ezek szerint ez nem csak a közösségről, hanem az egyénnek a felfogásáról is szól. Méghozzá akkor ez elvezet minket a personalizmushoz, tehát hogy akkor valószínűleg a szinodalitás ez egy personalista gondolat is, mert ugye a keresztény, a katolikus felfogásban az ember az nem egy elszigetelt létező, hanem a közösségeiben tud kibontakozni. Tehát akkor alapvetően azt értjük meg, hogy akkor a szinodalitás az egy belőlünk kibontakozó jelenség. És akkor itt rögtön befejezem azt a mondatot, de még ez ragadott meg nagyon, ez a mi tudat, amit itt írsz az 57. oldalon, ez így hangzik, ez csak egy rövid mondat, amit felolvasok, hogy és ennek az egyházi mi tudatnak az elmélyítése nem könnyű, nem fáradalmaktól mentes feladat, tapasztalati megélést és közös tanulást igényel, ráadásul az egyre polarizáltabb társadalmi és kulturális környezet is, képes elfolytani ezeket a kezdeményezéseket. És itt nekem most kicsit rendbontóan egyébként a zsidó közösségek jutottak eszembe, akiknél ez a mi tudat, meg a közös tanulás nagyon erős, és azon gondolkodtam el, hogy hogyan lehetne ezt a katolikus egyházban is meghonosítani.
6: Fülöp testvér, amíg az író ír, addig az talán egy ilyen magányos dolog, de hogy legutóbb itt a Francesco Caféban még egyedül beszélt a színadatásról, most meg egy ilyen együtt haladó közösségben. Neked maga az alkotás, az írás mit hozott ez a témához, új szint?
9: Én Fülöp testvér vagyok Pannonhalmáról. Egyetlen egy gondolatot mondanék, hogy szokták mondani, hogy minden kapcsolatban, házasságban, ilyen-olyan helyzetekben a 7-8 év azért egy sorsdöntő fordulat. Én 7-8 éve tanultam a szerzetes életem kezdetén azokat a dolgokat, amiket most újra felfedeztem, vagy újra rendszereztem magamban, és papírra is vetettem, és próbáltam átadni az olvasó számára. Tehát a legjelentősebb újdonság, ami nem újdonság, hanem egyfajta újraértelmezés, az ezt jelentette. szinodalitással már egy pár éve foglalkozom, úgyhogy talán nem volt olyan nagy kihívás az első felét papírra vetni. A második része az sokkal inkább megdolgoztatott, és pontosan amiatt, amit a Zsombor is említett, hogy hát, hogy a tapasztalati valóság oldaláról egy bencés szerzetes közösségben, egy testvéri közösség tagjaként ennek a küzdelmes, fáradtságos, ugyanakkor reméljük, hogy örömteli oldalát is megtapasztalom, amit egyébként mindenki egy egyházi közösségben, párkapcsolatban, bárhol megtapasztal. Tehát ez a második felének ez a újra keretezni azt, amire fogadalmat tettem, és újra életre váltani.
6: Említetted, hogy két fele van ennek a könyvnek. Az első fele a szinodalitásról szól, a második fele pedig a monasztikus hagyományról. Kérdezem akkor itt, hogyha ez egy foci meccs lenne, aminek két fél ideje van, akkor az első fél időből Zsombor, te mit játszanál vissza, melyik momentumot, vagy a második feléből, a második fél időből számodra mi volt az izgalmas, visszajátszandó vagy elemezendő rész?
8: Hát itt most nem bocsátkoznék ilyen mélyen filozófiákba, úgyhogy nagyon egyszerűen szerintem az első rész az tényleg teljesen segít megérteni azt, hogy mit jelent így a szinodalitás, és hogy ez miről szól, és ennél tényleg én nem tudom képzelni, hogy lehetett volna jobban megírni, és abszolút hiánypótló nemzetközi irodalmakban. Nagyon sokat a szinodális csoporttal nálunk a Szokolinkban sokat kerestünk ilyen dokumentumokat, és hát akkor alapvetően három típusú dokumentum van. Az egyik típus az a vatikáni ilyen jegyzőkönyvek, meg memorandumok, amik nagyon bonyolultak, nagyon hosszúak. Vannak a nagyon mély teológiai és kifülkészhetetlen levezetések, és vannak a viszont túl egyszerű. Most azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan arany középutat el meg ez a könyv, ami legalábbis az első fele, ami teljesen sikerül benne választ kapni arra, hogy mi is az a szinodalitás. A második rész az pedig egy kézzelfogható matéria, amivel lehet dolgozni. És már nagyon izgatottan várom, hogy mi is ezt felhasználjuk.
6: Zsuzsa, neked mi az, ami visszajátszandó?
7: Azt hiszem, hogy a szinódusi részből talán ez az odahallgatás, ez a figyelem, amiről ugye sokat beszéltünk már, amikor a szinódusról beszéltünk, amikor próbáltuk értelmezni, vagy akár amikor próbáltuk gyakorolni a lélekbe való beszélgetést, akkor ugye sokat beszéltünk ennek a fontosságáról, de engem, ami itt nagyon megfogott, és ugye említették itt a beszélgetés előtt, hogy nagyon jó idézeteket hozol, tehát akiket behozol a könyvbe, azoknak is pluszba tudtunk örülni. A Radcliffe bíborosnak egy pár sorát engedjétek meg, hogy felolvassam. Csak akkor lesz hangunk, ha először hallgatunk. Létünk alapja, hogy Isten mindannyiunkat nevünkön szólít, és mi meghalljuk azt. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk az Urat és egymást. Ahogy mondani szokás, két fülünk van, de csak egy szánk. Csak a hallgatás után jön a beszéd. Nem csak arra figyelünk, amit az emberek mondanak, hanem arra is, amit mondani próbálnak. Figyelünk a ki nem mondott szavakra, a szavakra, amelyeket keresnek. Nekem valahogy azért ezt játszanám vissza, mert ebben nagyon tetten érhető a szinodalitásnak a lelkisége. Tehát az, hogy tényleg nagyon sokfélék vagyunk, de csak akkor fogunk tudni előre haladni, hogyha kíváncsian meghallgatjuk egymást is jó szándékkal. Tehát nem azzal a szokásos, előítéletes, felületes figyelemmel, hanem ezzel a nagyon szépen megfogalmazott figyelemmel. Úgyhogy nekem ez az volt az első részből, ami megfogott. És hát abszolút, Zsombor, egyetértek veled, hogy a második rész engem is kicsit hazavágott, mert nem számítottam ilyen mélységekre. Nagyon közeli és meleg szívvel ápolok, hogy mondjam, kapcsolatot a magyar, egy-két magyar szerzetesrenddel és azoknak tagjaival, tehát közel érzem magamhoz a szerzetességet, azt hiszem, de valahogy olyan mélységébe avattál be minket, olvasókat a szerzetességnek a pilléreibe, hogy ez nekem nagyon sokat adott. És a sok kincs közül, amit megosztottál, itt is talán ez az odahallgatás, a belső csend és a ráérősség, erről szól egy kis fejezet, hogy mit jelent az, hogy szabad tér és idő van számunkra. Illetve még egy másik helyen pedig, ahol a Szentlélekről írsz, és az nagyon megfogott még, hogy azt mondod, hogy minden hivatásnak a kezdete az igaziból a lélek hívása, és itt jön a lényeg, nem a tökéletességre való elszánt törekvés, mint ahogy mi katolikusok ebben nagyon jók vagyunk, vagy hát ki ugye a maga területén ezt be tudja azonosítani, hanem hogy mindig a lélek. És ugye ez összefügg talán ezzel a csenddel, meg az odahallgatással, hogy ugye a csendben van a lélek. Úgyhogy engem ez nagyon megfogott.
6: Ígérem, rákérdezek majd, hogy mi az, ami a szerzetes monasztikus életben hazavágja azokat is, akik nem szerzetes közösségben élnek, hanem családban, vagy párkapcsolatban. De előtte én is mondanék egy gondolatot, ami viszont nekem volt ilyen reveláció jellegű, amikor két fontos témát, az emberi méltóság és az együtthaladás témáját kapcsolja össze a könyv. Én felolvasnám ezt az idézetet. Isten gyermekeinek azonos méltósága alapvető egyenlőséget teszi egyáltalán lehetővé azt, hogy Isten népének tagjaként együtt haladjunk. Szívesen kérdezném, hogy itt Magyarországon egy alapvetően klerikális egyházban, ami nyomokban szinodalitást tartalmaz, ti az emberi méltóságotokat nőként, testvérként, fiatalként hol tapasztaljátok, vagy esetleg annak a hiányát? Nehéz kérdést adtam, de időnk van az odahallgatásra. Zsuzsa, kérlek.
7: Én azt hiszem, hogy mindenhol, és a meglétét tapasztalom, nem a hiányát. Tehát lehet, hogy nagyon el vagyok kényeztetve, de én valóban nőként is, tehát családanyaként, feleségként, és az egyházközségben betöltött szerepembe is valahogy azt érzem, hogy tényleg kapok tiszteletet, és semmiféle ilyen hiányom nincs, és amúgy ez nagyon jó érzés, tehát köszönöm, hogy erre rákérdeztél, mert ezért most így hálát érzek, hogy ezt így megfogalmazhatom. Tehát az a plébánia, ahol én dolgozom, ott a világ legtermészetesebb dolga, hogy nők is képviselők, munkacsoportvezetők, mi hárman alkotunk egy munkacsoportot, mind a hárman nők vagyunk, és abszolút partneri kapcsolatban dolgozunk a plébánosunkkal együtt. Úgyhogy jó erre most ránézni. Köszönöm a kérdést.
8: Nálunk is abszolút. Így a jezsuita közösségben, a szakkollégiumi közösségben szerintem különös hangsúly kerül a méltóságra, az emberi méltóságra, a nők méltóságára is. Én hála Istennek, vagy nem hála Istennek, mert akkor tudnék ezen is dolgozni, de nem vagyok olyan közösségekben, ahol lesz, ne lenne jelen.
6: Fülöp testvér, akkor jól választottad meg a beszélgető partnereidet ma estére. És te hogy vagy ezzel az emberi méltóság megélésével?
9: Nekem két dolog jutott eszembe, így ha kicsit a béna megfogalmazás, de a hiány felől indulunk. Én örök fogadalmas testvér vagyok, nem vagyok pappá szentelve, és hogy ebből a nézőpontból az nekem, tehát Pannonhalmán, a pannonhalmi közösség életünkben még pannonhalmi főapát is lehetek, hogyha felmentéssel megszavaznak, de hogy a viccet félretéve, tehát az, hogy például a liturgián az atyák és a testvérek egy körben állva vesznek részt az imádságon, nincs külön padsor, ahol térdelni kell a testvéreknek az áldozati rész alatt, hogy csak egy példát mondjak. Tehát, hogy nagyon úgy vagyok szocializálva én is, hogy bármilyen szolgálatot, bármilyen fokozatot töltsünk is benne az egyházban, egy közösségnek a tagjaiként ebből a méltóságunkból fakadóan egy csomó olyan szimbolikus helyzetbe találom magam, ahol ez az azonosság, ez a mindeneket megelőző azonosság megtapasztalható. És akkor a közösségből kilépve, kicsit kitekintve is, hogy nekem a lelki gyakorlatok Pannonhalmán olyan tapasztalatok, ahol így 15-20-an összegyűlünk három napra, és hogy ott hát, hogy így egészen megdöbbentő dolgok történnek, tehát, hogy az osztozásban, a nehézségek feltárásában, a kérő imádságnak a kiterjesztésében teljesen függetlenül attól, hogy milyen rangban vagy fokon legyünk, vagy mivel foglalkozzunk, vagy honnan jöjjünk, egy ilyen elképesztő egységélményt árulkozik fel. Ezt azért mondom példaként, mert azt hiszem, hogy egyébként a szerzetes közösségeknek ma ez az egyik missziója talán, hogy ilyen kis oázisokra lejjenek mindazok, akik kilépnek, de én azt gondolom, és hát a könyv is ezért született meg, hogy ez a monostor falain is tud működni a plébániákon, az egyházközségek életében.
6: Ha már a példáknál vagyunk, a köztünk ülő szerző Ferenc pápát idézi, tőle is egy erős bibliai képet, ahol a vak Bartimeus példáján hívja fel Ferenc pápa az egyházat, hogy ne a fenekén ülő vak státuszban maradjon, hanem egy ilyen fellelkesülő, felugró, felkiáltó egyház legyen, aki mer odaszaladni Jézushoz. Ti hogy tapasztaljátok ezt a saját egyház tapasztalatokban? Akár ezt a szélen ülő, hallgató egyházat, akár ezt a meginduló gyógyulásra, gyógyításra induló egyházat?
8: Szerintem alapvetően az egy nagy kihívás így az egyházban Magyarországon, de biztos ez máshol is jellemző, azt nem látom, hogy sokan, vagy sok egyházközség van, ahol kiürül a templom, vagy így elvickél a közösség, ott egyszerűen a plébános, vagy a közösségek vezetője ezt ráfogja arra, hogy mi alapvetően, mint egyház, nem tudom, konzervatív álláspontot képviselünk, de a világ az mennyire liberális, meg kilógó, meg világias, és szerintem a fenekükön ülő egyház az nem konzervatív, hanem egyszerűen bénult, és ez önmagában semmit nem magyaráz, mert én igazán nem vagyok nagy rajongója az ilyen tradicionalista mozgalmaknak, de hát azok Nyugat-Európában mondjuk azért nagyszerűen működnek, hiába azok viszont tényleg konzervatív katolikus közösségek, de emellett egy nagyon aktív társadalmi munkát, meg nagyon aktív hitéletet építenek ott. Na, szerintem ez egy nagy probléma, hogy ne próbáljunk világnézeti alapon, vagy ne próbáljunk beidegződősekre ráfogni olyan problémákat, amik lehet, hogy egyébként a lustaságon alapszanak, vagy a beszűkült látásmódon. Én például, amit így konkrét példát kiemelnék, én nagyon sajnálom, hogy papíron létezik mondjuk egy katolikus ifjúsági mozgalom, ami elvileg

0: Szóval én ezt bedobnám, mint egy ilyen probléma felvetés.
1: Nagyon jó, ez megmozgat, igen, a mozgás, a mozgalom, meg a felülről mozgatás, vagy a önmagunktól elinduló mozdulatok, indulatba jövés, ez hogy tapasztaljátok mondjuk egy szerzetes közösségben?
2: Nem szerzetes közösségi példa jutott eszembe, hanem hogy a egykor és jelenlegi diákjaim is megszólítva érezzék magukat, hogy tehát van egy olyan érzés bennem sokszor, hogy így, hát hogy úgy nem lehet olyan nagyon vallásos dolgokkal jönni, még egyházi közegekben sem, vagy szóval, hogy így meg kell válogatnunk azt, hogy úgy mivel lépünk, mit hozunk, és hogy közben meg nagyon sokszor, vagy vannak olyan tapasztalataim, hogy tehát, hogy a Bartimeusban az szerintem a szenzációs, hogy ő felfogja, hogy az egy kairosz, hogy az egy minősített idő, hogy ott Jézus elhalad. És hogy szerintem mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, csak beidegződések, félelmek, rossz tapasztalatok esetleg a múltból, vagy csak egyszerűen a kényelmi szempontok azt mondatják velünk, hogy hú, hát ez most valamiért. És akár ez egy másik, amit a Zsombor mondta, szerintem is így van, hogy így a világnézeti bástyáink mögé bújva, vagy azokra hivatkozva járunk el így, pedig szerintem nem sok kell, vagy szóval, hogy vagy egy nagyon pici is, nagyon erős folyamatokat tud mozgásba lendíteni. Ő is csak felállt, és kiáltott egy nevet, és megváltozott az élete.
1: Zsuzsa, akkor most már elkéstünk, vagy itt az idő?
3: Igen, igen, jó a kérdés. Amúgy nekem pont a saját egyházközségemben a szinodális folyamat eleje jutott eszembe, az volt egy ilyen nagy felserkenés és felkiáltás, ami nekem egy óriási egyház tapasztalás volt, hogy amikor azt hiszem 21-ben, 22-ben meghirdette akkor a plébános, illetve nekem kiadta ezt a feladatot, hogy hirdessük meg, hogy mindenki, bárki leírhatja, hogy mit gondolok, milyennek látom az egyházat, illetve mire hívja a lélek az egyházat, erre a két kérdésre lehetett válaszolni, és több mint 70 ember írt, tehát hogy egy ilyen közepes méretű agglomerációs, tehát nyilván egy nagyon jó helyzetben lévő település, beszélünk hogy erről az egyházközségről, de hogy ez valahogy az az érzés volt, hogy ez fontos az embereknek. És akkor ez engem elképesztően lelkesített, de behozom a útszélén maradást is, hogy ugyanakkor azt is lehetett érezni, hogy ennek nem mindenki örül ennyire. És hogy akkor itt pont ez az élményem nekem is, egyházközségben is, meg akár nemzeti szinten is, hogy ilyen bástyák mögé tudunk bújni, ilyen világnézeti, ideológiai bástyák mögé, és mindent megteszünk azért, hogy távol tartsuk magunkat a, nem is csak a haladástól, már a párbeszédtől is. És ez meg olyan szomorú egy kicsit. És valahogy ez a kettő így párhuzamosan van jelen, azt érzem. Tehát van a Bartimeusnak a felserkenése és felkiáltása is, de van egy kicsit ez a bénázás is, szó szerint.
1: Ha nem lennének bénák az evangéliumban, akkor én sem érezném magam jó helyen a Katolikus Egyházban. De hogy az örömöt, hogyha említetted, akkor ez is hangsúlyosan jelenik meg a kötetben, akár az együtthaladás öröme, ha gondolunk egy jó zarándoklatra, vagy egy kirándulásra, akár a liturgia öröme, vagy annak éppen a hiánya, hogy ti hol tapasztaltok örömöt most az egyházban?
2: Azon gondolkodtam, hogy mikor szoktam örülni az egyházban, és nagyon sokszor ahhoz kötődik, hogy lezárul egy projekt, sikerült valami, sokan jöttek el, lehet statisztikát készíteni, hány szakdolgozóm lesz a kurzus után, tehát hogy ilyen nagyon mérésekhez kötődnek ezek az örömök. Csak ezek szerintem elég hamar kiüresednek, vagy egyre inkább azt tapasztalom, hogy nagyon, vagy nagy elillannak, inkább ezt mondanám, elillannak. Holott amire ezt mondom, a szinodusi záró dokumentumot is idézve, hogy liturgikus öröm. Tehát ennek pont a pillanatnyi, tehát pont az ellentetje a pillanatnyi örömnek. A liturgikus öröm az ott van a mennyben, most is. Az a kérdés, hogy mi bekapcsolódunk-e ebbe. És akkor itt az a kérdésem fel, hogy ez mi segíti és mi nehezíti ennek az átélhetőségét.

0: Szerintem erre a legelső lépés, hogy reflektálunk rá. Hogy nekem például bár Bencé szerzetes vagyok, de a gitáros énekek ilyenek, ahol ennek az örömnek ezt a kimerevített valóságát át tudom élni. Vagy amit említettem, ahogyan a liturgikus térbe elhelyezkedünk, mint közösség. Nekem ez, de neked egészen más, és hogy erről is kéne köröket menni, és beszélgetéseket tenni, és akkor megnézni, hogy milyen irányba érdemes elindulni, mint közösség, ezután a leltár után kvázi.
1: De jó, hogy ebből a pillanatnyi vagy illékonyi örömből ebbe a időtlen örömbe, vagy a mennyei örömbe átkapcsol minket a liturgia, ez tényleg izgalmas. Sokat beszélünk most a közösségről, meg a mi tudatról, hozta az Zsombor ezt a fontos kifejezést. Térjünk rá a könyvnek a második felére, ami erről a szerzetes közösségi tapasztalatról, hagyományról beszél, legyen missziós közösség, vagy egy monasztikus közösség, és ott Benedeket idézve hozza a szerző azt a képet, hogy a közösségben benne van ez a lendület, ez a futás. Kialakult bennem egy ilyen helyben futás képe, hogy hiszen egy helyben maradtok, de mégis ezzel a lendülettel. Mi az, ami segít titeket abban, hogy ezt a közösséget egyrészt kitartsatok ebben a közösségben, legyen az család, egyház, község, szerzetes közösség, kollégium. Másrészt, hogy úgy lássátok ezt a közösséget, hogy ez a ti személyes növekedéseteknek a tere. Nem egy akármilyen közösség, hanem egy nektek adott, vagy egy Istentől kapott, rendelt közösség.
2: Nekem nagyon tetszett az a gondolatod, Fülöp, hogy Jézus is választott konkrét tanítványokat, és konkrét élethelyzetet tulajdonképpen, és velük vállalt közösséget. Tehát, hogy valahol lenni kell, valahol gyökeret kell ereszteni, és hogy ebben ő a minta, vagy hát ebben is ő a minta, hogy van egy adott hely és egy közösség. És még két fogalom, hogy mi az, ami segít, hogy ugye egyfelől van a iroda, az odaadást, tehát hogy a közösségbe igaziból oda kell adnom magam, ugyanakkor van az önkorlátozás ezzel párhuzamosan, hogy valahogy ez a két dolog így együtt, ami talán megtart, meg ami segít. Még egy fél gondolat talán, ami ide is kapcsolódik, meg az előző kérdéshez is, az örömhöz, hogy én azt éreztem, hogy amikor a szerzetesi életről írsz, rendkívül alapossággal és elképesztő spirituális mélységgel, akkor abban óriási öröm van. És talán nem csak a könyv megírás, tehát nyilván, hogy azért, mert hogy ebben rengeteg munkád van, de nem csak a könyv megírásának a munkájára gondolok, hanem saját magadon való munka, és ez nagyon érződik. Tehát ez az önreflexiós élet, önreflexiós munka, és nekem ez jut még eszembe, hogy ami meg tud tartani, az, hogyha én tudok folyamatosan magamra visszatekinteni, magamra reflektálni, és tudok, szóval, hogy ebből tud fakadni az örömöm, meg ebből tud fakadni a stabilitásom is. És ezt éreztem.
1: De ő mondta, hogy a stabilitás az nem csak egy helyben ülés, vagy csücsülés, vagy állás, vagy futás, hanem egy belső habitus, egy belső stabilitás is.
3: Itt számtalanszor elhangzik ebben a kötetben az a bevonódás, mint kulcs fontosságú dolog, és talán ez is a szinodalitásnak a célja, a nagyobb fokú bevonódás az egyház közösségébe. És szerintem itt hoznék szakkollégiumi példát. Mi különböztet meg egy szakkollégiumot egy diákegylettől? Egy szakkollégiumba, bocsánat, ezt kezdem a diákegyletbe, ugye alapvetően fakultatív programok vannak, fakultatív kutatás, nincsen komoly tagság, nincsenek közgyűlések, és éppen ezért a diákegylet tagjai azok lelkiismeretfordulás nélkül hagyják ott, hogyha megunják. Beleírják a CV-jükbe, de ennél nagyobb nyomot nem hagy. Szakkollégiumban ahol kötelező a jelenlét, ahol közgyűlések vannak, ahol számtalan közösségi program van, lelki programok is mondjuk nálunk, mert ez egy katolikus szakkollégium, ott nem mennek el az emberek. Talán a szikben állunk az elmúlt 5-6 évben, egy vagy két ember hagyta ott a sziket a három éves periódus előtt. Amíg mondjuk ez a szám az MCC-nél, ahol szintén kötelezőek a programok, viszont nincsen részvételiség, meg nincsenek mondjuk közgyűlések, meg önszerveződő projektek, ott ez mondjuk sokkal-sokkal magasabb. És szerintem így az egyházban is érdemes megtalálni annak a módját, hogy én hogyan érzem a sajátoménak, hogyan tudok jobban belevonódni, és én meg vagyok arra győződve, hogy erről is szól a szinodalitás, hogy én bevonódok az egyházba, és egyfajta sorsközösségként élem meg az egyházhoz való tartozást, és ez szerintem nagyon vonzó. Tehát ezzel meg is tartjuk az embereket, meg ehhez egy olyan dolog, amihez szívesen csatlakoznak, és ehhez elengedhetetlenek a közös örömök, közös kudarcok, közös kirándulások, és hogyha ez nincs, akkor tulajdonképpen a modern világban az egyház az zarándokhelyek összességével válik, ahol fontosabb életesemények. Meglátogatjuk, a papok azok az zarándokhelyek őrei lesznek, mint a buddhisták, és ezt semmiképpen nem szeretném összehasonlítani, de mégiscsak egy ilyen. Ha nincsen meg az aktív részvétel, amit én beleteszek a közösségbe, és amivel a közösség is számít rám, mert ez is fontos, az egyház számít a tagjaira.
0: Egyetlen egy gondolat így de ez aztán minden társas kapcsolódásban jelen van így, tehát azért így Bencésként mi már nagyon individualizálódtunk Szent Benedek korához képest, mert hogy Szent Benedek korában mindent együtt csináltak, tehát mindent hálóterem közös volt, együtt dolgoztak. Alig beszéltek valószínűleg, rengeteget voltak csendben, de együtt csináltak mindent. Azért ma már az hittanórát egyedül tartom meg, stb. Tehát nagyon sok mindent egyedül csinálok. És ezzel párhuzamosan a forrásaim is lehet, hogy néha a közösségen kívülre hívnak. Tehát, hogy elvégzek egy képzést, elmegyek egy programra, elmegyek nyaralni valahova. Tehát, hogy és ezektől szerintem nem kell megijedni ezektől a helyzetektől, és a bevonódással kapcsolódnék vissza, hogy itt viszont az a feladat, hogy ezt hogyan teszem be a közösbe, hogyan teszem közkincsé. És szerintem ez mindannyian átéljük, hogy hogyan nem tartom meg csak magamnak azt az örömöt, ami a növekedésemnek, a gyarapodásomnak, a mélyülésemnek a terepe volt, hanem így ezt megosztom, erről mesélek, erről ebbe behívok embereket. Szerintem ez egy szerzetes közösségben is ilyen alapvető feladat, mert nagyon különbözőek vagyunk.
1: Ha már Szent Benedeknél vagyunk, akkor Regulának egy felismerését, vagy mondását, állítását hoznám ide. Mindannyiótoknak készültem egy ilyen ajándékkérdéssel, személyes kérdéssel. Azt írja a Regulában Szent Benedek, hogy az Úr gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki azt, ami jobb. Zsombor, te vagy köztünk a legfiatalabb. Milyen gyakran van ilyen tapasztalatod, hogy figyelnek rád, megkérdeznek, hogy mit üzen az Úr általad?
3: Ezek erős szavak. Nem tudom, most magamról kevésbé tudok beszélni, meg nem is szeretnék, de szerintem az egy nagyon fontos tendencia, hogy milyen lehetőségeket adunk, és mennyire figyelünk azokra, akik megtérnek, vagy akik visszatalálnak a hitükhöz, és azok azért általában fiatalok, vagy az ember vagy 20 évesen, vagy 80 évesen tesz ilyet, hogy elkezd újra a templomba járni. Szerintem ez egy kulcsfontosságú tényező lehet így az egyház sorsának az alakításában a jövőben, például Franciaországban ott teljesen átvették az egyház tematizálását a fiatalok, és És ugye, hogyha valaki megtér, meg valaki erre rátalál, és tényleg egy olyan kapcsolata lesz a Jóistennel, meg az egyházzal is, tényleg a közösséggel, ami számára akár új, akkor van egy apostoli tudata. És szerintem, hogy az apostolok nélkül nem lenne egyház se, úgy szerintem ma is figyelni kell az apostolokra, és szerintem akik fiatalok, és ezt megtalálják, azok apostolok.
1: Fülöp testvér, neked is jár egy ajándék. Azt írod az előjárok és az engedelmességről szóló fejezetben, hogy a apátként cselekedni az annyit jelent, mint légkört teremteni. Ez nekem nagyon szimpatikus gondolat. Az a kérdésem, hogy ez mennyire az apát személyes felelőssége, és mi ebben a szerzetes tagoknak a társfelelőssége, hogy a társfelelősség egy nagyon fontos kulcskifejezése így a színódusnak. Hogyan éled ezt meg?
0: Hát 100%-ban az apát felelőssége.
1: Köszönjük szépen
0: itt akkor. Hogy ezt a légkört megteremtse, és az én felelősségem az, hogy mindig a hosszabb utat választva az apáttal való kapcsolatomban ne, ugye visszatérő gondolat a regulában, hogy ne, tehát színe murmuráció, ne, tehát a háttér pletykázás, a háttér, ami erre a jó szó, tehát a háttérben megbúvó csendes rombolásnak a hangját fel, vagy pont, hogy ezt elkerülve a személyes kapcsolatba áldozzam az időt, mert mindig könnyebb azt mondani, hogy kiáll az apát, mond valamit, és akkor elszáll az agyam, a melletümölőhöz odafordulok, és akkor mondok valamit, hogy ugye mekkora hülyeséget mondott, és nem tudom, hanem akkor kivárni, hogy véget érjen az ülés. Lehet, hogy már este van, kivárni az éjszakát. Holnap az apát elutazott valahova, kivárni a következő napot. Közben rajtam, bennem történik valami, azt gondolom, és akkor, amikor adódik a lehetőség, akkor bátorsággal elmondani, hogy bennem mi, vagy nekem mi fájt, meg engem mi bántott, és szerintem ez a társfelelősség, tehát hogy kivárva az idejét a párbeszédnek, és annak, hogy beszéltünk már a csendről, tehát hogy itt az, meg az önkorlátozásról, hát ez az önkorlátozás egy ilyen helyzetben, és akkor ennyiben pedig a társfelelősségben pedig ugyanúgy az a 100% ott van a testvérek részéről. Ezt nagyon-nagyon nehéz szerintem így megtartani, mert az ülés után már lehet, hogy megvan írva előre levélvázlatba a vázlatom, vagy a levelem, a piszkozat, hogy mit küldjek el az apátnak abban a percben, ahogy véget ért a közösségi találkozás. Tehát igen, így ezt az önkorlátozást ilyen értelemben megélni.
1: Én is csatlakozom, hogy hajrá tovább ezen a közös úton. Köszönöm azoknak is, akik itt voltak velünk, akik néztek, vagy hallgatnak minket. A könyv olvasható, kapható, és ilyen remek beszélgetéseket lehet róla folytatni bárhol.
4: Kedves hallgatóink! A Café Francesco 83. podcastjában Kis Német Fülöp Bencé szerzetes könyvének bemutatója keretében elhangzott beszélgetést hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis. Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Üdvözlöm a kedves hallgatókat Szent István király ünnepén. A mai hittanóra felvételről hangzik el, éppen ezért nincsenek az elején hittankérdések, és ezért nem lehet a mai alkalommal csokoládét nyerni. Ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez a hittanóra nem fontos, mert hiszen tovább visszük majd az egyház történelmének dolgait. Mint mindig, imádsággal kezdjük ezt a hittanórát is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy imádkoznak értünk, és adományaikkal segítik a Mária Rádió működését. Már sokszor mondtam, de nem elégszer, hogy a Mária Rádió olyan rádió, amelyet a saját hallgatói tartanak el önmaguk számára. Vagyis csak abból tudunk megélni, amit a kedves hallgatók ránk szánnak. Sajnos ismételten súlyosan negatív fázisban van a Mária Rádió költségvetése. Éppen ezért az imádságok mellé tisztelettel kérjük a kedves hallgatók adományait is. Ettől függ a rádió fennmaradása, működésének lehetősége. Amennyiben arra tetszenek érdemesíteni bennünket, akkor tisztelettel kérjük az adományokat, hogy működhessünk és szolgálhassuk a kedves hallgatókat. Akik eddig is megtették, hálásan köszönjük az áldozatosságukat. Ha valaki új csatlakoznék hozzá, hozzájuk, akkor megtalálja akár a magazinban, akár más helyen a Mária Rádió számát, bankszámla számát, ahova lehet átutalni. De hát a Gogol utcába személyesen is be lehet vinni az adományokat. Nagyon szépen köszönjük előre is. A mai alkalommal pedig akkor folytatjuk az egyház történelmét. A súlyos századoknak egy kiemelkedő pápájáról lesz szó. Az egyház az investitúra harc közepében van, illetve már úgy tűnt, hogy talán kifelé lábol belőle, de hát a kornak az erkölcsi színvonala még egyáltalán nem növekedett fel olyannyira, hogy le tudja rázni magáról mindazt, ami evilági, és csak az Istennek éljen. Harmadik Ince a pápa ebben az időszakban, aki nem csak fiatalon került a pápai trónra, hanem igen tetrekész és erőteljes egyéniség volt. Elsősorban közvetlen környezetét, a pápai udvart igyekezett megreformálni. A maga szigorú és aszkéta életével példát is adott, meg a rendelkezései betartására is serkentette mindazokat, akik a környezetében éltek. Bátran nyúlt bele a nagy ellenfél életébe is, vagyis a németek életébe, amikor kiközösítette a német ellenkirályt. Hát ott is voltak azért iszonyatos viszonyok, amikor egyszerre két királyt választottak, és ő pedig az eredetileg megválasztott király mellé állt, és kiközösítette az ellenkirályt. Így sikerült is helyreállítania Németország belső békéjét. De akkor sem habozott szigorú lépéseket tenni harmadik Ince pápa, amikor Ottó császár sértette meg durván az egyház jogait. tisztességes házas életre szorította ugyanakkor a francia, aragóni és leóni királyokat, akik hitvesüket eltaszították. Itt magyar földön is rendet teremtett, amikor Imre királyt kibékítette öccsével, Endrével. Anglia Jogtipró királyát pedig megfosztotta uralkodásától, illető föld nélküli János, mire az hűbérként ajánlotta fel országát a pápának. Ezeket a tetteket megkoronázta azzal, hogy összehívta a IV. Lateráni Egyeteme zsinatot 1215-ben. Valóban tevékeny és erélyes pápa volt, olyan, aki jó szándékkal, megfontoltan és a célokat helyesen látva és kitűzve cselekedett.

Ez a negyedik lateráni egyetemes zsinat dogmaként mondta ki az átlényegülést a Szentmisében. Addig ez bizonytalan volt, probléma volt, tehát most egyértelművé lett, a kenyér és a bor a pap szavára Krisztus testévé és vérévé válik. Nem csak úgy néz ki továbbra is, mint a kenyér, hanem közben lényegi változás történik. Ez a lényegi változás pontosan azt jelenti, hogy többé már nem mondható kenyérnek, bár úgy néz ki, hanem az maga Jézus Krisztus. Többé már nem mondható bornak, már íze, színe, illata, minden megmarad, mégis már nem bor, hanem Jézus Krisztus szentséges vére. Ez a zsinat elítélte az albigens eretnekséget. Hát ez elsősorban Spanyolország, illetve a Franciaország délvidékén szedte áldozatait, lelki áldozatait. De ugyanakkor annyira ellenszegült a törvényes rendnek, hogy bizony azt kell mondani, hogy nagy pusztításokat is végzett. Ez a zsinat kötelezőként írta elő az évenkénti szentgyónást és a húsvéti szentáldozást, vagyis valóban akarta emelni a keresztények hitbeli szintjét és az erkölcsi életét. Egyházi védelem alá vette a soka helyütt üldözött zsidókat. Ez is egy igen érdekes rendelkezés. Védelmükre pedig bevezette a gettót és a sárga folt viselését. Lám, nincs új a nap alatt. Csak akkor ez védelem volt, a későbbiek során, a 20. században meg éppenséggel, mondja, az elítélés jele. Nagyszerű eredményt ért el a keresztes háborúkkal, elfoglalták ugyanis Bizáncot, és megalapították ott a latin császárságot Románia néven. Ez sajnos csak rövid időt, 60 évet élt, 1201-től 1261-ig tudott működni. Ez a zsinat az egyház életében, illetve a világ életében komoly károkat szenvedett el. Elsősorban Európa délvidékein a már emlegetett albigdens eretnekséggel, azok tagjai garázdálkodásai miatt. Végül is úgy határoztak, hogy keresztes háborút indítanak ennek az eretnekségnek a felszámolására. Ez 20 éven át tartott, 1209-től. Ennek egyik terméke, idézőjelbe mondom, az inkvizíció megjelenése. Ugyanakkor megkezdődött ennek párhuzamaként a mórok kiszorítása is spanyol földről. Ennek a döntő csodája 1212-ben zajlott. És ebben az időben lépett fel Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos is, vagyis a kolduló rendek alapítói, és komoly lelki hatást értek el, akár saját rendjük révén, akár például Szent Ferenc a Clarissa rend révén, vagyis a női ferences renddel. Ebben az időben lépett föl tehát ez a két szent, és nagy hatással volt a keresztény erkölcsök növekedésére. A keresztes hadakat is akartak újból indítani a Szentföldre, de a pápa hirtelen meghalt, ezek megszervezésére már nem jutott ideje.

Az egyház és a császárság megbékéléséről egyre kevésbé lehetett szó, ugyanis II. Frigyes császár szinte állandóan harcban állt a pápákkal. Egy cinikusan gondolkodó ember volt, aki többször is kiközösítést szenvedett az egyház részéről, de hát cinikus módon túlélte, mindenfélét megígért, aztán persze nem tartotta be az ígéreteit, sohasem. A bajok orvoslására végül is aztán IV. Ince pápa összehívta az első lyoni egyetemes zsinatot 1245-ben. Hát ekkor már fenyegeti az egyházat a francia fogság, ami hamarosan be is fog következni. A zsinaton a pápa megnyitva a tanácskozást az egyház 5 sebéről beszélt. Nyilván az Úr Jézus 5 szent sebének példájára. Ezek a sebek pedig elsősorban a klérus, alsó és felső papság bűnei, Jeruzsálem eleste, Magyarország pusztulása a tatár dúlás miatt, konstantinápolyi uralom végveszélye és a császárság, a német császárság ellenségeskedése az egyházzal. Ez a zsinat Frigyest letettnek nyilvánította a német trónról, és csak a halálos ágyán tért meg 1250-ben. Végül is az egyházzal kiegyezve halt meg, és a szentségek vételével.

A császár halálával véget ért a Hohenstauf dinasztia uralma. A birodalom az interregnum vett erőt, vagyis nem tudtak királyt választani, és ez a királytalan időszak persze a káosz időszaka lett. Délitánia, amit a pápa hatalmában tartott, hőbér birtoka lett a pápoknak, illetve a pápák által az egyre inkább francia származású pápák miatt az Anjou kezébe került. A bíborosok ugyanis két erős pártra szakadtak Rómában, a francia és az olasz részre. Hosszú időn keresztül nem tudtak megegyezni a pápa személyében, és majd 3 évig betöltetlen maradt a pápai trón. Végül megválasztották 10. Gergelyt pápának, aki 5 éven át vezette az egyházat. Igyekezett a veszélyben forgó Szentföldnek segítséget nyújtani. És ez az az időszak, amikor 8. Mihály bizánci császárnak sikerült visszafoglalnia Konstantinápolyt, és hogy ne kerüljön megint az ellenség kezébe, fölajánlotta az egyháznak az uniót, vagyis az elszakadt keletiek visszatérnek Róma uralma alá. Ezért 1274-ben ez a pápa összehívta a második lyoni egyetemes zsinatot. A keleti egyházzal való unió visszaállítása nagyon nehezen, döszögősen ment. Sok ellensége volt ugyanis ennek az uniónak. De végül is Szent Bonaventura volt az, aki eredményre vitte a tárgyalásokat, és megvalósult, sajnos csak ideiglenesen, viszonylag rövid ideig, a keleti és a nyugati egyház uniója. A zsinat érdekes intézkedése volt a konklávé létrehozása, elrendelése. Konklávé együtt összezárva, elzárva a külvilágtól. A rendelkezés lényege pedig az volt, hogyha pápát kell választani, és összeülnek a bíborosok, elzárva a külvilágtól, tehát ahogyan ez ma is történik, az új pápát, ha megválasztják az első 3 napon belül, akkor nincs semmi gond. A következő 5 napban azonban bíztatásként már csak 1 tál ételt kapnak naponta, hogy próbálkozzanak megegyezni. Ha ekkor sem sikerül, akkor mindaddig kenyéren és vízen kell élniük elzárva a világtól, amíg a választás meg nem tűnik, vagyis a konklávében nem fejeződik. 10. Gergely pápa közbelépésére szűnt meg egyébként Németországban is az interregnum, vagyis miképpen az egyházban ilyen bonyodalmak lépnek föl, ő a német interregnumot megszüntette. Az, hogy ez az ellenségeskedés így megszűnt, sajnos nem azt jelentette, hogy az egyház a következőkben már békében élhetett, és csak Isten ügyeivel foglalkozott. A következő időszakban a pápaság a német befolyás helyett francia hatás alá került, de ez már a következőknek lesz majd a témája. Most pedig imádsággal fejezzük be a hittanórát. Stílusosan Szent István király közbenjárását, lépését, oltalmát kérjük, és elsősorban saját országunknak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: A világosság a világba jött, de a világ nem fogadta be. Én azt gondolom, hogy korunk, de mindannyiunk talán legnagyobb kérdése az, hogy képes vagyok-e befogadni, integrálni? Én magam képes vagyok-e beilleszkedni, befogadást nyerni egy közösségbe? A mi Urunk Jézus Krisztus ugye megszületett. Pásztorok, napkeleti bölcsek befogadják. Heródes visszautasítja életére től, menekülni kell. De nyilvános működése is, hát hogy mondjam, egyik legnagyobb tragédiája, hogy népe nem tudja, vagy nem erős tudja befogadni a mi Urunk Jézus Krisztus végtelen jóságát, szeretetét. A mai evangélium is arról szól, hogy menekül Tírus Szíriába, elhagyja hazáját, tehát nem csak gyermekként menekül Jézus, felnőttként is. Inkognitóban. Hát látjuk, hogy nehéz egy Istennek inkognitóba járni köztünk. Ez a szegény asszony lányáért könyörög. És Jézus végül meggyógyítja. Tudjuk jól, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nyitott. Hát a garadai ördöngös az egy pogány ember volt, nem zsidó, és mégis megszakítja útját, és elmegy hozzá. Sőt, hát ez a pogány ember az első olyan, aki a pogányokhoz küld Jézus, hogy menj, s mondd el mindenkinek, hogy mennyire szeret téged az Isten. Igen. Jó lenne ezen a szentmisében úgy elgondolkozzunk azon, hogy vajon én mennyire vagyok befogadó, mennyire tudok én beilleszkedni. Szent István király levelet írt, 10 pontba intelmeket fogalmazott meg Szent fiához, Imréhez. És a 6. pont arról szól, hogy az idegeneket, a jövevényeket gyámolítsd, fogad be. Mert az az ország, az a közösség, amelyik integrálni tud, befogadni tud, az gazdagabb lesz. Egy árva gyerek került hozzánk. Még a 90-es évek elején nálunk volt első áldozó, bérmálkozott, és gyermekként is azt mondta, hogy ő majd a Szentföldön lesz ferences szerzetes. És Mátyás testvért az elmúlt hetekben, tényleg Jeruzsálembe, az olajfák hegyén lévő népek templomába, Jeruzsálem latin pátriárkája pappá szentelte. Ez az árva gyermek, befogadtuk, és ő hagyta, hogy befogadjuk. És ma hát a Szent Ferenc Alapítványnak dísze. Elmentem ugye a szentelésére, és ő Kafarnaumban volt szerzetes, és akkor elmentünk, primíciája ott volt, körbejártuk, Betszaida, onnan származik Péter, András, János, Jakab, Kafarnaum, Mátét ott szólította meg az Úr. Pár négyzetkilométer, szerintem nem nagyobb terület, még kisebb, biztos, mint Alcsik. Ez volt Jézusnak a tevékenységi központja. Innen hívta az apostolait. Itt tette ezt csodáinak 80%-át, itt mondta a hegyi beszédet, kenyérszaporítás, minden. És döbbenten láttam, ebből a 3 városból semmi sincs, csak rom. Három szerzetes rakja ezt a három romvárost. És úgy elgondolkoztam, hogy a Jézus Krisztus, az apostolok nem mernek nyitni a nagyvilág felé, hát akkor a Jézusi esemény talán néhány történész valahol megemlíteni. De mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, gyertek hozzám mindnyájan, csonkák, bonkák, úgy, ahogy vagytok, ti jók vagytok nekem. Lehajol mindenkihez. És ugyanezt teszik az apostolok is. Abból az eldugott kis kafarnaumi helységből 3000 ember, és Péter útra kell, Rómába, Szent Pál Athénbe, mindenhova elmennek, hirdetik az evangéliumot, befogadnak. Olyan döbbenetes, sikerült eljussak egyszer Szíriába, Aleppo is, Damaszkusz között van Homs városa, egy millió lakós nagyváros, püspök úr fogadott szeretettel, és hát azt mondja, nem akarjuk megnézni az altemplomot a székesegyház alatt. És kiderült, hogy az első pünkösdön ott volt egy Szilvánusz nevezetű ember, és ott megkeresztelte Péter ezzel az első pünköskor. Hazament, és templomot épített. Ő lett Homs városának első püspöke. Miért? Mert Péter ezt a vadidegen embert be tudta fogadni, megkeresztelte, közösséget vállalt vele. Így jött létre ez a közel 2 milliárd főt számláló katolikus egyház, hogy befogadlak. Adná az Isten, hogy tényleg megtanuljuk. Tegnap 3 házasságkötés volt itt ebbe a templomba. Hát, hogyha az a vőlegény, az a férj, az a menyecske, abba a családba be tud integrálódni, ha egymást tiszta szívvel, szeretettel be tudják fogadni, hát akkor boldogok lesznek, akkor felvirágzik az ő életük, az ő családjuk. Mert Isten azt akarja, hogy egymás számára áldás, ajándék, gazdagság legyünk. Televízióban és máshol is mindenütt azt látjuk, hogy a migránsok jönnek, itt a világ vége. Nem tudom. Vannak történészek, akik azt mondják, hogy mi fogadtuk be a magyar népet, mert mi székelyek itt voltunk. Aztán mások azt mondják, ők fogadtak be. De tény az, hogy befogadtak a jászokat, a kunokat, a vesenyőket. És ez gazdagságot jelent. Erőt jelent. Közel 7000 gyereket fogadtam be. Tegnap elmentünk. Én azt mondom, Erdély 7 csodája közül egyik az egyeskős, az a vidék, Nagyhagymás hegysége. Gyönyörű. Pár évvel ezelőtt volt egy baleset, egy férfire ráborult az erőgépe, szinte meghalt, és hálából épített fent az egyeskő tövébe egy gyönyörű, pici, de ilyen gerenda kápolnát. És hát ugye Urunk színeváltozásának tiszteletére szentelték ezt a kápolnát, és meghívott, hogy tartsak egy szentmisét, elmékedjek. És olyan jó volt látni, hogy hát több száz ember összegyűlt. Hihetetlenül meg.

0: lányunkat, gyerek otthonunk egyik lányát feleségül vette, van két szép gyerekük, és a társával együtt lóra ültek, hogy találkozzanak Csaba testvére, és átlovagoltak. Még a lónak a sörényét is telefonták szebbnél szebb erdei virággal. És az a két gyermekes családapa, amikor meglátott, rég nem találkoztunk, földig borul, és meg akarta csókolni a kezemet. Hát mondom, ne butáskodj. Aztán úgy megropogtatta a vállaimat, hogy még most is érzem. Jó dolog befogadni valakit Isten nevébe. Gazdagság, élet. Merjünk a másik mellett dönteni. Ugye olyan szűk markóak az édesanyák az élet befogadása szempontjában. Egy-két gyerek, jaj, bőven elég. Gazdagság. Minden gyerek áldás, ajándék. Az, ami egyedül megmarad az örök életre. A gyermeked, a férjed, a feleséged. Az örökké valóságban milyen jó lesz találkozni mindazokkal, akit befogadtál, akinek egyetlen pohár vizet is adtál Isten nevébe. Nem csak az Úr fogja megköszönni, hanem az is, a jó szót, a tanácsot, a bátorítást. Nemzetünk ünnepére készülünk, és hát én azt gondolom, a mennyei édesanyánk akkor örvendene nagyon, ha azt látná, hogy jó testvérek vagyunk, hogy egymás felé nyitunk, hogy egymást tiszteljük, becsüljük, értékeljük. Ne féljünk oda menni a másikhoz és bocsánatot kérni, ha megbántottuk. Nyugodtan üljünk le és kérdezzük meg, hogy hát mivel bántottalak. Persze mérték nagyon fontos, emlékszem egyszer, én is a munkatársaimnak, hát volt egy 300 munkatársa akkor, és nagy bátran mondtam, adtam mindenkinek lapot, hogy írja le a problémáját, ami velem van. Aztán úgy bíztattam a kollégákat, hogy csomó levelet kaptam. Bementem a szobába, elolvasgattam, és egy hétig ki se jöttem onnan. Úgy magamba roskadtam. Aztán utána mondtam, csak egyessével mondják a problémákat, mert talán azt meg tudom emészteni. Igen, biztos, így növekedünk, így gazdagodunk. Ne féljünk a kritikától. Van egy kedves hölgy, mai napig minden elmékedésemet elküldöm neki, mert ő mindig kijavít. Ugye az elején az okon vettem, hogy hát csak hiba van az én beszédeimbe, az én leveleimbe, írásaimba. És mondta ő, nem, ő olyan, mint a hiba javító az interneten, ami van, ő azt lereagálja. Na azóta minden levelemet elküldöm neki. Igen, ne féljünk a kritikától. Ne féljünk attól, hogy talán a szemünkbe mondják gyengeségeinket. A szeretteink tudnak igazából javítani rajtunk. Milyen szép lenne ezen a szép vasárnap délután. Elévennéd a telefonodat, megnéznéd a régi telefonszámokat, kit mikor hívtam fel. És egy rövid SMS-be, vagy akár hívásba is jelenkezzél. Eszembe jutottál. Hogy vagy? Hogy vannak a gyerekeid, az unokáid? Pár szóba a régi kapcsolatot melegítsük fel. Integráljuk a másikat. Hívjuk meg egy kávéra. Készülünk nemzetünk ünnepére. Ne egyedül ünnepelj, ne magányosan magadba. A gonosz lélek azt szeretne, egymástól elválasszon bennünket, hogy összeugrasszon. Adná az Isten tényleg, hogy népünk egy élő, eleven, Isten dicsérő, nagy család legyen. Álljunk fel, és azért imádkozzunk, kérjük Isten áldását erre.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport kananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítéli élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
5: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Mi?

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, éva ramadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgetett kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozz a légetünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot szűznára szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
0: Amen.
3: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 21-e. Dúslombú szőlőtő Izrael. Gyümölcset is bőven terem. Hoseás könyvében olvassuk ezt a 10. fejezet első versében. Dúslombú szőlőtő Izrael. Gyümölcset is bőven terem. Azt mondjuk, dúslombú szőlő Izrael bőven terem, de ez itt most nem dicséret, hanem kritika. A dúslomb sikert jelent, szépséget jelent, a dúslomb bujaságot jelent. Testi, lelki, társadalmi, vallási értelemben egyaránt. Ahol a szabadság már szabadosság, és ahol a szőlő már szakadásig terem, ott a következő évben alig lesz termés. Ahol túlfeszítenek minden húrt, ott előbb-utóbb valami elpattal, megreped. Meddig teremhet még szőlőt ez a dús, lombú nyugati társadalom? Meddig pöröghet még ez a modern világ? Meddig feszegethetők még a határok? A legnagyobb baj az, hogy az érdekekhez nem párosulnak értékek. Az érdekekkel önmagában nincs baj. Azok bizonyos határig biblikusak. Még a heidelbergi kát is több kérdésben utal a szent érdekekre. Mi hasznom mindebből? De ahol csak az érdekek dominálnak, minden felírva, ahol a pénz, a profit, a presztízs, a pozíció, a paráznaság kiszorítják az örökké való értékeket, ott előbb-utóbb megszakad a bőven termő szőlő. És elszárad a dús tőke. Elpattan a húr. Esély sincs változásra, amíg az alapdiagnózis ez. Nem féltük az Urat. Adj megtérést, Urunk. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Hírpercek.
1: Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Félreértett Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Biblia a békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblia Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, tájékoztat a Szeged Csanádi Egyházmegye. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. A konferencia egyik kiemelt eseményét augusztus 26-án szerdán 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Glinka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai Filon kutatójának, a programok regisztráció után

0: bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem domtéri épületében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Istenünk, te szent tizedik Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanúpapjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértonú papjáról. A Szentpéter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A szent zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a szentatya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúságtétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldásom mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenmel vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium mértékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgája után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott Plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novi Zsmigród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve a zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a nemzeti egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már látták, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést, és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novi Zsmigródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szent Atya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szent Atya megállapítja, hogyha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis Ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
3: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberré váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudat hasadást szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
2: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Szent Vérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. 2026. augusztus 22-e, szombat. 11 órakor Bátáról elszármazottak találkozója. 13 órakor történelmi kalantúra. Táborélet, mesterségek, fegyveres bemutató. 17 órakor kulturális programok. Helyszín Nagysziget. Augusztus 23-a vasárnap, emlékezés a mohácsi csata előtti Bátai Országos Gyűlés 500. évfordulójára. 10 óra 30-tól ünnepi megemlékezés a bazilikában, emléktábla avatás. 11 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagy-szigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér bazilikánál koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre a harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése, 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. A világ győzelmes királynője tiszteletére szóló ünnepi szentmise. Augusztus 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak a világ győzelmes királynője tiszteletére.

0: Istenhegyi Szent László plébánia, országos engesztelő imamozgalom, szeretett láng mozgalom, Mária fiai Tótusz Túsz, térden álló férfiak rózsafűzér szentolvasó ima szövetsége és missziója, és sokan mások.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának izomsorvadásban elhunyt testvéréről. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Henry herceg és családja. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg az Andrássy út. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Elizabeth Argemi, a barcelonai ICOF klinika ápolónője Castel Gandolfóban rövid találkozás során átadott Leó pápának egy könyvet testvéréről, Xaveri Argeminről, aki tavaly 29 évesen hunyt el izomdisztrofóbiában, tájékoztat a Vatikán News. A Szentatya augusztus 18-án az apostoli palotát elhagyva megállítatta járművét és szólt Elizabethnek, aki átnyújtotta neki a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című kötetet. A könyv Xavier tanúságtételét meséli el, aki betegsége ellenére nagyon szerette az életet és sokakat kísért, segített. Nővére szerint életének a szeretet adott értelmet, a betegség csak formálta, de nem határozta meg azt. Elizabeth elmondása szerint a pápa szeretettel hallgatta meg, és dedikációt is írt a könyvébe. Felidézte júniusi spanyolországi útját is, amelynek üzenete szerint útmutatást ad testvére örökségének folytatásához. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona. A két gyermeket a szülők már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve, nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben ő rászegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus augusztus 21-én. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Fülöp Ákos vagyok, rákosalvai plébános. Jó egy-egy ilyen hosszú hétvégét megélni. Lehetőség van a pihenésre, kikapcsolódásra, egy kis nyaralásra is még. Bizonyára sokan elutaztak, elindultak a különböző helyekre, különböző helyeken pihenjük ki egy kicsit a mindennapoknak a sűrűségét. Szent István királyt ünnepeltük a tegnapi napon, és ő újra és újra példát ad számunkra, hogy Jézusra, a sziklára építsük az életünket, és ebben szeretnénk újra és újra napról napra megerősödni, ebben szeretnénk egyre inkább kitartóvá válni, akár a hétköznapjainkban, a munkanapokon, akár a pihenőnapokon, vagy az ünnepeken keresztül is. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Máté könyvéből olvasom. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. Második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.

Kérdezni fontos dolog, különösen, ha valódi érdeklődés van mögötte. Persze nem könnyű meghallgatni a választ. Nem könnyű a másik, a válaszoló valódi helyzetébe belehelyezkedni. Manapság gyakran, túl gyakran talán használjuk az elektronikus formákat. Alapvető információkra alkalmas, de mélyebb dolgokra aligha. Jézust a főparancsról kérdezik. Máténál a szándék alattomos. Vizsgáztatni akar, keresi, mibe köthet bele. Én hogyan kérdezek a másiktól? A jó kérdés jó beszélgetést indíthat el. A legfőbb parancsa szeretet parancsa, persze a helyes szereteté. Törekedjünk rá, hogy valódi, Istentől ránk áradott szeretettel szerethessünk.

Jézusunk, taníts minket a szeretetre. Arra a szeretetre, amely döntés melletted és a másik ember mellett. Arra a szeretetre, amely valódi érdeklődést mutat a másik személye iránt, amely önmagáról megfeledkezve a másikért akar tenni. Adj kegyelmet, hogy megtanuljunk szeretni téged, az Isten fiát, ezáltal erősödjön meg a fele barátaink iránti szeretetünk.

0: 7 óra 6 perc van, nézzük meg a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. Névnaposok között elsően a Sámueleket említjük, héber eredetű név jelentése Isten meghallgatott. Köszönhetjük ma Hajnákat, Vörösmarty Mihály névalkotása a hajnal szóból. Köszönhetjük a Franciskákat, a latin Franciscus, Ferenc férfi név, női párja, jelentése francia. Köszönhetjük a Johannákat, ez a János névnek a nőiesített megfelelője. Köszönhetjük az Erikeket, a Zsanettokat, az Erikákat, a Piuszokat és a Baldvinokat is köszönhetjük a mai napon. Természetesen köszöntünk mindenkit, akinek a mai nap bármilyen alkalomból ünnep. Szőcs László atya ünnepli ma a születésnapját, őrá is szeretettel gondolhatunk, aki őt ismeri. Házassági évfordulókat is ünnepelhetünk a mai napon. Ne feledkezzünk meg róluk, imádkozzunk, értük. És nézzük meg a mai nap évfordulóit. 1567-ben ezen napon született meg Szalézi Szent Ferenc, francia teológus, rendalapító egyház szervező. Ennek az emléknapja januárban van a halálához közeli évfordulón. 1908-ban ezen napon született meg Feleki Kamil, kossuthdíjas magyar színész, komikus. 1910-ben pedig ezen napon született Székely Bertalan magyar festőművész. Ezen napon halt meg Székely Bertalan magyar festőművész. 1930-ban ezen napon született Sajdik Ferenc, kossuthdíjas magyar grafikus, karikaturista, rajzfilmrendező, a nemzetművésze. 1941-ben ezen napon született Vukán György, kossuthdíjas magyar zeneszerző, zongora, művész. 1965-ben ezen napon találták meg Samunak, az elembernek a csontjait a vértes szőlősi ásatásokon. És 2004-ben ezen a napon hunyt el Böszörményi Géza, kossuthdíjas magyar filmrendező, forgatókönyv író. És akkor most következik a versolvasó rovatunk itt a Mária Rádióban.
1: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl-föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám, elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Sík Sándor, hiszek. Hallják meg hívők, hitetlenek, élet-halára szóló eskümet. A szív bősége zúg fel ajkamon, az kényszerít Krisztus vallanom. Hallják meg rokkant vén apostaták, s vétekben vajodó új világ, a forradalom a vak leviatán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek, hiszek. Hiszek és hitem súlyos és kemény, nem tünde tan, nem pille vélemény, nincs benne így úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken magyarán, semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeckedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni ad elében, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam, aki mozdítja minden mozdulásom, én jóban, rosszban, boldogan imádom, intéző édes mély akarattal, hiszek Istenben, hiszem az atyát. Égnek és földnek tessé vált Frigyét, hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az atya örökő óta szül, és akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az emberfia, ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet, benne az út, hiszek Istenben, hiszem a fiút. Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, aki Szent Péter ajakárival hegyeket bont és szíveket áthidal, és hét csatornát csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében nőhetsz ten magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, örülhetsz, hiszek Istenben, hiszem a Szent Lelket. Hiszek, és tudom, honnan a hitem, házamat én kőszirtre építem, négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas és tulok. Hallottam a piacon szólni Pált, hallottam Ágostont és Ottokárt, látom a szirten Péter kulcsait, bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan gerjedezésekkel, a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek, ó, tudom kinek, én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad, mankó helyett kötöttem szárnyakat, ami akad a földön emberi, gazdag szívem testvérnek ismeri, és ami túl az emberkörökön, a végtelenség ígért örököm, és amikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjam koporsom gubója, hiszem a gyertyája, hitem gyertyája utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet. Templomos családban felnőve, szinte magától tanultuk meg a hitvallás szövegét. Elsáldozóként, pérmálkozóként magunk is válaszoltunk az egyház kérdéseire. A húsvéti vigíliában évről éve a kérdésfelelet formában vallunk a hitünkről. Manapság csökken a kimondott szó értéke, becsülete. Ezért fontos a hitvallás újra és újra elmondása. Vasárnap majd Péter hitvallását halljuk az evangéliumban. Hogyan is állok a hitvallással? Hogyan is állok a hitemmel? Egy számomra fontos részlet, hiszek, és hitem súlyos és kemény, nem tünde tan, nem pille vélemény, nincs benne így úgy, bárcsak és talán, igen és nem kereken magyarán, semmi csűrés, semmi csavarás, ínyeckedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni ad elébem, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hallgassuk meg most újra a verset Dakcék előadásában, nem a teljes szöveg, csak néhány részlet, de a legfontosabb részek hangzanak el, és közben a magunk hitvallását is próbáljuk meg megfogalmazni.

0: 7 óra 18 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Augusztus 15-én, ugye nagy boldogasszony ünnepén Mária mennybe vételét ünnepeljük, és most már talán mondható az is, hogy hagyományosan ehhez a naphoz kötődik, illetve ehhez az időszakhoz a Mária kiállítás. Gera Olgát hívtuk föl telefonon, hogy miről is szól a Mária kiállítás, és idén most hol lehet, hogyan lehet megtekinteni. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önöket. Valóban most már hagyománynak tekinthető ez a mi kis kiállításunk, amit egyébként a Városház utcában a Ferenciek terénél a 4-es számban találhatnak meg, és mindig ünnepekkor készülünk, és a mi felajánlásunk vagy tiszteletünk jeleként készítjük azokban a hangulatokban, ugye most a nagy boldogasszony naptól kis boldogasszony napig a két Mária ünnep között lesz látható kiállításunk, majd adventkor és húsvétkor, tehát ez a három nagy kiállításunk időszakosan szokott nyitva lenni, és azért hagyomány, mert már 30. alkalommal nyitjuk meg a kapuinkat és várjuk a látogatóinkat. Amit itt látni lehet, ez egy nagyon érdekes gyűjtemény. Ugye én úgy nem is gondoltam erre, hogy ilyen hatalmas méretűre növekszik ez a kiállítás, amikor 2015-ben elindítottam egy pici, egy pár asztalon és egy vitrínben azokat a kegytárgyakat, képeket, képeslapokat, szentképeket tettem oda, amiket egy ilyen ünnepi húsvéti kis kiállítást indítottam el. Az volt az én belső szándékom, hogy más is láthassa ezeket a zarándok vagy kegytárgyakat, és hát ha a húsvét hangulatában akkoriban ugye így volt, hogy akkor egy kicsit jobban sikerül ráhangolódniuk az embereknek. Így indult a kiállítás, és én nem is hittem el azt, ami történt, hogy a látogatók kérdezték, hogy szabad-e hozzájárulni. Ők mindjárt visszajönnek és hoznak rózsafüzért, régi misekönyveket, és elindult a gyarapodás ennek a gyűjteménynek. A mai napra ez körülbelül olyan 15-16 ezer darabos kiállítás, nagyon nagy számot mondok, tudom, de ennek 10 ezer darab körülbelül azok a szentképek, képeslapok, amik albumokba betettük őket, ez a nagy részét teszik ki a kiállításnak, viszont vannak ugye szobrok, rózsafüzérből közel 500 egyébként a gyűjteményünk része, illetve kis könyvtárunk is van, valóban régi misekönyvek, énekeskönyvek, és a Zarándok utcához kapcsolódó egyéb könyvek is láthatóak, illetve festmények, szobrok, nagyon sokféle megközelítésben. Ez a másik kiemelkedő, amit tudnék mondani, és egyediség a mi kiállításunkról, hogy a mód, amilyen alkotási anyagokból és módokból készült, például a rózsafüzéreknél nagyon-nagyon érdekes, hogy az olajfa magoktól kezdve a sóból, fából, horgolva, mindenféle kézi munka módon elkészített rózsafüzérek is láthatóak. És ez a kiállításunkra összességében jellemző, hogy a faragványoktól, a hímzésig, a gobleintől, a festményig nagyon sokféle módon ábrázolják ugye a szent témákat, így a nagy boldog asszony témáját is.
0: Minden alkalommal egy picit más, meg gondolom azért ezt a sok ezer darabot nem lehet mindig kiállítani, hogy akkor van ilyen tematizálása a kiállításnak ezeken az alkalmakon, amit említett?
1: Igen, így igaz, és boldogan és örömmel mondhatom, hogy hát most már egy alapítványt is létrehoztunk ugye ehhez a komolyabb működési formához, az Istenanya Alapítvány segítői, és rengeteg önkéntes az, akivel ilyenkor szorgos kezekkel és lelkes szívekkel átrendezzük a mi kis kiállításunkat, hiszen ugye most kalászos, az új kenyér is, van egy új kenyerünk, ilyenkor mindig kalászosba öltöztettük ugye a nyári ünnepnek, az új kenyérnek megfelelően, illetve most újdonságunk, amit akár a visszatérő látogatóknak is ajánlok, hogy főhelyen helyeztünk el egy olyan modern festménysorozatot, ami szerencsére úgy modern, hogy tehát jól láthatóak és kivehetőek az alakok rajta, tehát nem nagyon túlzásba vitt modern, viszont egy hát ilyen fiatal alkotó művész Dávid Szabolcs készítette, és az az érdekes, hogy Szűz Mária életének stációit láthatjuk, egészen az angyali üdvözlettől a golgotai eseményeken át, az imádkozó Mária, az irgalmas Mária alkotása is. Ez egy akvarell sorozat, nem annyira ismert technika ez, nagyon-nagyon hosszadalmas eljárás, és mindig meg kell várni, hogy megszáradjon. Nagyon finomak a színek és a megjelenés, ugye ez egy vizes technika, nagyon hosszan készül egy-egy ilyen kép, és ez egy 8 hatalmas képből álló sorozatot helyeztünk most a főhelyre. Úgyhogy átrendezzük, és most ebben a nyári időben ugye a Szent Korona fölajánlása ...nak az ünnepe is egyben, úgyhogy kicsi Szent Korona másolat is látható, illetve ami az én személyes kedvencem, egy kicsi gyerekrajz, ami nagyon egyszerű, szinte majdnem pálcika rajz, de kék köpeny látható rajta, hosszú a haja ennek a kicsi női alaknak, és egy Szent Korona van a fején, és ezt egy kicsi gyerek rajzolta, és mégis összefoglalja mindazt, ami ennek a lényege, hogy valahogy a nagy boldog asszony és a Szent Korona összetartozik. Tehát ilyen kis különlegességekre fölhívjuk a figyelmet, sőt mindig mesélünk. Minden egyes, hát nem minden tárcához, mert ugye azért nagyon sok, de ami kiemelkedő történet, vagy olyan élettörténet, különleges rózsafüzéreink vannak, ahol olyan szegény volt a család akkoriban a háború idején, hogy nem volt semmire, meg egy kicsi rózsafüzére sem pénzük, és babból készítették el, bab szemekből fűzték fel a rózsafüzért, és inkább az az értéke, hogy az egész család utána is, még az unokák is ezzel imádkoztak, és ilyenkor egy egész élettörténet, egy egész komoly esemény, sorozat az, amit mi átadunk és elmeséljük minden tárlatvezetés alkalmával, hogy amit tudunk, azt átadjuk a kedves látogatóknak.
0: Itt látom a ismertetőben, hogy azért nem csak ez a három budapesti alkalom van, hanem számos településen már volt ez a Mária kiállítás. Ez hogyan működik, hogy valahol így kapnak egy jelzést, hogy szívesen látnánk a kiállítást, és akkor oda összecsomagolnak és elviszik?
1: Igen, erre sem gondoltunk, hogy majd vándorútra indul ez a kiállítás még az elején, de meg kell mondjam, hogy nem volt mindig állandó helyünk, most hál' Istennek pár éve már otthonra lelt a Mária kiállításunk. Szoktam mondani, hogy úgy, ahogy a szűzanya, főleg mikor még akár Betlehem felé nagy zarándokutat, vándorutat tett meg a Szent Család, vagy később is ugye Egyiptom és egyéb nagy zarándokutakat tett meg a szűzanya, és akár a kis Jézussal együtt, szoktam mondani, hogy a kiállítás is így vándorolt az elején, hiszen nem volt állandó otthonunk, és meghívásokra mentünk, valóban így van, Csíksomjon is voltunk a búcsúny, de voltunk Jászberénybe, Magyarpolányba, Sopronba, és valóban, aki betért hozzánk, és úgy érezte Székesfehérváron, hogy szeretné az ő városába, vagy valaki tudott egy olyan helyet, ahol méltó helye lenne ennek a kiállításnak, akkor mi oda az önkéntesek segítségével elmentünk és berendeztük ezt a kiállítást. Ez is mindig nagy kihívás volt, hogy ott tulajdonképpen pár óra alatt, vagy egy fél nap alatt megteremtsük ezt a hangulatot, ezt a légkört, mert ezt tartjuk igazán fontosnak, hogy aki ide betér, valami megérintse az ő szívét, vagy egy kis csendességet ebbe a mai zaklatott világban, egy kis megnyugvást találjon, és ezért vándoroltunk mi helyről helyre, és utána kerültünk a Városház utca 4 szám alá, és most már itt látható, mostanában nem kapunk annyira így meghívásokat, de azért van egy-egy, ami még tervben van, hogy majd még vándorútra indulunk.
0: Lehet, hogy most a hallgatók közül valakinek kedves, hogy jön vidéken valahogy, hú, de jó lenne ezt a kiállítást elhozni, és akkor majd hogy tudja, hogy lehet önöket elérni, hogy ez a kiállítással kapcsolatban?
1: Igen, nagyon köszönöm a kérdést, ez is gyakran előfordul, hiszen mi most ebben az időszakban is boldog az, hogy napig inkább délutánonként vagyunk nyitva 3-tól 7 óráig, de szívesen várjuk az istenanya.hu honlapon, megtalálhatják azt a telefonszámot, ahol be lehet jelentkezni, és sokszor ez is megtörténik, ima csoportok, nyugdíjas csoportok, jönnénk szobusszal, vagy páran úgy összefognak, és akkor mi szívesen, tehát megtesszük azt, hogy nyitvatartási időn kívül is fogadjuk önöket, és nagyon nagy szeretettel várjuk, és ami nagy örömöm például, hogy rengeteg fiatal, a keresztény filmnapok keretében, illetve keresztény filmeket feljöttek vidékről buszokkal megtekinteni, általában ez az Uránia moziban volt, és utána, mivel nem vagyunk túl messze ettől, átsétáltak hozzánk, és örömmel mondom, hogy az elmúlt években több mint 2000 fiatal, olyan középiskolás korosztály, amivel ugye azt gondolhatjuk, hogy nem olyan könnyű hozzájuk elhozni ezeket az üzeneteket, és akkor ilyenkor beszélgetünk velük, megkérdezzük, hogy mi az, ami most neki az ő életébe szól, ő életéhez szól, mi az, ami megállítja, vagy meglátott egy érdekes egy kis részletet, és akkor beszélgetünk velük, és körbevezetjük őket a kiállításon. Tehát van erre mód, hogy soron kívül is el tudnak látogatni, kiállítási nyitvatartási időn kívül is hozzá.
0: Tehát akkor most szeptember 8-áig minden nap, ha jól gondolom, délután 3-tól 7-ig látogatható a kiállítás a Város az utca 4-ben.
1: Így igaz, annyi még egy kis hozzátétel, hogy hétfőn mi is egy kicsit ilyen múzeumi napot tartunk, hiszen vasárnap is egészen nyitva vagyunk, és hétfőn nem vagyunk nyitva, tehát kedvtől egészen vasárnapig. Így van,
0: jó,
1: így van.
0: És akkor az istenanya.hu honlapon pedig lehet minden információt megtalálni ezzel kapcsolatban.
1: Igen, és a régebbi kiállításunkból egy kis ízelítőbe bepillanthatnak, hogy mi is a mi tárlatunk, hogy néz neki, illetve ahol jártunk vidéki városokban, hogyan rendeztük el, milyen különleges arculatot kapott a kiállításunk.
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Én is köszönöm, várjuk Önöket szeretettel.
0: Minden jót. Gera Olgával beszélgetünk a Mária kiállításról itt a Mária Rádióban.

0: 7 óra 31 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Annak idején fiatalként, az már jó 40 évvel ezelőtt, sokat énekeltünk különböző gitáros dalokat, és olyan meglepő, hogy most már ilyen 40 évekről, meg 30 évekről lehet beszélni. Csiszér Lászlóék 30 éve kezdték el a zenei szolgálatukat, és ezzel kapcsolatban lesz egy hálaadó ünneplés. Csiszér László van velünk a telefonvonalban. Mit is jelent ez a 30 év, és hogyan lesz ez a hálaadó ünneplés? Szeretettel köszöntünk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Hogy kezdődött ez 30 évvel ezelőtt?
1: Igen, hát 30 évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon konkrét elhívás és meghívás történt az Úr Jézustól, ami picit visszanyúlik, hiszen ennek csak néhány mondatban az előzménye az az, hogy még én is fiatalként, ilyen tizenévesként, Csíksomjóra, az a Csobot falvára helyeztek egy ifjúsági lelkészt, aki nagyon-nagyon-nagyon felkarolta ott a fiatalokat, és igazából ott indult ez az egész, már a 80-as évek végén, amikor elkezdtünk a templomban énekelni, gitározni, 100-150 fiatal minden vasárnap délután összegyűltünk a Sobotfalvi plébánia hittantermébe, és az egész délutánt együtt töltöttük minden vasárnap. És a Szentlélek már itt kezdte a szívünkbe beletenni, hogy milyen jó az, hogy együtt ünnepelhetjük az Istent ilyen szabadon, ilyen örömmel, és ez a vágyakozás vitt minket tovább, hiszen láttuk, hogy Istenben van több, van mélység az örömnek, a békességnek, még van további lépései, és hát tulajdonképpen amiért ez a 30 év az elkezdődött, az az, hogy 1995 nyarán 2 hónapot tölthettem Istennek kegyelméből Rómába, Castel Gandolfóba, egy hatalmas lelki gyakorlatos ház van, és ebben a 2 hónapban, hát egy egész mondhatnám azt, egy 2 hónapos lelki gyakorlatot tartottunk, ahol nem csak hogy azt tapasztaltuk meg, hogy milyen mértékben ér el minket Istennek az ereje, az Istennek az igéje, talán ott hallottam először olyan prédikációkat, igehirdetéseket, ahogy mondhatom, ami úgy megrendítette a szívemet, a lényemet, hogy az egész valóságomat, a talentumaimat, mindent Istennek a kezébe tettem, és hát itt láttunk bele az egyháznak a nagy küldetésében, vagy hogy később az enciklikában olvastuk, hogy nem a legfontosabb feladata az egyháznak az evangelizáció, hanem az egyetlen, és hát itt indult meg bennünk egy ilyen hatalmas-hatalmas tűz, ami azt jelentette, hogy ezt az adottságunkat, és hát konkrétan kinek, ami van nekem, ugye, hogy én szeretek zenélni, szerettem énekelni, hiszen édesapám is több mint 40 esztendőn keresztül volt kántor, egy gyönyörű Csíkszereda melletti kis faluba, Csíkmenaságon, és hát ott ugye mellette felnőve az orgonánál, hogy őt is láttam, hogy milyen átadott szívvel énekel az Istennek, így bennem is ez az adottság, úgy mondom, hogy gyökeret vesz Isten ajándéka, és ez a 95 nyara ezt is teljes mértékben meghatározta, hogy ezt a talentumomat, ezt az adottságomat átadni Istennek, a zenélni való vágyat, és hogy legyen most már az ő eszköze, hogy valóban végbe vigye rajta keresztül Isten azt, amit akar. Úgyhogy ez a 30 évig, 95 nyarától számolva, és ezért indultunk el ezen az úton, hogy hirdessük az örömmét, és most így ezért szeretnénk hálát adni.
0: Hogyan lesz ez a hálaadás? Mikor lesz, hogyan lesz a hálaadás?
1: A hálaadás az Dunakeszi főterén lesz, és hálát adunk azért, hogy megajándékozott minket ezzel is az Isten ott a helyi vezetőségen keresztül, hiszen a 20-ára felállított nagy színpad mára is lehetőséget ad arra, és akkor 18 órától fog kezdődni egy hálaadó szentmisével, amit a Gáél Laci atya barátunk fog főcelebrálni, sok-sok paptestvérrel együtt, ha jó számoltam, 6-7, talán 8 paptestvér is lesz együtt, tehát 18 órától egy szentmisével fogunk ünnepelni, majd a szentmise után egy rövid átállási szünet lesz, amiben kis beszélgetés lesz, néhány mondatban így visszatekintés, amíg ugye a háttérben az oltárt lepakolják, és beáll a zenekar, és innentől kezdve pedig elindul egy legalább egy jó két órás dicsőítés, tanúságtételekkel fűszerezve, ahol első körben azokat a saját dalokat fogjuk énekelni, amiket, hát mondjam így, hogy az elmúlt 30 évben énekeltünk, hiszen Isten megajándékozott, több nagy lemezt is kiadtunk, ugye az Örökre veled lemezről, a Megragadtál lemezről lesznek feldolgozások az első részben, hogy azzal imádjuk az Istent, és aztán megint egy pici szünet után pedig úgymond az elmúlt években általunk feldolgozott dalokban, amiket hát ugye nem mi írtunk, de vagy mi fordítottunk, vagy mások fordítottak, de ugye a szívünket megragadta, hogy milyen jó ezekkel a daloknak a segítségével egyesülni Istennel, és körülbelül ilyen 3-4-10 környékére tervezzük a zárást, ugye mindez Dunakeszi főterén a 4. Béla király téren lesz.
0: Vannak-e tervek valami, ami úgy a ugye egy ilyen évforduló az nem csak egy visszatekintés lett, hanem egy nekirugaszkodás a következő 30 évnek, és aztán majd folytatjuk, mert nem szólunk határtalan viselésnek. Egy vannak-e valami tervek, ami merre, hogyan tovább, mi az, ami úgy fontos lehet még?
1: Hát nagyon konkrét tervek vannak így a szívünkben a jó Istentől. Ugye most már így, ahogy eltelt ennyi idő, egyre komolyabb vágyat ébreszt a szívünkben a Szentlélek, hogy minél több fiatalt bevonjunk ebbe az egész szolgálatba. Ugye mert két erős pillére van ennek az egésznek, azzal, hogy közösség vagyunk elsősorban, és ennek a közösségnek a küldetése, ugye akár a Szent András Evangelizációs Iskola, vagy így az Új Jeruzsálem közösségre gondolok, de hogy két erős pillér van, a dicsőítés, az imádság, hogy mi magunk egyre inkább az imádás és a dicsőítés emberei legyünk, meg az evangelizáció, elvinni az örömhírt ugye az egész magyar területekre, hiszen az elmúlt 30 évben körbejártuk Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, a körülöttünk élő magyar lakta területeket, és egy nagyon-nagyon komoly vágyunk, hogy most már ne csak annyi legyen, hogy mi megyünk, hanem hogy vigyünk magunkkal és bevonjunk olyan fiatalokat, akik erre nyitottak, akik ezt szeretnék csinálni, és még inkább, még konkrétabban, hogy rendszeresen visszajárni olyan plébániákra, ahol a plébániának az életébe úgy gondolják, hogy egy konkrét, gyakorlati, evangelizációs, dicsőítő életet felépíteni, hiszen Rómából 95-ben így küldtek minket haza, hogy minden egyes plébániának szüksége lenne egy olyan közösségre, amely a plébánia területén élő embereket újra elvezeti egy személyes találkozásra az Úr Jézus Krisztussal és mindezzel az örömhírrel. Hát ez egy nagyon komoly tervünk, hogy ebbe nagyon sok olyan emberkét belevonjunk, akik erre nyitottak.
0: Hát köszönjük szépen, hogy beszélhetünk erről a szép évfordulóról, meg erről a témáról, az evangelizáció, meg a zenének a témájáról, és sok áldást, meg erőt kívánunk a munkátokhoz.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük mi is. Én is sok áldást és erőt kívánok a Mária Rádió dolgozóinak, hogy az ő szívüket is egyre inkább a Jézus Krisztusból kitörő öröm járja át, és köszönjük ezt a lehetőséget is, hogy itt tudtunk beszélgetni. A jó Isten dicsőjön meg mindannyiunk életében.
0: Köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
0: Csiszév Lászlóval beszélgettünk a ma esti hálaadó dicsőítő imádságról, együttétről Dunakeszin este 6 órától szentmise, majd utána Csiszév Lászlóék adnak hálát a 30 éves zenei szolgálatért, amire mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: 7 óra 42 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Augusztus végén most már talán hagyományosan Szeretett Láng Fesztivált tartanak. Augusztus 29-én kerül erre sor. Azt ha jól tudom, akkor Mári Remetén a Kegytempó kertjében, de a helyszínről is mindjárt Kindelman Győzőt fogjuk kérdezni, aki itt van velünk a telefonvonalban. Szeretettel köszöntünk.
1: Szeretettel köszöntelek, és nagyon, nagyon szeretettel ugyanígy a Mária Rádió hallgatóit. Igen, hát valóban Mária Remetén lesz immár 11. alkalommal megtartva a Szeretett Láng Fesztivál Budapesten a Mária Remeté Kegytemplomnak a parkjában.
0: 29-én mikor kezdődik? Mi a program?
1: 9 órakor kezdődik. A Füves téren ott nagyon szépen el tud mindenki helyezkedni. Székek vannak, padok vannak, le lehet a fűre is telepedni, hogyha hoz valaki erre alkalmas eszközt. És az elején egy dicsőítéssel, imádsággal kezdődik, a rózsafűzérrel imádkozásával, utána pedig Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Segédpüspök atya fog szentmisét celebrálni, és a témája a beszédjének a vezérfonala, mivel ő a megbízottja a jövő évben, a koordinálója a jövő évben megszervezésre kerülő püspöki kar által megszervezésre kerülő papság évének, ezért arra kértük, hogy erről beszéljen nekünk, hiszen a Szeretett Láng lelkinaplóban is nagyon sok szó esik a papságról, a papságnak a kérdéséről, ugye az, hogy paphiány van már 1962-ben is problémát okozott itt Magyarországon, persze nem akkor, és máshol is, persze nem akkorát, mint manapság, és hát kicsit elgondolkodtatóként arra kértük püspök atyát, hogy picit gondoljunk bele abba, hogy mi van, hogyha ez a tendencia folytatódik, és 50 év múlva az unokáinknak, a dédunokáinknak egyszerűen már nem lesz eucharisztia, mert hiszen nem lesz pap, aki a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé változtassa. Tehát igenis el kell kezdenünk egyfelől a papi hivatásokért tenni és imádkozni, másfelől, amit pedig nagyon sokszor el szoktunk felejteni, hogy a már elindult papi hivatásokért hozzunk sok áldozatot, hogy szeressük a papjainkat, hogy ne kritizáljuk őket, ne úgy, mint a közmondásban, hogy a szomszéd rétje mindig zöldebb, vagy a szomszéd papja mindig jobb, hanem a saját papunkra tekintjünk úgy föl, mint aki a szentmisében mindenféleképpen Krisztust jeleníti meg ott, abban a pillanatban, amikor átváltoztatja a kenyeret és a bort, és nagyon-nagyon sok mindenben tudjuk őt segíteni az élet különböző területein. Erre kellene a figyelmünket ráirányítani. Aztán ott lesz az előadók között a Pilis Csaba Klotvit Légeti plébános atya Szilágyi Szabolcs, aki a csendeszentségimádásnak talán azt mondhatom, hogy országosan ismert szervezője, és nagyon remekül tud arról beszélni, hogyha valakinek az az ötlete támad az országban, hiszen nagyon sok helyről jövünk majd össze, hogy a templomában szentségimádást részleges vagy folyamatos, akár hetente egy-egy nap, aztán végül még többet ilyen szentségimádást szeretne szervezni, és ennek a gyakorlati alapjairól, tehát hogy hogyan lehet elindulni, és a lelki alapjairól tanít majd Szabolcs atya bennünket. Aztán ott lesz még a fesztiválon Szabó József atya, ő a, szintén talán azt mondanám, hogy az egyik legismertebb egzorcistája az országnak, ő az egyházmegyében szolgál, és ő a szellemi gonoszról, a gonosznak a trükkjeiről és a felismeréséről és kivédéséről tanít. Sokszor el szoktam mondani, hogy a Szeretett Láng mozgalom az nem egy ördögűző mozgalom. Itt egyszerűen arról van szó, hogy kérjük Krisztus és a szűzanya segítségét, elsősorban Krisztust, másodszorban pedig szűzanyát arra, hogy járjon közben értünk, segítsen nekünk, hogy a a gonosz ne működhessen bennünk, hogy ki tudjuk védeni az ő támadásait. És erre mutat utat Szabó József atya. Ő tulajdonképpen szerintem a kiinduló pontja, amiről ő szokott beszélni ilyenkor, Szent Ignácnak, Loyolai Szent Ignácnak a gondolata, hogy az ördög az nem úgy támad meg minket, mint hogyha telibe egy nagy harcos, ami várunkat be akarná, mi lelkünk várát be akarná venni, és le akarná rombolni, és uralma alá venni, hanem körbejárja azt a várat, az erős falaknál ott csak ümmög, megnézi, és nem ott támad, hanem megkeresi a leggyengébb pontját, ahol már esetleg a vakolat mállik a kövek között az építményben, és na ott kezd el a leggyengébb ponton támadni, és egyszer csak észre sem veszük talán, és már bent van a lelkünkben, és uralkodik rajtunk, vagy legalábbis egyes tetteinken, gondolatainkon.
0: Tehát akkor augusztus 29-én a Mári Remeteik egy templom kertjében Szeretetláng fesztivál lesz, és 9 órakor kezdődik, ha jól emlékszem vissza, amit mondtál az elején.
1: Igen, 9 órakor is nagyon szeretettel várunk mindenkit. A szeretetlang.hu weboldalunkon minden részletesen megtalálható, mind a program, mind azok a tudnivalók, amik a részvételhez szükségesek.
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kindelmann Győzővel beszélgettünk a 29-i Szeretetlánk Fesztiválról itt a Mária Rádióban.

0: 7 óra 50 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Itt van velünk a telefonvonalban Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője, akivel együtt ünnepeltük tegnap Szent István királyt a bazilika előtti szentmisében. Ő is, meg én is ott voltunk, és jó volt együtt lenni, jó volt sokan együtt ünnepelni, sokan megünnepelni, meg megerősödni Szent István tanításában. Szeretettel köszöntünk, miről ír a Magyar Kurír, nyilván ezekről a tegnapi ünnepekről sok-sok írás jelenik meg.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, mint pedig a kedves hallgatóknak. Igen, jó volt tegnap együtt ünnepelni, és ugye tették a kollégák a dolgukat, úgymond. Tehát már tegnap este, ugye 9 óra magasságában került ki a beszámoló, 8 óra tele ért véget a körmenettel, ugye az ünnepi szentmise. Úgyhogy érdemes nem csak elolvasni, hanem ahogy szoktam is javasolni, a képek szárnyán is át lehet újra élni a szentmisét. És nem csak a képek szárnyán, hanem gondoltam, hogy a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom a YouTube csatornánkat is, illetve a közösségi oldalonkon is ki szoktunk tenni vagy hangulatvideókat, ilyeneket tettünk ki tegnap, egy rövid kis videót a körmenetről, illetve arról, amikor az asszisztencia és a püspökatyák Mohos Gábor vezetésével kivonulnak a szentmisére, de ha a YouTube csatornára nézünk, akkor riportvideókat is készítünk. Legutóbb például Mátraverebé Szentkúton Nagyboldogasszony ünnepén készítettünk ilyet, és ma is ki fog kerülni egy ilyen, hiszen tegnap ott voltunk egy másik helyszínen, Pécsett, ott az egyház megye a várossal összefogva úgynevezett Kovász Fesztivált tart, ez egy egész napos rendezvény, erről is lesz természetesen mind szöveg, mind kép, de érdemes ezeket a kis videókat is néha-néha megtekinteni, mert ez is segít bennünket, ha ott voltunk azért, ha nem, akkor pedig azért. De hogy ne hagyjuk árván a Szentatyát, hiszen vele szoktam kezdeni, de most kivételt tettem, ezért természetesen őróla is ejtsünk egy pár szót, nem csak azért, mert hogy szombaton San Marino-ba fog érkezni, tehát hogy kísérjük imáinkkal az ő apostoli útját, hanem azért is, mert szerdán megtartotta az apostoli hirdetésével, ugye az általános kihallgatást, folytatta a második Vatikán Zsinat dekrétumairól szóló katekézi sorozatát egy nagyon-nagyon szép témával, a liturgián belül az énekléssel, a szent zenével foglalkozott. Mindannyian szeretünk akár énekelni, akár a szentmisében csak bekapcsolódni az énekbe, és azt mondja a Szentatya, hogy amikor éneklünk, akkor így tudunk még inkább jelen lenni az eukarisztia ünneplésében, és egyesülni szinte láthatatlan módon a Jóistennel és egymással. Ezt a nagyon szép katekézist ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. És hát ugye augusztus 20-a kapcsán tegnap már kitettünk még két beszámolót, az egyik az Egri Főegyház megyéből Sárnyák Csaba vezetésével, másik pedig Ortobágyi Cirill vezetésével Pannonhalmáról, és természetesen ma délelőtt

0: Győrött, Csóka Gáspár, egykori magyar latin szakos tanár, Bencés szerzetes volt, ő iskolaigazgató Pannonhalmán is, meg Győrött is, neki volt a vasmiséje, vele készítettünk egy interjút, ez is elolvasható a Kuríron, és ha már Bencések, ha már Győr, akkor kitettünk egy nagyon kedves meghívót, hiszen az idei tanév jövő héten szombaton fog elindulni 400. alkalommal Győrött, most ez a Széchenyi téren egy nagy-nagy szentmisével és egyben hálaadással is fog indulni Székely János püspök atya vezetésével, és mindenkit nagy szeretettel várnak, különösképpen az öreg diákokat, tehát hogyha a hallgatók között vannak öreg diákok, akkor hívják őket nagy-nagy szeretettel Győrbe.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok áldást kívánok a munkátokhoz.
0: Köszönöm én is, és áldott hétvégét kívánok mindenkinek, dicsértessék és
1: mindörökké, meg Kuzbány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kuriról, és most következik a hírpercek adása, utána a napszentje rovatunk. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is itt a Mária Rádióban.
2: Hírek. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Győri Bencés gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb, városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Több püspök és bencés közösségek koncelebrálása.

0: sehol. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent Tizedik Pius pápa Olaszországban Riezében született 1835. június 2-án. Rómában halt meg 1914. augusztus 20-án. Élt 79 évet. Pápaságának ideje 1903. augusztus 4-től 1914. augusztus 20-ig. Giuseppe Sarto 1835-ben a Treviso mellett fekvő Réze nevű falucskában látta meg a napvilágot. Édesapja egy elszegényedett földműves, és egyben a helység postása volt. Giuseppe hűséges minisztránsa volt a falu papjának. 12 éves korától naponta gyalogtette meg a 7 kilométer utat az iskoláig. Később Padovában tanult, és ott elvégezte a teológiát. 1855-ben szentelték pappá, káplán, majd plébános, aztán Trevisóban kanonok, szemináriumi tanár és a püspök általános helynöke lett. 50 éves volt, amikor 13. Leó pápa 1884-ben kinevezte mantuai püspökké. 10 évvel később, 1894-ben velencei pátriarka lett és bíboros. Egy érdekes táviratát őrzik ezekből az időkből, amikor táviratilag megkérdezték tőle, hogy elfogadná-e velencei kinevezését, ezt táviratozta vissza. Pontosan ez hiányzik nekem. 10 év múlva, 1903-ban Rómába indult a pápa választásra. Velencei hívei sírva búcsúztak tőle. Ő így szólt nekik. Élve vagy halva, de visszajövő. Szerénységében gondolni sem mert arra, hogy őt választják meg római pápának. Még a vonatra is menettérti jegyet váltott, mint aki hamar visszatér. Azonban nem így történt. A Szentlélek őt szemelte ki, és 1903. augusztus 4-én pápává választották. A Tizedik Pius nevet vette fel. Jelmondata: mindent megújítani Krisztusban. Omnia restaurare in Christo. Mint pápa minden erejével az egyház belső megújulása felé fordult. Első enciklikájában írta: egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk Krisztusban azért, hogy Krisztus legyen mindenben. Ezt igyekezett megvalósítani. Kitűnő gyakorlati pasztorációs érzéke volt. Bevezette a gyakori szentáldozást, megengedte a gyermekek korai első szentáldozását, megújította az egyházi életet, nevezetesen a liturgiát, a szentzenét, valamint az egyházjogot. Elítélte a modernista eretnekséget, és küzdött a tévtanítás felé hajló eszmék ellen. 1910-ben elrendelte az úgynevezett antimodernista esküt, amelyet évente minden klerikusnak le kellett tennie a Szent Péter székéhez és tanításához való hűség bizonyítására. Átszervezte a pápai kúriát, szabályozta a pápaválasztást, melybe a világi hatalom többé nem szólhatott bele. Kiadta az új egyházi törvénykönyvet. Az év kötelező ünnepeinek számát 8-ra csökkentette. Megújította a papnevelést, és kiadta az új katekizmust. A pápai székben is lelkipásztor maradt, nagy imádkozó és szent segítő. Prófétaként előre megmondta az első világháború kitörését, amelyet még megért. 1914. augusztus 20-án halt meg. Utolsó kívánságát tiszteletben tartva holttestét nem balzsamozták be, de amikor 1951-ben a boldoggá avatásakor felnyitották sírját, testét teljes épségben találták. Három év múlva, 1954. május 29-én 12. Pius pápa szentté avatta, ha élve nem is, de holtában egy napra valóban visszatért Velencébe, ugyanis 1959-ben 23. János pápa egy napra visszavitte a pápa földi maradványait a Lagúnák városába. Szent 10. Pius pápa sírja a Szent Péter templomban az első baloldali mellékkápolnában látható. Végrendeletében ezt írta: szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szegényen fogok meghalni. Ez beteljesedett, de annál gazdagabb papi szíve és élete. Minden állomás helyén igazi jó pásztora volt nyájának. A Szent Misében így imádkozunk: Istenünk, te Szent Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 8 óra 6 perc van, és folytatjuk a napindító műsorát, és megérkezett Ágoston a stúdióba. Szeretettel köszöntünk.
4: Jó reggelt neked is, és a hallgatóknak is.
3: Négy napos ünnep, hogy telik a négy napos ünnep?
4: Hát én most viszonylag frissiben érkeztem haza a Bükkből, ahol egy kis pihenésemet töltöttem. Ez a négy napos ünnep, hosszú hétvége, ez telik majd egyrészt a családdal, másrészt azért munkával is, hiszen azért a rádióban azért...
3: Rádióban nincs négynapos munkaszünet.
4: Igen. A rádióban ugye nincs négynapos munkaszünet, hanem a rádió az folyamatosan megy, és emiatt hát nyilván nekünk haladni kell az anyagokkal ugyanúgy, mint hogyha egy egyszerű hétköznap lenne, vagy legalábbis gondolni kell a műsorokra. Úgyhogy azért némi családi ünneppel és munkával telik majd legfőképpen, de ezt pontosan tudtam, amikor elmentünk a Bükkbe a hét első pár napján, hogy akkor viszont cserébe kvázi, akkor a hét második felében meg egy kicsit több munka lesz. Úgyhogy most ez vár rám.
3: És akkor a Szent István ünnepét a Bükkbe ünnepeltétek?
4: Részben. A Miskolcon voltunk a Szentmisén, tegnap délelőtt, a Szent István királyról nevezett templomban, Selyemréten, és ott lár ugye a 11 órai ünnepi nagy Szentmisén, Vitális Gábor szalézi tartományfőnökkel együtt ünnepelve, és egy nagyon-nagyon-nagyon szép ünnepe volt a közösségnek. Amikor mi Miskolcon laktunk, 90-es évek, 2000-es évek, akkor azért sokat jártunk a Selyemrétre. Most már azért jó ideje nem voltunk, úgyhogy ez egy ilyen kis visszatérés is volt oda, arra a helyszínre. Úgyhogy ott ünnepeltünk.
3: Érdekes, volt egy ismerősöm, aki a Miskolcon Mindszenti templomban volt, és akkor valaki szólt, hogy nem jól van írva a templomnak a neve. Hát de a templom nem a Mindszenti bíboros nevét viselne, hanem minden szentek nevét viselni.
4: Pontosan,
3: jó volt írva a templom neve, csak ez olyan áthallásos, vagy összekeverhető elnevezés, de érdekesek ezek a szép kis vidéki tapasztalatok. Szent István királyról készült valamilyen film?
4: Ez egy nagyon érdekes és jó kérdés. Pont azon gondolkodtam idefele jövet, a rádióba jövet, hogy milyen Szent István királyról készült filmet lehetne esetleg ajánlani. És azért, hogyha Szent István király és a film egyszerre eszünkbe jut, akkor talán még mindig az az első, hogy az 1983-as István a király rockopera felvételét azt esetleg újra és újra elő lehet venni. Magáról, ugye Szent István királyra, egyetlen erről a korszakról elég kevés film készült, és talán ami az ünnephez leginkább illik, az szerintem még mindig ez. Nyilván nem az jut eszünkbe, hanem inkább akár színházi előadásként megnézni, annyi-annyi feldolgozása volt az István a királynak az elmúlt években, hogy valamelyiket jó újból elővenni, újból megtekinteni, de azért ez a 83-as koltai féle érdekes koncertfilm, kicsit ilyen film a filmben megoldással, de hogy az mindenképpen szerintem méltó lehet az ünnep megünneplésére. Igen, tehát hogy itt most jelezhetjük ezúton is a magyar filmeseknek, hogy szeretettel várnánk még Szent István királyról és István király korabeli történelmi filmeket. Azért tehát voltak nyilván próbálkozások kicsit korábbról, kicsit későbbről, de hogy tényleg egy nagy formátumú film Szent István királyról és koráról, hát azzal még szerintem adósak vagyunk.
3: Hát lehet tippeket, azért nem tudom, mennyire hallgatják a Mária Rádiót a filmrendezők, és
4: ki tudja,
3: hogy hát hallja valaki, úgyhogy...
4: Ki tudja. Egyébként ugye, amikor eszembe jutnak a keresztény filmnapok, a tavalyi évben ugye díszvendége volt a filmnapoknak egy olyan olasz filmrendező, aki ugye kifejezetten szentekkel foglalkozik, ugye Néri Szent Fülöp, a Mennyországot választom című filmje, a Chiara Lubich életéről szóló film rendezője, illetve most a legutóbb ugye a Carlo Acutisról készített filmet, amit reméljük, hogy a következő keresztény filmnapokon meg lehet majd nézni. Hát egyébként, amikor interjúztam bele, akkor ő ezt megemlítette, hogy ő most keresi, kutatja ezeket az alapanyagokat, ezeket a történeteket, és hogy amikor itt járt Magyarországon, akkor nagyon-nagyon megfogta, nagyon-nagyon tetszett neki Szent Margit története és legendája. Hát én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet ajánlani neki Szent István királyt is, hogyha én nekem azzal sincs, tehát az ellen sincs nagy berzenkedésem, hogy esetleg külföldi, tehetséges rendező nyúljon ehhez a témához, hiszen az azért magába foglalná azt is, hogy ugye minden szentnek azért maga felé hajlik a keze, lehet, hogy egy olasz filmrendező egy bizonyos távolságtartással tudna erre a témára rátekinteni. Úgyhogy egy érdekes lehetőség, csak azért jutott eszembe, mert ő kifejezetten említette, hogy keresi, kutatja ezeket a témákat. Lehet, hogy vannak magyar filmrendezők is, akik keresik azt, hogy hogyan, mint lehetne szentek életét közérthető módon mindenki számára befogadhatóan, fogyaszthatóan filmvászonra vinni. Hát meglátjuk. Most ugye befejeződött nem olyan rég a Carlo Acutis film forgatása, és hát a következő filmje az lehet igazából bármi, hát lehet ajánlani neki filmeket.
3: Azért egy ilyen, szóval ugye a rendezőnek a fejéből kipattan egy ötlet, hogy miről lehetne filmet készíteni, hogy amire ebből film lesz, azért ott elég sok akadályt is le kell küzdeni, és nem csak arra gondolok, hogy akkor megismerni a korszakot mondjuk, vagy megtalálni a megfelelő színészeket rá, akik eljátsszák, hanem azért ennek azért nem kicsi anyagi háttere, anyagi vonzat is van egy film elkészítésének, tehát egy olyan témát ami, tehát az adott témához kell találni olyanokat, akik ezt hajlandók megfinanszírozni, most lehet ez állami vagy magán, tehát ez most ebből a szempontból mindegy, de hogy ez biztos, hogy ez sem egy egyszerű dolog, hogy de mekkorák ezek a költség, egy-egy ilyen filmnek olyan a költségvetése?
4: Bármilyen esetben rendkívül költséges és drága dolog filmet készíteni. Tehát tehát gyakran bele sem gondolunk abba, hogy milyen anyagi vonzata, milyen költsége van egy-egy filmnek, vagy akár annak, hogy több operatőrt foglalkoztasson egy-egy stáb, hiszen csak, tehát hogy egy ismerősemmel beszélgettem a járványidőszakról, a Covid alatti misékről, és hogy ő mondta azt, hogy egy utólag visszagondolva, hogy mennyivel jobbak voltak azok a közvetítések, vagy az ő éberségének is jót tett, amikor több kameraállás volt, szépen mutatták a képet, stb. Csak hogy ennek, tudnunk kell, hogy oké, vannak, akiknek van lehetőségük ezt elektronikusan beállítani, de valamikor operatőrt kell arra fogadni, hogy kezelje azt a kamerát, nem véletlenül ennyire szép, vagy a lényeget mutatja az ambónál, snit, aztán az oltárnál tudja, vagy hogy lekövetné egy-egy mozdulatot, viszont akkor az operatőrt azt ki is kell fizetni.
3: Meg hát, ha most van 3 kamera, mondjuk, akkor, hogy most éppen melyik megy ki az adásba, azt is valakinek ott csinálnia kell.
4: Persze, kell adásrendező.
3: Mindjárt 4 ember, a 3 kamera mindjárt 4 embert jelent körülbelül.
4: Pontosan. Úgy, tehát, hogy itt nagyon-nagyon súlyos pénzek tudnak forogni a filmkészítésben, tehát, hogy igen, és akkor erre megtalálni a pályázatokat, megtalálni azokat az embereket, mecénásokat, akik finanszíroznak egy-egy filmet, hiszen itt most eddig mi se közvetítésről beszéltünk, de hát gondoljunk bele, hogy egy szent életéről ráadásul történelmi film, hogy kosztümök, stb. Mekkora költségvonzata van. Hát igen, tehát hogy...
3: Meg a helyszín, ahol pontosan, fölveszik, igen. Tehát az se egyszerű, mert nem lehet az, hogy kiszaladok a... Mondjuk Bélis Borosan erre az Egri várhoz, és akkor fölveszek valamit, tehát nem ennyire egyszerű ez a dolog. Az Egri várat fölépíteni se lehetett kis munka ott.
4: Persze.
3: Fölött, azt nem persze, tudom, mennyire ismerik már... a hallgatók, de gyerekkorom sokat jártunk oda kirándulni.
4: Persze, tehát hogy ezeknek nagyon komoly költségvonzata van, pont ezért azért az állam is igyekszik besegíteni, de azért azt is támogatni, főleg az utóbbi időben, utóbbi egy-másfél évtizedben azért látható egy olyan tendencia, hogy a nemzetközi koprodukciók felé lökik főleg a fiatal filmeseket, ezt az utat támogatják, hogy zörges minél több helyen, akár külföldön is, próbálkozz mindenféle ilyen filmes alapoknál, ugye ilyenek vannak az Európai Unióban, Németországban, akár Északon, Spanyolországban, stb. Próbálkozz minél több helyen, lesznek koprodukciós partnereid, ők is beszállnak kicsit jobban az övék is a film, lehet, hogy cserébe azt kérik, hogy szólhassanak bele esetleg akár a tartalmi dolgokba is, erre is volt példa az utóbbi időben, tehát hogy lehet, hogy bizonyos kompromisszumokat meg kell cselekedni, vagy meg kell tenni, de hogy cserébe viszont lesz film, tehát hogy itt mérlegelni is kell, hogy a anyagi lehetőségekért cserébe ki mit áldoz be, mert azért mondjuk a produceri nyomás is nagyon komoly tud lenni egy filmen, hogyha mondjuk azt érzi a rendezővel kicsit szembe helyezkedve, hogy nem eléggé nézőcsalogató a film, hogy mit lehetne még beletenni, hiszen egy film amellett, hogy persze művészeti produkció is, de hogy az is hasznos, hogyha valamennyit visszatermel a befektetett pénzből. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok tényezős dolog ez a filmkészítés.
3: Mint a legtöbb dolognál ugye beleütközünk ebbe, hogy jó, nagyon jó ez az elképzelés, de hát mivel a anyagi hátterével, vagy például mondjuk fölmerül, hogy valahol kéne építeni egy templomot, jó rendben, és akkor ez a templomnak mi lesz a sorsa, vagy egy épületnek, egy közösségjának valaminek, hogy mert fölépíteni, mondjuk azt, hogy viszonylag egyszerű, mert össze kell brusztolni rá, tudom én, 50 millió vagy 100 millió forintot, még az megoldhatóna, de utána ezt fönn kell tartani, és az sem olyan egyszerű, hogy ez működtetni a dolgokat. Tehát azért itt nagyon sok összetevősek ezek a dolgok, és sokkal bonyolultabb a mai világunk, mint a régi volt, mert azért itt ugye elektromos sok minden van, ami...
4: Persze, sok mindenre gondolni kell, de hogy esetleg a pont, ami mostanában szintén sokkal jobban előtérbe kerül, a közösségi finanszírozás, egyébként filmeknél is volt az utóbbi időben, utóbbi években példa arra, hogy egy-egy filmet meghirdettek, hogy állami támogatásra kevésbé számíthatnak, és hogy emiatt a közönség felé fordultak, hogy akkor a közönség finanszírozzon bizonyos részt, persze ők is pályáznak, de hogy a közönség finanszírozzon egy bizonyos részt. Ha már Miskolcról és a Selyemréti templomról volt szó, akkor még ott laktunk, amikor épült a templom melletti közösségi ház, hát minden vasárnapi szentmisében a hívek figyelmét, a mi figyelmünket felkeltették arra, hogy épül ez a ház, szálljunk be, és hogy ott a hirdető pultán megtaláljuk ennek a lehetőségeit, és hogy mi mindent lehet vásárolni, hogyan lehet beszállni, stb. Tehát, hogy mindenki érezze egy kicsit jobban a magáénak. Én is jobban magaménak érzem azt a templom melletti közösségi házat, hogyha abban van részem, és nem csak az egyháztól, az államtól, csak valami fentebb hatalomtól várom azt, a másiktól, igen, hogy megcsinálja, hanem hogy sokkal jobban az enyém is, ha az én részem is benne van. Tehát, hogy ennek a folyamatnak én viszont örülök, hogy a közösségi finanszírozás az most jobban előtérbe került, mert ezáltal, igen, jobban a miénk is.
3: Miénk is, ma már azért több lehetősége van az emberek jó részének, hogy ilyenekbe beszálljon, de valahol a Mári Rádióban is megéljük ezt a közösségi Pontosan. Finanszírozást, hogy a kedves hallgatók támogatása mennyire fontos a számunkra, és hogy ez működni tudjunk, ez elengedhetetlenül fontos. Úgyhogy köszönjük a kedves hallgatóknak a mai, hogy minket választottak, segítik, támogatják, erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Köszönöm Ágostonnak, hogy itt volt velünk ezen a mai reggelen is, talán nem csak ezért jöttél haza a bükkből, de milyen jó, hogy megint itt tudtál lenni velünk, és hát köszönjük a kedves hallgatók figyelmét. Elbúcsúzik a két műsorvezető.
4: Gőbel Ágoston.
3: És Fülöp Ákos.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma délután 16 óra 35 perckor jelentkezik a Lélek jelenlét a Váci Egyházmegye podcast sorozata itt a Mária Rádióban, amelyben Bár Miklós püspökatyával készült beszélgetést hallgathatunk meg. 60 éve szentelték őt pappá, Takács Bence beszélget Miklós püspökatyával, aki Isten ajándékának tartja, hogy mindig jól érezte magát a bőrében, örömmel végezte a feladatait, örömmel tette azt, amit az Isten éppen rábízott. 23-án vasárnap Lengyel Nemzeti Szűz Mária címmel hallgatható meg egy adást. Ebben az interjúban Urbánszka személyes hitéről, Mária tiszteletéről mesél, szóval csak a Szűz Mária lengyel megszólításairól, a lengyelek legkorábbi szöveges nyelvemlékéről, ami éppen egy istenszülő szóló himnusz. Legfontosabb Mária kegyhelyek is szóba kerülnek, Częstochowa és Gitzwald erdejében történt csodás jelenés is, úgyhogy vasárnap 9 órától hallgathatjuk meg ezt a műsorunkat Lengyel Nemzet és Szűz Mária címmel. Ma 9 órakor közvetítünk szentmisét itt a Máriában szokás szerint. Szombaton este 6 órakor a Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János templomból, vasárnap pedig 10 órakor közvetítünk szentmisét az Óbudai Segítő Szűz Mária templomból, a Szalézi templomból közvetítünk szentmisét itt a Mária Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Rádió. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Tóth Eszter vagyok. A Szombathelyi Schmidt Múzeum 2025. október 25-én dr. Kiss Gábor régész az Ezer éves Szombathelyi Vár című előadására várta az érdeklődőket. Az érdekességekkel, humorral fűszerezett történelmi tények, adatok olyannyira felkeltették a jelenlévők érdeklődését, hogy többen egy rögtönzött romkerti sétán is részt vettek, ezen rövid áttekintést kaptak nem csak a középkori, de az ókori római épületmaradványok eredetéről, történetéről, jelenlegi sorsáról is. A most következő beszélgetést is a Járdányi Paulovics István romkertben vettük fel. Kedves hallgatóink, dr. Kiss Gábor régésszel ülünk itt a romkertben. Most fejezett be egy előadást, amelynek az Ezer éves Szombathelyi Vár volt a címe. És mindjárt meg is kérdezem, hogy hová képzeljük el mi ezt a várat a mai Szombathelyen, és miért ezt a címet adta az előadásának?
1: Hát a vár a mai romkert területén, illetve a Székesegyház püspök kipalota udvarán, szóval egészen a gyakorlatilag hát a Schmidt Múzeum és a szeminárium épülete közti terület, és hát nyugat felé pedig hát a Sörház utcáig tartó részt, tehát a Sörházig tartó részt kell a vár területének érteni. Ezen volt a középkori külső vár, és hát a belső vár, az ugye a mai passzázs hát kerüli meg, és a másik fele, vagy hát a kétharmad az a Székesegyház alatt terül el. És hát ezen a nagy területen volt a római kor végén a helytartói palota, amiből aztán később a középkori vár kifejlődik.
0: És ezt a várat kiépítette?
1: Hát ez jó kérdés. Hát azért ezer éves a történet is, mert 791. október közepén Nagy Károly jár a későbbi Szombathelyen Szaváriában, és gondoljuk, hogy mivel a nyugat-római birodalmat akarja helyreállítani, megtervezi, hogy ez a régi kolónia rangú római város helyén egy őrlósági székhelyet hoz létre, várral, templommal, mi egyébben, és hát innen indul az egész sztori. Természetesen már nem az ő életében építik meg, hanem csak az utódai alatt, és hát a 860-as évekre már egészen biztosan elkészül ez a vár, ami ennek a Rába grófságnak a székhelye, és itt lakik az őrgróf, és innen irányítja azt a területet, ami valószínűleg, hát ha nem is 100%-ig, de nagyjából megegyezik Szavária territóriumával, azaz a, hát hogyha ezt ugye tetszene képzelni, akkor észak-déli irányba a Répcétől a Rábáig, kelet-nyugati irányba pedig hát a Lapincstól a Rábáig, tehát jó nagy rész, ez tartozhatott a szaváriai őrgrófsághoz, és ezt irányították innen Szaváriából, itt volt az a központ, ahol lakott a gróf, meg gondolom a hadserege, meg mi egyéb mindenféle tartozék itt volt. Ugye ez volt a régi helytartói palota, és hát az újabb ásatások eredményeként már ismerjük, hogy nagyon sok római itteni épületből kerültek elő 9. századi cserepek. Tehát használták még ezeket az épületeket, már úgy gondolva, hogy felújították és használták. És hát maga az egész hát romkerti épületek, ahogy elhelyezkednek a római korban, hasonló módon vannak a Karolink központokban is ezek az épületek, a aula, meg a kápolna, meg ez az abaz, mindenféle, és hát gondolom ez összefügg az ő centrum kiépítésükkel, tehát azért is nem véletlen, hogy ezt a már önmagában és hát erődített, vagy legalábbis körül határolt a késő római helyet választják a központul, és építik aztán kivárát. A Karolink korban természetesen csak valószínűleg a kisvár, tehát a későbbi belső vár, külalakú belső vár épül ki, és lehet, hogy a külső része az még a régi helytartói központnak a falai. képezik a, ugye, ennek a határát, és aztán később, hát az idő folyamán aztán többször átépül az egész, mert mindig ugye a hadászatnak megfelelő fejlődéssel ugye változtatni kell, ha bejön a tüzérség, akkor teljesen át kell építeni természetesen még a egyébként jó alapotú várat is, mert hogy hát az ágyuk másképpen működnek mondjuk, mint az íjak.
0: Említette az előadásában, hogy ez a vár többször gazdát cserélt adományozások meg ostromok során. Egy-két jelentősebb tulajdonosát vagy gazdáját, hogy amíg Szili Jánosig eljutunk.
1: Szili Jánosig rengeteg gazdája volt, úgyhogy ezt mind felsorolni most egy fejben nem is tudom. De hát ugye nyilván először egy Karolink Birodalmi Központ volt, utána egy nagyjából, hogy mikor a magyar honfoglalás után ugye hát a fejedelmi, illetve később királyi kézbe kerülnek ezek az erődítmények, akkor királyi tulajdonban lesz a maga a vár is, és úgy gondoljuk, vagy hát szóval az adatok arra mutatnak, hogy az Imre király az, aki átadja a győri püspöknek a várat, Csákugrinnak, mert hogy már a gyepű védelem tekintetében már nincs funkciója ennek a területnek, ennek a várnak, úgyhogy inkább kezelje más, ne legyen az ő gondjuk ezt fenntartani, és így hát gyakorlatilag a győri püspökség kezére kerül, és 1777-ig az ő tulajdonuk, az ő birtokaiknak az egyik fontos központja, a szombathelyi vár, ide gyűjtik be a tizedeket, főként tehát gabonát, bort, ilyesmit, és itt tárolják, és hát innen használják föl, illetve amit nem használnak föl a mellettünk levő várpiacon, azon a mai Berzsenyi téren, hát adják el, és hát gondolom a bevételből, meg hát ezt felhasználják a, hát a vár karbantartására, és minden egyébre, ami hát itt előkerül. Persze közben aztán mindenféle ostromok vannak, és mindenféle, hát többek között ugye Mátyás után Sömiksa, ugye a római király elfoglalja a várat, és aztán ezt példaként mondom, ugye Bakosz Tamás, akkor még csak győri püspök foglalja vissza, úgyhogy éjszaka a katonái megmászák a várfalakat létrákon, és fogjul ejtik az őrséget, aki gondolom, hogy alszik, vagy iszik, szóval, hogy nem harcképes, mert hogy teljesen váratlanul történik meg ez az éjszakai támadás. Lehet, hogy hát ugye világítás sem nagyon van, tehát lehet, hogy észre sem nagyon vették, már csak amikor már fogjul ejtették őket, akkor tapasztalták, hogy hiha megtámadták a várost, vagy a várat. Úgyhogy hát ilyen vált takozások vannak, de persze aztán hát volt 1532-ben, amikor a törökök állítólag beveszik a várat, de hát ez is gondolom, hogy túlzottan nagy ostrom nem lehetett, mert ugye ez még magyar terület volt, nem a, ugye az osztrák részhez tartozott, mint Kőszeg, mert ott Jürisics Miklós azért hát áll ellen, mert a császár megmondja neki, mivel ez már koronabirt, tehát koronabirtokként oda tartozott akkor abban az időben, ott kezdenek ellenállni, hogy Bécset megvédjék, nem a magyar területen. Tehát itt lehet, hogy a várra kitűzték a lófarka zászlót, és mi egyéb, mi ugyanúgy, mint ahogy aztán Kőszegen megcsinálták, de komolyabb esemény valószínűleg nem történt, annak ellenére, hogy hát a török történetírók írják, hogy a égigérő várat bevették, hát most hogy mennyire volt komoly, vagy mennyire csak elképzelés. A szultánnak jelentették, hogy az ígérő várat is elfoglalták, hát ez egy jó kérdés. Szóval, hogy nyilván volt hát gazdacsere többször a várban, és aztán hát, amikor aztán 1777-ben hát megkapja a szombathelyi püspökség, akkor azóta pedig hát ez a terület az övéké. Aztán többször volt még mindenféle egyéb dolog is.
0: És ez a vár úgy említette, hogy rossz állapotban volt, amikor átvette Szili János szombathelyi egyházmegye első püspöke, hogy aztán mit tudott vele kezdeni, ez is érdekes volt, hogy most hová tudtak beköltözni, vagy mit kezdtek ezzel a várral.
1: Hát mivel annyira rossz állapotú volt már a vár, amit hát korábban több angol utazó is leír, hogy hát az összedőlés szélén van, tehát bármely pillanatban már összedőlhet, főként, hogy a belső vára vonatkozott, és hát a Szili János hát a kispapjait se, az öreg papokat se tudta hova eltenni, és hát ezért gyakorlatilag hát a szeminárium épülettel kezdő az építkezés, hogy legyen nekik hely, meg kiképzési központ, meg ilyesmi, és hát a belső várat már csak az eredeti terv szerint is már csak a romként az a, hát a palotához kapcsolódó angol park részeként tervezték, és akkor ez is megváltozott azzal, hogy aztán a székesegyház építésre került, és oda is a kivetett téglákat is egy perint áradás elúsztatta, meg ilyesmi, tehát felgyorsította a folyamatot, és akkor az alapokat a bontott épületekből, a vártemplom és a belső várnak a bontott anyagából tudták csak megcsinálni, amire aztán a később kiégetett téglákatból hát magát az épületet felépítették. Tehát gondolom nem sokat tervezett már a várral, hanem inkább egy igazi barokk püspöki székhelyet akart csinálni, mint ahogy hát végül is meg is valósult, mind a palota, mind pedig hát a székesegyház egyedi szép barokk épület.
0: És most megépítette a régi épület alapjain, vagy részben föléje az új épületeket, de ez a vár elnevezés, ez tovább él itt a szombathelyek ajkán is, meg elnevezésekben is.
1: Igen, a helynevek azok sokáig tartják a dolgokat, mert ugye hát gondolom, hát annak idején Mária Teréziától ő megkapta a várat, a püspöki várat, ami hát addig is püspök vár volt, a győri püspöknek a vára volt, és ez a fogalom, ez átkerült a, hát az újabban felépített püspöki palotára is, mert hogy gyakorlatilag ugye a külső vár területén állt az is, tehát bent a várban, tehát ez is, hogy a név az gyakorlatilag ugye a régi várat takarja, de már új értelmezésben, és hát megvan a mai napig a Várköz nevű utcácska, ami hát valóban a külső vár déli kapujától hát vezet be a jelenlegi székesegyházig, tehát ez is csak névben őrzi, már hát látni már a várból nem igen sokat lehet, hát kivéve így itt a romkertben, még a belső várból, hogyha itt a sétányon, ugye a passzázson elsétálunk, akkor az gyakorlatilag ugye a fölé épült, és hát néhány falat lehet látni igazából, hát a probléma az, az ezzel, hogy hát egy kívülálló nem igen tudja megkülönböztetni a középkori falat és a római kori falat, mert mindegyik ugyanabban az anyagból épült, meg hát a középkorban gyakorlatilag mindig bontott római anyagból építkeztek, úgyhogy hát nehéz a megkülönböztetés, és hát ami még látható a vár maradványai közül, tehát ez is igazából nem látható, csak hát tudunk róla, hogy ugye a Schmidt Múzeum épületének az északi fala, tehát az udvari fala, az a középkori külső várnak a fala. Tehát azt rejti magában az a fal. Az van levakolva, meg ablakok belevágva, meg mi egyéb, de hogy az még őrzi a külső várnak a, hát a déli fal szakaszát, ott a délkeleti sarok torony maradványával, ami a pincében látható.
0: Erről a várról többet tudtak régen is, meg most is még kutatják, de milyen források, milyen ábrázolásokat tudna jelentősebbeket megemlíteni, amik alapján tudták, hogy létezik? Létezett?
1: Hát milyen források alapján? Hát már a 9. században ugye szó van arról, hogy Civitasnak hívják a Szabáriát, tehát egy erődített városról van szó, és ezeken a helyeken általában vár is szokott lenni, meg mi egyéb, tehát már akkor létezni kellett ugye a karolingiai őrgyorság idején várnak, de valamiféle most, hogy ez pontosan, hogy most melyik fal szakasz, az egy jó kérdés, de valószínűleg ez a kör alakú belső várfal, ez már akkor felépül, és gyakorlatilag hát ez aztán hát változik még a későbbiekben is, hát egy fokozatosan ugye a hadi dolgoknak megfelelően hát építik te a várat, hát úgy módosítják és renoválják, annak megfelelően hát gondolják el, hogy amikor a tüzérség megjelenik, akkor mi mindent kell átépíteni ahhoz, hogy meg lehessen védeni egy várat, mert addig tudom én, tehát egy kődobáló gépekkel és egyebekkel tudják megostromolni, de amikor már aztán ilyen törő ágyuk megjelennek, az már azért nagyobb probléma, és akkor a magas dolgokat is elbontják, és tehát mélyebbre helyezik, és hát ők is tüzérséggel védik a várat. hogy akkor a saroktornyokat is gyakorlatilag bástyákká építik át. Hát ilyen, ami a Schmidt Múzeum pincéjében is látható, ami az alapja. Tehát így folyton változik a maga a vár igazából, és hát ez, mondom, ez a folyamat megy aztán 1777-ig tovább.
0: Ez, amit ismertek már ábrázolásokból, vagy leírásokból, ezt akkor fel is kellett tárni, hogy ez akkor mikor indult meg?
1: Vannak ugye források, leírások általában a várról, ami alapján hát ugye el lehet képzelni, hát olyan, mint hogyha az ember egy mesét elolvas, csak elképzel valamit. Most vannak, hát nem túl sok ábrázolás sajnos a magáról, a várról, leginkább a térképi ábrázolások, meg hát ilyen távoli, látképszerű dolgok, de hát azok is, hát szóval nem annyira részletes, tehát részletes képek nem készültek sajnos egyik részletről sem igazából, és ezeket a változásokat így aztán nehéz megfogni. Hát akkor tudtuk ezt igazából, vagy hát azóta lehet ezt igazából jó azonosítani, mióta a régészeti vizsgálatok is megtörténtek, tehát ugye már a belső várnak a falát, azt már a Géfin Gyuláik már az ásatások előtt már tudták lokalizálni, ott hátul a Székesegyház apszisa mögött, már megtaláltak egy falszakaszt, és később ugye ők mondjuk hát a római kori aulára koncentráltak, de mellette kiásták a középkori belső várnak a falát is, és hát így most már abból a régészetileg feltárt falszakaszokból, meg az ott előkerült faragványokból, ebből-abból, hát lehet következtetni, hogy körülbelül, meg hát a hadi leírásokból, hogy milyen magasnak kell lenni, meg hogy lehet rálátni a vár külső oldalát, stb. Szóval egy csomó következtetést a régészeti dolgokból, illetve hát a körülbelüli ábrázolásokból rekonstruálhatunk, hát ennyi az, amit így tudunk. Hát ez ugye a folyamat, gyakorlatilag a Géfin Gyuláik által vezetett, hát általam és Jártány Pallovics István által vezetett ásatások óta tudjuk ezt hát összerakni, és hát úgy, hogy is mondjam, egy képként elképzelni és rajzolni mindenféle hát ilyen rekonstrukciós dolgot.
0: És ez mikor is kezdődött ez a feltárás?
1: Hát ez 1938-ban kezdődött. Tudom, azelőtt már az egy évvel megtalálták ezt a falat, a várfalat, de gyakorlatilag az igazi nagy feltárások azok 38-tól kezdődtek, hát azóta ismerjük ezeket a részleteket gyakorlatilag. Hát egyre többet, mert ugye hát néhány dolgot kiástak, de aztán 70-es években ugye Szentléleki Tihamér az, aki kiásta a ma is látható részeket hát a belső vár területén, és hát ez rengeteg új adatot hozott elő, amit hát a rekonstrukcióhoz fel tudunk használni. Tehát az akkor 1938, illetve az 1970-es évek folyamán előkerült dolgok azok, amik beindították ezt a folyamatot.
0: És ez még ma is tart, még maradt kutatni való?
1: Hát végül is rengeteg kutatni való lenne még itt, úgyhogy meg később is hát voltak ilyen ásatásokat. De hát csak ilyen részletes, hát mit tudom én, csapadékvíz elvezetése miatt kellett ásnénk, és akkor kiderült, hogy az aulának rendkívül mély alapozása van. Tehát egy nagyon magas épület állhatott ott, mert ugye 3 méter mély alapozása van, azért hát az nyilván fölfelé is jó sok lehetett rajta, tehát ilyen következtetéseket le lehet vonni. Hát kettő pedig, hát a tisztelt, ahogy is mondjam, a részletek tisztázása, az még rengeteg átkutatásra lenne szükség, mert hát annak idején a Géfin Gyuláik gyakorlatilag hát arra törekedtek, hogy egy romkertet hozzanak létre, tehát hogy hol vannak a romok, de minden részletet nem tudtak ők se kivizsgálni ezt. Még évtizedekig lehetne csinálni, minden pontot megásni, értelmezni a előkerült rétegeket, leleteket, stb. Tehát az nagyon hosszú időt vesz igénybe, mire mindent, és ráadásul ugye ez az egész várnak, tehát a romkert ma az egész várnak csak töredék részét tartja meg, mert gyakorlatilag hát esik a romkert alá annak a része, a többit is ugye kellene hát kutatni, így ástunk a Schmidt Múzeum udvarán, és hát ott is hát előkeltek műhelyek, meg mindenféle, hogy a várban mi minden az, ami bent volt, tehát a külső várfalon belül ott még műhelyek, ezek azok, hát ugye az belső vár életéhez rengeteg minden tartozik hozzá, csak hát nincs meg mondjuk a belső várnak a kútja, amiben ki tudja, mi minden belesett, és lehetne tudni az egész belső vár története, lehet, hogy benne van így rétegekbe fölhalmozódva, meg csak egy példát mondva. És hát aztán sok olyan dolog van, amiről nem tudunk. Például hát a rengeteg forrás említi meg ilyen leltára a vörös tornyot, és nem tudjuk, hogy ez a vörös torony épület, ami nyilván hát egy vörös színű, most akár téglából, vagy vörös kőből épült jelentős torony, ez hol lehetett? Nem, egyelőre még nem, tehát lehet, hogy a püspöki palota alatt, szóval nem tudjuk, de nem a Romkert területén még ilyen épületet, amire ezt rá lehetne fogni, ilyet nem találtunk. Mondom, hát mivel jóval nagyobb kiterjedésű a külső várnak a területe, mint a Romkertnek a területe, úgyhogy ez bőven esett más épület alá. Tehát a sörház udvarán van, vagy mi nem tudjuk, szóval, hogy kellene ezt is, hát most lehet, hogy végig kéne georadarozni az egész területet, meg mi egyéb, tehát lennének. Most már ugye új műszerekkel több adatot tudnánk összeszedni, hát ami mondjuk hát jelentősen hozzájárulna ahhoz, hogy mely pontokat kell, aztán kell, vagy kellene igazából megásni, hogy egy-egy kérdést tisztázni tudjunk.
0: És még egy személyes kérdést így a végére fölteszek, hogy van-e olyan lelet, ami az ön számára a legizgalmasabb, vagy a legnagyobb meglepetés volt, vagy a legérdekesebb?
1: A váron belül? Hát nem is tudom. Hát a legizgalmasabb, meg hogy is mondjam, jelentősebb ilyen szempontból, meg az egész történetet leginkább az a Szent Mártonos Gályhacsempe mutatja, mert hogy ugye Nagy Károly és Szent Márton okán jön ugye el a városba, és hát fogalmazza meg a gondolatot, hogy itt akkor a régi Civitas helyére, ami Szent Mártonnak a szülővárosa, hát itt Szent Márton kell, hát az ő tiszteletére akkor grófsági székhelyet, szóval egy Civitast alapítunk, és akkor megtervezek grófsági székhelyet, mi egyéb, tehát Nagy Károly és Szent Mártonnal indul, és gyakorlatilag ugye ez a Kályhacsempe is, hát egyházi dolgokon kívül, ugye ez egy civil hely, hát egy jó, hogy a győri püspöknek a palotája, de hát gyakorlatilag egy nagy teremnek a kályháján van ez a, nem csak ez az egy, mert ugye ez több darabból lett összeállítva ez a rekonstrukció. Ilyen szempontból is ez különlegesség, hogy egy ilyen kályhán a Szent Márton, hát biztos fázott, és akkor begyújtottak, hogy melegedjen. Úgyhogy, hát meg pláne a koldus, aki ott a mesztelen, hát a köpeny sem melegít annyira, hát befűtünk neki, és akkor sokkal jobb.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Szívesen, ennyit tudtam mondani.
0: Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallottak dr. Kiss Gábor régésszel, aki az Ezer éves Szombathelyi Vár címmel tartott előadást a Szombathelyi Schmidt Múzeumban 2025. október 25-én, melyet romkerti séta követett. Köszönjük a Romkert munkatársainak és baráti körének a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget.

0: testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A félreértett Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videóüzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágon, mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Biblia a békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblia Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, tájékoztat a Szeged Csanádi Egyházmegye. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. A konferencia egyik kiemelt eseményét augusztus 26-án szerdán 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Glinka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai Filon kutatójának, a programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem domtéri épületében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggel.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomból. A szertartást Alpeth Gergely atya mutatja be.

0: A mai napon Szent XI. Pius pápa emléknapja van, Szent Mis áldozatunkat, meghalt Mária lelkiüdvért ajánlom fel, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk az Úr szent misztériumainak ünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Érem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és egy völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbe vezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a völgyben, és teljesen ki voltak száradva. Az Úr így szólt hozzám, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok. Így feleltem, Uram, Istenem, te tudod. Ekkor így folytatta, jövendőj ezekről a csontokról. Így beszélj, ti kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Ime, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak, inakkal, és húst növesztek rajtatok. Bőrrel borítalak titeket, és éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, és én jövendőltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük. Ekkor így szólt hozzám, jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, mondd az éltető leheletnek, ezt mondja az Úr, az Isten, gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a megöltekre, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük. Életre keltek, talpra álltak, egy igen nagy sereg. Akkor így szólt hozzám, emberfia, ezek a csontok, Izrael egész háza. Lám azt mondják, elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van. Jövendőj ezért, és így beszélj. Ezt mondja az Úr, az Isten. Ime, kinyitom sírjaitokat, én népem, kihozlak sírjaitokból, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondom ezt, és végbe is viszem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, ez a törvénytudó alattomos szándékkal lép oda Jézushoz, vagyis valószínűleg, aki bármit alattomos szándékkal tesz, abban szeretet alig, ha van. Legalábbis abban a pillanatban, amikor ezt a bizonyos cselekedetet megteszi. Vagyis ez a törvénytudó nem szeretettel fordul Jézus felé, hanem sokkal inkább valami másik érzelem, éppen a szeretetnek talán az ellentéte az, ami belülről mozgatja őt, hogy megtegye, feltegye ezt a kérdést. Éppen azért, hogy valami rossz legyen a másik személynek. Manapság, minthogyha ezt a két parancsot, az Isten és az ember szeretett parancsát, a hitetlen ember, vagy aki az egyháztól kicsit távolabb él, azok az emberek így kitörölték volna a szívükből. Mintha manapság nem tudnánk se Istent, se embert szeretni. Szoktuk is mondani, hogy nem ismer se Istent, se embert. Nagyon jellemző ez nagyon sok emberre. Amikor a szeretetet fölváltja a gyűlölet, az uszítás, az alattomos szándék, amivel egymás felé közelednek sokan, akkor nagyon szomorúak vagyunk, hogy hogyan is történhet ez, hogyan is lehet ez szeretet nélkül élni. Az üres, az semmi. De ha az emberben ez a két parancs jelen van, akkor az egész élet tud teljessé válni. Bennünket a szeretet kell, hogy vezéreljen. És nem érzelmi szinten érzelgősködni, hogy ja, így szeretlek, drágám, úgy. Nem. Hanem szívből, belülről jövő szeretet, ami először az Isten felé kell, hogy megnyilvánuljon. Akiben megvan az Isten iránti szeretet, az hajlandó az Istennek engedelmeskedni, vagyis az ő titkait és az ő útját járni. És akiben nincs meg az Isten iránti szeretet, az képtelen minden másra, ami az Isten szerint való. Ez a két törvény valahogy egymásba szövődik, egymásba fonódik, kiegészíti egymást, és talán azzal tudjuk Isten felé is a szeretetünket leginkább kimutatni, hogyha egymás felé is szeretettel próbálunk meg lenni. Ha szeretjük egymást, akkor teljesítjük a törvényt. Teljesítjük az életünknek a beteljesedése felé vezető utat. De ha szeretet nélkül élünk, akkor mi magunk is üresek vagyunk. A törvénytudó alattomos szándéka valami különlegeset kapott viszonzásul, mert Jézus nem alattomos szándékkal válaszolt, hanem a szívéből. És ha azt érezzük, hogy körülöttünk alattomos szándékkal próbálnak meg kérdéseket sunyi módon föltenni, akkor nekünk is ugyanúgy kell, ugyanazzal a belső szeretettel kell az emberek felé, azok felé fordulni, akik így fordulnak felénk, hogy valami többet adjunk számukra. Mert Jézus válaszában nem volt semmiféle alattomosság. Jézus válaszában e felé a törvénytudó felé is szeretet volt. Ezért tudott neki a szeretettel válaszolni a szeretetlen kérdésre. Ez a szeretetnek a dinamikája. Ha kapunk valami ellentétet, gyűlöletet, akkor mi arra ne úgy válaszoljunk, ahogy felénk közelednek, hanem békével, megnyugvással, Isten iránti szeretettel, emberek iránti szeretettel. S végezetül itt vagyunk ebben a képben mi magunk. Úgy szeretni fele barátainkat, mint önmagunkat. A nagy kérdés az, hogy szereti-e ma az ember saját magát? Akar-e magának jót? Tudja-e egyáltalán önmagát szeretni az ember? Meg kell tanulnunk. Enélkül nem működik sem Isten, sem embertársaink szeretete. Ha nem szeretjük önmagunkat, akkor miért is élünk? Akkor mi véget vagyunk a világon? Hát ezért, hogy szeressünk. Szeressük Istent, szeressük embertársainkat, és szeressük saját magunkat. A most következő szentcsendben folytassuk elmélkedésünket egyénileg az evangéliumról, és fogalmazzuk meg esetleges kéréseinket az Úrnak. A Szent Mise a felajánlással fog folytatódni.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogad szívesen adományainkat, add, hogy Szent Pius pápa tanítását követve, e szent titkokat őszinte hódolattal ünnepeljük, és hívő lélekkel fogadjuk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent X. Pius pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével, éltetsz és megszentelsz minden, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhet, az új és örök szövetségi. Ez a vér, értetek és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük, de hát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Tizedik Pius pápával és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadj be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Pius pápa emlékezetét ünnepelve kérünk, hogy a mennyei asztal tegyen állhatatossá a hitben, és egyetértővé a szeretetben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Szentmisét közvetítettünk az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomból. A szertartást Alpeth Gergely atya mutatta be.

Augusztus 17-én, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Ötvenhatodik pont. A gazdasági hatalmak folytatják a mostani világrendszer igazolását, amelyben a spekuláció és az anyagi haszon hajszolása áll az első helyen. Ezek pedig általában figyelmen kívül hagyják az összefüggéseket, valamint az emberi méltóságra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg. Sokan azt fogják mondani, nem tudnak arról, hogy erkölcstelen cselekedeteket hajtanak végre. Mert a folyamatos szétszórtság elveszi bátorságunkat, hogy tudomást vegyünk a világ korlátozott és véges oltáról. Ezért ma az, ami törékeny, mint például a környezet, védtelen marad az istenített piac abszolút szabályá alakított érdekeivel szemben. 57. pont. Előre látható, hogy bizonyos erőforrások kimerülése miatt új háborúknak kedvező helyzet áll elő, amelyeket a jogos visszakövetelés álcájával lepleznek. A háború mindig súlyosan károsítja a környezetet és a lakosság kulturális gazdagságát, a kockázatok pedig óriásiak nőnek, ha a nukleáris és a biológiai fegyverekre gondolunk. A kémiai, bakteriológiai és biológiai fegyvereket tiltó nemzetközi egyezmények ellenére a tény az, hogy a laboratóriumi kutatások tovább folytatódnak olyan támadó fegyverek kifejlesztésére, amelyek képesek teljesen felborítani a természeti egyensúlyt. Nagyobb odafigyelésre van szükség a politika részéről azoknak az okoknak a megelőzésére és kiküszöbölésére, amelyek új háborús konfliktusokhoz vezethetnek. De a pénzvilágához kötődő hatalom az, ami leginkább ellenáll ennek az erőfeszítésnek. A politikai elképzeléseket pedig általában nem nagy távlatokban fogalmazzák meg. Miért akarna ma bárki is megtartani egy olyan hatalmat, amelyre csak amiatt fognak emlékezni az emberek, hogy képtelen volt beavatkozni, amikor sürgős és szükséges lett volna? Bizonyos országokban már látható pozitív eredmények a környezetvédelem terén. Ezek közé tartozik például a hosszú évtizedekig szennyezett folyók megtisztítása, vagy őserdők regenerálódása, tájak megszépítése, környezetjavító munkálatokkal, nagy esztétikai értékű építkezési tervek, illetve az előrelépés a nem szennyező energiatermelésben és tömegközlekedés javításában. Ezek az intézkedések nem oldják meg a globális problémákat, de igazolják, hogy az ember még mindig képes a pozitív beavatkozásra. Mivel arra teremtetett, hogy szeressen, lehetőségeinek határai között szükségképpen nagy lelkűségről, szolidaritásról és gondoskodásról árulkodó gesztusok fakadnak belőle. 59. pont. Ugyanakkor terjedőben van egy felületes vagy látszólagos ökológia, amely megerősít egy bizonyos testpettséget és meggondolatlan felelőtlenséget. Miként a bántor döntéseket követelő mély válságkorszakokban előfordulni szokott, gyakran azt gondoljuk, hogy nem is biztos, ami éppen történik. Ha a környezetszennyezés és a pusztulás néhány látható jelén kívül csak a felszínt nézzük, úgy tűnhet, a gondok nem is olyan súlyosak, és a bolygó hosszú ideig megmaradhat a jelenlegi körülmények között. Ez az elkerülő viselkedésmód segít minket abban, hogy folytassuk életstílusunkat, megtartsuk termelési és fogyasztási szokásainkat. Ilyen módon éri el ügyesen az ember, hogy folytathassa összes önpusztító, káros szokását. Igyekszik észre sem venni azokat, küzd, hogy ne kelljen elismernie azokat, halogatja a fontos döntéseket, és úgy tesz, mintha mi sem történne.
0: enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent István király ünnepe. Úgy helyes, hogyha ebben a mai jegyzetben is őt ízézzük meg, az ő alakját. Az utóbbi időben nagyon sok cikk, írás jelent meg arról, Szent István királynak hogyan sikerült államot alapítania, hogy tudta a magyar népet a keresztény Európa részévé tenni. Ezek a cikkek általában Szent István király politikai bölcsességét, széles látókörűségét emelik ki. Most mi elsősorban nem mint uralkodót állítjuk magunk elé, hanem mint keresztény embert. Ha Szent Istvánt, mint keresztény embert akarjuk jobban megismerni, akkor talán a leghelyesebb, ha viához Szent Imre herceghez írt intelmeiből indulunk ki. Az első, amit az intelemből fölismerhetünk, az, hogy szükség van a személyes hitre. Nem csak egy uralkodónak, hanem minden embernek. A hit azonban nem csupán az egyház tanításának az elfogadását jelenti, hanem egy személyes döntést. Utal a konstantinápolyi hitvallásra, de kiemeli az imádságnak a fontosságát. Az uralkodónak keresnie kell Isten akaratát, és segítséget kell kérni ahhoz, hogy a feladatát teljesíteni tudja. Ehhez pedig imára van szükség. A másik tulajdonság, amit kiolvashatunk az intelmekből, az erényes élet fontossága. Elsősorban a szeretetet és az irgalmat kell gyakorolni. Nagyon szépen ír erről Szent István király fiának: légy irgalmas mindenkivel szemben, aki erőszakot szenved. Lélekben soha ne feledkezzél meg arról az intelemről, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik hiány vannak a hatalomnak. Ha majd vasárnap hallgatjuk a szentírási szakaszokat, amelyeket az ünnepen felolvasnak a szentírásból, a szentmisén, akkor észrevetjük azt, hogy ezek a szentírási szakaszok, üzenetek is szorosan a hitre és a hitből fakadó cselekedetekre utalnak. Az evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus azt tanítja, hogy az egész életünket rá kell építeni a sziklára, és az a szikla pedig ő maga, a benne való hit. Szent Pál apostol pedig a megújulásról ír. Ez pedig azt jelenti, hogy fölültük magunkra az új embert, azt az embert, aki Jézusban megújult, aki a hitből él. Kedves Mária Rádió hallgatók, az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk a társadalmi megújulásról. Szent István király ünnepe egy üzenet számunkra, hogy a megújulást mindig önmagunkban kell kezdenünk. Egyre jobban meg kell ismerni Jézust, egyre jobban rá kell építeni az egész életünket az ő kegyelmére, az ő egyházára, mint sziklára. És akkor van esélyünk arra, hogy lelkileg megújuljunk, és a világot is szebbé, nemesebbé tegyük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
0: Hírpercek.
4: Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának izomsorvadásban elhunyt testvéréről. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Henry herceg és családja. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Elizabeth Argemi, a barcelonai ICOF klinika ápolónője Castel Gandolfóban rövid találkozás során átadott Leó pápa

0: írt a könyvébe. Felidézte júniusi spanyolországi útját is, amelynek üzenete szerint útmutatást ad testvére örökségének folytatásához. Egybehangzó csütörtöki brit médiabeszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona. A két gyermeket a szülők már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve, nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb, városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Máriarádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Most a szentmise után egy Borka Zsolt számot hallottuk, Őrizd a léptemet, utána Ipoly atyának a temetésével kapcsolatos információk hangzottak el, majd pedig, és ezt már én tettem be ide a műsorba, szintén Borka Zsolttól a Kiáltsátok Alleluja kezdetű dal hangzott el, és talán az egy kicsit érdekes benne, ez talán hallgatók egy része tudja, másrészt nem biztos, hogy Borka Zsolt is most fejezte be a hét elején a keresztútját itt a földi életben, és küzdött meg a betegségével, és nyilvánvalóan, és tudjuk róla, valljuk róla, hogy az Istenbe kapaszkodva járta végig ezt az utolsó utat, megküzdve a betegségével, és mindazok a dalok, amelyek Istenről szólnak az ő éneklésével, az ő szerzeményeivel, azok azt mutatják, hogy mindig is az Istenben való bizalom vezette az életét, ugyanígy Ipoly atya is ilyen módon küzdött meg a betegségével, szintén a rákkal, és fejezte be ezt a keresztutat. Egy ismerőssel beszélgettem egy héttel ezelőtt, akinek az édesapja halt meg, és hát mondta ezt a képet, aztán később jutott eszembe a reakció, hogy a halál őt két vára fektette. Hasonlattal birkozó volt az illető édesapa sok-sok évvel ezelőtt, és aztán billant be utána vasárnap, és mondtam is el az asszonynak, aki ezt mondta nekem, hogy nem, ami a harcunkat nem a halállal vívjuk, ami a harcunkat a gonosszal vívjuk, aki el akar távolítani bennünket az Istentől, és ha Istenbe kapaszkodva harcoljuk meg a jó harcot, akkor, amikor a halál lefújja a mérkőzést, akkor minden bizonnyal Isten győztesként emeli föl majd a kezünket, mert kitartottunk a közelében, nem azért, mert olyan tökéletesek voltunk, nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert a kitartásunk, megerősödő hitünk, az segít abban, hogy jutalmul megnyerjük az örök életet, hogy győztesként léphessünk be az örök élet országába. És mindez hogyan kapcsolódik a mai hittanóránk témájához? Azzal kapcsolódik, hogy a vasárnapi evangélium, Máté evangéliumának a klasszikus helye, a Péter hitvallásának a klasszikus helye, a mátéi hely, ugye Márknál is, Lukásnál is előkerül ez a kérdés, de igazából, amit legtöbbször olvasunk, használunk, az Máté evangéliumában szerepel a következőképpen. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Éppen ezért mondom neked, te Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkületre kötötte tanítványának, hogy nem mondják el senkinek, hogy ő a messiás. Hitvallás. Péternek a hitvallása, amely tulajdonképpen a többiek nevében mondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hitvallás. Mit jelent ez a hitvallás? Hogyan fogalmazódnak meg a különböző hitvallások? Azt mondják a hozzáértők, hogy a legősibb, legelső ilyen hitvallás jellegű mondat az olyan 8-10 évvel Krisztus feltámadása után fogalmazódik meg, amit aztán
Pál apostol beemel a korintusi levélbe, azt hagytam rátok, amit én is kaptam, kezdettel mondja ezt, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, harmadnapra föltámadt ismét az írások szerint, és akkor sorolja, hogy ki mindenkinek jelent meg a feltámadott Krisztus a feltámadása után. Hitvallás, kimondjuk a hitünket, újra és újra jó ezt kimondani, jó ezt elmondani. Minden vasárnapi szentmisén elmondjuk a hitünket, minden vasárnapi szentmisén megvalljuk a hitünket. Sokféle hitvallás keletkezik, van is egy ilyen gyűjtemény, amelyben a különböző kezdeti időkben megfogalmazódó hitvallásokat fogalmazzák meg, és az egyház egyre inkább tudatára ébred annak, hogy le kell pontosan érni, hogy mi is a hitünk. És a níceai zsinaton 325-ben fogalmazzák meg az első ilyen általános érvényű hitvallást, ugye ez a, amit a rövidebbig az apostoli hitvallásként tartunk számon, ugye ez így fogalmaz, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. És persze itt a Szentlélekről csak éppen egy megemlítő mondat szerepel, és következő években, évtizedekben ugye kérdésként merül föl, hogy ki is az a Szentlélek, hogyan működik. Ebben az időszakban ugye az üldözések elmúltával elkezdődnek azok a reflexiók, azok a megfogalmazások, amelyek pontosan megfogalmazzák, leírják a hitünket, mert én így értem a Szentírást, ő úgy érti a Szentírást. Én ezt tartom fontosnak, ő azt tartja fontosnak, és fontos, hogy pontosan megfogalmazzuk a hitünket, pontosan tudjuk, hogy mi is az, amit hiszünk. A nicea konstantinápolyi hitvallás így szól, láthatjuk a hasonlóságot és a kiegészítést. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Ugye az Istenről szóló hitvallás a mennynek és földnek teremtője, ugye az megtalálható mind a kettőben, és utána Jézus Krisztusról már egy bővebb hitvallást találunk a nicea konstantinápolyi zsinat hitvallásában. Ugye itt a fogantatás, megfeszítés, föltámadás nagyon röviden van összefoglalva, viszont Konstantinápolyban már Jézusról megfogalmaztak néhány nagyon fontos dolgot, hogy az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényeg és minden általa lett. Tehát, hogy valóságos Isten ezt megfogalmazza, megerősíti ez a hitvallás. Értünk emberekért, a üdvösünket leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, emberré lett. Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, meghalt, eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe,
ott ül az atyának jobbján, újra jön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Jézusról valljuk mindezt a hitvallásunkban. És itt következik a Szentlélekről szóló rész. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Tehát a Szentlélekről szóló részt ugye kibővíti a konstantinápolyi hitvallás, és utána jön a zárás, a egy szent katolikus és apostol anyaszent egyházban hiszek, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Tehát a hitvallás szövege fontos a számunkra, hogy pontosan mit is hiszünk az Istenről, aki szent háromság, mit is hiszünk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, pontosan meg tudjuk ezeket fogalmazni. De ugyanakkor sok szép írás, költemény született azóta is a mai napindítóban, például Sik Sándornak olvastuk a Hiszek című versét, amelyben nagyon fontos, nagyon szépen megfogalmazza az ő sajátos hitét, az ő saját hitét a hitvallás alapján, és teljesen a hitvallás szövegére épülve fogalmazza meg, hogy ő mi az, amit hisz, mi az, ami számára igazán fontos a hittel kapcsolatban, és ez mindenképpen jó, hogy vannak, akik így megfogalmazzák a hitüket, és érdemes lenne talán nekünk is most ezen a hosszú hétvégén talán idő is lesz arra, hogy megfogalmazzuk, hogy mi is a mi hitünk, megfogalmazzuk, hogy mi az, amit hiszünk, hogyan tudnám megfogalmazni a mai nyelven, az én nyelvemen, az én ismereteim szerint azt a hitet, amelyet vallok, és amely erre a hitvallásra alapul, amely nem változtat meg ebben a hitvallásban semmit, de mégiscsak valamiképpen ezt a hitet igyekszik pontosan, szépen megfogalmazni. Dagszék, ugye ezt a Sik Sándori verset kicsit lerövidítve megéneklik, és ez is egy szép kifejezés annak, hogy mi az a hit, amit mi vallunk, mi az a hit, amit mi magunkénak vallunk, és amit szeretnénk megélni és megvalósítani az életünkben.

hitvallásról gondolkodunk a vasárnapi evangélium, a péteri hitvallás kapcsán, és a hitvallásnak egy formája, amikor a keresztségkor, a bérmáláskor, az elsárdázáskor, vagy a húsvéti vigilián kérdés-felelet formájában fogalmazzuk meg a hitünket. Ebben egyrészt ellene mondunk a sátánnak, minden cselekedetének, minden csábításának. Ellene mondunk mindazoknak a gyengeségeknek, gyarlóságoknak, amik a gonosz kísértése nyomán bennünk élnek, vagy bennünk munkálkodnak. És ugyanakkor pedig kimondjuk a hitünket, kimondjuk, hogy mi az, amiben hiszünk. Az a mai tapasztalatunk talán sokunknak, hogy a kimondott szónak a becsülete kezd megcsappanni. Egyrészt az is mögötte van, hogy nagyon könnyen rámondok valamire igent, és aztán rájövök, hogy nem tudom megtenni, vagy nem is akarom, csak le akarom rázni az illetőt, de az is mögötte van valahol, és ezt is tapasztaljuk talán sokan, hogy nem merem kimondani azt, hogy mit gondolok egy dologról. Nem merem kimondani azt, hogy ezt az ügyet én nem szeretném fölvállalni. Persze erre is van jó példa, amikor egy valakitől kérdeztem, hogy hát jó lenne, nincs-e kedve bekapcsolódni a rádióba ilyen önkéntesként, és elmondta, hogy miért nem szeretne. Az, hogy elmondom a másiknak, hogy én miért nem szeretném azt az adott dolgot, azzal megbecsülöm a másikat, megtisztelem a másikat, mert akkor tudjuk egymásról, hogy hányadán áll a dolog. És akkor nem az van, hogy jaj, már megint nem vállalja, hanem az van, hogy megbecsült engem azzal, hogy elmondta a véleményét, elmondta az álláspontját, elmondta azt a dolgot, hogy ő hogy látja az adott dolgot. Tehát a kimondott szónak a becsületét a hitvallással valamiképpen érdemes egy kicsit föleleveníteni, érdemes egy kicsit fölszítani magunkban, és ilyen módon valahogy kimondani mindazt, ami fontos a számunkra, kimondani mindazt, amit gondolok, és persze az sem mindegy sokszor, hogy hogyan mondom ki az adott dolgot, hogy azzal bíztatni tudok, vagy azzal rombolni tudok. Ugye a kimondott szónál az illés együttes száma juthat eszünkbe, hogy a szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. A kimondott szónak a becsületét erősíti meg az a hitvallás, amelyet elmondunk, akár a teljes hitvallás imában, akár a kérdezfelelek formában. De milyen sokszor van ez, hogy kimondok valamit, mert benne van a szertartásban, és éppen a keresztségnél kezdett ez bennem most tudatosodni, és volt egy pár, akivel ezt le is lehetett, valahogy meg is lehetett tenni, hogy akkor most, ugye ott is vannak azért ígéretek, hogy szülők ígérik, hogy vállalom a gyermekemnek a keresztény nevelését. Hogy aztán ez nagyon sokszor csak a liturgia részeként kötelezően kimondandó igen, vagy pedig komolyan is akarom venni, azért ez sajnos nem mindig egyértelmű. És talán hát erre kellene egy kicsit hangsúlyt fektetni nekünk papoknak is, meg sokszor a világiaknak is, hogy kimondod, kimered mondani, hogy vállalod a keresztény nevelést, tudod, mivel jár az, hogy keresztényként kellene nevelned a gyermekedet? Mi az, amit vállalsz ebben az ügyben? Mi az, amit megtennél ebben az ügyben? És talán ez az, amiben ma egy kicsit úgy elmaradtunk a szükségestől, vagy túl könnyen engedünk bizonyos dolgoknak, mi papok is, nem nagyon nehéz, hogyan lehet úgy elhalasztani egy keresztelőt, hogy az utána még tovább is jöjjön az a szülő, vagy hogy lehet arra biztatni a szülőt, hogy akkor azért jöjjön és kapcsolódjon be a közösség életébe, és ez lehet, hogy nem csupán a papnak a feladata, hanem valahol mindannyiunk feladata, hogy valakit megkeresztelünk, akkor az
hát tudjon kapcsolódni a közösséghez, meg tudjon erősödni abban a közösségben, amelyben benne vagyunk, meg tudjon erősödni abban a közösségben, amely újra és újra fontos lehet a számunkra. És akkor így tudunk közeledni Krisztushoz, így tudunk megerősödni Jézus Krisztus iránti szeretetünkben. Tegyük tehát föl magunknak a kérdést ezekben a napokban, hogy igazából mit is jelent számomra a hitvallás? Mit jelent számomra az, hogy elmondjuk a hitvallást vasárnaponként a Szentmisében, elmondjuk a többiekkel együtt, vagy éppen alig hallhatóan, vagy rendesen megfogalmazva, kimondva a különböző szavakat, azért fontos, hogy ezt végig gondoljuk, hogy ez mit is jelent a számunkra. Mit jelent az, hogy én hétről hétre megvallom a hitemet? Hogyan alakítja ez az életemet, a mindennapjaimat? És mit tudok kezdeni a kimondott szóval? Mit tudok kezdeni azzal, hogy hát amit én kimondok, az valóban olyan legyen, amit érdemes kimondani? Valami egy közmondást olvastam valahol, hogy akkor szólj, ha biztos vagy benne, hogy szebb a hangod, mint a csend. Persze az is egy picit ott van mögötte, hogy nem elég kimondanom valamit, kell, hogy a másik meghallja, meghallgassa azt, amit én szeretnék kimondani, ami fontos a számomra. Meghalljam és meghallgassam azt, ami fontos, amit a másik el akar nekem mondani, amit a másik közölni akar velem. Tehát a hitvallásnak mindjárt számos különböző aspektusa van, számos különböző része van, hogy mi az, ami ezzel kapcsolatban hozható, mi az, amit ezzel kapcsolatban újra és újra jó megtennem, újra és újra jó megvalósítanom. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. A hitvallásról gondolkoztunk egy kicsit, és ennek kapcsán a kimondott szónak a fontosságáról. Van még egy pár percünk, hogyha valaki szívesen hozzászól a témához, hozzászól az adáshoz, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot, és ezen a telefonszámon akkor az élőadásban tudunk egy kicsit beszélgetni a hitről, beszélgetni az ünnepről, Szent István király ünnepéről, beszélgetni arról, hogy mit is jelent számunkra a kimondott szónak a szépsége, az értéke. Ugye a liturgiában többször van, hogy kimondunk egy-egy szót, kimondunk egy-egy mondatot. Egyrészt a bánatima is, amit elimádkozunk, hogy kimondom, vállalom a gyengességemet, vállalom azt, hogy nem vagyok tökéletes, és az Istentől kérem a segítséget. És milyen érdekes, hogy azt fogalmazza meg ugye a bánatima, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Meg szoktuk ezt tenni, hogy imádkozunk egymásért. Mennyire fontos észrevennünk ezt a mondatot ebben az imádságban. Imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Imádkozzunk egymásért, újra és újra forduljunk egymásért az Istenhez. Aztán a dicsőség, erről már beszéltünk, a dicsőségről, dicsőítésről, Isten dicsőségének a kimondása, Isten dicsőségének a megéneklése, ez nagyon jó, hogy egyre jobban meg tud valósulni, és nagyon jó, hogy ez az Isten dicsőségét újra és újra ki tudjuk fejezni, el tudjuk mondani, akár a Szentmisében imádkozott dicsőséggel, akár pedig a kis doxológiával, a dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen, ezzel a doxológiával is. Jó, hogyha ezt újra és újra meg tudjuk tenni, Isten dicsőségét tudjuk mondani. Milyen jó, amikor áldani tudjuk az Istent, vagy áldást mondunk valakire, áldást kívánunk valakinek, az áldás benedícere, benedikció, jót mondok valakiről. Érdemes újra és újra ezt az áldást használni, és ezt mindannyian használhatjuk, hogy áldjon meg téged az Isten, hogy legyen áldott a napod, hogy legyen szép a napod, jó kívánsággal útra bocsátani a másik embert, jó kívánsággal elválni egymástól, elindulni a magunk dolgára, hogy aztán este újra találkozni tudjunk, áldást mondani a másik emberre. Aztán ugye itt van a hitvallás, amiről ma már beszéltünk, és utána ezek az imádságok, amelyek újra és újra elhangzanak, amelyeket újra és újra igyekszünk megfogalmazni, elmondani. A kimondott szónak ereje van. Ezt fontos újra és újra tudatosítani, megerősíteni magunkban. A kimondott szó fontossága, szépsége nagyon, nagyon jó, hogyha egyre jobban megvalósul, ha egyre jobban tudatában vagyunk annak, hogy mit is jelent az, hogy én kimondok egy szót, mit is jelent az, hogy én valamit elmondok, hogy valami fontosat kimondok, elmondom. Ha valamit kimondok, hangosan kimondom, annak már súlya van, annak már ereje van. Sokkal nagyobb súlya meg ereje van, mint hogy magamban megpróbálom megfogalmazni, mint hogy magamban egy picit megpróbálom kimondani, vagy megerősíteni. A kimondott szónak ereje van. Ezért fontosak ezek a közös imádságaink, ezért fontos, hogy áldást mondjunk a másik emberre, ezért fontos, hogy egyre jobban áldássá váljunk a körülöttünk élők számára. És Jézus újra és újra megerősít bennünket mindezekben. Jézus újra és újra segít és támogat bennünket, hogy egyre inkább ezen az úton tudjunk járni, egyre jobban meg tudjunk maradni azon az úton, amelyen ő maga akar vezetni bennünket. Amikor majd vasárnap halljuk az evangéliumban Péter hitvallását, amikor majd vasárnap elimádkozzuk közösen a hitvallásnak a szövegét, az imáját, akkor egy picit erősítsük ezt meg magunkban.
kimondom a hitemet, mert ez fontos a számomra, és mert kimondtam a hitemet, szeretném ezen a módon alakítani az életemet, formálni az életemet, formálni a mindennapjaimat. És így Jézus kegyelmének erejével a szó valódi szóvá válhat, a kimondott szó erőforrásá válhat, a kimondott szó segít és megerősít bennünket azon az úton, amelyen járunk, azon az úton, amelyen Krisztus vezet mindannyiunkat. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a hittanórát hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, imádkozzunk Ipoly atyáért, akinek jövő pénteken lesz majd a temetése, jövő pénteken a temetési szentmisét 9 óra 30 perctől fogjuk közvetíteni itt a Mári Rádióban, így hittanóra a jövő pénteken nem lesz adásban, de ez a szentmisei hitvallás, szentmisei hittanóra, ahogyan búcsúzunk valakitől, ahogyan hálát adunk valakiért, megköszönjük az ő szolgálatát, megköszönjük mindazt, amit ő tett, amit ő elvégzett, akár a rádióban, akár papként, az a szolgálati helyén. Isten újra és újra segít bennünket, hogy a hálaadásunk túllendítsen az elválás szomorúságán, megerősítsen bennünket abban a szeretetben, amely fontos a számunkra, abban a szeretetben, amely Istenhez kapcsol bennünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy segítik és támogatják a rádió működését, áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Ákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Győri Bencés gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb, városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
1: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
0: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önt, kedves Mária Rádió hallgató! A Szombathelyi Egyházmegye hitoktatási irodája minden évben szervez lelki gyakorlatot a hitoktatók számára. Ezeket az alkalmakat most már évek óta a Zalaegerszeg Botfai Endrődi Hűvös Kastélyban tartják 15-25 fő részvételével. Ebben az évben július 6-a és 9-e között zajlott az esemény, amelyen a lelkivezető Császár István atya volt. István atya ebben az évben a reményről tanította a résztvevőket. Persze ez a közel 4 nap nem csak tanítással, imádkozással, zsolozsmázással és étkezéssel telt, hanem bőven akadtak vidám percek is, például énektanulás vagy éppen a megosztások alatt. A következő percekben néhány elcsípett hangképpel és beszélgetéssel próbálok betekintést adni a 4 nap hangulatáról.

0: Balaton Lászlót, aki lentiben három iskolában tanít, arról kérdeztem, hogy miként történt, hogy egy hétvége alatt állást változtatott és engedett az isteni elhívásnak, mit jelent magvetőnek lenni, és hogy előnye a férfi lét a pedagógus pályán. Balaton Lászlóval beszélgetek. Kedves Laci, azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan is alakult a te életutad, hogyan váltál hitoktatóvá? Úgy tudom, hogy nem ennek indultál, úgymond.
1: Abszolút nem. Én 2021-ben iratkoztam be a Brenner János Hittudományi Főiskolának katekét, a lelkipásztori munkatárs alapszakára. Egyszerűen csak azért, hogy a teológiai tudásomat, látókörömet kicsit szélesítsem, jobban meg akartam ismerni a hitemet. Egész egyszerűen ezzel a céllal kerültem a főiskolára, ahol viszont az évek alatt, az 3 év alatt egyre inkább éreztem a valamiféle elhívást. Elhívást a tanítás felé, hogy valamit továbbadjak, és ez egyre inkább erősödött. És 2024-ben, amikor már az államvizsga közeledett, akkor már megfogalmazott bennem a gondolat, és egyébként feleségemet tette fel először. Ő mondta ki a szavakat. Én ugyan már gondolkodtam rajta, de a feleségem mondta, hogy mi lenne, ha megpróbálnál a tanítást. Ugye az alapszakkal már lehet tanítani. Úgyhogy én, ahogy elvégeztem a főiskolát, tehát megkerestem Pontyos Ildikót, hogy tudok-e esetleg segíteni, vagy van-e valamilyen mód, hogy belépni a tanításba?
0: Pontyos Ildikó volt az oktatási hivatalnak, az irodának a vezetője akkoriban.
1: És azt mondta, hogy hát igazán tudnék segíteni, mert lentibe éppen hiátus van hitoktatókból, úgyhogy lehet, hogy ott szükség lesz, szinte biztos, de várja meg az augusztust, akkor fog keresni. Meg is történt augusztus elején, kaptam egy hívást, de ott már az volt a kérés, hogy most akkor rögtön válaszoljak. Igen, a feleségemmel ezt már megbeszéltük, én a jóistennel ezt már megbeszéltem, innentől fogva a válasz egyértelmű volt, hogy igen. Az kicsit nehéz volt, hogy másnap felmondani. A Göcsei Falu Múzeumban dolgoztam 10 évig, amit nagyon szerettem, de ott amellett, hogy sajnálták, hogy eljövök, nagyon pozitívan fogadták, és mai napig hálás vagyok, hogy ebbe támogattak, és nem körítettek semmilyen akadályt támogásom elé.
0: Nagyszerű. Azért ez egy izgalmas dolog lehetett egyik napról a másikra pedagógus gyakorlat nélkül beleugrani ebbe a elhívásba. Nem mondom azt a szakmát, mert azért ennél azt hiszem, hogy éreztem.
1: Így van. Igen, ez valójában így volt, pénteken még a Falu Múzeumban dolgoztam, hétfőn már a lenti Arany János általános iskolában, talán elsősökkel, igen, óriási váltás volt.
0: És milyen évfolyamokat tanítottál az első időkben?
1: Az első időkben, és azóta is elsőtől 8-ig, illetve a Lenti Móricz Módszertan Intézetben is tanítok, tehát három iskolában, úgyhogy a teljes általános iskolában.

0: érzékeny itt voltál a gyerekekkel való foglalkozásra?
1: Egyértelmű. Feleségem pedagógus. Ugye végzettsége szerintem magyar néprajz szakos, de egyébként angol szakot is elvégezte, tehát ő jelenleg angol tanít egyébként középiskolában. Jött ott a nevelt lányom, aki gimnazista. Ilyen szempontból volt, de az én családom egyébként nem volt egyáltalán pedagógus végzettségű senki. Tehát ilyen szempontból bár láttam pedagógust, együtt érek vele, illetve ennyi volt az összes. De valamiért én a kezdetektől azt éreztem, hogy helyemre kerültem. Én ért nem maradok ki, feleségem szerint egyértelműen ez az én tudtam egyértelmű. Látja rajtam, hogy ez ebbe teljesedett ki. Úgyhogy jó Isten, nem véletlenül hívogatott évekig.
0: Ez olyan érdekes, mert a unokáimtól tudom, hogy azért a tanáraiknak a nagyobb része, vagy nagyobb hányada az hölgy, nő, és tanár bácsi, pláne alsóban nagyon ritka. Ezek szerint ugye te az alsós hittanulókat is tanítod. A felsősöknél pedig egy tanár bácsi, egy férfi tanár, azért az egészen más minőség, azt hiszem, meg másképpen figyelnek rá a gyerekek is. Te ezt hogy élted, vagy hogy tapasztalod?
1: Azt veszem észre, hogy azt jelenti, hogy sok helyen előny férfinak lenni. Én most itt más szempontból érzem ennek az előnyét, mivel kevés férfi tanár van, ezért a gyerekekkel valahogy nekünk talán egy kicsit könnyebb. És ezt halkan teszem hozzá, hogy nagyon sok helyen hiányzik az apa.
0: Honnan?
1: Nagyon sok helyen. És emiatt a bizalom kicsit jobban fordul felé. Tehát ezt nagyon láttam, hogy az apa figurák nincsenek meg, és ilyenkor én férfiként, hát nem mondom azt, hogy pótlék, de hogy valamilyen segítséget ebből a szempontból is tudok nyújtani. Egy férfi, hát először a férfi mintát például kell nyújtani sok gyereknek.
0: Igen.
1: Egyértelműen.
0: Értem. A lelki gyakorlatunkon Császár István atya többször említette azt, hogy magvetők vagyunk. Nyilván minden pedagógus magvető a maga módján, de azért egy hitoktató az mégiscsak másképpen magvető. Hogy látod te ezt a szerepet?
1: Hát most a nagy, hatalmas, több éves tapasztalataim után, két év után azt látom, hogy bár nyilván fontos a lexikális tudás átadása is. Hittamból is, ugye azt tudjuk, hogy hitet nem tudunk tanítani, az egy kegyelmi ajándék, de abban biztos vagyok, hogy ha én kellő tanúságtevő, példamutató, hitoktató vagyok, és tudom őket vezetni Jézushoz, Jézussal együtt, ha nem is most rögtön, de talán egy felnőtt korukban valami megjelenik, ez a mag szárba szökken, mert azt lássuk, hogy a gyerekek nem járnak szentmisére, töredéke, 1-2%, és nekünk a Jézus megismertetésén túl, a hit erősítésén túl, nekünk az is feladatunk lenne, hogy az egyházba őket valahogy behívni, nagyon fontos feladat lenne, és bízok benne, hogyha nem is most rögtön, de talán pár év múlva ennek meg lesz az eredménye.
0: Köszönöm szépen. Befejezésül még csak annyit, hogy ugye ez a leggyakorlat, amelyen most veszünk részt, ez a hitoktatóknak az éves rendes lelki gyakorlata, amelyre egyébként két évente kerül sor, vagy két évente szükséges elvégezni. Ez neked az első, vagy a többedik lelki gyakorlatod itt?
1: Nekem ez az első. Sőt, én bevallom, hogy én felnőtt megtérő vagyok, egész későn tértem meg, tehát nekem nagyon sok mindenben az első minden mostanában, de ez az első hosszabb lelki gyakorlata, hogy nekem nagy, hatalmas megélés, nagy élmény. Hálás vagyok érte.
0: Nagyszerű, hát azt hiszem, hogy ehhez a közösség is hozzáteszi a magáét, mert ugye azt mondja, hogy azt hiszem a Császár István atyában 4 vagyunk férfiak a 15 nő között, tehát azért ez egy izgalmas helyzet, de minden esetre a csivitelésük, meg a felszabadultságuk azért az mindenképpen jó dolog, jó együtt lenni velük. Köszönöm szépen, hát a Jóisten áldjon meg téged, pihent ki magadat a nyáron, hogy azért újabb energiákat tudjál mozgósítani majd szeptemberben. Van most valami hittantábor, vagy esetleg valami más elfoglaltságod? Hogy néz ki?
1: Múlt héten volt,

0: lenti hitrosok tábora, úgyhogy én gyakorlatilag már csak a szabadsággal kell foglalkoznom,
1: Nagyszerű, jó
0: úgyhogy
1: van.
0: pihenés ideje.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen, köszönöm.

0: következő beszélgető társam Fazekas Márkus Brigitta, aki kezdő hitoktatóként vett részt a lelki gyakorlaton. Őt a főiskolai élményeiről, kedves tanárairól és különösképpen a jövőbeli reményeiről kérdeztem.
1: Kedves Brigitta, hányadik alkalommal vagy ilyen hitoktatói lelki gyakorlatot?
2: Ez az első alkalom, mert idén végeztem a Prenner János Hittudományi Főiskolán, és úgy gondoltam, hogy akkor, ha már a diplomaosztó ünnepség is megvolt, akkor ezt az 5 évet, ezt le tudom zárni ezzel, és el tudom kezdeni a következő éveimet.
1: De gyakorlatilag már tanítasz, ha jól értettem az elmúlt napoknak a megszólalásaiból?
2: Igen, ugye a hittanároknak az a, hát mondhatni kiváltsága, hogy a modulzáró vizsgát követően, amikor a teológiai tudásuk teljes birtokában vannak, akkor lehetőségük nyílik arra, hogy már a tanításba belekóstoljanak, illetve a főiskolának a tanrendje is úgy alakítja, hogy az 5. év az már a nagy gyakorlatot foglalja magába, tehát így a tanulás és a tanítás az párhuzamosan zajlik.
1: És hányadikosokat kaptál így ebbe az időszak, az elmúlt hónapokban?
2: 1-től 8-ig teljes. Igen, úgyhogy színes minden korosztályra kiterjedően.
1: És mi a tapasztalatod? Melyik a kedvenc korosztályod, vagy ez még így nem alakult ki, mindegyikben van jó is, rossz is, hogyan látod?
2: Kedvenc korosztályom az a felső tagozattól indul, valószínűleg azért is, mert 2 kislányom van, akik 10 és 12 évesek, tehát az a korosztály az a mindennapjaimban ugyanúgy jelen van. Tehát ez a felső tagozat az, aki már nyitottabb a világra, vannak kérdéseik, és úgy gondolom, hogy egy megfelelő alappal ők be is tudják fogadni nem mindazt a tudást, amit én elsajátítottam, mert én is csak a töredékét tudom az igazságnak, de ők már meg tudják érezni azt, amiből a hitük tovább tud fejlődni.
1: Aha. Ez így izgalmas dolog, mert ugye azt veszem ki a szavaidból, hogy te ráadásul szeretsz tanulni, tehát nem csak tanítani, hanem tanulni is, és azt is hallom, hogy, vagy úgy hallottam, hogy komoly elismerésben részesültél.
2: Igen, én mondtam, nekem a tanulás szeretete volt az, ami erre a pályára irányított, és kiváló tanáraim voltak. A atyák részéről Székely János püspök atya a ószövetségi és újszövetségi egzegézist tanított, a világi oktatók, Bakó Balázs tanár úr, aki az egyháztörténelmet, így a történelem szeretetét azt át tudta adni, tényleg a legnagyobb felkészültséggel és alázattal tanított minket, és még Ancsin István tanár úr, aki a dogmatika tárgyat a maga nehézségével és szépségével, és az ő olyan emberi tulajdonságaival tudta nekünk átadni, hogy tanulás közben igazából elfelejtettük azt, hogy ez az a tárgy, amit igazából nem érthetünk meg soha, de úton tudunk lenni az igazság felé.
1: Milyen nagyszerű, hogy ilyen tanáraink vannak, ugye? Köszönöm szépen, és hát utólag is.

0: elmúlt hónapokban azért sok izgalmas kérdés felvetődött, hogy mi lesz a hitoktatásnak magának a jövője. Neked mi a reményed ez ügyben?
1: Természetesen hozzám is elértek az elmúlt hónap történéseinek hírei. Mindenkiben van aggodalom, kérdések, hogy mi lesz a hitoktatás jövője. Most mondhatnám, hogy hazabeszélek, de szerintem szüksége van a gyerekeknek erre, hogy találkozzanak ne csak a családjukban, sőt, vannak olyan családok, ahol nem is találkoznak Jézussal, és szerintem az iskolai hitoktatás az, ami pontosan egy olyan környezetet tud ennek adni, ahol tehát azok a gyermekek, akik máshol nem találkoznának vele, ízelítőt tudnak kapni a reményünkből, aki nem más, mint Jézus. És ahogy Ábrahám történetében is olvashatjuk a Szentírásból, hogy az Úr gondoskodik, én úgy gondolom, hogy ez egy örökérvényű állítás a Szentírásnak, és gondoskodni fog most is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy egyrészt pihent ki magadat, pláne itt a tanulással töltött évek, meg pláne az oktatással eltöltött hónapok után. Kellemes nyarat kívánok, és azt, hogy legyen reményünk közösen abban, hogy a hitünket tudjuk tovább terjeszteni. Jó Isten segítségével. Köszönöm a beszélgetést.

0: Mikes Mónika és Kóródi Tibor házastársak. Őket arról kérdeztem, hogy milyen jellegzetességei vannak, hogy mindketten hitoktatók, sőt, esetenként ugyanabban az iskolában is tanítanak.
1: Tomó, mindennel töltekeztünk, Császár István atya a remény témát hozta elénk. Sok izgalmas megosztásnak, meg tanításnak voltunk a hallgatói, meg a résztvevői. De engem most nem is az érdekel, hogy számatokra a remény mit jelent, bár nyilván majd ezt is elő kell elhozni, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy nem ritka dolog, hogy házas, pedagógus házaspárok vannak, de valahogy számomra az ilyen különlegesség, hogy hitoktató házaspárról beszélünk a ti esetetekben. Hogy alakult ki ez a kapcsolat? Ez utóbb lettetek mind a ketten hitoktatók, vagy a főiskolán, vagy a képzésen találtatok egymásra, vagy korábban is így volt ez?
2: De ugye házasságunk előtt egy évvel voltunk egy továbbképzésen, és ez pont hitoktatóknak volt. Ugye ott ismerkedtünk egymással, már mind a ketten tanítottunk jó pár évben.
1: Eredetileg ti pedagógusok vagytok?
2: Én a Pázmányon végeztem, Tibi pedig történelemhittanszakon végzett, tehát ő igen, úgyhogy ott ismerkedtünk össze.
1: És akkor innentől kezdve már nem is volt kérdés persze, hogy összeházasodtok, és hogy akkor ugyanaz lesz a pályafutásotok, vagy a meghívásotok?
3: Alapvetően igen, bár teljesen egymástól 60 kilométerre szolgáltunk eredetileg. Amikor összeházasodtunk, akkor költöztem én Egerbe. Úgyhogy onnantól kezdve aztán jött a közös hivatás, bár nem ugyanazon a plébánián szolgáltunk hosszú idő keresztül, de azért a hivatásunk az ugyanaz volt, még akkor is, hogyha ez nem egy plébánián valósult meg az utolsó 5-6 évet leszámítva.
1: És akkor hogy kerültetek ide a Szombathelyi Egyházmegyébe?
2: Hát ugye nagyon szerettünk volna egy nagyon mély lelki közösséget, és kerestünk is Egerben, úgy annyira nem találtuk meg, és úgy éreztük, hogy szükség lenne, nagyon éreztük mindketten ezt a lelki sivárságot, és úgy gondoltuk, hogy megyünk tovább, hát Szentendre volt a cél, de hát ugye a városnak 5 szempontnak kellett megfelelnie. Az legelső volt a lelki közösség, tehát mindenképp olyan közösséget kerestünk. Aztán, mivel mindhárom gyermekem foci, ezért nagyon fontos, hogy olyan klubot is találjunk. Hát Szentendrén nem nagyon volt, az, hogy ugye Budapestre bejárjunk, az egy nagyon nagy tortúra, úgyhogy mentünk tovább Székesfehérvár, és aztán úgy éreztük, úgy gondoltuk, hogyha a fiunk Ausztriába fog focizni, akkor miért is ne a határhoz mennénk.
1: És így lett Szombathely?
2: Tehát így lett Szombathely. Így kerültünk mi tulajdonképpen Szombathelyre.
1: No, de nem is ez az izgalmas ebben az egészben, hanem számomra például az is egy izgalmas kérdés, de lehet, hogy nálatok ez már teljesen, sőt biztos, hogy benne teljesen természet, hogy ugye, hogyha mondjuk egy matfizes tanárnéni, meg egy testnevelés tanárbácsi hazamegy, akkor biztosan nem feltétlen tudják egyeztetni a szakmai tapasztalataikat, mert hogy az két eléggé más síkon mozgó dolog. Na de mit csinál otthon két azonos szakmát űző pedagógus? Hazabiszitek a munkát, és otthon próbáljátok egymást meggyőzni, vagy elmesélni, vagy kísérni a másik vállán magatokat, ha úgy adódik, vagy hogyan is van ez a ti esetetekben?
3: Szerintem az kölcsönösen elmondható volt, hogy egy idő után láttatlanból is ismertük egymást diákjait. Tehát szó esett azokról is, akikkel éppen adott esetben nagyobb probléma volt, de azokkal is, akik a másik oldalt voltak kiemelkedőek, illetve egy idő után én is szép lassan a táboroztatások, egyéb alkalmak során megismertem a Mónika tanítványait, nagyon sokat közülük az évek során.
1: Tehát, hogy ez is,
3: de volt akiket szerintem azért bőségesen megismertem, illetve abban az 5-6 évben, amikor pedig mind a ketten ugyanabban az iskolában is tanítottunk, akkor azért rálátásunk volt, mert lehet, hogy elsőbe egy gyermeket ő tanított, 5-be meg én, tehát, hogy így szép lassan, illetve hát ez azért gazdagította a saját családunkat is, mert mindennek az előnye az volt, hogy a saját gyermekeink gazdagodtak ebből, hogy azért nálunk olyan témák voltak a hétköznapi asztalon, amelyek a Jóistent is érintették. Tehát, hogy ők ebből számunkra mindennapossá vált, hogy a minden esti közös hálaadásnak része volt azt, hogy mai napig is, ha az autóba ülünk, a nagy kamasz fiam is igényli, hogy minden nap elkezdjük a rózsafűzért mondani az autóba, tehát hogy ez számukra mindennapossá vált, és ők ezt átemelődtek a családba.
1: Vajon van-e valami olyan női vagy férfi principium, amit a hitoktatásban speciálisan egymástól át tudtok venni, vagy fel tudtok ismerni, és ezt alkalmazzátok a saját működésetekben?
3: Ami az egy része, szerintem férfiként azért sok esetben, és ezt sok helyen nem mondják, azért még mindig a fegyelmezésben egyébként egy kicsit könnyebb szerepe van egy férfi tanárnak, illetve annak a hiányérzete, hogy nagyon sok diák nem találkozik apával, apaképpel, és ezáltal sokszor egy férfi tanárra, ha nem is mondom mindig, hogy jobban hallgatnak, de azért ott van félig a szemük. Lehet, hogy hülyéskednek ettől függetlenül tovább. Tehát ez azt gondolom egyébként egy dolog, illetve ha valakinél sikerül felismerni és megtalálni egy hiánypontot, hogy neki pont ez hiányzik, és van egy kölcsönös ráutaltság, most itt eszembe jut pont egy diákom, aki tudom, hogy nagyon szereti a sportot, nagyon szereti a futballt, ellenben a nagymamája neveli őt, de én ezt tudom róla, akkor én beszélgetek vele olyan témákról, amivel ő valószínűleg normál esetben az apukájával beszélgetne, vagy éppen a fiam kaptak ajándékmezeket Ausztriába, és az első az volt, hogy akkor vittem neki, amit ő a kamasz módjával 12-13 évesen ott fogott a kezébe, és hosszú percekig csak állt vele, hogy nem tudtam mire vélni, és hogy ő milyen hálás miatta, mert hogy felismertem, hogy neki ebben van. Ezt férfiként lehet, hogy egy picit könnyen. Hát a női tanárnő, azt gondolom, hogy a kicsik iránti gondoskodás az a tanár, aki ez. Szerintem egy tanárnőz inkább oda bújnak, inkább érzik azt, ami anyailag van, vagy hiányérzet.
1: Ennek a lelki gyakorlatnak a vezér szava a remény. Számatokra ez mit jelent? Meg tudjátok fogalmazni akár a nyárra, vagy a következő évre vonatkozóan ennek a tartalmát, úgymond?
2: Számomra a remény az, ugye, az mindig olyan dolog, hogy az Istenben úgy bízni, hogy nem látom, ez egy kicsit olyan nehéz, de főleg amikor az ember ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül, és akkor újból visszatéríteni magát a helyes útra, hogy akkor is, ha az Isten nem látom. Tehát olyan dolgokban hinni, még akkor is, hogyha tényleg az ember helyzete vagy az élete reménytelen, de akkor is tudni azt, hogy ő a lehető legjobbat akarja nekem. Sőt, most egy ilyen helyzet volt, hogy ugye a fiunk Ausztriába focizik, és szerettük volna, ha végre akadémiára megy, és Szerbiába intéztük a dolgokat már, és egyszer csak már nem kaptunk telefonhívást. Nem hívtak vissza, nem vették fel a telefont, és minden olyan simán ment.
1: Uzai.
2: Igen, és utána nem értettük az egészet, és akkor olvastam talán az egyik napi evangéliumot szoktam olvasni, és abban volt benne talán, hogy az Isten sokkal, de sokkal nagyobb ajándékot készít neked. És akkor így nagyon boldog voltam, hogy hát akkor ennek így kellett lenni, és ha Jóisten így gondolja, akkor bele is borzolgok ebbe, hogy tehát, hogy még csodálatosabb ajándék ettől. Tehát, hogy én nálam valahol ez is egy reményhez kapcsolódó dolog, azt hiszem.
3: Most úgy estünk, hogy az elmúlt két hétben folyamatosan táboroztattunk a Szombathelyi Szalőzi Oratóriumban. A múlt héten, és most a harmadik hétre egy kicsit magára hagytuk a táborozókat. A múlt héten 210 fiatalunk volt ott, és pont az egyik ilyen témával foglalkoztunk, én is ott a tábor főszervezése mellett csoportvezető voltam a legidősebbek körében, döntő többségben 13-14 évesekkel, és beszélgettünk, és az egyik, pont nem táborozunk, az egyik fiatal segítőnkkel kerültem páros beszélgetésbe, ahol ezekről a jövőbeli reményekről beszélgettünk. és én megfogalmaztam az ilyen, mert hát a végső reményünk az az üdvösségünk. Igen. Az az előtti lépcsőben pedig, hát én azt fogalmaztam meg ennek a kamasznak, aki láttam, hogy így nagyon elcsodálkozott a nem várt válaszon, hogy én egész egyszerűen azt mondtam, hogy én szeretnék megöregedni Mónikával együtt. Nekem ez a reményem. Uh-huh. Én nekem ez a, nem ez vágyok a autóra, nem vágyok autóra, szép házra, stb. Erre. Uh-huh. Uh-huh. És azt gondolom, hogy nekem ezt jelenti a távlati reményünk, amiért gyakran imádkozunk, hogy mindnyájan az egész családunk eljusson az üdvösségre. Mert ez a legfontosabb. De az az előtti lépcsőfokokban azért mindig van, amiben van. Hát a reményem nem csak az általános iskolai katekézisben veszünk részt, hanem a szalézi fiatalok keresztül az ifjúság pasztorációban is, tehát nálunk nem ér véget 14 évesen, hanem mi a 15-től 25 éves fiatalokig foglalkozunk évközben is az oratórium keretében, és a reményem az, hogy ezek közül, a fiatalok közül, akikkel éveket foglalkozunk, hogy eljussanak és fejlődjenek az egész életükre vonatkozóan, hogy ezek közül megmaradnak, és vannak reményre jogosítóak, amikor néhány gyerek tényleg nem gondoljuk, hogy ő belőle lesz, és igazolódik, és ez azt gondolom, hogy ez remény, még akkor is, ha sokszor reménytelen, de a rendünknek az egyik karizmája ez, hogy nekünk az ifjúsággal kell ezekben a helyzetekben is foglalkozni.
1: Köszönöm szépen, hát István atya idézte Szent Pált, a reményben legyetek derűsek, hát ezt kívánom mindkettőtöknek, hogy nem csak a hátralévő pihenősebb időszakban, hanem a következő tanévben is maradjatok meg derűs tanároknak és derűs hitoktatóknak. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen!

A Szombathelyi Egyházmegye Hitoktatási Irodája által szervezett hitoktatói lelki gyakorlaton készült beszélgetéseket hallotta. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik Öntől Ercsinyi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus!

Jednak höre, pásztoraid tükre. Fénye a vaknak, elesetnek atya. Lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben.

0: mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fiatéget. Szentlélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a földön.
1: Istenem, a bűnösök gyötrése miatt ne rejtőzz el kérésem elől. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok. Az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem. És így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, a bűnösök gyötrése miatt ne rejtőzz el kérésem elől. Megszabadít minket az Úr a gonoszok és gyűlölőink kezéből. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel, nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék. De te, olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadít minket az Úr a gonoszok és gyűlölőink kezéből. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad, és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellenem. Meghallgat az Isten, és megalázza őket, ő, aki él öröktől fogva. Nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem. Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szórod. A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el. De én, Uram, te benned bízom. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad. Figyelj, fiam, a bölcsességemről, és okosságomnak nyisd ki a füledet.
2: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Jaj a lázongó fiaknak, ezt mondja az Úr. Olyan terveket szőnek, amelyek nem tőlem valók, és olyan szövetséget kötnek, amelyet nem én sugaltam. Így aztán bűnt bűnre halmoznak. Útra keltek, hogy lemenjenek Egyiptomba, anélkül, hogy velem tanácskoztak volna. A fáraó erejétől remélnek oltalmat, és Egyiptom árnyékában bizakodnak. Ám a fáraó ereje szégyent hoz rátok, és az Egyiptom árnyékába vetett reményetek gyalázatot. Fejedelmeid már Zoánig jutottak, követeid meg Haneszig. Mindnyájan szégyenbe jutnak olyan néppel, amely nem használhat nekik, és nem lehet a segítségükre, sem hasznukra, csak szégyenükre és gyalázatukra. Jövendölés a Negeb vadállatai ellen. A nyomorúság és ínség földjén át, ott, ahol nőstény és hímoroszlán, vipera és szárnyas kígyó tanyázik, szamarak hátán viszik gazdagságukat és tevékpúpján kincseiket olyan népnek, amely nem használhat nekik. Mert Egyiptom segítsége hiába való, mit sem ér, ezért nevezem így, Rahab, a tehetetlen. Most azért menj el, és írd föl egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon az eljövendő időkre bizonyságul mindörökre. Bizony, lázongó nép ez, hazug fiak, olyan fiak, akik nem akarnak az Úr szavára hallgatni. A látnokoknak azt mondják, ne lássatok, a prófétáknak meg, ne jövendőjetek nekünk igazat. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, prófétáljatok csalárdságokat. Térjetek le az útról, hagyjátok el az ösvényt, és hagyjatok nekünk békét Izrael szentjével. Ezért most ezt mondja Izrael szentje. Mivel megvetettétek szavamat, és inkább az elnyomásban és a hazugságban bíztok, és arra támaszkodtok, azért olyan lesz számotokra ez a gonoszság, mint egy megrepett és leomlani készülő fal, amelyik hirtelen omlik össze, így romlása olyan, mint a kíméletlenül összezúzott cserépedényé, amelynek töredékei közt akkora darab cserép sem marad, amelyel egy kis tüzet lehetne hozni a tűzhelyről, vagy egy kevés vizet lehetne meríteni a ciszternából. Ezért hát ezt mondja az Úr Izrael szentje. Ha megtértek, és nyugton maradtok, megszabadultok. Ha veszteg maradtok és bíztok, lesz majd erőtök. De ti ezt nem akartátok. Ti inkább így beszéltetek, azért sem, majd lovakon száguldunk. Bizony, majd száguldotok. Gyors kocsiban vágtatunk el. Nos, épp olyan gyorsak lesznek üldözőitek. Ezren futnak el közületek egynek riasztására, és ötnek riasztására valamennyien elfuttok, míg úgy nem maradtok, mint a hadi jelvény a hegytetőn, és mint a zászló a dombon. Ám az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek, és föl kell, hogy könyörüljön rajtatok. Mert igazságos Isten az Úr, boldogok mind, akik benne bíznak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok. Ha csendben maradtok és bíztok, lesz majd erőtök. Az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek. Boldogok mind, akik benne bíznak. Ha csendben maradtok és bíztok, lesz majd erőtök.
3: Olvasmány Szent Tizedik Pius pápa Divino Afflatu kezdetű apostoli rendelkezéséből. A Szentírásba bevett és isteni sugallatra szerzett zsoltárok, mint köztudomású, már az ősegyházban is csodálatos módon emelték azoknak a híveknek az áhítatát, akik szüntelenül bemutatták Istennek a dicséret áldozatát, azaz az ő nevének ajkukon fakadó magasztalását. Az ószövetségi szertartások gyakorlata alapján magában a Szent Liturgiában és a papi zsolozsmában is jelentős helyet kaptak a zsoltárok. Így született meg, mint vazul mondja, az egyház szava és a zsoltározás, ez pedig 8. Orbán elődünk elnevezése szerint édes gyermeke annak a himnuszéneklésnek, amelyet megszakítás nélkül énekelnek Isten és a bárány trónusa előtt. Atanász szerint ezt tanítja meg az Isten tiszteletet végző embereket arra, hogy miképpen kell Istent dicsőíteni, és milyen szavakkal kell azt méltó módon kifejezni. Találóan mondja ezzel kapcsolatban Ágoston, hogy az ember helyesen dicsőíthesse Istent, Azért dicsőítette meg előbb önmagát Isten. És hogy miként dicsőítse az ember az Istent, azt az ő jóságos gondolkodásából tanulta meg, mert ő már megdicsőítette önmagát. A fentieken kívül van még a zsoltárokban valami olyan csodálatos erő is, amely az összes erény gyakorlására serkenti a lelkeket. Mert noha az egész szentírásunk az Ó és az Új Szövetségi egyaránt Istentől sugalmazott, és hasznos a tanításra, miként ez írva is van, mégis a Zsoltár könyv, mert olyan, mint a paradicsom, az összes többi könyv gyümölcsét magába foglalva énekel, és azokkal együtt ráadásul saját gyümölcseit nyújtja a zsoltározás közben. Atanáz ismét találóan egészíti ki a mondottakat. Én úgy gondolom, hogy a zsoltározó számára szinte olyan a zsoltár, mint egy tükör, és a zsoltározó ebben olyan élethűen szemléli saját magát is, meg lelkének érzéseit is, hogy ezért is imádkozza azokat olyan szívesen. Ezért írja Ágoston a vallomásaiban. Mennyire sírtam a himnuszok és énekek közben, milyen nagy vúzgalomra indított szelíd hangú egyházat szava. Mihelyt meghallottam ezeket a szavakat, a te igazságot töltötte el a szívemet, fellángolt a buzgóságom, és folytak a könnyeim. Milyen jó volt azokat hallanom. Mert ugyan kit ne indítana meg a zsoltárok ama a számos helye, ahol Isten végtelen felségéről, mindenhatóságáról, felfoghatatlan igazságáról, jóságáról vagy kegyességéről, és a többi végtelen dicsőségéről olyan ékesen beszél. Kit ne lelkesítene hasonló érzelmekre az Istentől kapott jókért mondott sok hálaadás, vagy az a sok bizalomteljes kérőimádság, vagy az a bűnbocsánatért esdő sok könyörgés. Ki az, akinek a szeretetét fel ne gyullasztaná megváltó Krisztusunk ékesen szóló előképe, akinek dicsőítő vagy könyörgő, reményteli vagy vágyódó szavát hallotta minden zsoltárban Ágoston? Úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek. Ige hirdetésünk nem megtévesztésből, hamis szándékból vagy álnokságból fakad. Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élék, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Vesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli. Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett. Viszolygok a hazugságtól, és megvetem, de törvényedet szeretem. Víg dicséretem napjában 7-szer szól neked, mert ítéleted igazságos. Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen. Várom, Uram, szabadításodat, parancsaidat híven követem. Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem. Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek. Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végigcsordul a szakállon, Áron szakállán, és lecsordul köntöse szegélyére. Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmadcsepp. Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
1: Uram, erős menedékem, óvd meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől, őrizd meg az erőszakos férfiútól. Attól, aki szívében gonoszat forrad, és cívódást szít egész nap. Nyelve hegyes akár a kígyó nyelvet,

0: aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja. Tűrt vetnek nékem a kevélyek, kötélhálót feszítenek elé, és utamba csapdát rejtenek. Így szólok hát az Úrhoz, Istenem, vagy nékem, halld meg, Uram, esdeklő szavamat. Istenem, Uram, erős menedékem, a csata napján fejemet te oltalmazod. Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait, terveit ne vezess sikerre. Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek. Magasztalják ezért neved az igazak, csak a jók maradnak meg színed előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, erős menedékem, óvd meg a gonosz ember kezétől.
1: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vác hartján moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
1: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könny és halál, csak béke, világosság és örök élet.
0: Bocsásd meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
1: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
0: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
1: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

0: Hírpercek.
1: Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Félreértett Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videóüzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágon, mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi

0: augusztus 26-án szerdán 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Glinka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai Filon kutatójának, a programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem domtéri épületében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál.

0: Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, a Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a nap vége kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13-ra 15 perckor. Szövetség az életért. Beszélgetés Böte Csaba atyával 13-ra 25 perckor. A nap evangéliumára emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14-ra 15 perckor. Napi útra való jezsuita emlékedés 14-ra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30-kor. Barsi Balázs atya homiliája a Bodajki Porciunkula búcsún 17 óra 15 perckor. Kisteleki Illés Borbála kerekasztal beszélgetése a teremtésvédelemről 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás imádsága nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Szólj be a papnak! Bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak 20 óra 16 perctől. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Életkérdések Brückner Rákos atya műsora 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek Schindler Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23:55-kor a Mári Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Mária Rádió.
3: Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője. Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat az Istenhez vezess. Esdekelt ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk, történjék velem szavaid szerint, hanem éljük is, ahogy te tetted. A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
2: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. 2026. augusztus 22-e, szombat. 11 órakor Bátáról elszármazottak találkozója. 13 órakor történelmi kalantúra, táborélet, mesterségek, fegyveres bemutató. 17 órakor kulturális programok. Helyszín Nagysziget. Augusztus 23-a vasárnap. Emlékezés a Mohácsi csata előtti Bátai Országos Gyűlés 500. évfordulójára. 10 óra 30-tól ünnepi megemlékezés a Bazilikában, emléktábla avatás. 11 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér Bazilikánál koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. A világ győzelmes királynője tiszteletére szóló ünnepi szentmise. Augusztus 23-án 16 órakor ünnepi szentmisét tartanak a világ győzelmes királynője tiszteletére a Szent Anna-réti engesztelő kápolnánál, celebráns Székely János püspök atya. A szentmiséhez boldogságos Szűz Mária királynő, a világ győzelmes királynője zarándoklat is csatlakozik. Augusztus 23-án vasárnap 11 óra 30 perckor gyülekező a Szent István téren. 12 órakor úrangyala imádság után indulás a Szent Anna rétre a Lánchídon keresztül. A zarándoklat érinti a Kútvölgyi Mária kápolnát. Tervezett érkezés a kápolnához 15 órakor. 16 órakor kezdetét veszi az ünnepi szentmise. A szervezők: Istenhegyi Szent László plébánia, Országos Engesztelő Ima Mozgalom, Szeretett Láng Mozgalom, Mária fiai Tótusz Túsz, térden álló férfiak rózsafűzér szentolvasó ima szövetsége és missziója, és sokan mások.
2: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenörökké!
1: Amen! Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imácsoport imádkozza a Mária Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel étkezett. Nincs olyan emberi szenvedés, melyet Jézus meg nem ismert volna ebben az iszonyatos órában. Átéri a legsúlyosabb lelki betegségben szenvedők szorongását, minden ördögi halucináció megkísérti, vérrel étkezik. Add meg nekünk, Jézus, hogy gyöngéden szeressük azokat a betegeket, akik a leginkább hasonlítanak rád a szenvedésben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki édettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Mi atya, bocsánat, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelve létékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka.
3: akit érettünk, megostoroztam.
2: Az.
3: Mennyei atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat, és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián, a környezetemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A katonák levetköztették, és vörös köppenyt adtak rá. Tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megaláztatásból, meggyalázásból szőtt bíbor köppenye soha se felejtesse el velünk léma hallgatását. Akkor is, örökre, értette szem ember, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsájtó, mindvégig szerető alázatot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk keresztre, aki érettünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg a kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolok tüzéből, s vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vizsgálatra.
0: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Csak szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni, a szenvedéseket is vállalva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Minden.

0: Hírpercek.
1: Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának izomsorvadásban elhunyt testvéréről. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Henry herceg és családja. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg az Andrássy út. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Elizabeth Argemi, a barcelonai ICOF klinika ápolónője Castel Gandolfóban rövid találkozás során átadott Leó pápának egy könyvet testvéréről, Xaveri Argeminről, aki tavaly 29 évesen hunyt el izomdisztrofóbiában, tájékoztat a Vatikán News. A Szentatya augusztus 18-án az apostoli palotát elhagyva megállítatta járművét és szólt Elizabethnek, aki átnyújtotta neki a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című kötetet. A könyv Xavier tanúságtételét meséli el, aki betegsége ellenére nagyon szerette az életet és sokakat kísért, segített. Nővére szerint életének a szeretet adott értelmet, a betegség csak formálta, de nem határozta meg azt. Elizabeth elmondása szerint a pápa szeretettel hallgatta meg, és dedikációt is írt a könyvébe. Felidézte júniusi spanyolországi útját is, amelynek üzenete szerint útmutatást ad testvére örökségének folytatásához. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona. A két gyermeket a szülők már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve, nagyon sok nézeteltérés volt között.

0: Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Ezután példabeszédekben így kezdett hozzájuk szólni. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó gödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta szőlőmunkásoknak, és elutazott messzire. Amikor eljött az ideje, küldött egy szolgát a szőlőmunkásokhoz, hogy beszedje tőlük a szőlő terméséből neki járó részt. Azok nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Küldött egy másik szolgát, azt fejbeverték, és gyalázattal halmozták el. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, azok közül néhányat elvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak egyetlen kedves fia maradt. Őt küldte utoljára hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást. Itt az örökös, rajta, öljük meg, és milyen lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőmunkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja bérbe. Nem olvastátok az írást. A kő, amit az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úr művelte ezeket. Csodálatos szemünk előtt, amit cselekedett. Erre el akarták fogni, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Később néhány farizeust és Heródes pártit küldtek hozzá, hogy szaván fogják. Azok oda mentek hozzá, és így szóltak. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és nem másokhoz igazodol, mert nem vezet emberi tekintet, hanem Isten útját az igazsághoz híven tanítod. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Átlátva kétszínűségükön így szólt. Mit kísértetek-e?

0: Engem. Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Amikor hoztak neki egyet, megkérdezte. Kinek a képe és fölirata ez? A császári, felelték. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Azok igen elcsodálkoztak rajta. Utána szadduceusok jöttek hozzá, akik tagadják a föltámadást, és a következő kérdést intézték hozzá. Mester, Mózes azt parancsolta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt, utód nélkül. Feleségét elvette a második, de az is utód nélkül halt meg. Ugyanígy járt a harmadik is, sőt, mind a 7 elvette őt, de egyik sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A föltámadáskor majd, ha ugyan föltámadnak, melyiküknek lesz a felesége? Hiszen felesége volt mind a 7-nek. Jézus így válaszolt. Azért tévedtek, ugye, mert nem ismeritek sem az írást, sem Isten hatalmát. A föltámadás után ugyanis nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint az angyalok a mennyben. A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, mit mondott neki az Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ezért alapos tévedésben vagytok. Egy írástudó is hallgatta a vitatkozást. Amikor látta, hogy milyen találóan felelt meg nekik, odalépett hozzá és megkérdezte tőle. Melyik az összes parancsok között a legelső? Jézus azt felelte. Az első így szól. Halljad, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első parancs. A második így szól. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nagyobb parancs nincsen. Az írás tudó erre így válaszolt. Jól van, mester, helyesen mondtad. Ő az egyetlen Isten, rajta kívül nincsen más. Ő teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és minden erőből szeretni. A fele barátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat, többet ér minden égő és más áldozatnál. Okos feleletének hallatára Jézus megdicsérte. Nem vagy messze Isten országától. Ezután senki sem merte többé kérdéseivel zaklatni. Amikor Jézus a templomban tanított, megkérdezte, hogyan állíthatják az írástudók, hogy a messiás Dávid fia? Hiszen Dávid maga mondja a Szentlélek sugallatára, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbom felől foglalj helyet, míg lábad alá zsámolyul alázom valamennyi ellenségedet. Ha tehát Dávid maga hívja őt urának, hogyan lehet az ő fia? A nagy néptömeg örömest hallgatta őt. Máskor így tanította őket. Óvakodjatok az írástudóktól. Szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket, szívesen foglalják el az első székeket a zsinagógákban és a főhelyeket a lakomákon, fölélik az özvegyek házát, és színleg nagyokat imádkoznak. Ezért súlyosabb ítélet vár rájuk. Később leült a templom kincstárával szemben, és figyelte, hogyan dob a nép pénzt a persejbe. Sok gazdag sokat dobott be. Jött egy szegény özvegyasszony is, és 2 fillért dobott be, ami 1 krajcárt ér. odahívta tanítványait, és így szólt. Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott a persejbe, mint a többiek. Azok ugyanis mindnyájan fölöslegükből adtak. Ez azonban azt a keveset is odaadta, amire szüksége volt. Egész megélhetését.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 21-e. Dúslombú szőlőtő Izrael. Gyümölcset is bőven terem. Hoseás könyvében olvassuk ezt a 10. fejezet első versében. Dúslombú szőlőtő Izrael. Gyümölcset is bőven terem. Azt mondjuk, dúslombú szőlő Izrael bőven terem, de ez itt most nem dicséret, hanem kritika. A dúslomb sikert jelent, szépséget jelent, a dúslomb bujaságot jelent. Testi, lelki, társadalmi, vallási értelemben egyaránt. Ahol a szabadság már szabadosság, és ahol a szőlő már szakadásig terem, ott a következő évben alig lesz termés. Ahol túlfeszítenek minden húrt, ott előbb-utóbb valami elpattal, megreped. Meddig teremhet még szőlőt ez a dús, lombú nyugati társadalom? Meddig pöröghet még ez a modern világ? Meddig feszegethetők még a határok? A legnagyobb baj az, hogy az érdekekhez nem párosulnak értékek. Az érdekekkel önmagában nincs baj. Azok bizonyos határig biblikusak. Még a heidelbergi kát is több kérdésben utal a szent érdekekre. Mi hasznom mindebből? De ahol csak az érdekek dominálnak, minden felírva, ahol a pénz, a profit, a presztízs, a pozíció, a paráznaság kiszorítják az örökké való értékeket, ott előbb-utóbb megszakad a bőven termő szőlő. És elszárad a dús tőke. Elpattan a húr. Esély sincs változásra, amíg az alapdiagnózis ez. Nem féltük az Urat. Adj megtérést, Urunk. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Isten atyasága. Jézus perének középpontjában Isten atyaságának a kinyilatkoztatása áll. Mégis a tanítványok nehezen fogják ezt föl. Megható, hogy Fülöp, a 12 egyike, könyörög neki az utolsó vacsorán. És gyengéd az a rövid válasz, amellyel Jézus ismét megpróbálja megmutatni az atyát nekik önmagán keresztül. Ezt írja János. Fülöp kérte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, s az elég lesz nekünk. Már olyan régóta veletek vagyok, felelte Jézus, és nem ismersz, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta. Hogy mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem? Nyilvános működése során Jézus felismerte, hogy az atya arcának tanúsítása és közvetítése számunkra azt kívánja meg, hogy megtisztuljon a szívünk a legmélyebben gyökerező és mérgező sötétségtől, amely arra késztet bennünket, hogy egy távoli, közömbös, sőt, életünkkel ellenséges Isten képzeljünk el. Máténál ezt olvassuk Jézus szavaiként. Kérjetek és kaptok. Keressetek és találtok. Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiktek ad fiainak követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei atyátok azoknak, akik kérik? Igencsak üdvözlendők ezek a buzdítások, hogy tudnélik ugyanolyan bizalommal imádkozzunk, mint amilyen bizalommal keresünk és kopogtatunk. Jézus azonban néhány további megfontolást is hozzájuk fűz, amelyek megérteti velük, hogy mennyire nehéz hinnünk Isten atyaságában. Az a javaslat, hogy képzeljük el magunkat egy apa helyébe, és gondolkodjunk el, hogyan viselkedik az ember általában ebben a helyzetben, mélyütés érzékenységünk számára. Bármennyire gonosz legyen is valaki, egy apának álmában sem jut eszébe, hogy figyelmen kívül hagyja fia kérését, hogy kenyér helyett követ adjon neki, vagy hal helyett kígyót. Miért van az, kérdezi Jézus, hogy mi viszont, amikor imádkozunk, attól félünk, hogy éppen az ellenkezőjét kapjuk Isten kezéből annak, mint amit kértünk? A kérdésre csak egy válasz adható: mert atyaságának a képe szívünkben súlyosan sérült. Az Istennek, mint jó és gondviselő atyának az összetett elfogadása lehetővé teszi számunkra, hogy az imára ne csak egy olyan alkalomként gondoljunk, amikor egyszerűen arra szorítkozunk, hogy kérjük azt, amire szükségünk van, amit egyébként Isten már ismer. Soha sem szabad elfelejtenünk, hogy amikor imádkozunk, annak elhívására neveljük szívünket, hogy az a személy, akihez beszélünk, az atyánk. Amikor imádkozunk, hívővé tesszük a szívünket. Hogy akihez imádkozunk, az az atyánk. Olyas valaki, aki valóban szívén viseli az életünket. Sokkal jobban, mint ahogy azt el tudjuk képzelni, vagy remélni merjük.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Testvéreim, több mint 1000 éve ünnepli mi népünk nagy boldogasszonyt. Hát, hogy őszinte legyek, hogyha lenne egy ilyen időgép, visszamenni, hogy Mátyás király idejébe, akár Szent István korába, hogy zajlott le egy ilyen ünnepség? Mennyi pompa, milyen énekek, milyen prédikációk hangzottak akkor. Igen, igen, izgalmas lenne. De talán legszívesebben 1083-ba mennék vissza. Székesfehérváron, ahol Szent István király el volt temetve, óriási tömeg gyűlt össze, főpapok, világiak, és úgy volt, hogy ugye Szent István sírját felnyitják. Szenté avatják. A legenda úgy mondja, hogy nem nyílt fel, nem bírtak a nehéz kőlappal. Valóság én azt hiszem, Szent László király talán olvasta Szentírásnak azt a mondatát, hogy ha áldozatot akarsz bemutatni az oltárnál, előbb menj és engesztelődj ki mindenkivel, és utána járulj az oltárhoz, hogy bemutasd áldozatodat. Tény az, hogy Szent László király úgy rendelkezett ezen a szép ünnepen, hogy mostan 5 napos bűnbánati szent időt tartunk. Tudjátok, nem csak ma tud herregni a magyar ember, veszekedni, civakodni, hanem akkor is az volt. Szent István király halála után polgárháborúk, erőszakos események, hát, és minden, ami belefér. Hát, hogy mondjam, nagyon békétlen világ volt. És Szent István azt mondta, hogy most mindenki itt hagyja az áldozatát, és elmegy. Bocsánatot kér attól, akit megbántott. És ő maga is megbocsájt, kiengesztelődünk. És Szent István nem csak bíztatta az embereket, hanem ő maga is útra kelt, és elment Visegrádra. Salamon ott volt bezárva egy toronyba, az a király, aki rokona volt, vérszerinti rokona Szent Lászlónak, de aki fegyverrel támadt, katonassággal, hát Szent László királyra. Hogy mit beszéltek, nem tudjuk. Hogy milyen szégyen, amikor rokonok veszekednek, civakodnak, háborúznak. Milyen példát adunk így a népnek? Nem tudom, mit mondhattak. Tény az, hogy Szent László nagyvonalúan elengedi, szabadul, sőt, kíséretet ad melléje. És miután kiengesztelődött, visszamennek Székesfehérvárra, ahol szinte magától nyílik ki Szent István koporsója, és a nagy bazilikát, azt mondják, az volt akkoriban a legnagyobb templom egész Kárpát-medencébe, betölti a balzsamillat, és szenté avatják az akkori pápa engedélyével, áldásával Szent István királyt, Szent Imrét, két Remetét, Szent Gellért, püspököt. Igen, évszázadokon keresztül azért volt, lett magyarok a nemzeti ünnepe, Szent István király, augusztus 20-a, mert Szent László így döntött. És tudjuk jól, hogy ez a kiengesztelődés olyan jól sikerült, hogy 40 évig béke volt Kárpát-medencébe. Ezért nevezzük Szent László királyt második honalapító királyunknak. Milyen jó lenne, testvéreim, hogy most is, augusztus 20-ára így készülnénk Szent István királyunk köszöntésére. Milyen jó lenne, hogyha mennyei édesanyánknak is örömet okozva békét teremtenénk. Mert egészen biztos, hogy egy édesanyának nagyobb fájdalma nincs, mint amikor azt látja, a gyermekei herregnek, veszekednek, civakodnak, mindenféle rosszat mondanak egymásról. Sokszor nem is kell más, minden ember egyedül is tud herregni, elégedetlenkedni, zsummogni, mindenféle panasza van, nincs megelégedve magával, teljesítményével, eredményeivel. Igen, Szent Ferenc atyánk olyan szépen mondja, hogy boldog az az ember, aki megadja magát, atyánk, a te szent akaratodnak. Merjük elfogadni, Isten jónak látta, férfinak teremtsen, ide székely földön, ezek a körülmények közé legyen áldott az ő neve. Fogadjuk el Isten akaratát, képességeinket, talentumainkat. Mit adott az Isten, azért hálát adunk, és amit nem adott meg, annak is tudjunk örvendeni. Képzeljék el, a napokban megkeresett egy férfi, hogy mondjak misét, hálaadót. És megkérdeztem, hogy hát mit köszön a szűzanyának, a Jóistennek, és elmesélte, hogy ő bizony, hát több mint 40 évvel ezelőtt itt a templomban minden nap itt volt, s hordta a szűzanyának a virágot, és imádkozott, mert szerelmes volt, mert volt egy lány, akit hát minden áron azt szerette volna, az övé legyen. Ez a lány végül más mellett döntött. Azt mondja, úgy elkeseredett, hogy hát önmaga ellen fordult, megpróbált meghalni, aztán megmentették a kórházba, de úgy elbúsult, hogy el is költözött erről a vidékről. És azt mondja, 40 év után visszajött, és találkozott ezzel az asszonnyal, aki közben elhízott, elzüllött, második férjét is elfogyasztotta, és most azért jött, hogy megköszönje a szűzanyának, hogy hát, hogy annak idején nem hallgatta meg az ő imáját. Testvéreim, sokszor azt is meg kell köszönjük, amit nem kaptunk meg. Amire vágytunk, amiért talán imádkoztunk. Jó Isten tudja, hogy mire van szükségünk, hogy mi vár javunkra. Nyugodjunk meg, teremtsünk békét magunkba. Egy nyugodt, békés ember sokkal, de sokkal több áldást tud adni, jó dolgokat tud létrehozni, eredményesebben tud élni, mint aki állandóan feszült, ideges, nyugtalan, elégedetlenkedik. Aztán próbáljunk békét teremteni a családunkba. Augusztus 20-ára milyen jó lenne, hogyha kiengesztelődnénk, békét teremtenénk. Mindannyian emlékeznek a Szentírásnak arra a mondatára, hogy az okos sziklára épít, a balga homokra. De hogy kezdődik ez a szentírási rész? Ugye úgy írja a szentírás, hogy aki tettekre váltsa parancsaimat, az hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építi a házát. Aki tettekre váltja a szeretet parancsát, az bölcs ember. Tehát ugye biztos, hogy megvan a szívünkben a szeretet, de merjük-e azt tettekre váltani? Hogy merek egy csokor világgal hazaállítani a feleségemnek, ajándékot adni, figyelmes lenni, kedveskedni, a gyermekem iránt kimutassam a szeretetemet, a Jóisten iránti szeretetemet. Én most fenn voltam az egyeskőnél. Képzeljék el, hogy jó pár évvel ezelőtt történt egy baleset, egy férfi szinte meghalt, egy mély szakadékba beborult az erőgépével, az ráesett, és hát mindenki lemondott róla, de mégis hál' Istennek meggyógyult. És az ember azt mondja, akkora hála volt a szívébe, mert a faluból nagyon sok férfi neki vért adott, mert elvérzett, meg minden. És annyian összefogtak érte, annyian imádkoztak, hogy azt mondja, a szívébe akkora hála volt, és úgy gondolta, épít az udvarába egy kis kápolnát. Aztán végül úgy döntött, hogy hát ez nem csak maga számára, hanem fent az egyeskőnél, gyönyörű helyen, egy gerenda kápolnát, és oda nem lehet autóval kimenni, traktorral se. És a hátukon ezek az emberek felhordták a cimentet, mindent, ami kellett, a vasat, fát, a gerendákat. És megépült ez a kápolna. Az urunk színeváltozása tiszteletére szentelték, de ma tartották a búcsút, és meghívtak, hogy misézzek. Hát, hogy mondjam? Közel 2 kilométer, és szinte olyan 40-45 fokos kapaszkodó, aki járt fent az egyeskőnél, azt tudja. Rengeteg ember volt. Hálából. Egy ember kimutatja a szeretetét az Isten iránt, a boldogságos szűzanya iránt. Mennyi időbe, energiába, hát pálinkába, amit kellett töltsön, ugye a kalálkásoknak mindenbe került. És ma biztos legalább 200-300 ember ott volt, gyönyörű, szép időbe, dicsértük az Urat. Igen, ez az ember bölcs ember, aki Isten iránti szeretetét tettekre váltsa. Egy kápolnát épített. Menjél, hogy a dicsőségére. És ha belegondolunk, annak idején nagyszüleink, minden házba, házat szenteltünk régebb, ott volt a kis szent sarok, szentkép, kereszt a falon, kis virág, sok helyet mécses volt ott, imakönyvek. És sajnos, hogy most az ember házat szentel, azt lássa, hogy eltűnt. Régebb hány ember állított keresztet a háza elé, az utca végére. De megnézzük, azt gondolom, itt is írja, hogy ez a trónszék kinek az ajándéka. Az emberek vágytak arra, hogy hitüket, Isten iránti szeretetüket tettekre váltsák. Nagyon fontos lenne ezen a szép Mária ünnepen, milyen jó lenne, eldöntenéd te is, hogy hát lehet kapni Mária szobrot, nem olyan drága, vagy képet, berámáztatod. És igen, az ajtó felé, mikor belépsz, vagy kilépsz, rátekintesz, jó gondolattal indul a gyermeket az iskolába. Isten áldását kéred rád. A békesség attól lesz, hogyha tettek mezeire lépünk, és egymás felé kinyújtsuk a kezünket. Szent László király 5 napos időt adott arra, hogy kiengesztelődjenek az emberek egymással. Biztos, hogy neked is van egy Salamonod, akire haragszol talán, vagy neheztelsz. Aki úgy érzed, hogy talán megbántod, joggal vagy jogtalanul, mindegy. Milyen jó lenne, hogy a Máriát megajándékoznánk a kiengesztelődésünkkel, a bocsánatunkkal. És milyen jó lenne, hogyha nem csak a családba, hanem a társadalomba is, az egyházközségbe. Sokszor annyi fölösleges feszültség, neheztelés, gond van. Miért ne tudnál elmenni akár a plébánosodhoz, a polgármesteredhez, egy audienciát kérni? Ezt mondják a faluban, beszéljük meg, hogy tudnánk amortizálni ezt a feszültséget. Ha menjek országából, a boldogságos szűzanya lenéz a mi falunkra, azt látja, hogy hát itten egy szívvel, egy lélekkel szeretnek engemet. szeretik egymást, együtt építik Isten országát. Milyen jó lenne. Testvéreim, Szent László Erdély védőszentje, és egészen biztos, hogy nekünk is csak ezt mondaná, hogy Szent Istváni király ünnepére úgy készüljetek, hogy karácsonyra készültek adventtel, bűnbánattal, hogy húsvétra készültek nagybőjttel, Szent Jónással. Nemzeti ünnepenket is akkor tudjuk együtt szépen megünnepelni, ha békébe élünk, ha kiengesztelődtünk, ha megbocsájtottunk, és mi magunk is bocsánatot kértünk. Testvéreim, elkezdünk így készülni nemzeti ünnepünkre, Szent István király ünnepére. Na hát, aki azt gondolja, hogy Szent László példájára, kérésére békét teremt magába, családjába, a társadalomba, az álljon föl, és imádkozzunk az Úrhoz.

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
1: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
0: Bocsásd meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
1: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
0: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
1: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

0: Hírek.
1: A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Győri Bencés gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videó üzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség.

honlapja és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór. FM 92,9.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Mindhárom szinoptikus evangélista szóba hozza a legfőbb parancsnak a kérdését. Márknál nem kerül elő az alattomos szándék. Lukásnál pedig a kérdező rákérdez arra, hogy ki az én fele barátom, és követi az irgalmas szamaritánus példázata a kérdést. Máténál alattomos szándékkal kérdez a törvénytudó. És talán érdemes föltennünk magunknak azt a kérdést, hogy hogyan kérdezek? Mit jelent számomra, hogy kérdezek valakitől valamit? Ugye lehet alattomos szándékkal kérdezni. Olyan kérdést föltenni, ami beugrató. Talán poénokként sokszor hallhatunk ilyeneket, hogy egy-egy kérdés, vagy egy-egy ilyen jópofa dolog hangzik el, és akkor tulajdonképpen a figyelmét, a másiknak a figyelmét teszteljük egy kicsit. Ezekben a játékokban nyilván nincsen semmi alattomosság, vagy semmilyen rossz szándék. Ugyanakkor lehet úgy kérdezni, hogy azt a másik faggatásnak érezze meg. Úgy sejtse, úgy tapasztalja, hogy a másik, a kérdező most bántani akar, olyan dolgot akar kiszedni belőlem, amit én nem feltétlenül szeretnék elmondani, vagy olyan módon kérdez, hogy az engem vádol, vagy engem bántani akar. Ez sem egy túl jó irány a kérdéseinkben. Kérdezni kell a másiktól, de jó kérdést nem mindig könnyű föltenni. Olyan kérdést, ami a másik iránti érdeklődésemet fejezi ki, olyan kérdést, ami valóban arról szól, arról a gondolatról, témáról, ami előkerült, vagy valóban arról szól, hogy mi most ketten kapcsolódni szeretnénk egymáshoz. Fontos vagy a számomra, ezért kérdezek tőled valamit, lehet, hogy az egy egyszerűen banális, egyszerű dolog, de mégis ott lehet mögötte az, hogy fontos vagy a számomra, szükségem van rád, ezért kérdezek tőled valamit. És persze tovább is lehet lépni ezen a dolgon, hogy hogyan tudom meghallgatni,

hallani a másiknak a válaszát, azt, ami igazán foglalkoztatja őt, ami igazán mélyre megy ebben a válaszban. És nyilván a kérdések szintjén sok-sok különbség lehet. Egy mélyebb beszélgetésben ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy meg tudjam hallgatni a másik embert. Nem könnyű sokszor belehelyezkedni a másikba, másik ember gondolkodásába, a másik embernek a helyzetébe, és manapság talán túl gyakran is használjuk az elektronikus formákat, az SMS-t, az e-mailt. És persze ezekben van nagyon sok pozitívum is, nyilván nem önmagában rossz dolgok ezek, például technikai információkat, technikai dolgokra rákérdezni, egy SMS-ben egyszerűbb, mint fölhívni az illetőt, és nem tudom, hogy föl tudja venni a telefonját, vagy e-mailt írni valamiről, ami nem sürgős, vagy nem annyira fontos. Ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, hogy egy SMS, egy e-mail nagyon sokszor a felszínen marad, és nehéz valódi beszélgetést elindítani belőle. Éppen ezért fontos, hogy a igazán komoly, igazán mély beszélgetéseink azok mindenképpen személyesen történjenek meg. És az is fontos, hogy amikor látom a másikat, érzékelem a reakcióit, akkor ez sok mindent kifejezhet abban a beszélgetésben, abban a kérdésben. És akkor tudok úgy reagálni, úgy alakítani a kapcsolatot, úgy alakítani a beszélgetést, hogy az ne bántó legyen, hanem valóban érdeklődő, valóban a szeretetről szóló, az egymás iránti szeretetről szóló kérdés lehessen. És ezért fontos újra és újra tanulnunk a kérdezésnek a módját. Tanulni azt, hogy hogyan tudunk igazán megerősödni abban a szeretetben, amely összekapcsol bennünket. Érdekes kérdés, érdekes a kérdés, amit föltesznek Jézusnak, melyik a legfontosabb a parancsok között. Jézus korában számtalan parancsolat volt, ami szabályozta az emberek életét, segített abban, hogy az Isten útján járjanak, segített abban, hogy az Isten törvényeit megtartsák. Persze ezek között volt, ami fontosabb volt, és volt, ami kevésbé volt fontos. Volt, ami hangsúlyos volt, volt olyan, ami csak rárakódott a mindennapi életre, és talán már akadályá is vált az emberi kapcsolatoknak, az egymással való kapcsolatnak, akadályá vált az Istenhez való közeledésnek. Melyik a legfőbb parancsolat? Jézus a szeretet parancsát emeli ki. Legfőbb parancs a szeretet. Isten és az embertárs iránti szeretet. Persze itt a helyes szeretetet kell valamiképpen megtalálnunk. Azt a valódi szeretetet, amely valóban összeköt bennünket. Azt a valódi szeretetet, amely a másik felé fordul, amelyben fontosabb a másik ember személye, mint bármi más, ami történik velem, vagy történik közöttünk. Annak a szeretetnek, arra a szeretetre kell figyelnünk, azt a szeretetet kell tanulnunk, amely önátadó szeretet, amely a másik emberre figyel, amely azt keresi, hogy hogyan tudok a másiknak valami jót, valami szépet, valami értékeset tenni. A szeretet azt is jelenti, hogy időt szánok a másikra, időt szánok az Istenre. A szeretet nem csupán egy érzés, egy érzelem, nem azt jelenti, hogy jól érzem magam a másik társaságában, hanem azt jelenti, hogy időt szánok rá, azt jelenti, hogy döntök mellette, azt jelenti, hogy kifejezem, hogy a másik ember fontos a számomra, hogy a másik ember fontos, a jelenléte fontos, hogy a másik emberrel jó együtt lenni. A másik felé fordul a szeretet. A másikat szeretné megerősíteni, fölemelni az igazi, a valódi szeretet. Ezzel a szeretettel szeretnénk egymás felé és az Isten felé fordulni. És érdekes a Jézusi válasz, szeresd fel a barátodat, mint saját magadat.
A másik ember szeretete valahol az önmagam szeretetében gyökerezik, az önmagam szeretetéből indul el. Ez nem azt jelenti, hogy ez a szeretet átcsap önzésbe, hanem azt jelenti, hogy a magam életét is igyekszem jól alakítani, igyekszem kellő módon megtenni azt, ami számomra fontos. Persze nyilvánvalóan olyan dolgokat, amik elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi élethez. És ezzel a szeretettel, ha magamat szeretem, tudok odafordulni a másik emberhez, tudok odafordulni a mellettem élő emberhez, és tudok odafordulni az Istenhez is, kifejezni, megmutatni Isten iránti szeretetemet. És Jézus újra és újra megerősít, Jézus újra és újra velünk van ezen az úton. Így szeretnénk ma megtapasztalni a szeretetet Istentől, megtapasztalni az egymás iránti szeretetet. Így szeretnénk a mai napon különösen is odafigyelni arra, hogy hogyan is mit kérdezünk a másik embertől, hogyan teremtünk lehetőséget arra, hogy egy jó beszélgetést elindítsunk egy jó kérdéssel. Hogyan tudok kapcsolódni a másikhoz, kérdezni és meghallgatni őt, hogyan tudom ezáltal is a szeretetet megélni, a szeretetet megvalósítani. És Jézus mindezekben újra és újra segít bennünket, erőt és kegyelmet ad a számunkra. És így válunk egyre jobban jellé abban a világban, amelyben élünk, Isten szeretetének jelévé azok között, az emberek között, akikkel kapcsolatban vagyunk. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Szent István királyt ünnepeltük a tegnapi napon. Szent István király, országalapító királyunk, aki kősziklára építette, keresztény hitre építette hazánkat, nemzetünket. Számos településen Szent István király tiszteletére szentelt templomokban búcsút ünnepeltek, de minden egyház megyében különféle módokon megünnepelték a székes egyházakban is a Szent István király ünnepét, emlékezve az első szent királyunkra, kérve az ő kegyelmét, közbenjárását. S talán érdekes lehet az a gondolat ezzel kapcsolatban, hogy a Szent István király ünnepe egy picit rávezet bennünket a tanév, a munkaév kezdetére, és éppen ezért Szent István király ünnepe alkalmat ad arra, hogy egy picit elgondolkozzunk azon, hogy mik azok a dolgok, amiket a következő évben szeretnénk megerősíteni a magunk, a családunk, a közösségünk életében, mik azok a kihívások, amik ebben a kezdődő évben jelen vannak az életünkben, akár családunkban, akár egy-egy közösségben, akár nemzetünk életében. És kérhetjük Szent István király közbenjárását, szűzanyának, magyarok nagyasszonyának közbenjárását, akinek oltalmába ajánlotta Szent királyunk a nemzetet, kérhetjük az ő közbenjárásukat, hogy segítsen és erősítsen meg bennünket. Próbálok most egy pár szemelvényt összeállítani azokból az ünnepi gondolatokból, amelyek a tegnapi napon elhangzottak. Természetesen a központi ünnepség a Szent István Bazilika előtti téren zajlott le, az ünnepi szentmisének a főcelebránsa és szónoka Mózs Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa volt, aki a szentmise elején köszöntötte a megjelenteket, majd pedig néhány gondolatot fogalmazott meg Szent István királlyal kapcsolatban. Utána pedig a szent beszédében is hangsúlyozottan szólt Szent István király szellemiségéről, arról az örökségről, amelyet kaptunk Szent István királytól. Most hallgassuk meg a bevezető gondolatokat a szentmiséből, majd pedig a püspökatya prédikációjának egy részét, amit én fontosnak, hangsúlyosnak találtam, amikor ott voltam tegnap este ezen a szentmisén.
3: Nagy öröm számunkra, hogy az 1989 óta ismét élő hagyományt folytatva idén is együtt ünnepelhetjük államalapító Szent Királyunk ünnepét a Szent Jobb Erekje jelenlétében, amely megjeleníti azt a határozottságot és egyben biztonságot jelentő tekintét, amellyel királyságát és a rábízott népet kormányozta. Példája és égi közbenjárása segítse ma is országunk vezetőit és egész magyar népünket.
4: Szent István király, köszöntünk téged!
3: A Szent István király történelmi nagyságára és máig élő örökségére tekintünk, akkor személyes adottságai, tehetsége mellett különösen is figyelmet érdemel a hite, amely messze több volt, mint egy politikai eszköz a nyugati világhoz való csatlakozáshoz. István hite mély, személyes meggyőződés, mindennapi valós tapasztalat. Egyszer valaki úgy jellemezte Szent II. János Pál pápát, hogy amit gondolt, amit mondott, amit hitt és amit tett, az tökéletes összhangban volt.
0: Ez jellemez minden hiteles embert, és ez egyben minden szent közös vonása. Ezt teszi igazán naggyá Szent Istvánt is, és ebben rejlik örökségének titka, hogy kibontakoztatta életében azt, ami benne rejlett. Szentként teljesen önazonos volt, mert az életszentség nem valami többlet valóság, amely idegen az embertől, hanem éppen ellenkezőleg saját identitásunk, egyéniségünk hiteles megvalósulása.
2: Püspök atya beszélt még arról is, hogy mintha olykor úgy érezhetjük, hogy nem haladunk előre, csak ugyanazokat a köröket rójuk. Hívő ember számára azonban az élet nem céltalan körforgás, van kezdete, van célja, az örök beteljesedés, amelyet az üdvösségnek nevezünk. Isten nem csupán átmeneti időre alkotta az embert, hogy azután visszahújjon a semmibe. Halhatatlan lelket adott neki, ezért örök jövője van, végleges sorsa pedig összefügg azzal az úttal, amelyet földi életében bejár. Szent misét követte a hagyományos Szentjobb körmenet, amelyben Szent István erekjéjét körbe vittük a bazilika körül, énekelve mutattuk meg Isten szeretetét, énekelve vallottuk meg hitünket, és kértük Szent Királyunk közbenjárását. Szent mise és a körmenet áldással és a himnuszok eléneklésével fejeződött be. Közösségünk ereje azon is múlik, képesek vagyunk-e különbségeink ellenére együtt dolgozni a közös ügyekért, fogalmazta meg Hortobágyi Cirill főapát igehirdetésében augusztus 20-án a pannonhalmi Szent Márton Bazilikában. Főapát homiliája elején megfordította a megszokott kérdésfelvetést. Ne csak azt kérdezzük meg, mit hagyott ránk Szent István, kérdezzük meg inkább, mi mit hagyunk az utánunk jövőkre, milyen országot, közösséget, mekkora bizalmat, békét és reményt. Igehirdetésében az evangéliumi példázatból indult ki, amely szerint az okos ember a házát sziklára építi. A kép szerint különös súlyt kap éppen Pannonhalmán, hiszen azon a helyen ünnepeljük államalapító királyunkat, amely az ő döntéséből született. Emlékeztetett rá, hogy István király a monostor alapítójaként és fővédőszentjeként bízta meg az itt élő szerzeteseket azzal, hogy naponta imádkozzanak a haza boldogulásáért. Ez az ima több mint 1000 éve hangzik ezen a helyen, békében és háborúban egyaránt. Egerben Ternyák Csaba érsekatya mutatott be ünnepi szentmisét augusztus 20-án. Az érsek rámutatott, Szent István király évről évre visszatér ünnepe alkalmat ad arra, hogy egyéni közösségi életünk irányát hozzámérjük. Az ő személye mindenkorban eszménykép és ideál maradt a magyarság számára. A tőle örökölt lelki iránytű Jézus Krisztusra és a keresztény Európára mutat. A főpásztor 14. Leó pápa gondolatait idézte, aki szerint a keresztény örökség védelme nem csupán a keresztény szokások vagy a hagyományok megőrzését jelenti, hiszen az az örökség mindmáig inspirálja a művészeket, a zenét, az építészetet, egyetemeket hoz létre és tart fenn, valamint védelmezője az emberi személy méltóságának. Szent István napi ünnepi eseményekről a Magyar Kurír részletesen beszámol, akár a Szent István bazilika előtti ünnepi szentmiséről, a pannonhalmi ünnepről, az egri ünnepről is részleteket közöl, és folyamatosan kerülnek majd föl még cikkek, tudósítások Szent István király ünnepének a gondolatairól, szépségeiről. Érdemes ezeket a gondolatokat, tudósításokat újra és újra elolvasni. Erdő Péter bíboros úr, aki jelen volt és koncelebrált az ünnepi szentmisén a Szent István bazilikánál, üzenetet fogalmazott meg Szent István király ünnepe kapcsán.
5: Szent István király ünnepe van. Azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is kötelez bennünket arra, hogy egymással találjuk meg a hangot, hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, ami bennünket is a hazához köt. Ez az örökség kötelez bennünket, hogy ma is egyetértésben, békességben tudjunk ünnepelni, és nagyon nagy dolgokat tudjunk véghez vinni. Ebben a szellemben imádkozzunk hazánkért, népünkért. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről. Ebben a hitben kérjük Isten áldását és Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre.
2: Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Ahova te mégy, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Rút könyvének sorai a szoros összetartozást éneklik meg. Imám elején felidézem magamban azoknak a személyeknek a nevét, akik fontosak számomra. Isten gondviselő szeretetébe ajánlom őket. Most magamra tekintek. Úgy próbálok magamra tekinteni, ahogy Isten tekinthet rám. Szeretettel, elfogadással, gyengítséggel. Rátekintek érzéseimre is. Tudatosítom, hogy is vagyok most jelen. Isten szerető jelenléte úgy alelát, ahogy most itt vagyok, bármilyen érzéseket is tapasztalok magamban.

0: Megnyitom szívemet Isten üzenetére.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták.

hallottuk, hogy Jézus mit szeretne átadni nekünk. Teljes valómmal forduljak Isten felé, és ugyanezzel a teljességgel adjam magam fele barátaimnak. Hogyan élem ezt az életemben? Istent vagy az embereket könnyebb szeretnem? Mi a kihívás ebben számomra? Jézus hozzáteszi, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hol van az én helyem ebben a hármasban? Isten, fele barátaim, én.

0: Ahogy újból meghallgatom az evangéliumot, Jézus szavaira figyelek, amint a legfontosabb parancsot megnevezi. Magam elé képzelhetem őt, és hallgathatom, amint nekem mondja ezeket. Éppen most, életemnek, utamnak ezen a szakaszán.
1: Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták.
0: Talán túlzásnak érzem, hogy teljes valómmal, teljes átadottsággal szeressem az embereket egyformán, bárkiről is legyen szó. Jézus bátorít, ugyanígy fogadjam el magamat is, akár épp közel érzem magam Istenhez, akár épp gyarló és esendő voltamat tapasztalom meg. Ahova te mégy, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is. Ez a Szentírás ígérete, hogy Isten számára egyformán fontosak vagyunk, bármerre is sodródtunk, bárhol is járunk életünk útján.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Félreértett Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videóüzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Biblia a békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblia Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, tájékoztat a Szeged Csanádi Egyházmegye. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. A konferencia egyik kiemelt eseményét augusztus 26-án szerdán 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Glinka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai Filon kutatójának, a programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem domtéri épületében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kedves imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen föl. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden kár a szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért és mindnyájunkért. Én is együtt imádkozok önökkel.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalma szeretetéért, és a szűzanya utalmát kérem hazánkért és minden magyar emberért. Köszönöm.
6: Imádkozzunk Ipoly atya lelki üdvéért, Bertalan atya gyógyulásáért, továbbá Csilla és Zoltán gyógyulásáért. Köszönettel.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek Anikó imatársam felgyógyulásáért, fájdalmainak csökkentéséért, a betegekért, az éhezőkért, a szenvedőkért, a fiam munkájének megtalálásáért, gyerekeim, családom minden tagjának, élő és megholt tagjának a helyzetéért, a papi hivatásokért, a Mária Rádió dolgozóiért, a rádió fennmaradásáért, az államfők hazafiasságáért, becsületes munkájukért, esőért. Köszönöm az imádságokat. Én is együtt imádkozom önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a halottaink lelki nyugalmáért, és a fiam, unokám szerencsés utazásáért, és hazatérésükért. Köszönöm szépen!
9: Tisztelettel kérem az imát esőért, két beteg gyermek gyógyulásáért, és a Szent Erzsébet idős otthon lakóiért, és az ott szolgáló papokért és szerzetes tővérekért, illetve Mária Rádió kedves családjukért. Köszönöm szépen!
10: Imád kérek szépen gyógyulásomért, családomért, lányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világbékért nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
11: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, Kírerimre atya gyógyulásáért, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a háborúktól szenvedő emberekért, egy jó szándékra. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát hálásan köszönöm.
12: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot még azon kívül Kovács Uruzsináért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyi Ranoldásról és diáklányokért a Rózsafüzért emelkozzák Szombathelyben délután. Kérném a helyik az urállásra, kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a békéért. Kérném az éhezőkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkéért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
13: Dicsértessék, közös imád kérnék szépen azért, hogy ez az áldás szegénység valahogyan megszűnjön az aránytalanság, az ok az aránytalanság, az igazságtalanság, amely a háborúkat okozza. És békét kérnék szépen édes Jézusom és Szűzanyám hazámban és az egész világon is.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Taníts meg ösvényeidre, Uram, igazságod szerint vezess engem.
2: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkba, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: imádnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Gyötrelmünkben az Úrhoz fordultunk, aki szorult helyzetünkből kiragadott minket, egyenes úton vezetett minket. Adjatok hálát irgalmáért az Úrnak, az emberek fiaival tett nagy csodáiért. Amen.

0: Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat.
1: A néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket. Imában ömleni eléd, legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólomcsizmában toporog az ész, és mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik. Nap-nap után, éj-éj után, én téged hívlak, mi atyánk. De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, ha szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik. Bénult napokon izzadt éjeken az értelem is értelemtelen, értelemtelen és imátalan. Magam vagyok, egészen egy magam. De talán mégis volna valami helyettem hinni, vallani, nevemben felimádkozó, karikás kis szentolvasó, egyetlen társam, aki vagy, karika gyűrűm, el ne hagyj. De nem hagytalak-e téged elén, szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupa seb, elmémmel, amely űrnél üresebb? Nem hagytam el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt? Mit felelek, hisz nem tudok felelni? Mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet, szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni. Bízni akarok abban, amit a Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom.

0: Mária, béke királynője!
1: Könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenek előtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja,
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.

0: Istennek szent anyja, imádkozzá érettő bűnösökért, most is állunk korájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlegyük a Szent Atya boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Anna réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe elő.

0: Ének a Szentlélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjunk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Isten.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának izomsorvadásban elhunyt testvéréről. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Henry herceg és családja. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg az Andrássy út. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Elizabeth Argemi, a barcelonai ICOF klinika ápolónője Castel Gandolfóban rövid találkozás során átadott Leó pápának egy könyvet testvéréről, Xaveri Argeminről, aki tavaly 29 évesen hunyt el izomdisztrofóbiában, tájékoztat a Vatikán News. A Szentatya augusztus 18-án az apostoli palotát elhagyva megállítatta járművét és szólt Elizabethnek, aki átnyújtotta neki a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című kötetet. A könyv Xavier tanúságtételét meséli el, aki betegsége ellenére nagyon szerette az életet és sokakat kísért, segített. Nővére szerint életének a szeretet adott értelmet, a betegség csak formálta, de nem határozta meg azt. Elizabeth elmondása szerint a pápa szeretettel hallgatta meg, és dedikációt is írt a könyvébe. Felidézte júniusi spanyolországi útját is, amelynek üzenete szerint útmutatást ad testvére örökségének folytatásához. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona. A két gyermeket a szülők már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve, nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, aki a Mária út és zarándoklat kapcsán került a látóterünkbe.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Iván Miklós vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretnék majd tanúságot tenni a hitemmel kapcsolatban, meg hát, hogy hogyan is kerültem az egyház közelségébe, Szűz Mária közelségébe, és bármi másról is, amit a hallgatók érdekesnek találhatnak.
0: Hogyan és mikor került kapcsolatba Mária úttal?
1: A Mária út a számomra egy teljesen friss élmény. Tavaly kezdtem az egésznek a szervezésébe. Részt vettem egy kurzión, és az egyik ottani fogadalmam az volt, hogy akkor zarándoklatra is elmegyek, de hát mindig Isten annyit terhel ránk, amennyit csak elbírunk, úgyhogy rögtön a szervezés is a nyakamba szakadt, úgymond, és teljesen tapasztalatlanul vágtam bele az egészbe. Sok érdekes élményért, nyilván nem lehet csak pozitív az ilyen, hanem sok kudarc is volt, amiket föl kellett dolgozni, meg sok tanulság is lett belőle, hogy mit és milyen irányba kell majd másképp csinálni idén, de én úgy gondolom, hogy mindegyik az épülésemet szolgálja majd, és hát most már nagyobb bizakodásra, és talán egy icipicit nagyobb önbizalommal várom az idei szervezést, aztán végső soron úgyis majd a gondviselés lesz az, amelyik elrendezi, vagy hát igazgatja a szálakat, és sikerül, amennyire csak jó egy ilyen esemény sikerülni tud.
0: Mennyien szoktak részt venni egy ilyen zarándoklaton?
1: Az országos az több ezer főszámmal, és sok száz zarándok csoport indul, de az én szakaszom az nem Magyarországon van, hanem Kőszegtől Máriacell irányában, és az jóval kevésbé népszerű. Egyrészt a közlekedés is nehezebben megoldható, másrészt ugye az osztrákoknak, mivel ők nem Mária országának vannak kikiáltva, úgymond, nem szívügye se a Mária út, se az egyúton zarándoklat, se semmi ilyesmi, úgyhogy őket egyelőre nem vonta be senki ebbe. Aztán lehet, hogy majd az évek során, mivel ők is rengeteg zarándoklatot szerveznek csak máshova, becsatlakoznának esetleg ide is. Úgyhogy a kőszegi szakasz az néhány száz embert érint a legjobb esetben, akik közül ezen az egyúton zarándoklaton körülbelül egy olyan 20-30 fő szokott rendszeresen indulni.
0: Korosztály és nemek tekintetében milyen a megoszlás?
1: A korosztályra egyértelmű választ tudok adni. 50 pluszos az átlag életkort is úgy mondanám, tehát inkább a veterán, másokat látott, tapasztalt zarándokok szoktak indulni ezen a részen. Egyébként ez a teljes Mária úton mozgalomra jellemző, hogy főleg az idősebbek vesznek rajta részt szívesen és nagyobb számban. Nyilván jó lenne a fiatalokat is bevonni, de ez több szempontból is nehéz, ugye ők nehezebben szakítanak időt is, mert akkor még az ember rohan mindenhova, másrészt meg nem éri őket olyan életesemény, élettapasztalat, ami esetleg tömeges zarándoklatra késztetné őket. Aztán ez, ahogy idővel változik, akkor megint az zarándoklási kedv is, meg kialakulnak olyan társaságok, amik aztán utána évről évre együtt járják ezt az utat. A nemek tekintetében szerintem a hölgyek vannak többségben, úgyhogy ez is az ő javukra szól, de ilyen téren azért nagyobb az egyenlőség.
0: Ezt a korosztályt fiatalként vezetni milyen érzés? Mert gondolom valami lelki tartalma is van az útnak.
1: Hát a lelki tartalmat azt nagyrészt ők hozzák, tehát rájuk aztán abszolút lehet számítani ilyen téren. A rózsafűrzéri mákkal közben a dicsőítés énekekkel mindennel tényleg nagyon lelkesen vesznek részt. Én leginkább az e-mailes telefonos szervezést tudom hozzáadni. Nem mondom, hogy ez a mai korban elengedhetetlen, még csak azt sem mondom, hogy könnyebb, de már mindenképpen szerves része egy zarándokla szervezésnek, hogy az ember akkor tartsa a kapcsolatot az országos csoporttal, és meg próbálja minél inkább a közlekedést, odajutást, visszajutást lebonyolítani, ez telefonálást és e-mailezést igényel, ami talán a fiataloknak könnyebben megy.
0: Vannak visszatérő zarándokok?
1: Hogyne, rengetegen. Igazából ők alkotják ezt a bázist, akik már évtizedek óta csinálják. Nem 30 éve, mert azért annyira nem régi, az az egész, de egy olyan jó 20 éve a Kőszeg Máriacell szakasz az már él.
0: Meséljen arról, milyen családban nőtt fel, főként a hit szempontjából nézve.
1: Mondhatni, nagyon klasszikus családmodellben nőttem fel, apuka, anyuka és ketten voltunk, bátyámmal testvérek.

0: Számomra nem volt úgymond sohasem kérdőjeles az, hogy a felsőbb hatalmak léteznek, mert már a hittanórán szívtam magamba ezt a spiritualitást, és kézzelfogható tényként kezeltem mindent, amit a római katolikus egyház mondott. Aztán később már talán egy picit el is távolodtam, talán egy picit jobban meg is oszlott a figyelmem, és akkor már csak úgy Istenre koncentráltam, és az egyházképem az igen összezsugorodott. Tehát továbbra is valóságként mindennaposan éreztem, hogy Isten a tenyérén hordoz, de a templomba járás vagy az egyházi ünnepek már nem jelentettek nekem annyit, mint régebben. Nem is voltam annyira aktív tagja az egyházközösségnek, és ez amikor visszaköltöztem Kőszegre, egy kisvárosba, akkor változott meg gyökeresen, kaptunk egy rendkívül jó papot, Kirner Zoltán atyát, aki hát újraélesztette a kőszegi egyházi életet, és rengeteg programmal, meg hát tényleg egy olyan jósággal, olyan szervezőkészséggel és következetességgel terelgette a nyáját, hogy abba egyszerűen nem lehetett nem besötlakozni, és rengeteg olyan pozitív élményt és megerősítést adott, hogy nem csak Isten, hanem Istennek a földi vonulata, a földi aspektusa is egy nagyon jó élményt tud adni. Úgyhogy egy topzódó egyházi élet van Kőszegen, és minden programján élmény részt venni. Nem is szeretnénk kimaradni belőle. És ennek az egyik része csak a Mária úti zarándoklat, de emellett még rengeteg más mindent csinálunk. Óvismisékre járunk, ilyen társas játékozásokat tartunk, meg hát tényleg, amiben csak tudunk, segítünk a plébániának is.
1: A magánélete hogyan alakult?
0: Ezt nehéz néhány szóval jellemezni. Semmi extra nem volt benne, semmi extra fordulat. Azt tudni kell, hogy nejemmel nem sikerült a gyermekáldás nagyon sokáig, úgyhogy örökbefogadás mellett döntöttünk, amit aztán abszolút nem bántunk meg. Most már 8 hónapra van nálunk az örökbefogadott kisfiunk Tamás, és hát így, hogy egy család lettünk, nyilván másra és máshogy priorizál az ember teendőket, meg lehetőségeket is. A hitéletbe őt is abszolút bevonjuk, már az említett óvismiséken is mindig ott van nagyon szívesen. Ugyanakkor a szabadidő az hát jelentősen összezsugorodott, úgyhogy azt legalábbis érdemesebb értelmesen kihasználni. Úgyhogy amikor csak tudjuk, akkor vele vagyunk, és visszük mindenféle programokra, amiket nagyon élvez. Most például Budapestre látogattunk föl, élete első vonatozása. Hát a tömegközlekedést is nagyon élvezi. Ez a nyüzsgő város, ez úgy látszik, hogy most még lenyűgözik. Mondjuk engem is lenyűgözött az egyetemista éveim alatt, de aztán ez már elmúlt.
1: Hogyan fogadták el, hogy nem lehet mélyszerinti gyermekük?
0: Eleinte ez azért nehéz volt természetesen, főleg, hogy az ember mondjuk kivonja magát az emberiség genetikai vonalából, de aztán az első napokban már éreztem, hogy ő lesz a mi gyermekünk, aki független attól, hogy most honnan jött, milyen sorsa volt ezelőtt, saját magaménak fogom tekinteti a mosolyaival, a visszajelzéseivel, mindazt megad, amit bárkinek a vér szerint egy gyereke meg tud adni. És tényleg néhány hét múlva már látni lehetett a saját legrosszabb szokásaimat benne tükröződni, akár az asztal melletti viselkedéssel, akár a szaladgálva elvéssel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden visszajelzése olyan, mint egy vérszerinti gyereke, és innentől kezdve meg már nem az a fontos, hogy akkor most milyen gének dolgoznak benne, hanem az, hogy miket tanulunk el egymástól.
1: A környezet, család hogyan fogadta az örökbefogadást?
0: Nagyon-nagyon jól fogadták. Ők is ugye már szurkoltak nekünk régóta, aztán nem lett gyümölcse annak a projektnek, asszisztált reprodukcióba is részt vettünk. Akkor már azért szorítottak nekünk, hogy az örökbefogadás legalább jól menjen, és hát az viszont nagyon jól ment.
1: Volt valami vágyuk a korát, nemét illetően, illetve milyen hosszan várakoztak rá?
0: Ez is egy érdekes vonulata a mai világnak különben. Nagyon rossz sorsú gyerekek vannak, akiket hát adminisztrációs torlódás, jogi ellehetetlenítések, meg elsősorban a tegyesznek a munkaerő hiánya miatt. Igen rossz sorsuk van, és az ő sorsuk az nem rendeződik rövid idő alatt. Tehát olyan felhalmozódás van ott az elmaradt munkákban, amin mindenképpen segíteni kellene. ezzel kezdték nekünk, hogy milyen gyereket szeretnénk, mi mondtuk, hogy egészségeset, és mondták, hogy na, arra az egyre ne is számítsunk, mert hogyha az ember ilyen kitételt tesz, hogy csak teljesen egészséges gyermeket szeretne, akkor 5 plusz évig várakozhat, úgyhogy nyilván egy csomó mindent el kell engedni, van egy ilyen jó nagy x-elős táblázat, hogy mi az, amit az ember elfogad, mi az, amit nem. Például szülői öröklődő genetikai betegségek, ilyen-olyan testi, szellemi fogyatékosságok, droghasználó szülők, és a többi, és a többi. Egy ilyen nagyon húzós listán kell végigmenni, és mi alapvetően elfogadóak voltunk sok mindennel szemben, itt a származást is természetesen meg kell említeni. Egy év múlva kaptunk egy gyermeket, aki teljesen egészséges volt, és hát rettentő zabálni való tündéri aranyos kisfiú. A nevelőszülőnél volt végig, úgyhogy maximálisan jó háttérrel érkezett, tehát napi rendje volt, meg gyönyörűen evett, ivott, aludt, úgyhogy innentől csak elrontani tudtuk, és nekünk kellett igazából belenőni ebbe a szerepbe, amit hát mostanra már azért összehoztunk, és az eleje sem volt különösebben húzós. Nem mondom, hogy zökkenőmentesen ment, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól összeházottunk.
1: Mennyire volt fontos szempont, hogy hívőpárt válasszon?
0: Nem volt különösebben fontos. Természetesen voltak korábbi kapcsolataim is. Én úgy mondanám inkább, hogy jó embert akartam választani, nem feltétlenül vallásos embert, és így is történt. A feleségem ő nem volt megkeresztelkedve, amikor polgári házasságot kötöttünk, és talán egy kicsit rajtam keresztül kezdett el vonzódni az Istenhit felé, és szintén nagy részt kínálatjának köszönhetően is, úgyhogy nem olyan régen egyházilag is összeházasodtunk, ő megkeresztelkedett, volt a kurzión is, szóval egy ilyen gyors talpalóban vett részt. Az elmúlt éveket pillanatok alatt behozta, és most már ő is istenhívő ember.
1: A kurzílóban milyen ajándékokat kapott, hogy a végén ilyen fontos elhatározást tett?
0: Elérkeztünk akkor a legnehezebb kérdéshez. Ha ezt én most elkezdeném sorolni, akkor lehet, hogy ebből nem egy 20 perces interjú lenne. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Egy aktív, élő egyházképet kaptam, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Tehát ugyanazok az emberek, akik mellett korábban elsétáltam esetleg az utcán, a postán, a boltban, ugyanazokkal az emberekkel a kurzión találkozva le tudtuk vetkőzni azokat a gátlásokat, amiket a modern társadalom ránk kényszerít, hogy minden mögötte szándékot kell nézni, az ember tüskéket nevez kifelé, és el kell titkolni a véleményünket, nem lehet nyíltan segíteni a másikon, mert akkor azt gyengeségnek érzik, kihasználják, eltapossák, és a többi, hanem az ember úgy lehetett önmaga, hogy csak még több pozitívat kapott vissza. Tehát le lehetett vetkőzni minden olyan társadalmi burkot, ami meggátol minket abban szerintem, hogy Isten felé kiteljesedjünk. Úgyhogy a kurzió azt ezt adta nekem, és az a 3 nap az megalapozott egy olyan további életet, hogy tudok mások felé teljesen a legjobb énemet nyújtva viszonyulni mindenféle rossz gondolatok, vagy mindenféle félelem nélkül, hogy engem emiatt esetleg itt a földön valamilyen sérelem érne, hogy segíteni próbálok, vagy ehhez hasonlok.
1: A Mária út melletti fogadalmon túl hogyan éli azóta a napjait?
0: Boldogabban, sokkal szabadabban. Hát például nem kell percekig gondolkoznom, hogy valakinek segítsek-e egy problémája kapcsán, vagy akár azonnal egy pillanatos döntések alatt is, hogy lehajoljak és fölvegyem az elgurult értéktárgyát. Most ez egy ilyen nagyon szűk példa, de ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, hogyha valakinek leesett a mobiltelefonja, vagy ilyesmi, akkor inkább az ember nem ugrott oda értene, hogy ezt higgyék, hogy el akarom lopni. Most egy másodpercig sem kell gondolkoznom, mert lehajolom, fölveszem és odaadom, és látom, hogy ez rajtuk is úgy tükröződik vissza, hogy ilyet is lehet. És hogyha nincsen az emberben ez a gátlás, hanem egy ilyen szabadabb életet él, akkor sokkal több boldog pillanat éri, sokkal többször mosolyog rá az Isten, úgymond. Tehát nyilván, hogyha korábban elszalasztott az ember egy ilyen alkalmat a segítségnyújtásra, akkor utána órákig ezen rágta magát, hogy jaj, de hát miért nem mertem fölvállalni ezt, miért nem mertem segíteni itt-ottamot. Na most azóta ilyen nincsen.
1: A kurzíló elvégzése után alakult kis csoport?
0: Igen. Eleinte úgy voltam vele, hogy Hát én rengeteg idő azért eljárni, egy órás összejövetel, nem biztos, hogy azt akarom hallgatni, amit majd ott mondanak, szóval még akkor is voltak bennem kételyek. Aztán elmentem az elsőre, is jó volt, elmentem a másodikra, és az is nagyon jó volt, nem mentem el a harmadikra, és hiányzott. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor csak tudok, akkor ott vagyok.
1: Milyen szerepet játszik az életében a szűzanya?
0: Máriát így nem különíteném el, általában véve az isteni gondviseléstől, tehát nem úgy szokott lenni velem, hogy na, akkor most Szűz Máriához imádkozok ezért, a jó Istenhez imádkozok azért, Jézushoz imádkozok azért, hanem úgy egyszerűen csak egy homogén része annak, hogy mennyi minden jó ér, vagy jó érhet még az elkövetkezendő éveimben.
1: Kinek tartja őt az életében?
0: Mindenképpen egy olyan személy, aki az én sorsomat elsődleges fontosságúnak tartja. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ha bármiben hiány szenvedek, akkor tudom, hogy rá számíthatok. Vagy hogyha bármi miatt szomorú lennék, akkor ő megért.
1: Otthon szoktak közösen imádkozni?
0: Hogyne, most már hármasban imádkozunk minden este. Az én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem kezdetű. Nagyon rövid éjszakai imádságot, háromsor az egész, és minden benne van.
1: Vágynak a hitben való közös növekedésre?
0: Ez nem lesz nehéz, sőt remélem, hogy magától értetődően meg fog történni.
1: A Szentírás ismeretével, olvasásával hogyan áll? Van kedvenc része?
0: Még régebben olvastam főleg. Most már képes Bibliát nézegetünk. Az én kedvencem az a tékozló fiúnak a története. Egy kicsit minden benne van szerintem, amiről a katolikus egyház és az Isten hit szól. Szóval benne van nyilván maga a tékozló fiú, aki hibázik, de ezt fölismeri, és aztán visszatér a megbocsátásért, fölül kerekedve a büszkeségén és a félelmeim. Meg benne van a hű fiúnak a története, aki én úgy gondolom, hogy mi vagyunk, akik lehetőleg mindig is Isten útját járták, és meg kell értenünk, hogy egyeseknek csak ez az utolsó pillanatban adatik meg, és hogy ezzel nincsen semmi baj. És ott van ugye az atya, aki viszont azt mondja, hogy te mindig velem voltál, és mindenem a tiéd. Ezt mondja ugye a hű fiúnak. És hogyha Isten ezt mondja nekünk, az emberiségnek, akkor ez nagyon sokat jelent. Nem kell féltékenynek lennünk a tékozló fiúra, mert minden a miénk.
1: Még arról nem kérdeztem, milyen pályát választott, mivel foglalkozik?
0: Mikrobiológus vagyok, az orvosin végeztem, és hát ez életemnek egy kis részét tölti csak ki, emellett nagyjából minden érdekel, úgyhogy ez az egyik kedvenc tevékenységem, hogy utána nézek dolgoknak, és kitanulok egy-egy fortét vagy szakmát. Asztalosként tevékenykedem emellett. Nagyon sok minden mást is szeretek csinálni, kedvenc hobbim a társasjátékozás, természetjárás, és az olvasást is nagyon fontosnak tartom. Főleg sci-fi és fantasy irodalmat olvasok, de hát a mai változó világunkban nem árt, hogyha az ember olvas egy-két antiutopisztikus könyvet, és akkor jobban átértékeli a fogyasztói társadalmat, meg úgy általában véve a földnek a kizsigerelését. Most egy nagyon központi témáján a vallásnak is a teremtésvédelem, úgyhogy ez jól összecseng azzal, hogy az ember elmegy egy zarándoklatra, és hogy gyönyörködik a teremtésben, és talán jobban meg is becsüli.
1: Mit tesznek otthon a teremtésvédelemért?
0: Mi egy ilyen nagyon rurális területen élünk, úgyhogy furt kút van, és az áramon és az interneten kívül semmilyen közmű. Sokkal kevesebb szemetet termel ember az egyébként, hogyha tud komposztálni. Azt mindenkinek ajánlom, aki megteheti. Különben Budapesten is vannak közösségi komposztálók, le lehet oda hordani a zöld hulladékot, és akkor rögtön harmad annyi szemét van, mint egyébként.
1: Milyen vágyai vannak? Hogy képzeli az életének további folyását? Mit szeretne elérni?
0: Elérni igazából semmit az üdvözülésen kívül, úgyhogy nincsenek különféle világmegváltó terveim, de egy ilyen tisztességes családi élet, amiben átadhatom az értékrendemet a következő generációnak, az bőven elég lesz nekem.
1: Mit tudná átadni a hallgatóknak abból, ami fontos az életében?
0: Talán az, hogy az emberi kapcsolatokra nagyon oda kell figyelni, és lehet emberiséghez méltó életet élni még itt a Földön is. Én nem gondolom úgy, hogy ez csak a földi síralom hely, ahol az egyetlen célunk az, hogy ezt valahogy átviseljük és üdvözöljünk. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehet teremteni azokat a méltó körülményeket, amire a Jóisten majd büszke lesz, és akkor nem mondom, hogy egy földi mennyország jön el, de mindenképpen boldogabb életet tudna élni az emberiség.
1: A Mária útra visszatérve, hogyan kezd neki az ember egy ilyen projektnek?
0: A Mária út szervezésével kapcsolatban is nagyon jó alapokat és nagyon jó segítséget kaptam. Ugye közel 2 évtizede akkor már Vágó Zsuzsanna volt az, aki szervezte a határon túli szakaszokat, de hát ő most már csak a túrát, magát, az utat vállalja. Rengeteg telefonszámot kaptam, 0 e-mail címet, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért elég sok idő elment, mire nagyjából össze tudtam csördíteni az embereket. Nehéz különben megszólítani az idegeneket, én úgy érzem, tehát sokkal könnyebb ismerősök révén, családtagok révén, barátok révén, munkatársak révén is bevonni bárkit az arándoklatra, mint névtelenül, ismeretlenül. Hogyha esetleg önök között is nyilván vannak zarándokok, akkor tudják, hogy a személyes felkeresés, a személyes kisugárzás az az, amivel mást is rá lehet venni a zarándoklatra, aki még csak most kezdené el, és nem pedig az, hogy írok egy jó kis plakátot, aztán kirakok egy e-mail címet, és várom, hogy az emberek akkor most maguktól úgy döntsenek, hogy eljönnek zarándoklatra.
1: Meddig szeretne a szervezésével foglalkozni?
0: Ez nagyon jó kérdés. Ez egy nagy szakasz, úgyhogy érdemes lenne több emberre felosztani, mert ezen a 100 plusz kilométeren nem tud egy ember végigmenni és végigvezetni. A magyarországi szakaszokon úgy van, hogy a túravezető, aki azt a zarándoklat szakaszért felelős, ő végig is tudja kísérni azt az adott csoportot. Nekem meg sajnos annyi adatik meg, hogy vagy végig biciklizek 3-4 szakaszon, vagy végig sétálok egy szakaszon. A többivel meg kapcsolatban segítségre szorulok, hogy mások is szervezzenek, vezessenek. Úgyhogy az lenne a cél, hogy szintén ott egy-egy szakasznak legyen felelőse, és ők tudnák végigkísérni az arándokokat. És az is fontos tanulság, hogy az ember bármit is próbálkozik, a gondviselésre mindig kétszer annyit lehet számítani, ez elmúlt egy úton az arándoklatban is pontosan így volt, mert a Mária cél legutolsó szakaszra egyáltalán nem volt jelentkező, oda már fuvart is lehetetlen szervezni jóformán, és akkor derült ki, hogy a Lloyd atyával a kőszegszerdahelyi zarándoklat 40 plusz fővel busszal megy pont aznap, szóval az ember akármit is próbálkozik, Isten lesz majd az, aki megoldja a problémákat.
2: Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Győri Bencés gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videó üzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd az ég felé közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, ismételjük meg a feladatot, két karral egyszerre nyújtózkodjunk meg az ég felé, vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz. Tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot. Ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik. Billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nagyon nagy szeretettel, még nagyobb tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik a lélek jelenlétet majd minden fórumon, az éter minden hullámhosszán befogadják, sőt fel is iratkoztak már, és azon keresztül követnek minket. Köszöntöm önöket, mint ahogy még nagyobb tisztelettel köszöntöm Bár Miklós püspök urat, excellenciás püspök úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta a hívószót.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Egy ünnepi pillanatot szeretnék egy kicsit feleleveníteni. 1966. június 19-e, és itt most idézek, higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást.
1: Igen. Ez Isten akarata. Ez volt a papszenteléskor a szentképemre írva, és azóta is sokszor végig gondolom, hogy ezt ma is vállalom, és ma is így gondolom, hogy hát ilyen egyszerű. Hogy higgyünk Isten szent szeretetében, és hogy értsük azt, hogy erre hívott meg bennünket, hogy ha ő így szeretett minket, mi is szeressük egymást. Hát szóval érdekes élmény így visszagondolni 60 év távolából az induláshoz.
0: Ilyenkor hát, egyébként hogy választ jelmondatot, vagy...
1: Hát elmondom ennek a hátterét is, mert azért ez tényleg a mai hallgatóknak biztos, hogy érdekes lehet. Hát ugye 1966. Éppen 10 évvel voltunk az 56-os forradalom után, és hát nehéz megítélni azt a politikai légkört. Talán egy kicsit már enyhült az a vad ateista diktatúra, de hát még mindig voltak papok börtönbe. Szóval nem volt olyan egyszerű. Na hát évfolyam társaimmal a központi szemináriumban készültünk a papszentelésre, Diós István atyával, meg többiekkel, és hát mindenki választott valamit. Amit majd jóvá hagyatni be kell adni az AIH-hoz. Tehát az Állami Egyházügyi Hivatalhoz. És akkor már egy ideje foglalkoztatott ez a gondolat, hogy a rómaiakhoz írt levélben írja Szent Pál apostol a 8. fejezetben, ezt is, hogy nagyon megjegyeztem, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Hát ebben úgy tényleg úgy beleéltem magamat, hogy hát a jó Isten szeret minket, hát ugye Szent Pál azt mondja, hát kiszakíthat el minket Isten szeretetétől. Hát merjük rábízni magunkat. És amikor a többiek meglátták, azt mondja, te Miklós, hát gondolod, hogy ezt az AIH átengedi? Hát ez annyira nagy az áthallás, hogy,
0: igen.
1: Hát, hogy még a kommunizmus is, az ateista diktatúra is a javunkra válik. Ez biztos, hogy nem fogják átengedni. Hát sajnálom, mert mondom ezt úgy már beleéltem magamat. És akkor valamelyikünk azt mondja, hadd adjak neki egy ötletet. Szent János apostol első levelében van ez a mondat. Ez nem tetszene? Hát mondom, dehogy nem. Hát válaszd inkább ezt, ez könnyebben átmegy. Hát ezt tudják rólunk, ugye, hogy hát mi hívő emberek vagyunk, meg hát a szeretet is, hát az talán átmegy. Hát így választottam másodikra. Ezt a jelmondatot, és nem bánom. De ugyanakkor ott maradt bennem a római levélnek ez az üzenete is, amit aztán annyiszor szoktam idézni, mert a folytatás ott van, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra válik, mert ő erre hívott meg bennünket Jézus Krisztusban, hogy fiának képmását öltsük magunkra. És akkor azért ez is megmaradt. És ezt is úgy sokszor adom jó tanácsul azoknak, akik meglátogatnak, akikkel beszélgetek, hogy ezt is, hogy elhiggyük ezt is, hogy Jézus képmásaivá kell lennünk. És hát ugye ezt aztán hát kifejtettük bővebben, akár a Máté evangélium kapcsán, hogy amit egynek tettetek, nekem tettétek, hogy így is lehessen érteni. Meg aki titeket hallgat, engem hallgat. Szóval azért ezzel is megbarátkoztam, és így a kettő talán kiegészíti egymást.
0: Ha megengedi, püspök úr, akkor egy kicsit még belelapoznék az 56-66 közötti időszakban, ugye, ha megnézzük, talán el szabad mondani a 13 éves és a 23 éves fiatalember lélektanába. Már csak azért is, mert én is csak hallottam, szerencsére, de azért ott a hit felvállalása is egy komoly tényező volt. És ön akkor adta erre a pályára a hivatását, a szolgálatát.
1: Igen, ez is sokszor eszembe jut, hogy ezek az ékerek, évfordulók, hogy hát 60 éve szenteltek papra Esztergomban. De előtte 10 évvel volt az 56-os forradalom. És akkor voltam én Szebegényben 8. diák. Tényleg 13 éves gyerek. És hát az a felszabadult öröm, amit úgy gyerekként átéltem, hogy mentünk be az iskolába, és már akiknek volt rádiójuk akkor, mondták, képzeljétek, Pesten valami történik, elmennek a kommunisták, meg hát ott nagy lelkesedéssel beszélgettünk, és aztán már délután mentünk mi is fölvonulni, és énekeltünk, skandáltunk mindenfélét, felszabadult öröm. De hát igen. Na de akkor mindjárt hozzá kapcsolom ezt, hogy 10 évvel később Esztergomban pappá szentelhettek. És ennek azért tudatában voltunk, hogy mi valami olyasmit vállalunk, amiért nem fognak megdicsérni, nem fogják megveregetni a vállunkat. Hát én itt jártam Vácon a Sztáros Sándor gimnáziumban. És hát ugye ez is egy érdekes háttér, hogy amikor érettségére készültünk 65 évvel ezelőtt, hát a többiek már mind beléptek a KISZ-be, hogy a tovább tanuláshoz legyen egy ilyen kis ugródeszka. És hát én még továbbra is kitartottam a hit tanóra mellett, Pálos Viszi bácsi mellett, meg Visnyei Lajos atya mellett. És emlékszem, hogy az igazgató be is hívott az irodájába, és azt mondja, hát hiába vagy te jó tanuló, te állandóan föltűnést keltettél, hogy te még most is jársz templomba. Vedd tudomásul, hogy akárhova fogsz jelentkezni, az iskola nem fog téged támogatni tovább tanulásban. Hát egyébként számítottam is erre egy kicsit magamon, meg hát úgy mosolyogtam, hogy hát ahova én megyek, oda talán nem kell az állami iskola ajánlása. De hát ilyen volt, igen, de ilyen volt ez a világ.
0: Mi adta önnek ezt az erősítet? Mert azért lehet persze az is egy hit, hogy egy fiatal ugye lázad, azt mondja neki, hogy nem szabad, vagy tiltott, vagy az egy veszélyesebb terep, akkor azt mondja, hogy hát akkor kipróbálom. De ez nem az. Nem egy fiatalos lendület.
1: Próbálom számba venni. Az Úristennek a irányítgatását, vezetését azokon keresztül, akik hatással voltak rám. Tehát ez nyilván elsősorban a családom. Édesanyám, nagymamám, hát azt hiszem, hogy akik ismernek engem, tudják a történetemet, hogy 45-ben Budapest ostrománál édesapám meghalt, az oroszok elvitték kényszermunkára sok más férfi emberrel, és hát ott halt meg Pesten a Villányi úton, és ugyanakkor halt meg a nagypapa is, és ott maradt édesanyám és nagymama is özvegyen. A lakásunk tönkrement, utána aztán még jött a kitelepítés. Ilyen, szóval sok minden volt, és mai eszemmel próbálom elképzelni, hogy ez a két erős hitű asszony azokban a 40-es években, hát hogy tudták ők ezt vállalni? Na de hát ezt láttam róluk, hogy az természetes volt a számukra, hogy minden nap imádsággal kezdtük a napot, mentünk a Zebegénybe, aztán ugye Zebegénybe találtunk egy menedéket, a Zebegényi templom, és aztán azok a papok, akik éppen akkor voltak az én közelemben, vagy én voltam a közelükben, azokban az években, amikor alakult a hivatásom. És hát elsősorban mindig Vajda József atyára gondolok. Akit megint, azt hiszem, hogy nem sokan értik ezt, hogy ez mit jelent, hogy akit büntetésből helyeztek Esztergomból, a teológiai tanári beosztásából a Kisváb faluba, Zebegénybe. Büntetésből, mert túl sokan jártak a miséjére. Ennek a tudós papnak, Rómába végzett tudós papnak a személye, Szálka volt a rendszer szemébe. Na de pont akkor került Zebegénybe, amikor én ott voltam gyerek. És hallgathattam őt. És titkos serkésztáborba vitt minket. Éppen 56 nyarán. Hát az is egy felejthetetlen emlék volt Balaton akaratján. És a börtön kockázatával. És akkor utána pedig, amikor 57-től ide jöttem már a gimnáziumba, hát pont akkor helyezték ide a Pálos Fici atyát, 60-ból. És az a fiatal, lelkes káplán, ő tanított, megint csak pont az alatt, a 4 év alatt itt az állami gimnáziumba, amíg én ide jártam, mert aztán utána megint betiltották. De az ő lelkesedése, meg hát vele is mentünk kirándulni. Ők voltak, hogy hát akkor mitől kell félni, ha ők ilyen bátor emberek. Tehát ezek úgy mind egymást erősítették, meg nagyon fontosnak tartom megemlíteni még a keresztapámat. Ő nagyon komolyan vette a keresztapai ígéretét. Ugye tudta, hogy hát édesapám meghalt, de közben ő pedig katonaként hadifogoly lett. És őt csak akkor ismertem meg, amikor már 47 őszén hazajött a hadifogságból. És hát ő volt apám helyett, tényleg mondhatnám, illetve mondom is,
2: hát ezért apám. Is igazából ez a keresztapaság.
1: Igen, és ő, amikor saját családja mellett, amikor csak lehetett, kijött hozzánk Zebegénybe, fát vágott, vizet hordott, segített a ház körüli munkákba, de megint csak mint piarista diák, meg cserkész, az ő emlékei, elbeszélései is hatással voltak rám. És akkor hát sorba jöttek a többiek. Tehát azért ez nagyon sok erőt adott, hogy láttam őket, az ő hiteles életüket. És hát aztán, de azt hiszem, hogy egy különösebben én nem éreztem ezt valami bátorságnak, hősiességnek. Ez már bennem ez olyan természetes volt.
2: Azt egyébként mikor érezte papá szentelése után, hogy ez az út eleje csak, és hogy előbb-utóbb ezt még magasabb szintre tudja emelni az egyház szolgálatát illetően?
1: Őszintén mondom, hogy eszembe se jutott.
2: Igen?
1: Én mindig jól éreztem magamat a bőrömbe. És hát tényleg ezek is a Jóisten ajándékai voltak. Hogy az első kápláni éveimet még Pesten töltöttem, Zuglóba, Kőbányán. Hát mindig örültem, hogy hát misézhettem, prédikálhattam, gyerekekkel foglalkozhattam, és aztán utána 69-ben, tehát tulajdonképpen 3 évvel a szentelésem után halt meg a nagymama. És akkor az akkori plébános, akkor már a Liska Zoli bácsi volt, és az látta közelről, hogy az mi életünket, és akkor édesanyám ott maradt egyedül. És ő nagyon aranyos volt, és elment akkor a Szabó Imre püspök úrhoz, ő volt akkor a, hát a, még ugye a Mindszenti hercegprímás úr fogsága idején a apostoli kormányzó, elment hozzá, és megkérte, hogy helyezzen engem valahova közelebbre, hogy édesanyámnak tudjak segíteni. És akkor így kerültem szobra egy évig, utána pedig már Márjanosztrán 70-től önálló szolgálatot kaptam. És akkor édesanyám oda költözhetett, és hát ezek is van kedves kapcsolatok, de mindig van, visszatérek ide, hogy örültem, hogy ott lehetek.
2: De ez látszott is mindig. Legalábbis, amióta én ismerem püspök urat, mindig ez volt a benyomásom, hogy látszik önön, hogy örül annak, hogy ott van.
1: És 50 éve, pont 50 éve volt idén, hogy Mária Nosztráról átköltöztem Pilismarótra, akkor már Lékai Viboros úr volt. Ő pedig már hát valószínűleg azzal a szándékkal helyezett oda, hogy számított arra, hogy majd közel leszek Esztergomhoz, és számított rám a teológiai tanításba, és tényleg következő évben már elkezdtem tanítani az esztergomi szemináriumba, bejáró tanárként, ugye ott voltam Pilismaróton, később aztán Dömösön is plébános, délelőttönként bementem Esztergomba, délután visszajöttem, akkor már a hittanórák voltak, meg a napi plébánosi feladatok. Na hát ez csak úgy mondom, hogy 50 éve.
2: Ha már ennyi évszám van, akkor még egyet hadd hozzak be. Pappá szentelését követően 37 évvel később, Szent II. János Pál pápa az alábbi püspöki mondattal nevezte ki a Váci Egyházmegye megyés püspökévé, rendületlenül a hitben. És a kérdésem az ebből fakad, hogy higgyünk fiában Jézus Krisztusban és szeressük egymást, majd 37 évvel később rendületlenül a hitben. Ez egy megtett életútnak a bevallása, hogy lehet.
1: Hát igen, igen. Szóval ez is érdekes volt, hogy amikor megtudtam a kinevezésemet, hát akkor is ugyanúgy, mint a papszentelés előtt, hát milyen püspöki elmondatot válasszak. És akkor ez egy hétfői nap volt, amikor a nunciatúrára behívtak, akkor még a Rauber érsek úr volt. Ő közölte velem, hogy a Szentatya kinevezett, és ő tőle kaptam ezt a püspöki gyűrűt akkor, ugye 2000-ben. És akkor a napi zsolozsmában ott volt ez a mondat, hogy a gonosz körül jár a világban, de álljatok rendületlenül a hitben.
2: Aha.
1: És akkor mondom, ez nem lehet véletlen. És hogy hát ez olyan tényleg jó kiegészíti azt a papszenteléskor választott jelmondatot, és aztán hát ezt különféle fordításokban próbáltam értelmezni, álhatatosság, kitartás, de aztán hát ugye ez a rendületlen, az nekem nagyon, nagyon megtetszett, és legtöbbször így szoktam idézni, hogy hát megint csak, hogy hát az Úristen szeretetében élünk, ő a mi biztos alapunk, és hát ez tényleg, tényleg érdekes volt. És hát ezt is örömmel vállalom.
2: Van olyan, amire így nagyon szívesen emlékezik, akár papi, akár püspöki szolgálatát illetően? Tehát olyan emlék, amire nagyon büszke, amit így nagyon, nagyon mélyen ott hord a szívében.
1: Talán egy olyan élményt hoznék ide, amikor a hitanos gyerekekkel kimentünk Pilismarótról az egyik szép kis pilisi völgybe, biciklivel, fiúk, lányok, sokan voltunk, gyönyörű idő volt, és hát kiértünk a halastóhoz, az egy fogalom volt ott Pilismaróton, és mondtam a gyerekeknek, hogy szépen tegyétek le a bicikliket, és akkor most itt fogunk játszani fiúkkal, focizni, lányokkal is, akármit kitalálunk. És akkor tényleg, hogy végignéztem rajtuk. És akkor mondom, hogy Uram Istenem, hát te ennyire bízol bennem, hogy ezeket a gyerekeket rám mered bízni. És ahogy ott a lányok már ott szaladtak, virágot szedtek, a fiúk már elkezdtek focizni. Ez egy olyan felejthetetlen pillanat. És hát volt sok ilyen, ez amikor hát tényleg próbáltam átélni, fölfogni, hogy mit jelent az Úristen bizalma. Egy barátaimnak hívlak benneteket, mondja Jézus. Mert megdöbben, hogy ezt mi komolyan vehetjük. Minden tudtulattam nektek. Bízom bennetek. Tehát valami ilyen. Na hát aztán persze volt sok kedves élményem, első áldozások, hát később aztán papszentelések, bérmálások, hát sok-sok kedves tanítványomat eskedhettem. De hát aztán ott voltak ezek a fájóan szép búcsúzások, barátok, tanítványok, tanáraimnak a búcsúztatása. Ha visszagondolok megint a Váci püspöki éveimre, ez se volt véletlen, hogy már akkor is 2003-ban láttam, hogy kevés a papunk. És hogy mit lehet csinálni. Egy nagyon kedves élményem volt, ez valamikor 2004-ben lehetett. A püspöki karral kimentünk Máriacellbe. Ott volt azt hiszem, hogy közép-európai katolikus találkozó, valami ilyesmi. És a Bosák püspök úr mellett ültem a buszon, és hát ő már akkor gyakorló püspök volt. Ugye a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe. És kérdeztem tőle, hogy te hogy látod, püspök atya, a papi utánpótlás helyzetét, az egyházközségünk helyzetét. És akkor ő mondta azt, hogy hát én akolitusokat képezek, akolitusokat. Hát hogy van ez? Akkor találkoztam egészen konkrétan ezzel a gondolattal. Azt mondja, hát mindenhol vannak nagyszerű férfi emberek, csak feladatot kell nekik adni. És akkor kezdtük el itt is a Váci Egyházmegyébe, és azóta is, hát ahogy hallom, ugye Zsolt püspök úr is tovább viszi ezt a programot, és hát aztán utána ez kibővült a diákonusi szolgálattal, és annyi nagyszerű munkatársat találtunk így. Úgyhogy ez is egy nagy öröm, nagy boldogságom volt.
2: Most már lehet, hogy ön ül a buszon, és mondja ezt a mondatot egy leendő püspöknek, tehát, mert hát, szerintem nyugodtan beszélhetünk a papok helyzetéről 2026-ban, méghozzá úgy, hogy az utánpótlást vizsgálva, tehát ugye ez egy örök, már egy ideje örök téma, hogy hogyan igen, lehet.
1: Igen, ez mindig is újra téma, és azt hiszem, hogy kikerülhetetlen. Hogy keressük az Úristen szándékát, hogy mit vár tőlünk. A kenyérszaporítás története szokott eszembe jutni, amikor Jézus azt mondja, hogy szánom a sereget. És akkor a tanítványok, hát okos, praktikus emberként mondják, hogy hát van itt egy gyerek, 5 árpa kenyérrel, 2 hallal, de mi lesz ennyinek? És akkor Jézus azt mondja, nézzetek csak körül. Nézzetek csak körül, ti adjatok nekik enni. És ez a mondat, ez a jézusi bátorítás, ez erre is vonatkozik, hogy mi statisztikákkal, meg nagyon okos számításokkal próbálunk utat keresni, pedig csak körül kellene nézni. És azt hiszem, hogy akár az akolitusi szolgálat, diákonusi szolgálat. Na de itt vannak a hitoktatóink. Ez is valami csodálatos dolog. Vagy a családpasztorációban, ugye, amit Zsolt püspök úr vezet, meg akár a cigánymisszió. Nézzetek csak körül.

0: fiatalembernek, de ezen túlmenően egyébként mit tud azoknak mondani, vagy üzenni, akik mondjuk még kételkednek, de már érzik, hogy akár lehet a válaszuk igen a papi pályára?
1: Legyen nyitott a szívük. És engedjék, hogy az Úristen vezesse őket a véletleneken keresztül. Ez is egy visszatérő gondolatom, élményem, hogy nem véletlenül találkozunk valakivel. Még most is sokszor előfordul, hogy felszállok a vonatra, és mondjuk Verőcénél, és Vácon pont oda száll föl valaki, akivel olyan jó volt találkozni, de talán neki is szüksége volt erre a találkozóra. De hát számtalan példát tudok erre hozni, hogy legyen nyitott a szívünk, és legyünk készen mindig, hogy egy találkozásba jelet lássunk. És akkor ez lehet egy beteglátogatás, tehát egy kórházlátogatás, szembesülni emberi sorsokkal. És akkor az ember egyszer csak arra döbben rá, hogy ez nem lehet véletlen. Hogy pont én voltam itt, engem hívtak, ad egy új szemléletet az életemnek, és hát a feladatomnak.
0: Püspök úr egyébként, amikor utazik, jár kell, nagyon aktív, ezt azért el kell mondani, akkor mindig ennyire nyitott és mindig ennyire kész másokat is befogadni? Mert bevallom, én gyarló ember vagyok akkor, mert nagyon sokszor szeretnék elbújni a vonaton, vagy elbújni egy olyan közösségi térben, hogy most én nem vagyok ott, mert fáradt vagyok, mert nem akarom meghallani a másikat.
1: Hát erre nem szoktam gondolni. A vonaton egy közelmúltban egy élményem. Hát még a nyugatiba felszálltam, és nem sokkal később egy ilyen négyes ülésbe odaült egy házaspár. És hát közben olvastam, és láttam, hogy a férfi állandóan csak nézi a gyűrűmet. Hát aztán már nem bírta tovább, és megszólított, hogy ez családi örökség. Hát mondom, hát attól függ, hogy értjük a családot, és hát mondom, ez egy püspök gyűrű. Komolyan? Hát maga csak nem maga egy püspök. Mondom, ne, egy igazi élő püspök. Megnézhetem. Hát mondom, tessék, nézze meg. És akkor hát csak így nézte, és hát innen indult ki aztán egy beszélgetés. Hát szóval mindig örülök, ha észrevesznek. Hát persze ez most már ugye elég gyakran előfordul, hogy a metrón megszólítanak, vagy hát itt mondjuk Vácon ez természetes, hogy ha néha itt előfordulok bevásárlásnál, jaj, hogy tetszik lenni, örülünk egymásnak. De annak, most mióta ott vagyok a igazi otthonba, jönnek a látogatók. Ez is a napokban volt egy ilyen megható élményem. Éppen készültem valahova, és láttam, hogy jön egy férfi ki a házból. Mondom, üljön be az autómba, egy irányba megyünk. Kinél volt? Hát kiderült, hogy a Marika néni már hát hónapok óta fekszik, kiderült, hogy az ő fia, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni. Kiderült, hogy ő evangélikus, de olyan jó volt ebben a közös élethelyzetben valakivel beszélgetni. Tehát ezek nem véletlenek, és mind a mai napig ezt így gondolom.
0: Ön szerint egyébként, hogyha pályatársai hasonlóan ugyanilyen nyitottsággal járnának, az segíteni a papok számának növekedését? Tehát ugye ez állandóan készen vagyunk, meghalljuk a másikat, nyitottak vagyunk, segítőkészek vagyunk, és...
1: Biztos, de erre segíteni is kell egymást. Tehát ezt tényleg feladatomnak érzem, de hát gondolom, így vagyunk többi

0: Papok is, hogy ezt a saját életünk élményeink keresztül tudjuk továbbadni másoknak. Közelmúltban olvastam, hát egy írónak most már többen ismerik őt is, Viski András. Uh-huh. Érdekes módon a Kitelepítés című regényével kerültem vele kapcsolatba, hogy a saját gyerekkorom emléke, aztán személyesen is megismertem. Neki van egy mondata, hogy igazán az a mondat ül, ami mögött személyes élmény van. Talán egy szebben fogalmazta meg, de a lényege ez volt, hogy ez a hitünkre is vonatkozik, a Jóistennel való kapcsolatunkra. Ez nem lehet elmélet, és ez nem csak okosakat mondunk, hanem én ezt így éltem meg. És azt hiszem, hogy erre van szüksége mindenkinek, hogy ezt a személyes megszólítottságot tudjuk továbbadni. És hogy, hát, ábrándozom ilyesmiről, hogy ezt még ilyen öreg emberként megfogalmazom a nagy bölcsességemet, hogy de hát emberek, hát ezért élünk, erre születtünk. A Jóisten erre hívott meg bennünket, hogy vegyük észre egymást. És hogy az emberségünk, a Krisztus által bemutatott emberség példája vezessen bennünket. És akkor mindjárt más olvasata van az életnek.
1: Abszolút. Nagy korszakokat fogtunk át. Ha ezt egy picit leegyszerűsítem, de lehet, hogy ezáltal bonyolultabbá teszem, akkor ugye a teológiai éveivel egy időben volt a második vatikáni zsinat.
0: Nagyon örülök ennek a kérdésnek.
1: Nyugdíjba vonulása pedig a szinodalitás folyamatával esik egybe. Hogy érte meg ezt a két folyamatot?
0: Jóisten ajándékaként szoktam ezt is emlegetni, hogy pont akkor voltam teológus, amikor a második vatikáni zsinat. Ez a pont akkor, ez annyira igaz, hogy ugye 57-ben kezdtem a, illetve nem, szóval nem, hát 57-ben kezdtem a gimnáziumot, de ugye 61-ben érettségiztem. És akkor mentem be a szemináriumba, és egy évre rá, 62-ben kezdődött a zsinat. És 65-ig tartott, és a következő hónapokban szenteltek pappá. Tehát előtte, utána szinte közre öleltem ezt a zsinati korszakot, és hát emlékszem a tanárainkra, a Gál professzor úrra, meg a többiekre, micsoda lelkesedéssel beszéltek erről, hogy az a Szent 23. János pápa kinyitotta az ablakot, friss levegő, megújul az egyházunk. És akkor ez a folyamat végig kísérte a papi életemet. Mindig új helyzet. És most pedig hát persze nagyon lelkesedtem Ferenc pápáért, és ezt kaptuk tőle örökségül, a szinodalitás gondolatát, hogy tényleg mindenki érezze a felelősségét, vagy ahogy szoktam fogalmazni, hogy hát egy hívő embernek, egy felnőtt hívő embernek szívügye kell, hogy legyen, hogy mi hogy vagyunk jelen ebbe a világba, a föld sójaként, a világ világosságaként. Kell, hogy izgasson bennünket. És hát aztán tényleg úgy a zsinatok folyamata, de hát nincsenek véletlenek. Egyébként a mai szentmisénkben éppen az első apostoli zsinatról volt szó, amikor hát a Jeruzsálembe összejönnek az első tanítványok, hogy átimádkozzák, hogy mit vár tőlünk az Úristen. Vagy még azt is hozzámerem kapcsolni, hogy én megélhettem a níceai zsinatnak az 1700-as évfordulóját. Ugye 325, hát ez is ugye tavaly ez volt. Vagy még talán azt is hozzámerem kapcsolni, hogy a reformáció 500 éves évfordulóját, ami megint egyre inkább kell, hogy közös örökségünk legyen, és együtt keressük az Úristen szándékát. Tehát azt hiszem, hogy ez ott van a szolgálatom hátterében az egyház állandó megújulási törekvése. És hogy az Úristen ezt várja tőlünk, hogy itt és most ti képviseljétek az evangéliumot.
1: Záró kérdésként, ha megengedi. Lehet, hogy személyes, akkor üss el, ha nem, akkor... Nyugalmazott püspökként én úgy fogadtam, hogy sokkal több a teendője. Sokkal több a teendője?
0: Hát nehéz ezt összehasonlítani más. Uh-huh. Más kap hangsúlyt. Kicsit merészen azt mondtam valakinek, hogy mióta átadtam a püspöki hivatalt Zsolt püspök úrnak, és hát akkor Nagymarosra költöztem, ott voltam még több mint 5 évig, hogy most már felelőtlenül paposkodhatok. Most ez a felelőtlenség azt is jelenti, hogy nagyon sokan megtalálnak. Telefonon, interneten keresztül, a saját fájdalmukkal, örömükkel, tehát amit mondtam, hogy meghívnak temetésre, esküvőre, keresztelőre, meg ott otthonban naponta találkozom a lakótársakkal, és úgy paptársakkal, többiekkel, hogy igen, odaülök melléjük, beszélgetünk, meghallgatom őket, nem múlnak el üresen a napjaim. Uh-huh. És mindig ezt szoktam mondani, hogy amíg az Úristen még bízik bennem, meg használni tud, addig itt vagyok.
1: Jó Istennek üzennük, hogy nagyon jó erőbe és nagyon-nagyon lelkesen vár minden ilyen újabb feladatot. Excellenciás püspök úr, nagyon köszönjük, hogy elfogadta a hívószót. Mint ahogy önöknek is nagyon köszönjük, ha már megtették például azt, hogy feliratkoztak különböző csatornáinkra, követnek minket, és a YouTube-on és a Spotify-on keresztül is persze visszajátszható, visszahallgatható, visszanézhető minden Lélek Jelenlét podcast. Köszönjük a figyelmüket, vigyázzanak magukra, terüs szép napot kívánok!
2: Lélek jelenlét. A Váci Egyházmegye podcast műsorát hallották.
3: Mária Rádió.
4: Barsi Balázs atya homiliáját hallják a Bodajki Porcinkula búcsúról, amelyet augusztus elején rendeztek meg.
5: Kedves testvérek, Akvinói Szent Tamástól, a Domonkos egyháztanítótól és Szent Bonaventurától, a Ferencestől azt tanultam, ami sajnos azóta már nincs, szétment azt az egységet. Mindegyikben volt filozófia, amikor gondolkodtak, beszéltek és imádkoztak. Mert ez nem az, hogy nem tudom milyen nagy gondolatok meg következtetések, hanem belegondolni a hitnek az alapjaiba. Elgondolkodni a hitünk tartalmán, illetve hogy a hitünk értelmes döntés. Ez az egyik. A másik az exegézis, a szöveg magyarázata. De nem csak ahogy én értem, hanem hogy 2000 év óta értették. Ennek története van. És a harmadik az úgynevezett morálteológia, elközt, a misztikus értelmezés, nevezhetjük, hogy akarjuk. Bonaventuránál és az ő kortársainál nem ez volt. Például Akvinói Szent Tamás nem ismeri ezt a szót, hogy lelkiség, spiritualitás. Egyszer-kétszer mondja, ilyen nincs. Hanem, hogyha ez a kettő együtt van, akkor annyira megérinthet minket Isten igéje, hogy belép az életünkbe. És készülve ez történt velem. Persze engedni is kell, hogy a Jóisten itt érítsen meg, hogy az életünk változzon. Nem mehetünk úgy haza, hogy jöttünk. Nem lehetünk átlag keresztények. Annak nincs értelme. Isten nem átlag ember lett, értünk meg, szellemi ember, hanem valóságos ember. Ezért jár, amikor elérkezett az idők teljessége, legtöbbször nem gondolunk bele a szavakba. Amikor Szent Pál ezt leírta, nagyon belegondolt a szavakba, annyira, hogy meg is érintette őt, és a Saulból Pál lett. Mert egy zsidó az idők teljességét a végső beteljesedésre várt, amikor eljön a Mesiás. Jézus pedig legtöbb zsidó szerint nem volt Mesiás, mert meghalt, de fel is támadt. És Pálnak azt mondta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És akkor azt mondtam, most már nem számít a törvény. Érvényben van. Akkor, ha Krisztushoz nem ragaszkodunk, akkor a 10 parancsolat érvényben van. De ha vele egy életet élünk, akkor nincs érvényben számunkra. Tehát egy zsidó, aki kimondta azt, hogy beteljesedett minden, azért ő szenvedett, kiszakadt a népéből, szenved a népért, és most is imádkozik értük, hiszen akik várják zsidók közül Jézust, azért ugyanazt várják, akiről mi tudjuk, hogy eljött. Az idők teljessége. Mi az idő és a tér? Mert ha időt mondunk, teret is. Ennek a világnak a kategóriái. Annyira nyilvánvalóan van idő és van tér, hogy nem tudjuk bizonyítani. Miért mondom ezt? Hogyan állíthatom azt, hiszen volt tegnap, és van ma. Igen, de lesz-e holnap? Van előre-hátra, le-föl, jobbra-balra, de a számomra már nem lesz idő holnap, hanem kiterítenek, akkor nem lesz jobbra-balra, előre-föl-hátra. Kedves testvérek, tehát van tér számomra. Az ember számára. Van idő az ember számára. Ja, tehát mindig lesz ember a földön? Nem. Egyszer kiveszünk. És akkor? Akkor mi az, hogy idő? Mi az, hogy tér? Mi az, hogy tegnap, ma és holnap? Kedves testvérek, az élettelen tárgyak, a kövek, a növények és az állatok számára most sincs idő. A kutya nem tudja azt, hogy tegnap, ma és holnap. Miért? Mert ő a változásokban benne van totálisan. Ahhoz, hogy én tudjam mondani, mert az idő, az a változások egymás utánja. Hiszen nem észlelünk változást, két vonat egymás mellett ugyanolyan sebességgel megy, akkor azt hiszük, hogy áll. A kutyában, macskában nincs képesség arra, hogy ránézzen a valóságra, testvérek. Ez a hitünknek az értelmes alapja, hogy az ember kilóg az anyagi világból. Lehet, hogy sőt, hogy a testünk rokona az állatnak, meg az első élősejtnek, ez kutatási terület. De az énem, még az apámból és az édesanyámból se való. Nem ő belőlük szakadt ki, az én, aki azt mondja, hogy személy. Igen. Egyre többet megragad, és testvérek, ha megragad valaminket szellemi gondolat, vagy egy idézet a Szentírásból, akkor azt ne felejtsük el, azt mondogassuk. Nem hiába jut eszünkbe. Herakleitosz. Krisztus előtt élt 535-től 475-ig, ugye akkor visszafelé számolunk. Ő mondta azt, hogy senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Egyébként érdekes, Csizmadia Gerő, bencés hittanárunk, diktált le ilyen mondatokat a pogány tudósoktól, a hittanfüzetbe, meg azt, hogy élj régi törvényekkel és friss ételekkel. Azért a bölcsesség, amit a pogány ember is kitalált, azért az előre mutat, még akkor is, ha nem jutottak el a terjességgel. Miért nem léphetek kétszer ugyanabba a folyóba? Mert a folyó más. És én is más vagyok, mint az előbbi percben. Nem ugyanaz. Már azóta mennyit dobogott a szívem, mennyi levegőt vettem. Tehát senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Azt is mondja ez a tudós, hogy sok tudás nem tanít meg helyesen gondolkodni. Ő megtanult gondolkodni, és valamíg eljutott. De valami hiányzik neki. És ezt a valamit Krisztus Urunk adta meg, mégpedig a szent zsinatok által, például a nicei zsinat által, hogy az ember az valaki. Indiában még ma se tudják. És mi az hindu számára az üdvösség? Hogy az énem megszűnik. Megdöbbentő. Miért nem lépett tovább ez a nagy gondolkodó? Azért, kedves testvérek, mert nem gondolt, számot vetett mindazzal, ami körülötte van, időtér, de nem gondolt magára az emberre. Akkor bennem van valami, ami nem változik, mert látom a változást. Kedves testvérek, persze ehhezeket nem kell ez a gondolat. Egy egyszerű parasztember régen, egy nénike, aki teljes szívvel hisz Krisztusnak, aki soha nem ment bele gyilkolásba, hazugság, semmibe, ezt mind tudja tudatlanul. Csak a mi agyunkat és gondolkodásunkat összezavarták. Sokat tudunk a világról, az emberi testről, a pszichéről. Mi éppen Szent Bonaventura mondja, azt hiszem, de középkori filozófusok, hogy ti mindent lemértek, mindent megismertek, csak magatokat nem. Az embert. Ki az ember? Kedves testvérek, sokat tudhatunk mindenről, de azt nem tudjuk, hogy mi bennünk van valami, ami nem változik. Egyébként ezt kell szeretni annak, aki szerelmes. A szerelem az nem elég, meg a barátság. Ha nem azt szereti, ami változhatatlan, az, hogy te vagy, én meg én, akkor fölbomlanak ezek a kapcsolatok. Nincs értelmük. És csak a változás szereti bennük, és azt élvezgeti, amíg lehet. Kedves testvéreim, az emberi tudattól függetlenül létező valóságot nem kutatta. Csak az a drámai ebben, hogy egy ember, aki ilyen okos, tehetséges, nem döbben rá, hogy én vagyok, és a személyem azonos önmagával. Tudok magamról, a kutya nem tud magáról. És tudok erről a világról, a világ nem tud magáról. Akármilyen pici ez a földbolygó, és akármilyen óriási a világ mindenség, most megismertik, hogy még nagyobb, iszonyatos. És ez az egész világ mindenség nem tud magáról. Micsoda gyöngeség. Hát, hol van ő tőlünk méltóságban? És szabad vagyok. Ebben a világban semmi sem szabad, hála Istennek, ezért lehet kutatni tudományosan. Jó néznénk ki, ha a sejtek szabadok lennének, meg az atomok is, azt mondják, most másképp akarunk viselkedni. Megdöbbentő. És bennünk is van ez. Még az ösztöneink is. De a személy szabad. Na most itt van a Istentől elszakott embernek az a magatartása, az egy nekem egyre többet mondta, hogy Ádám bujkált utána az Istentől. A legnagyobb bujkálás nem az, hogy nincs Isten, hanem az, de a legnagyobb bujkálás, hogy nincs is szabadság. Az ösztöneinknek ki vagyok szolgáltatva. De ha nincs szabadság, akkor miért tüntetünk ki egy olyan embert, aki az életét reckírozta másikért? Akkor neki ezt meg kellett tenni? Akkor miért vannak börtönök? Miért tudjuk elítélni azt, aki rosszat tett? Neki ezt kellett tenni? A kutyát se ki nem tüntetjük, más az, hogy megsimogatjuk, megveregetjük, örülünk neki, hogy jót tett, idézőjelbe, mert rászoktatták, és nem ítéljük halálra. Nem lehet halál. Nincs is halál. Nem mondjuk azt, hogy a kiskutya meghalt, elpusztult. Nincs halál. Mert nincs számára élettudat sem. Kedves testvérek, aki nem tud önmagáról, az, hogy ő szabad, az az ateista, materialista, lényegében saját magát nem ismeri. pedig lehet két doktorátusa. Az az ateista, materialista, aki tulajdonképpen azt vallja, hogy az ember nem személy, hanem valamiféle ilyen tudat, ami a képződött. Hát hogyan? Az nem tud arról se, hogy milyen az emberi kapcsolat. Csak annyit tud, hogy ösztönös kapcsolat. Nem. Szabad. Vagyis, mit jelent szabadon szeretni? Az, hogy nem azt szeretem, hogy ilyen vagy. Azt tetszik. Hanem, hogy te vagy. És akkor két személy egy anyagon kívüli, de anyagba beleépített kapcsolatba van. Ez a kereszténységnek alapja. Enélkül az összes misézés, igehirdetés, bucsujárás nulla. Nincs alapja, és nem merjük meghirdetni a pogányoknak, mert azt hiszük, hogy jaj, hát bele kell venni egy olyan ideológiába, aminek nincsen emberi alapja. És az a ateista, materialista ember, aki csak a matériába hisz, az nem tudja a világ eredetét sem. Érdekes. Pedig tudhatná. Mindig elmondom, hogy amikor nem hívő, de gondolkodó vagy tudós emberekkel beszélek, ha ilyen adatik, hát rátelem a szót a világ kezdetére, és tudjátok, miről beszélnek? Az ősrobbanás. Hát testvérek, akkor egy kicsit vissza kell fogadni magamat, mert olyan dühbe gurulnék. Te gondolkodsz? Hát igen, nem az érdekel, hogy robbanás, hanem mi az, ami robbant, honnét van. Ha a kávéfőző felrobbant, akkor nem az az esemény, hogy felrobbant, az következett. Nem jó kezeltük, hanem honnét van. A világnak a létezése nincs megokolva. Isten nélkül. Nincs. És a létezés nem kutathatja a természettudós, mert nincs 2 méter létezés, meg 5 kiló. De gondolkodó ember, igen, rájön. Ezért írja Szent Pál a római levélben, és a 19. században kimondták a ma első vatikáni zsinat dogmának, tehát aki nem vallja, az nem is katolikus, egy olyan dolgot, ami tulajdonképpen nem tartozna idézelbe kereszténységre. Hát persze az az alapja, hogy az látható világból az emberi elme felismerheti biztosan a láthatatlan teremtőt. Ez nem azt mondja, hogy mindenki, mert elbolondították. Kábítószerezik. Soha nem beszéltek ilyen dolgokról. De a képessége megvan. És ez az emberi értelem legnagyobb képessége. Ez nem kell vallásosnak lenni. Ugyanakkor egy értelmi cselekedet adja meg azt, hogy a hitünk ráépület, mi hiszek egy Istenben, mindenható atyában. A názareti Jézus nem ez, nem az istenség mélységébe ötök, az evangélium egy mesekönyv, illetve hát egy szeretettel úgy mond szép dolgokat, de nem érvényes minden emberre. Kedves testvéreim, az ateista, materialista ember ugyanúgy embert nem érdekli, hogy van-e végső célja az életnek, mert eredetével se törődik. A kutya meg a macska se érdekli azt, hogy mi lesz velem. És a jólét ezért megbolondítja Európát. Megőrülnek. Megőrül a zsírjába. Elzsírosodott az agya. Csak az, hogy jobb legyen, ne legyen jobb, ártott nekünk. Egy szent szegénységbe kell élni, sok mindenről lemondani, összeszedni magunkat, mert akkor lett képes az ember arra, hogy gondolkodjon, hogy örüljön igazába a létezésnek, mint ajándéknak. Na most az ilyen embert, ateista, materialista testvérünket ne nevezzük állatnak. Ezt ilyen nem szabad mondani. De annál azért tragikusabb létező. Mert fölismeri saját lényegét, nem ismeri fel saját lényegét, azt mondja, hogy az anyag termelt ki engem, nem ismeri fel saját szabadságát és személyét, és nem érdekli az, hogy van-e végső célja az ember életnek, mert ha nincs végső, akkor a kis célokat sem érdemes célba venni. Szóval egyfajta depresszió, ami terjed Európában, az az intelligens embereket kísérti meg. Mert nem tanították meg gondolkodni, és van olyan intelligens az a fiatal, hogy hát csak az azért, hogy bulizzunk, akkor megindjárt bulizzunk, akkor lerészegedünk, akkor ez, most ez van, most ezt veszünk, most házat veszünk, most kiskutyát elvitettem, megfésültetni, most hát ebben benne lehet őrülni. Ez olyan, mint hogy egy láncszembe akarok kapaszkodni, de a lánc nem függ valamin, hanem egy festmény. És ez gondolkodás nélkül is gondolkodik az ember, és beleőrül. Kedves testvérek, amikor elérkezett az idők teljessége, ez azt jelenti, hogy az ember teljessége. Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Nem az időt magát, meg a teret teljesítette be, hanem az embert, akinek teste van, és az nem csak hozzáadás. Bennünk, a személyünkben van fölemelve az anyag. Tehát mi rokona vagyunk, holnap erről prédikálok Siogárdon. Hogy kihez tartozunk jobban, az anyaghoz-e, vagy Jézus Krisztushoz? Hát az anyaghoz. Nem, az anyag kapaszkodik belénk, és azt mondja, mondd ki az Istennek, hogy köszönöm. Ahogy Szent Pál írja a római levélbe, hogy ez az egész univerzum sóhajtozik, várja Isten fiainak kinyilvánását, ez a naphimnusz. Mert önmagában értelmetlen. Ezért lesz a testünk dicsőséges föltámadása. Mert Isten emberré lett, mivel szakítottunk Istennél, szétszakadunk valamennyire, de Krisztusban maradunk a halálunk után is, és ő dicsőséges testben van. És nekünk is megadja. Kedves testvérek, bizony, és most ne szűdjük, meg nem is szidom, imádkozom, materialista, ateista testvérünkért, de még nagyobb baj van. Hány keresztény gyakorlatilag ilyen? Nem tudja, hogy a keresztségben megkapta az Isten életet. A halhatatlanságot. Hogy Krisztusba lettünk iktatva. Ezzel együtt, hogy Szent Pál azt mondja, hogy amikor elérkezett az idők teljesség, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, tulajdonképpen összefoglalja az egész hitet. A teremtést, az ószövetségi kinyilatkoztatás beteljesedését, és a bűntől való szabadulást, a megváltást is. De miért küldte el? Mert Ferences helyen vagyunk. Szent Ferenc meglátása, na de hát ezt tudták az evangelisták is, meg Szent Pál is, de valamit nem látott meg sokáig, sok keresztény. Tényleg úgy van, ahogy az a kis diákonus énekli, hogy szerencsés bűn, hogy ekkora megváltást érdemelt. A szerencsés más jelent. Átfordította Krisztus magába áldást termő megváltássá. De az lehetetlen, testvérek, ezt is vigyük haza. Az lehetetlen, hogy Isten, amikor az ember elszakadt tőle a sátán kísértése, akkor gondolt, hogy na, akkor elküldöm a Szent Fiadat, emberi lesz, és majd ő megváltja őket. Ez abszurdum. Ez abszurdum. A legnagyobb gonoszság, Istentől való szakítás vette rá Istent arra, hogy egy új gondolat fogalmazódjék meg benne, na hát akkor lesz megtestesülés, a szűzanya méhébe, Betlehembe megszületik, stb. Nem. Miért? Először is, Isten nem léphet rajta kívül levő dolgokkal kapcsolatba. Isten tulajdonképpen nem teremthet. Mert ha neki hiányzott a csillagvilág, akkor nem volt Isten, mert valami hiányzott neki. Nem magáért teremtette. És főleg az ember, hogy hiányzott neki, az, hogy valaki őt viszont szeresse, zárójel. Isten csak szent háromság lehet. Ő belülről szeretett, nem egy személy, hanem három. És a második lett emberré. Tehát egy egyszemélyi Isten az nincs. Mert hogyha neki az kellett, hogy egy ember, akit a semmiből alkotott, az őt viszont szeresse, akkor addig ő hiányérzetben volt. Ez abszurdum. Hanem, mit mond Szent Pál, és ezt veszi észre Szent Ferenc, az egyik legnagyobb teológus a római egyháznak, ez a kis diákonus. Ezt veszi észre, amit Szent Pál mond a Kolosszei levélbe, de a zsidókhoz írt levélbe is, amit Szent János a evangélium bevezeti, Krisztusban teremtett mindent az Atya. Vagyis Istennek nem az volt a gondolat, hogy legyen egy világ, hanem olyan nagy volt az a belső örök szeretet, hogy elhatározta, hogy kiárasztja milliárd és milliárd lényre. De tehát azokat egy Isten csak egy Isten tud szeretni. És mi nem tudjuk viszont szeretni Isten. Ezért a megtestesült második isteni személyben teremtette a világot. Ádám a paradicsomi állapotban Krisztus Jézusban volt, anélkül, hogy tudta volna. Az ősbűn az, hogy kiszakadt Jézusból. És amikor eljön az Úr Jézus, azt mondja, hogy eljött az Isten országa. Az Isten országa szerinti, hogy Istennel való kapcsolat. Mert ő az Istennel való kapcsolat. És nem egy vallásba akar bevenni minket, hanem önmagába. Az Atya bennem van, én az Atyában, a lélek által. Ti bennem, én ti bennetek. Ez a keresztény szint. Lehet, hogy valaki ezt nem gondolta végig, nem is kell, de az áldozás nem hagyja el. Áldozatokhoz érte, bűnös kapcsolatról mond rá, mindent megtesz, mert Krisztusban akar lenni. Mi, nem mondom magam teológusnak, teológus az egy 16. Benedek, legfeljebb teológiai tanár voltam. Ne nagyzoljunk. De akik mi tanítjuk a hitet, mi a ti abszolút szolgáitok vagyunk. És aki hallgat, az előbbre lehet. Mert jobban Krisztusban él, mint én, aki beszélek neki. De mégis nagy szolgálat ez. És ez a szolgálat, amely belegondol a hitnek értelemmel a tartalmába, a lehetőségébe. És a kedves testvérek, amikor beteljesedett az idő, az azt jelentette, hogy a teremtésnek az ideje, a teremtés is beteljesedett, meg az Ábrahámmal való kapcsolat, mert eljött az a názareti Jézus, akiben teremtetett az első ember, anélkül, hogy azt tudta volna, de végtelenül boldog volt. Akiből mi kiszakadtunk. Jézus ezért az emberiség megváltója. Ezt adta vissza, amikor kezébe vette a kenyeret. Ez az én testem, mely értetek adatik. Én vagyok az élet kenyere. Aki a kenyérbe leriszik, örökké él. Ez az én vérem kája, az új és örök szövetség. Nincs több szövetség, mert a szövetség Isten-ember kapcsolata. És Ábrahámtól kezdve a zsidóság mindig megszegte, mindig megtörte a szövetséget. És azt mondja, lesz egy, amit nem lehet megtörni. Miért? Mert az Úr Jézus az utolsó vacsorán, az Atya Isten itt van a fia, názareti Jézus, az ő személye. Köztük árad a Szentlélek. És azt mondja a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik. Értük, ajánlom fel ezt a kegyetlen kivégzést. Az utolsó vacsorán már végbe ment a megváltás. Ezért az oltáron áldozat van, nem az az áldozat, hogy kivégezték, az bűn volt, hanem ez az önfelajánlás, ezzel van jelen. És ekkor vesz be minket az Istennel való kapcsolatban, mit mond a föltámadása után, rájuk lel, vegyétek a Szent Lelket, vagyis az Atya és a Fiú között áradó személyes valakit, és akinek megbocsátjátok bűneitek, az Istentől való szakadást, a keresztséggel, aztán később a gyónással, az bocsánatot nyer. Tehát összekapcsolta újra az embert az Istennel. Ez az emberiség egyetlen lehetősége, hogy egységbe legyen. Nem a globalizmus. Az Isten gyermekség. Egy új vérségi vonal. Nem egy ideológia. Nem egy hatalom. Hanem, mit mond Szent János? Az ige, a második isteni személy testélet köztünk lakozik. És aki hisz benne, az nem a test és a férfi akaratából született, a fogantatás, az megtörtént, hanem a keresztségben Istenből született. Ugyanúgy a Szentlélek műve, mint ahogy Mária méhében az Isten fia megtestesülése. Kedves testvérek, elment az idő. Sokat szeretnék még mondani, de be kell fejezni. Most értünk az evangéliumhoz is. Amikor az angyal azt mondja Máriának, fiat fog születni, magasságbelinek, a fiának fogják hívni. Hogyan lehet ez? Még nem élek együtt Józseffel. Mária, Isten mindenható. Nagyobb dolog az, hogy a semmiből itt vagy, mint az, hogy a te húsodból, a méhedből fogja megalkotni az ő testét. Az a valaki, aki Mária méhébe leszáll, az öröktől fogva van. Mi nem. Mi a fogantatás pillanatába teremtettünk. Ezért megy ösztűz a család leépítésért. Az első és legnagyobb szentség, még a parázna kapcsolatban is, a fogan ember, Isten mindig teremt valakit, aki előtte nem volt, és nem utána két héttel lesz ember. Levizsgáztatja az angyalt, miket beszélsz itt. Még Józseffel nem élünk együtt. A fogantatás az férfi és nő egyesülése. Mária pedig valószínűleg öröki átadta magát már az Istennek, testében is. És mi történik itt? Kedves testvérek, ez nem egy teológiai mese, hogy egy kicsit másról szól, mint arról, amit mond. Nem, ez ugyanarról szól. És ez a nagy kegyelem, amit Bodajkon kaptam, vagy ide készülve. Testvérek, ha a megtestesülésben van a teremtés, akkor az azt jelenti, hogy a megtestesülésben sem lehet senki se olyan közreműködő, amiből következne a megtestesülés. Még egyszer világosabban. Ahányszor férfi és nő egyesülés fogantatást történik, Isten teremt. Na most a teremtés az a semmiből lett. Nem kellett, hogy közreműködjön egy ember. Így sem működhetett közre Szent József így. A közreműködése szentséges és talán még nagyobb. Hogy Isten rendelte Jézust az ő fiává és atyává. Nem mostoha a gyerek, mert Isten tette atyává. De olyan nincs, hogy Isten egy megteremtett világnak a biológiai törvényei tegyék lehetővé, hogy ő emberré legyen. Óriási akadályok vannak a hitnek, ha nem gondolunk bele. Egy biológusnak, egy fiúnak, egy lánynak el kell azt fogadni, hogy egy asszony méhében, az ő húsából van csak. Mert azért Isten nem csak a dolgok létezésének az ura, hanem a működésének is, azért csodák vannak. Tehát Mária teremtéshez tartozik. Az ő beleegyezése se volt olyan feltétel, hogy gondoljuk. Mert Isten megadta az ő fia kereszthalálának érdemeiért eleve azt, hogy mint Ádám a paradicsomban, teljesen a kegyelembe legyen. Márpedig hogyan volt szabad Ádám? Nem úgy, hogy választhatott jó és rossz között, nem. Mert Isten sem tud a jó és a rossz között választani. Isten csak jót tud tenni. Ezt adta az első embernek. Tehát, hogy egy változó világban mindig a jót, illetve a jobbat tegye. És Máriában ez van. Tehát ő neki a szabadság az, ha én Isten szabadságába vagyok. A szentek oda jutottak, hogy már nem tudtak bűnt elkövetni. Ez lehetetlen. Egy Teréz anya lopjon, hazudjon. Ilyen nincs. De az ártatlan ember Mária Isten szabadságában mondta azt, hogy akkor legyen nekem a te igéd szerint. Tehát nem az ő döntésének köszönhető, hanem a kegyelemnek az, hogy van megtestesülés. Kedves testvérek, ezt sohasem láttam ennyire. Itt minden összefügg. És ha valamit még nem értesz, nem kell megérteni. Gyógy és áldoz, és majd Isten segít. De tudd meg, hogy mindent megkaptunk Krisztusban. De kegyelemről kegyelemre haladunk. A mindennel kapcsolatban vagyunk, de a mi szűkös és bűnös énünk nem tudja befogadni ezt a gazdagságot. Meg kell rá érni, vágyakozni rá. Boldogságos szűz Mária. Most az is megvilágosodott, hogy ezek a szép dolgok, hogy világkirálynője, na ne túllozzunk. Mi ez, hogy az univerz csillagvilágkirálynője? Az. Az. És minden embernek az anyja. Igen. Mert azt szülte, akiben teremtettünk, és akiben mi megváltattunk. Amen.
4: Barsi Balázs atya homiliáját hallották a Bodajki Porcinkula búcsúról, amelyet augusztus elején rendeztek meg.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

0: Augusztus 17-én hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipolyatya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a ciszterzita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Félreértett Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Dr. Neumayer Évával, a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány elnök helyettesével és Esztó Harazin Dorottya környezeti nevelővel Kristeki és Borbála beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégeimet, akikkel a teremtésvédelem témáján belül fogunk beszélgetni. Többek között arról, hogy mit jelent számukra a természet, hogyan találtak rá hivatásukra, illetve a Magosfa Alapítvány működéséről, munkájáról is. Éva és Dorka, köszöntelek titeket még egyszer. Először beszéljünk arról, hogy mi is az a teremtésvédelem, hiszen környezetvédelemről valószínűleg már mindenki hallott, viszont a teremtésvédelem egy kicsit mást jelent.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Neumayer Éva vagyok, megpróbálom elmondani. Igazániból teremtésvédelem, a keresztény környezetvédelem, természet

0: kortársaitoknak.
1: Én is köszöntök mindenkit, ezt Ohar, az én Dorottya vagyok. És hogyan kezdődött? Fú, én nem, nekem semmi excelem volt, sőt, szerintem én úgy emlékszem, hogy utáltam a szüleimmel kirándulni, menni, nem voltam ilyen nagy bogaras gyerek. Annyira, hogy én még középiskola utolsó évéig én művészettörténésznek készültem, nekem semmilyen külön beidegződésem erre nem volt. És aztán jött a középiskolába egy angol nyelvű projekt, ami környezetvédelemről szólt. Én azt is gondolom, hogy én többet tanultam akkor ott a környezetvédelem angolul, mint mondjuk a biológia órán, vagy így a környezetről, vagy így a folyamatokról. És akkor ez a projekt indított be engem, és még többeket. Én utána környezetgazdálkodási agrármérnökként tanultam tovább, azzal a céllal, hogy megismerjem a folyamatokat, amik lejátszódnak a környezetünkben, de azért volt már ebbe egy önzőség is, mert ugye az hat arra, hogy mit teszünk meg, hogy milyen döntéseket hozunk az életünkbe később, és ezeket is megismerem, hogy rám hogy hat, és én hogy tudok ebben jobb lenni, és ezt egyébként abból a 10 pár emberből, aki részt vett ebben a projektben, 3-an folytattuk agrármérnökként. Nekem ekkor így az középiskola utolsó évébe kattant be, így valahogy ez így a angol tanáromnak hála, és akkor indultam elve. Ezzel párhuzamosan, de lehet, hogy már kicsit előtte is azért voltak ilyen tapasztalataim, hogy ami még nem tudtam, hogy akkor ez teremtésvédelem, vagy bármi köze van ehhez, de voltak ilyen tapasztalataim, hogy a természetben hogy tudok jelen lenni, és milyen jó ott jelen lenni, de nem ez volt a hívó szó. Nekem azt hiszem így kezdődött.
0: Éva, neked mi a tapasztalatod ezzel?
2: Én tudok ilyen gyerekkori élményeket mondani. Apukámmal rengeteget kirándultunk, ő nagyon szerette a természetet, és ez sikerült átadnia nekem. És még egy élményem volt, ami valóban a teremtésvédelemhez kötődhet. Annak idején a Szent István Bazilika hittancsoportjába jártam. Akkor nem nevezhettük regnumnak, de az volt, mert az atyánk onnan jött. És gyakorlatilag minden szombaton kirándultunk, és minden nyáron táborba mentünk, és ez így belém ivódott tulajdonképpen. Aztán kertészmérnök lettem, elkezdtem kutatásokat végezni. Egészen konkrétan én a fóti somjó védett vadontermő gyógynövényeit próbáltam felmérni. Ez így azután volt, hogy ez megszűnt katonai terület lenni, tehát viszonylag voltak ott védett növények, és akkor azt láttam, hogy amit a múlt héten nézegettünk, azt most nem találom, mert kiásták. Teljesen jó indulatúan, mert ugye nem tudták, hogy ez védett, és itt valamit is védeni kéne, és ezért gondoltam, hogy itt a fejekbe kéne rendezni. Én akkor ugye a Kertészeti Egyetemen már a doktorimat csináltam, ugye mondhat, hogy doktor Neumer Éva, hát ott csináltam a doktorimat, és volt lehetőségem arra, hogy külföldön fél évet eltöltsek, és akkor az USA-ba mentem egy ilyen környezeti nevelési oktatóközpontba, aminek semmi köze nem volt a gyógynövényekhez, tehát én nagyon tudatosan mentem oda, és utána kezdtem el a környezeti neveléssel foglalkozni.
0: Jelenleg mind a ketten a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítványánál dolgoztok. Éva, hogyha jól tudom, te már az alapítvány 2003-as indulásától kezdve, mint elnök helyettes, és mint a környezeti nevelés program vezetője. Dorka pedig az utóbbi években, mint környezeti nevelő csatlakoztál ehhez a szervezethez. Éva, először tőled kérdezném, hogy milyen célok mentén alapult meg anno a Magosfa.
2: Ahogy a nevünkben is benne van, hogy környezeti nevelés és ökoturizmus, tehát ez a két terület, és hát gyakorlatilag ez, hogy a környezeti nevelés eszközeivel próbáljunk szemléletet formálni, valamint az ökoturizmus. Börzsönyben Kismaroson van egy oktatóközpontunk, a programjaink is, a környezeti nevelési programjaink jó része is ott van, illetve az ökoturizmus is a Börzsöny környékén van, itt folyó, stb. Erre a területre koncentrálunk. Igazániból ez a fő területünk, ugyanakkor részei vagyunk a nagyobb környezetvédelemmel foglalkozó civil társadalomnak, például a Magyar Természetvédők Szövetségének tagszervezete vagyunk, meg én tagja vagyok a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, tehát ilyen nagyobb szervezetekbe is igyekszünk becsatlakozni, és így, hát így végül is rajtuk keresztül több mindennel is tudunk foglalkozni.
0: És Dorka, te hogyan csatlakoztál ehhez a munkához, vagy mikor kerültél bele ebbe a csapatba?
1: Én nagyjából másfél éve, úgyhogy még friss, de már nem annyira friss. Igazából ők kerestek valakit, én meg jelentkeztem, és nem volt kifejezetten környezet

0: nevelési tapasztalatom, de mertem mondani ezt erre arra, de hogy nincs egy ilyen papírom erről. De pont ahogy gondolkodtam, hogy az interjúra készülve, hogy mi a környezeti nevelés, hogy igazából nagyon sok minden környezeti nevelés, amit csinálunk. Tehát a nevelés a példamutatás is, és a környezeti nevelés akkor pedig az, hogy én nekem nem tudom, miért van kulacsom, miért ezt eszem, miért nem azt eszem, miért így állok hozzá a dolgokhoz, miért nem szemetelek. És nagyon sok mindenben maga a példamutatással is, ugye azzal is már környezeti nevelést végzünk, és aztán a magos fánál ez még jobban kinyílt, és még jobban tudatosult, és összeállt, és rengeteg milliónyi eszközt látok, és tanulok itt tőlük, úgyhogy én ezt nagyon élvezem. Ugye főleg ezt úgy kell elképzelni, hogy itt Kismaroson van egy oktatóközpontunk, ahogy Éva is mondta, ennek a neve az, hogy Kismagos. Ugye a magosfából, Kismarosból egy kismagos lett, és ez az erdő szélén van, itt vannak faházas szállások, ahol évközben jönnek különböző csoportok. És sok csoport úgy érkezik ide, hogy iskolai osztályok, és kérnek tőlünk ilyen környezeti nevelési programokat. Vannak, akik egyébként tudjanak, hogy nem szállnak meg itt, csak egy ilyen napközis tábor jelleggel, tehát vagy csak egy-egy nap kirándulásra kérnek tőlünk programokat. Mi eredetileg 3 órás modulokkal dolgoztunk, vannak kültéri, beltéri programok, de a kültéri van többségben, és akkor fogjuk a gyerekeket, és általában nekivágunk az erdőnek, és különböző játékos feladatokon keresztül ismertetjük meg őket a környezettel. Ugyanakkor van olyan is, tehát nem csak játékos feladatok vannak, hanem tényleg ilyen felfedezés az egész. Nagyon szomorú hír, hogy a patak, ami közel folyik, az is apad el, vagy egyre kevesebb a vízhozama, de hogy abban még mindig találunk olyan élőlényeket, amiket nagyon élveznek tanulmányozni a gyerekek. Én azt látom rajtuk, hogy annyira jó, hogy így a gyerekek végre újra gyerekek tudnak lenni, és most ez legyen akár egy másodikos osztály, vagy néha egy-egy nagy csoportos, vagy legyenek, nem tudom, hatodikosok, nyolcadikosok. Nyilván van köztük különbség, tehát a hatodikos, nyolcadikos osztályok közt nem tudom mi alapján, de hogy van különbség, de hogy így nagyon jó látni, hogy lesznek újra igazi gyerekek, olyan sárban turkálós, bunkit építős, békafogós gyerekek. És szerintem ez egy nagyon jó tapasztalat tud nekik lenni.
1: Akkor a gyerekeket ezek szerint nagyon megfogják ezek a programok, de hogy látjátok, hogy a pedagógusok mennyire fogékonyak ezekre az új módszerekre, mert azért ez egy elég újító oktatási forma szerintem.
2: Hát hozzánk olyan pedagógusok jönnek, akik nyitottak erre, nyilván, mert ők választják. Nehéz azt meglátni, hogy aki nem jön, az hogy áll hozzá. De egyébként szerintem nagyon-nagyon sok nyitott pedagógus van ezekre a módszerekre, mert időnként képzést is meghirdetünk, és elég hamar betelnek. Említettem a Magyar Természetvédők Szövetségét, ott is van egy ökoháló kis szerveződés a MTVSZ-en belül, ami kimondottan pedagógusoknak van, és nagyon sok tagja van, nagyon vágynak arra, hogy új módszereket megtanuljanak, hogy hogyan tudják ezt a fenntarthatóságot bevinni a tanórákra, hogyan tudják ők bárhova kivinni, és ott megmutatni a természetet a gyerekeknek, szóval én azért ebben pozitív vagyok, hogy mennyire nyitottak, nem tudom, Dorka, te hogy látod?
0: Én is hasonlóan, hogy azért sokszor van olyan csoport, aki ugye több pedagógussal érkezik, és akkor mondjuk van egy pedagógus lelkes, a másik meg csak eljött, mert el kellett jönnie. És nekik van, hogy teljesen átmegy, és megértik, hogy mi ebbe a jó. Több esetben látom, hogy féltik a gyerekeket, tehát, hogy jó, azért, hát azért inkább meg kullancs megy belé, tehát, hogy amit persze mi se szeretnénk, de hogy így ez a csomag része sajnos, hogy igen, ez lehet, hogyha kimenjünk az erdőbe, lehet, hogy belemegy kullancs. Tehát van, aki féltve jön, de nagyon jó, hogy jön, tehát, hogy attól még nagyon jó, mert nyilván vigyázunk a gyerekekre, és minden rendben szokott lenni. És van, aki aztán teljesen át tud lényegülni, hogy tényleg ez jó, és hogy jönnek jövőre is, meg a másik osztályt is elhozzák. Tehát szerencsére egyébként vannak ilyen törzs vendégeink, akik rendszeresen járnak vissza egy iskolákból, akár több osztály is, de nagyon örülünk, hogyha újak is jönnek, meg annak is, hogyha távolabbról jönnek. Ezt azt hiszem, Éva, te mesélted, hogy egy-egy gyereknek az, hogy itt a Börzsönyben vagyunk, és itt ez egy hegység, ez egy ilyen sík területre érkező csoportnak, ez egy nagy újdonság lehet.
2: Volt olyan pályázat, ilyen svájci alap néhány évvel ezelőtt, ami nem a mi pályázatunk volt, hanem más pályáztatott, de minden esetre támogatták az erdélyi iskolákat, és akkor jött több alföldi csoport, és igen, volt ilyen élményem, hogy nem tudom, negyedik, ötödikes gyerek először lát hegyet, és így rácsodálkozik, hogy ez itt milyen gyönyörű, tehát hogy ezek azért tényleg nagy élmények.
1: Rátok egyébként milyen hatással van ez, hogy ilyen szép környezetben dolgozhattok, akkor így a Börzsöny lábainál tulajdonképpen?
2: Engem mindig nagyon megnyugtat. Én sose tudom megunni a kis magost és a környezetét, tehát ott a közvetlen közelünkben van egy forrás, amit ugye Dorka mondta, hogy sajnos régebben nagyon bővízű testvérforrásunk alig csöpög, egy másik forrás az teljesen kiszáradt, tehát ettől így sír a lelkem, de hogy ez egy völgyben van, az is gyönyörű ez a völgy, utána ha fölmegyünk egy kicsit, ott van egy mező, rálátunk a Csóványosra, rálátunk akár a Naszájra is, tehát egy ilyen hatalmas kilátás, ha a másik irányba indulunk el, akkor a Visegrádi várig ellátunk, tehát nagyon szép a természeti környezetünk, és hogyha kicsit hosszabban van ott a csoport, meg erre vágyik, akkor meg a kis vonattal vagy busszal fel tudunk menni Királyrétre, és onnan a magas Börzsöny is bejárható, szóval szerintem nagyon gyönyörű, ahol vagyunk.
0: Nekem pedig én nagyon élvezem ezt, hogy hát én nem vagyok képzett pedagógus, és hogy így az eszköztáram az így a, nem tudom, a tanult elemek, meg a saját kreativitásom, ami így összejön, de az erdőbe, hogyha kimegyünk, bármihez nyúlok, arról tudunk valamit beszélni, és ez annyira jó, hogy vagy bármit lehet szemléltetni valamit nekik. És ezért nekem is olyan, amikor kimegyünk, hogy egy ilyen kincskeresés, egy ilyen felfedezés, hogy nem amit látok. És ez lehet, hogy akár délelőtt megyünk ki, és délután, tehát nem kell sok időnek eltelnie, de hogy mindig van valami újdonság, ami így tud motiválni, és felfedezni valót ad. Én ezt nagyon élvezem.
1: Mesélnétek egy kicsit, hogyan zajlik egy ilyen óra vagy alkalom nálatok? Szóval megérkezik hozzátok a csoport, és akkor nekivágtok az erdőnek. Milyen témák vagy játékok kerülnek elő egy ilyen alkalommal?
2: Van egy listánk, úgynevezett moduljaink, tehát hogy mindig egy-egy téma köré csoportosítjuk az adott napot. Amúgy Dorka is mondta, ezek a kültéri modulok, ezek 3 órásak. De először meg szoktak érni a pedagógusok, de az az igazság, hogy kell ennyi rá. Tehát, hogy egy 45 perc alatt, ami egy tanúra az iskolában, az alatt szinte ki se érünk. Tehát, hogy így, persze egy perc alatt kín vagyunk, de hogy mire elmondunk mindent, meg kulacsot töltenek, meg nem tudom, mit csinálnak, tehát igen, addigra végre kérünk. Én egyébként alapból kertészmérnök vagyok, ezért elég sok növényes programunk is van, mint sima növényismeret, meg gyógynövények, vadontermő, ennivaló, tehát ilyen ehető növények, festő növények, ezeket is szokták kérni, mondjuk tintát készítünk meg, vonalat festünk, de ez persze már beltérül, úgyhogy ez pont nem a kültéri. De van olyan kollégánk, aki nagyon jól ért az állatokhoz, tehát van nyomolvasás, állatok érzékszervei, tájékozódás, amit Dorka is említett, a bungi építés például. Nagyon népszerű programunk a túlélés az erdőben, ami nem ez a tévében látható túlélő műsorok, hanem csak simán, hogy mi történik akkor, hogyha véletlenül kint ragadunk, és hogy egy menedéket tudjunk építeni, meg tüzet rakni. Időnként kérnek akár geológiát is, de igen, amíg van patakunk, addig vízvizsgálat, tehát nagyon sokféle dolog van. Amiket itt felsoroltam, azokhoz mindhez van egy eszköztárunk, egy dobozunk, amiben benne van az adott modulnak az eszköztára, azt berakjuk egy hátizsákba, és mindenféle feladatok vannak. Nagyon próbáljuk kerülni, hogy kimegyünk, és akkor elmondjuk, hogy ez itt a bükkfa, ez itt a tölgyfa. Arra is sor kerül, de ők fedezik föl például egy játék alkalmával, egy memória játékunk van, ahol megvan mondjuk ezeknek a gyakori fáknak, meg amik ott előfordulnak, a levele, meg a termése, megkeresik egymás párját, majd megkeresik a növényt magát élőben, és ha ez így megvan, akkor azt az egyet valószínű megjegyzik, meg reméljük, hogy egy pár egyebet is, de mindenképpen ilyen felfedezős, játékos módon próbáljuk. Dorka szintén említette, hogy ovitól gimiig jönnek a korosztályok, tehát nyilván nem ugyanazt csináljuk egy ovissal, meg egy gimissel, tehát próbáljuk korosztályonként is alkalmazni, hogy mikor mit játszunk velük.
0: Amit még én hozzátennék, hogy ugye mondtad, hogy 3 órás modulok, és hogy tehát a figyelem fenntartása, azt érzékeljük, mi nem könnyű, néha egyben nehezebb. De a másik ilyen tapasztalatunk, hogy akik mondjuk 3 napra jönnek, tehát már nagyon ritkán jönnek 1 hétre. Nagyon jó lenne pedig, hogyha akár 5 napra is jönnének és vállalnák ezt, mert egyszerűen kell az az első 2-3 nap, amíg ők megérkeznek a gyerekek, amíg egyszerűen átkattan az agyuk, hogy ők hol vannak, hogy itt lassabban megy, hogy itt máshogy megy minden. Ha hallgatják ezt pedagógusok, én nagyon bíztatom őket erre a bátorságra, hogy jöjjenek, mert a gyerekeknek nagyon fontos ez a több idő, mert pont sokszor, mire megérkeznek, mire úgy látjuk, hogy tudnak kapcsolódni, nem csak velünk, de hogy így a környezetükkel is, addigra már csomagolni kell hazafele, és pont egy ilyen friss élményem, hogy itt van egy barátnőm Csehországból, akinek van egy óvodáskorú, meg egy kisiskoláskorú gyermeke, és ők óvodáskorban nagy csoportosokat, vagy középsősüket vissza kell 5 napos erdei iskolába. És ez nem valami nyugat-európai országnak így a had ötlete, hanem Csehországban, Prágában, sima állami intézményekről beszélünk, de hogy az óvodás csoportot visznek az óvónénik, és egy ott alvós erdei iskolában több napig ott vannak, és nagyon élvezik. Úgyhogy hajrá, pedagógusok, mi várunk titeket!
1: Azon gondolkoztam, ahogy hallgattalak titeket, hogy a mi generációnak már nagyon fontos témája a klímaszorongás. Ez nagyon jó módszernek tűnik arra, hogy akár hogyha hozzátok elmennek egy ilyen programra, és jobban kapcsolódnak a természethez, akkor ilyen belső motiváció kialakuljon a gyerekekben arra, hogy védjék a környezetet, és nem pedig azért, mert szoronganak esetleg a katasztrófák miatt.
0: Igen, és szerintem én is klímaszorongok, bevallom, viszont amikor azt érzem, hogy de van eszközöm, hogy mit tegyek, hogy választhatok, hogy dönthetek, az már nagyban oldja ezt a szorongásomat. Akár azzal egyébként, hogy ilyen munkát végzek, akár azzal, hogy úgy választom meg, hogy hova megyek a gyerekeimmel, vagy a családommal kirándulni, nyaralni, akár az, hogy nem tudom, milyen könyve. Tehát, hogy nagyon sok eszközünk van. Nekem ez oldja már a klímaszorongásomat.
2: Én még annyit tennék hozzá, hogy igen, nagyon fontos az, hogy legyen kapcsolata a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is a természettel. Már így ez egy valós fogalom, hogy természethiány betegség. Tehát az idegrendszerünk nincs arra kiépítve, vagy hogy mondjam, hogy kizárólag városban éljünk, tehát az evolúció során a természetben voltunk, és igenis szükségünk van rá. És tényleg lehet látni ez, amit Dorka is mondott, hogy 2-3 nap alatt a gyerekek így lenyugszanak, és ezt így megérzik, hogy a természet igazán az otthonunk, valamint, hogy még kicsit visszacsatolni erre a teremtésvédelemre, hogy azt tudjuk igazán védeni, meg ahhoz tudunk kapcsolódni, amit ismerünk. Ha nem járunk a természetben, akkor nem fogjuk megismerni, azt se tudjuk, miről beszélünk, és ez tényleg valóság, amit mondok, mert van olyan 4., 5., 6. gyerek, akiről kiderül, hogy életében nem járt még erdőben, és így döbbenten állunk, de létezik ilyen, és hatalmas élmény neki, hogy végre kint van, de az a 1-2 nap, amit nálunk tölt, az egy bevezetés, tehát, hogy muszáj lenne, hogy több időt töltsenek kint.
1: A gyerekek különféle játékokon keresztül is könnyebben tudnak kapcsolódni az egyes témákhoz. A honlapotokon több társasjáték is elérhető gyermekek számára. Mesélnétek egy kicsit ezekről, Dorka, hogyha jól tudom, az egyiknek te vagy a társszerzője.
0: Igen, ez még a Magosfa előtti és most már melletti életünknek a része. Férjemmel alkottunk egy társasjátékot, ez gombászás témájában van, tehát a gombákat lehet bele jól megismerni. Amanita a neve, ami egyébként a galócaféléknek a latin neve. Mi nagyon szerettünk társasjátékozni, persze még a gyerekek előtt még lehetőségünk is voltak, és akkor így egy ilyen családi alkalommal jött, ide jó lenne egy gombászós társasjáték. Érdekes, de hogy akkor még nem volt annyira közös szenvedélyünk a gombászás, ez inkább utána jött, és akkor a férjem ezt megalkotta, és nagyon örülünk, mert tényleg olyan jó visszajelzéseket kapunk, hogy ez egy nagyon jó családi játék lett nekik, és vannak, akik mondjuk azért kezdenek el utána egy tanfolyamot, mert elkezdték a gombák őket érdekelni. Nem kell hozzá semmi különleges tudás egyébként. Nagyon gyönyörű grafikája van, és ez is egy környezeti nevelési forma végül is, és azóta mi is sokat járunk gombászni. Most már én is tudok néhány fajt legalább, de a férjem ő profi ebben. illetve a kismagos, a magosfában is van egy-egy ilyen gombás modul, amikor néha mi tartjuk, néha más. Nem csak a mi társas játékunk van fönt, a honlapon a magosfának ott több határozója is van fönt, amik szerint nagyon izgalmasak. Nagyon egyszerű eszköz ez, hogy egy A4-es méretű ilyen határozó, hogy nem tudom melyik fa, milyen fa lehet a levele alapján, melyik termés, minek a termése lehet, melyik állat nyom. Melyik állatnak a állatnyoma lehet, vagy melyik állati ürülék, melyik állathoz tartozhat. Egyszerű és nagyszerű ez a határozó, de vannak ennél összetettebb kiadványok is, amikben környezeti nevelési eszközökkel segítjük a nyitott embereket. Valamint van egy biomimikri kártya is, de lehet, hogy arról majd még fogunk beszélni.
1: Igen, én is éppen ezt akartam megemlíteni, hogy ebben a témában készült társasjáték. Ez a biomimikri, ez nektek most egy ilyen nagyon fontos projekt a magosfánál, viszont szerintem ez sok embernek idegenül cseng ez a fogalom. Úgyhogy Éva, tudnál mesélni arról, hogy mit is jelent ez a biomimikri?
2: Igazándiból nem találtunk rá egy jó magyar szót, úgyhogy nyitottak vagyunk arra, aki esetleg segít ebben. Minden esetre azt jelenti, hogy tanuljunk a természettől. Tehát, hogy nem csak a természetről, hanem a természettől, tehát ez a mindenféle természet által ihletett találmányokat jelenti, meg mindenféle felfedezéseket. Úgy szokott mindenki megvilágosodni, hogyha azt mondom, hogy tépőzár, mert azt nagyon sok ember tudja, hogy a tépőzárat azt a kutyaszőrbe ragadt bogáncs alapján találták ki, konkrétan egy svájci mérnök. Ehhez hasonló találmányok ezrei vannak, amit valakinek az agyában összejött, hogy fú, ezt lehet, hogy lehetne a mi világunkban is, mármint az emberek világában valamire használni. Ez persze nem új keletű, tehát az ember már évezredek óta tanul a természettől, de maga ez a biomimikri fogalom az 1980-as, 90-es években vezette be egy Jeanine Benyus nevű amerikai biológus, aki szintén figyelte ezeket a találmányokat, meg azóta is biztat mindenkit, hogy nézzen körül a természetben, hogy mit tudunk tőle tanulni. Neki az volt a fontos, és továbbra is az, és mi is azért álltunk rá erre a témára, hogy hogyan tudunk fenntarthatóságot tanulni a természettől. Nem csak az, hogy most technikai találmányokat, és például a tépőzár is, tehát arra jó, hogy megértsük, hogy ez hogy működik, de ugye igazándiból műanyagból van, tehát annyira nem segíti a fenntarthatóságot. De van például olyan, hogy gombafonalakból készítünk csomagoló anyagot a hungarocell helyett, ami már egy műanyag kiváltása, és egy komposztálható anyag, ami ugyanakkor ugyanazt a célt eléri, tehát hogy a törékeny tárgyakat megvédi. Ezrével vannak hasonló találmányok, most már 8 éve kezdtünk el ezzel foglalkozni, és a harmadik Erasmus Plus projektnél járunk. Ha valakit ez érdekel, akkor hát így rájön, úgy tudom elmondani, hogy biolearn.eu honlapon a magyar oldalakat kell keresni, mert minden fönn van magyarul is, ez egy nemzetközi projekt, ugye, 5, illetve most már 6 nemzet van benne, és van nagyobbaknak szóló tananyag rajta, 12-16 éveseknek való, és kisebbeknek, ami 9-12 éveseknek való. Nagyobbaknak szóló azok ilyen hosszabb lélegzetőek, a kisebbeknek egyébként én ezt a nagyobbakkal is simán használom, ilyen kis kísérletek, például azt mindenki most a konyhába kipróbálhatja, hogy elővesz egy tojást, és ha nincsen rajta gyűrű, és a tojás nincsen megrepedve, és a tenyerébe fogja, akkor nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudja tenyérrel összetörni, tehát gyakorlatilag szinte lehetetlen, nagyon erős férfiak is próbálkoztak már így. És ettől azt tanulhatjuk, hogy az íves formák ugye mennyire stabilak, például egy híd szerkezetében is mindig benne van egy ív vagy egy kupola, tehát most ilyeneket. És akkor lassan eljutunk odáig, hogy a társasjáték, tehát hogy kidolgoztunk egy kártyajátékot, mi 32 élőlény és 32 találmány, és ebből ilyen kvartett játékot is lehet játszani, illetve ha csak párosításra használjuk, az is nagyszerű.
1: Számomra elképesztően érdekes ez, amit meséltél, hogy bele sem gondolunk, de mégis milyen sok emberi találmány alapötletét ihlette a természet. Említetted, hogy rengeteg ilyen példa létezik. Esetleg megosztanál még ezek közül néhányat?
2: Amiket így alapból szoktunk mondani, hogy például a japán nagyon gyors vonatok, ez a Shinkansen-nek a elejének, az orrának a kialakítása, az pedig a jégmadár alapján készült, vagy úgy alakították ki, mert hogy ennek is megvan a története, hogy amikor Japánban volt az olimpia 60-as években, akkor ott kialakították ezt a gyors hálózatot. Nagyon jó volt, nagyon gyorsak voltak a vonatok, csak ugye ott nagyon sok az alagút, és ahogy kijött a vonat a tompa orrával, összesűrítette a levegőt, ami így, ahogy kijött az alagút végén, hangrobbanást okozott, és hát ugye sokan ott a környéken laknak az alagút, a környékén ez sok helyen volt, és mondták, hogy ez így hosszú távon nagyon nem lesz jó, és hogy konkrétan az egyik mérnök az madarász is volt, és egyszerűen összejött az agyában ez a kettő, hogy esetleg a jégmadár csőrének a formáját, ahogy ő vadászik, vagy ő halászik inkább a vízben, azt át lehetne vinni a vonatokra, mert ugye a jégmadárnak az a érdeke, hogy a halak ne vegyék észre, tehát alig ver hullámot, és akkor azóta ilyen áramvonalasabb, hosszúkásak a vonatok, tehát ez egy régi és jó példa. Ami még nekem ilyen kedves példa, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy a madarak belerepüljenek az üvegbe, mert ugye a madarak nem látják az ablaküvegnél, hogy az már nem az ég volt, hanem kemény felület, és kitaláltak olyan üveget a pókháló alapján, amiben nem repülnek bele, mert hogy megfigyelték azt, hogy a madarak belerepülnek a üvegbe, de nem repülnek bele a pókhálóba. Elkezdték nézni a tudósok, hogy ez vajon miért van, és kiderítették, hogy egyszerűen azért, mert a pókhálóban van egy olyan anyag, ami UV-fényben látszik, és azt a madarak látják. A mi szemünk erre alkalmatlan, de az övék alkalmas, és ha ugyanilyen anyagot ilyen hálózatban belehúznak a üvegbe, akkor ők ezt érzékelik, és nem repülnek bele. Szintén azért ez a fenntartatóság fele visz, hogy rengeteg felületet megfigyeltek, hogy például a lótuszlevélnek a felülete, hogy miért van az, hogy a lótuszlevélről lepereg a víz, és még a koszt is leviszi onnan. Megnézték, hogy ilyen kis mikrodudorok vannak, ami pont akkora, hogy ezt elérje, és akkor csinálnak már vízzel mosható vakolatot, vagy csak vízzel mosható textilt, amihez nem kell mosószer, tehát meg tudjuk úszni azt, hogy a vizeinket szennyezzük.
1: Említetted, hogy ez egy nemzetközi projekt, amihez ti is csatlakoztatok. Hogy látjátok Magyarországon, mennyire elterjedtek ezek a biomimikrivel kapcsolatos kutatások, fejlesztések?
2: Hát egyre inkább van, tehát nálunk azért kicsit talán kevésbé, mint mondjuk Amerikában tényleg, meg Hollandiában nagyon ráálltak már ezekre a kutatásokra, de például tudom, hogy Pécsen van egy építéscsapat, akik kimondottan ilyen biomimikri alapú ötleteket próbálnak ki, vagy van egy ilyen projektünk is az ökoturisztikai részlegünkben, hogy Váci Zöld Fesztivál, és annak a most tavaszi alkalmára meghívtuk a Fraxinea csapatot, akik ezt a gombafonalból csináljunk csomagoló anyagot, műfajt vitték szerintem tökélyre, tehát, hogy gombafonalból készítenek textilt, egészen elképesztő, és ez egy magyar csapat, és fantasztikus dolgokat csinálnak.
1: Azt látjátok esetleg, hogy az emberek általánosságban mennyire fogékonyak vagy nyitottak az általatok képviselt értékekre, új irányokra?
0: Amit mi látunk, az mi főként azért ugye a magánemberekkel találkozunk, tehát az hogy mondjuk egy strandolásunk alkalmával, amit a biomimikris témát visszük, ott látjuk mondjuk a családokat rögtön első kézből. Van például egy ilyen a logikum mintájára készült, a biomimikri témában ilyen összehúzós, párosítós játék szintén, és azt például nagyon szeretik kitölteni, és egyébként abban is nagyon jól tudnak a generációk kapcsolódni, mert azért a gyereknek picit már nehezebb, de sok mindent ő vesz észre, a felnőttek pedig sokszor neki is kihívás, de nagyon jól a gyerekkel össze tudnak dolgozni. Lehet, hogy távolról ez nem a leglátványosabb dolog, de mikor odajönnek és feljönnek, hogy ez miért van ott az asztalon, mit szeretnék mutatni, akkor van, hogy teljesen leragadnak. Van egyébként egy ilyen biomimikris rollát kiállításunk is, ami így járja az iskolákat, amire lehet így jelentkezni. Szívesen adjuk így tényleg ingyen azt, hogy az iskolákba körbe menjen ez a kiállítás, azon is sok az alapjai ott vannak a biomimikrinek, és nagyon sok példa. Így iskola szezonban van, hogy nem tudom, hetekig, hónapokig nem is hozzánk jön vissza a kiállítás, hanem iskolával iskolába vándorol, és ott a pedagógusok vagy a mi anyagaink alapján, vagy saját kútfőből csinálnak hozzá hozzá kérdéseket, de mi is szívesen tartunk ezzel kapcsolatban foglalkozásokat, előadásokat. Úgyhogy szerintem van rájuk, csak hogy annyira még nem ismerik, ahogy elején az, hogy valaki nem eszik húst, ez teljesen egy ilyen idegen dolog volt. Én tudom, mert én is most már 20 éve nem eszem húst, és hogy tudom, hogy milyen volt annó ezt végig csinálni, hogy ez milyen fura dolog, és jó, hát az csak egy kis csirke mell, azt ugyan biztos megeszed. Ugyanígy így ez a téma is szerintem meg kell, hogy érkezzen az emberekhez. És ha még így az ilyen családok szintjén megérkezik, abban mi is sokat tudunk tenni, de próbálunk nagyobb szereplőkkel is így együttműködni, vagy így elhinteni ezt, vagy csak mondani nekik, hogy ez az, amit csináltok egyébként, ez biomimikri, és most itt arra gondolok, hogy például egy egyetemmel felvettük a kapcsolatot, mert ott is vannak mondjuk ilyen műszaki vonalon olyan egyetemek és olyan szakdolgozati témák, amik egyébként biomimikri téma, de hogy nem írják ki magukra nagybetű, hogy ez biomimikri, hanem csak így csinálják. És nekünk viszont ezek nagyon izgalmasak és érdekesek, és nagyon jó lenne őket így összekapcsolni, akár a versenyszféra szereplőivel, és a kutatás részt, és hogy ezt akár az oktatásba hogyan tegyük át. Tehát a biomimikriben az is nagyon izgalmas, hogy így több terület is tud ebben találkozni. Ebből ugye még visszakanyarodva a magosfához, a mi részünk ugye az oktatás, vagy mi azt gondoljuk, hogy így az oktatás a fő feladatunk. Ezért például mi a pedagógusoknak ezt különösen népszerűsítjük, például a rollab kiállítása, illetve van egy képzésünk is, amit most is hirdetünk, ez egy biomimikri szakértő pedagógusoknak szóló továbbképzés, és dolgozunk együtt, van akivel már 8 éve, vagyis Éva már 8 éve dolgozik velük együtt, olyan pedagógusok, akik az elejétől fogva biomimikris témában járnak hozzánk képzésekre, és zseniális dolgokat találnak ki, akár ők maguk. Illetve a jelenlegi projektünk, ami most fut, ennek kifejezetten az a célja, hogy az egyes modulokat, vagy ilyen foglalkozásokat hozzá tudjuk kapcsolni a tantervhez. Tehát amikor beszélnek a pedagógusok az iskolában tanterv mentén haladva a témaköröktől, ahhoz tudjanak olyan izgalmas és érdekes példákat bevinni a biomimikri világából, amik, hát nem tudom, én nem vagyok pedagógus, de lehet, hogy elugnám magam, hogy minden éppen ugyanazt kell tanítanom, na de ezzel kicsit ők is tudják magukat szórakoztatni, meg a diákokat is. És szerintem ez is nagyon-nagyon izgalmas, és összekapcsolni, hogy lehet a dolgokat, hogy egy madártorról mennyi mindent lehet tanulni, vagy egy tobozról mennyi mindent lehet tanulni, matekból, művészeti tárgyakból, biológiából, és például, hogyha lenne olyan tárgyunk, hogy tervezés, akkor abból meg tudják mutatni azt, hogy egy toboz mondjuk mit ihletett meg, és mondjuk milyen sportruházat készült egy toboz ihletettségéből. Ezt a gyerekeknek, mikor őket van, hogy ilyen tervezési feladat elé állítjuk, a biomimikris foglalkozásunknál, tehát kivisszük őket a erdőbe, vagy a völgybe, és hogy jó, akkor most ti tervezetek, és találjatok fel valamit, figyeljetek meg valamit, és abból egy terméket képzeljetek el. Nyilván ennek vannak lépcsőfokozatai, ezzel segítjük őket. És például akkor szoktam mondani ilyen motivációként, hogy van egy olyan találmány, amit egy kisfiú talált ki arról, hogy látta a macskájukat télen kimenni a hóba, és hogy ugye akkor így a szőrzetét így felborzolta, és hogy ez alapján ő egy olyan kabátot vagy mellényt alkotott meg, ami ugye a levegő hőszigetelését úgy használja, hogy hát én a vérnyomásmérőnek azhoz a pumpás valamiéhez szoktam hasonlítani, hogy azzal fel lehet pumpálni, és jobb a hőérzete az embernek, több meleget tart benne, és ha pedig leengedi, mert mondjuk sportolt már közben is kimelegedett, akkor leengedi, akkor egy sokkal könnyedebb, vékonyabb anyagot kap, tehát nem olyan nagy a hőmegtartó képesség, és ezt például egy fiú találta ki, és én ezzel próbálom őket motiválni, igen, hogy bizony ők is képesek rá, és nagyon jó dolgokat találnak ki néha.
1: Hogyha most egy kicsit a másik szülői oldalra átlépsz, akkor hogy érzed, mint anyuka, mennyire tudod hasznosítani a munkád során szerzett tapasztalataidat arra, hogy átadd a gyermekeidnek a természettel kapcsolatos tudásodat, és azt, hogy milyen szép a teremtett világunk?
0: Most, hogy melyikből tudom melyiket meditálni, az változó. Amit megtanulok a magosfába, azt elmesélem a gyerekeimnek, és nagyon élvezik, mert azért még kicsik, tehát 3,5 éves és 5,5 évesek, de sok mindent így nagyon így meg tudok nekik mutatni, vagy így nyilván én is folyamatosan tanulok, és fordítva is, tehát amit látom, hogy lehet őket lekötni, hogy lehet őket bevonni, mi az, ami izgalmas nekik. Hamarabb lettem anyuka, mint ahogy a magosfánál mondjuk dolgozni kezdtem, tehát az anyukaként szerzett tapasztalatémat is be tudom építeni a magosfához, meg az, hogy ugye korábban is azért ilyen gyerektáboroztatásokkal is volt tapasztalatom. nekem tényleg a saját gyerekeim kapcsán mondjuk az, hogy velük mi kicsikoruktól, tehát még így rám kötve is jöttek velünk kirándulni vagy bombászni, ez a tapasztalat, hogy nagyon le tudja őket kötni, és néha nem úgy, ahogy mi gondoljuk, nem biztos, hogy így a kilométerekre kell mennünk. Nem jutottunk el a nem tudom meddig, mert az első pocsolyánál leragadtunk, de ők abból egyébként agyag figurákat formáztak, és hogy ezek tök jól el voltak. Maga ugye nekem a gombászás is, és az erdőjárás is egy ilyen kincskeresés élményt ad és hoz vissza, és ezt minden gyerek nagyon szereti. Azokat a feladatokat is nagyon szeretem, hogy jó, most keres valamit, ami szúrós, keres valamit, ami hideg, keres valamit, ami csillog, és hogy ezeket van, hogy maguktól hozzák, van, hogy így kicsit irányítjuk őket, hogy mit keressenek, és a saját gyerekeimbe visszakapcsolva, hogy ezt onnan is látom, hogy amikor mondjuk családi túrát viszünk, a nálunk valamivel kevesebbet túrázó családok gyerekeinél az volt tapasztalat, hogy kevesebb ideig bírják úgymond kint a természetben, hogy a mi gyerekeink szerencsére még teljesen jól el voltak egy 3-4 órát, és hogy mondjuk tudom, hogy akik meg távolabbról, vagy városból, vagy kevesebb ilyen tapasztalattal jöttek, nekik azért ez hamarabb véget ért, ami hát mi is így kezdtük, szóval ez teljesen normális. De hogy így egy nagy játszótér tud lenni, bár az 5 éves már tiltakozik persze, tehát hogy ő már lázadozik, de nekik ezért a férjem sárkánykirándulás címszó alatt ilyen fantázia meséket sző, hogy most sárkányokat megyünk igazából, keres a sárkányok élőhelyeit kutatjuk, és akkor így tudjuk őket vinni arra, hogy sétáljunk, hogy még csak oda-oda a hegyre fölmegyünk, mert ott van a fészkük, és kaparásnyomokat veszünk észre a hegyoldalban, és szóval kitalálunk nekik ilyeneket.
1: Hogyha egy kicsit személyesebb kérdést megengedtek, akkor befolyásolta vagy alakította a hiteteket, Isten kapcsolatotokat az, hogy ennyi időt töltötök kint a természetben, vagy a hivatásotok, hogy tevékenyen dolgoztok a teremtett világnak a védelméért?
2: Szerintem ez is olyan, mint amit Dorka mondott a gyerekeknél, hogy ez ilyen oda-vissza. Én nagyon szeretek csak kint lenni, és így kvázi szemlélődni. Én nagyon szerencsés vagyok, mert Vácon a Dunaparton lakom, tehát gyakorlatilag minden nap kimegyek a Dunapartra, tehát hogyha nem is a Börzsöny, legalább a Dunapart, és így nézem a túloldalt, meg felfedezem az éppen növő növényeket. Tehát azt hiszem, hogy ez a hitemhez is hozzájárul, meg a túloldalon, hogy akkor jobban tudom ezt a munkát végezni. Egyébként nagyon örülök, hogy viszonylag sok egyházi iskola is megfordul nálunk. Nem csak katolikus, hanem más felekezettől is. Nekik ezt az oldalt is meg lehet csillantani, tehát ezt a teremtettséget és a teremtőt, nekik erről is lehet beszélni, és biztosan sokan tudják, hogy most már az ökoiskolákon kívül a teremtésvédelmi iskola címet is el lehet nyerni, tehát ennek nem mi vagyunk a letéteményesei, hanem a Katolikus Pedagógiai Intézet, de hogy ez egy nagyon jó dolog ott is náluk, hogy így lehet erre fókuszálni, és akkor, tehát ez is ilyen oda-vissza, hogy akkor többet jönnek ki, mert akkor ők teremtésvédelmi iskola, és akkor ez így. Szerencsére így minden összefügg.
0: Nekem az már egy nagyon jó dolog, hogy a munkában, vagy így mit csinálok, és amit hiszek, hogy ez nincs összetűzésben, szerintem egy nagyon nagy kincs, amiben én szerintem nagyon el vagyok kényeztetve, mert nem sok ilyen munkahelyem volt, ahol ez nem így volt, de mégis így el tudom képzelni, hogy ez nehézség legyen így a beállítottságunk, és a munkánikban lehetnek kérdések, és hogy ez nem így van, itt olyat tudok tenni, amivel egyáltalán nem álltok a környezetnek, sőt, teljesen véletlen, hogy az Évával mi itt azért ketten vagyunk, és ezzel jelentős részét kitesszük a magos feldolgozóknak, és hogy mind a kettőnknek ez fontos. Ez egy nagyon, hát szerencsés véletlen, de tudjuk, hogy ilyen nincs, úgyhogy ez nagyon nagy áldás, hogy itt vagyunk. Hogy még mit alakított az én hitemen? Nekem egyébként a hitem, meg vagy ez a szemléletem, ez egyszerre növekedett, most így belegondolva. Tehát ez szinte egyszerre ért engem, tehát én is, én 16-7 éves korom körül volt a megtérésem. Ez egyszerre növekedett bennem. Kaptam ebben egy olyan barátot is, akivel ezt végig tudtuk egyszerre magunkba növeszteni, úgymond. Ő is most is ilyennel tud foglalkozni, tehát ő egy biokertészetet csinál, tehát abszolút ebben meg tudott maradni, és mellette az Isten hite is. Szóval nekem ez a kettő valahogy egyébként tök érdekes, még nem gondoltam bele, de hogy így egyszerre növekedett, és az az eszköz, amit akár most már nevezhetünk környezeti nevelési eszköznek is, hogy a teremtett világon át, hogy tapasztaljuk meg Istent, ez nagyon hamar kialakult bennem. Például az említett táborban is, 20 éves ez a tábor, hogy ott is én emlékszem rá, lehet, hogy a táborozottak nem emlékeznek annyira, de hogy ott is voltak ilyen témáink, hogy akkor a patakban, ahogy állunk, és ott egy ilyen meditációs imamód, vagy kifeküdtünk a fűbe, és ott tartottuk a reggelimet, egy ilyen szintén meditációs jezsuita jellegű imamóddal is, hogy amikor ez nálunk úgy beindult, akkor ezt így adtuk tovább rögtön, és azt hiszem ez így növekedett bennem is szépen együtt.
2: Eszembe jutott, hogy hát nálam is ez a kettő együtt volt, ugye még a bazilika óta, tehát hogy a gyerekkorom óta a templom az nem csak a templom volt, hanem hogy minden szombaton mentünk kirándulni, ez így annyira összekapcsolódott, hogy az Isten és a természet ez így együtt van, hogy ez regnum cserkészet, stb., akik ezt csinálják, szerintem ez fantasztikus dolog, hogyha ez így összekapcsolódhat.
1: Nagyon felemelő azt hallgatni, ahogyan a természettel kapcsolatos élményeitekről meséltek. Így az interjú végén esetleg tudnátok valamilyen tanácsot adni a felnövekvő városi generációnak, vagy mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit jobban harmóniában élni a természettel?
0: Szerintem, amit Éva mondott, hogy kapcsolódni. Tehát, és egyébként valószínűleg pár éve még mást mondtam volna, de most már nagyon ebben érzem a kulcsot, a dolgok nyitját, hogy kapcsolódni, megismerni, mert azt, amit ismerünk és szeretünk, azt jó esetben nem fogjuk bántani, vagy óvjuk, vagy így megpróbálunk rá vigyázni. Nekem ez lenne az elsődleges. Én ezt érzem, hogy így ez a nyitja.
2: Én is hasonlót akartam mondani. Egyszerűen megismerni a természetet, kimenni. Nem tudok jobbat mondani. Persze van egy csomó praktika, hogy hogyan éljünk kicsit fenntarthatóbban, hogy kevesebb csomagolással vegyük a tárgyainkat, figyeljük oda, hogy honnan jön, ugye az sem mindegy, hogy mennyit utazott, meg figyeljünk oda a hulladékra, meg próbáljunk a biótát. Egy csomó praktika van, de hogy maga az, hogy legyen közünk a természethez, ez szerintem nem kéne, és nem szabad megúszni. És erre rá kell érezni, tehát én pontosan tudom, hogy egy nagyon városi gyereknek ez nem vonzó, de azt is látom, hogyha ott tölt néhány napot, akkor vonzóvá tud lenni. Tehát most így eszembe jutott még egy tavalyi történet, csak annyira megmaradt bennem, hogy volt egy hatodikos osztály nálunk, akik nem töltöttek ott csak 3 napot, mert tényleg most már nem, tehát hiába az erdeiskola definíciója a felsőbe 5 nap, alsóba 3, ezt most már nem nagyon tudjuk elérni. Na, tehát ott töltöttek 3 napot, és a pedagógusoknak az volt a módszer, hogy összeszedték a telefonokat egy dobozba, és naponta egy adott időre megkapták, hogy haza tudjanak szólni, de alapvetően nem volt náluk a telefon. És utolsó nap lementek ott a közeli ebédlőbe enni, úgyhogy már náluk volt a cucc, hogy utána mennek haza. És ott felejtették a dobozban a telefonokat. Tehát a gyerekeknek nem jutott eszükbe a pakolás közben, miközben lementek az étterembe, hogy telefon elbírták felejteni 3 nap alatt, úgy jöttek vissza, érte? Tehát, hogy így el lehet jutni idáig, és nem kell hozzá túl sok idő.
1: Akkor nincs más hátra, mennünk kell kirándulni, és minél inkább felfedezni a természetet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm ezt az érdekes beszélgetést és az inspiráló tanácsokat tőletek.
0: Nincs, köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.
1: Dr. Neumayer Évával, a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány elnök helyettesével és Esztó Harazin Dorottya környezeti nevelővel Kristeki Jézs Borbála beszélgetett.
3: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
4: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom azt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem. Mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
3: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki. Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
1: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
0: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
1: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
0: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
1: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Adj innom. A Szentírásból nekem az egyik kedvenc képem, illetve részletem a Szent János evangéliumból a Jézus Jákob kútjánál inni kér a szamáriai asszonytól. Jézus elmondja az asszonynak, hogy ismeri őt, és hogy ő tud élő vízforrás lenni. Itt látjuk ugye az asszonynak az örömét, hogy felismeri a messiást. Én nekem ez egy személyes kép, mégpedig itt érzem, hogy Jézus hív engem. De nagyon sokáig nem mertem felnézni, hogy a tekintetemet ebben a képben őrá szegezzem, mert azt gondoltam, hogy túl sokat kér tőlem, és ezért vannak az életemnek olyan területei, amit nem tudtam, vagy nem tudok maradéktalanul átadni neki. Most már könnyebben szemlélem ezt a jelenetet, és mindig újabb dolgokat mond számomra. Jézusom, kérem az élő vizet, adj innom.

0: Cseriné, Szeredai Andrea, Védőnő gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának izomsorvadásban elhunyt testvéréről. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Henry herceg és családja. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg az Andrássy út. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Elizabeth Argemi, a barcelonai ICOF klinika ápolónője Castel Gandolfóban rövid találkozás során átadott Leó pápának egy könyvet testvéréről, Xaveri Argeminről, aki tavaly 29 évesen hunyt el izomdisztrofóbiában, tájékoztat a Vatikán News. A Szentatya augusztus 18-án az apostoli palotát elhagyva megállítatta járművét és szólt Elizabethnek, aki átnyújtotta neki a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című kötetet. A könyv Xavier tanúságtételét meséli el, aki betegsége ellenére nagyon szerette az életet és sokakat kísért, segített. Nővére szerint életének a szeretet adott értelmet, a betegség csak formálta, de nem határozta meg azt. Elizabeth elmondása szerint a pápa szeretettel hallgatta meg, és dedikációt is írt a könyvébe. Felidézte júniusi spanyolországi útját is, amelynek üzenete szerint útmutatást ad testvére örökségének folytatásához. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona. A két gyermeket a szülők már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve, nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb, városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent tizedik Pius pápa emléknapján az esti dicséret zsoltárait a negyedik zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, és egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Testvéreit szereti, népért imádkozik.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd, és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelkipásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

0: Könyörögjünk, Istenünk, te Szent Tizedik Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Első szent királyunk, Szent István ünnepe van. Nagyon sok mindent tanulhatunk tőle, érdemes elolvasni az intelmeit, amelyet fiának, Imrének írt, egészen modern, a mai kor embereinek és politikusainak, vezetőinek is hiteles üzenet az Imrének írt intelmek. Én a Szentről szeretnék beszélni, mert a szentek azok, akik egészben látják a világot. Egyszerre látják a természetes valóságot, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, és egyszerre látják a természet fölötti valóságot. És a kettő együtt van bennük. Istennek ez a kérése, aki maga a Szent, akinek a képmásai, fiai és leányai vagyunk, hogy legyetek szentek, amint én a ti uratok és Istenetek szent vagyok. És Jézus ezt a kérést az evangéliumban, majd az Új Szövetség könyveiben megismétli. Legyetek szentek, és talán ez a legnagyobb, amit István felfedezett, a legidőtállóbb felismerése, mert nem csak az elmúlt 1000 évre hat a szentsége, hanem az előttünk lévő időkre is hatni fog, és példa lesz. A szentek azt az örömhírt hirdetik számunkra, hogy Jézus Krisztus a múltunk, Jézus Krisztus a jelenünk, és Jézus Krisztus a jövőnk. Sehol nem lesz már Európa és a világ, Isten országa azonban lesz. Minden elmúlik, ég és föld elmúlnak, de Isten igéje és Isten országa nem múlik el, ezért csak akkor látunk tisztán, ha onnét nézzük a jelent, a jövőnk felül, Isten országa, a mennyek országa felől. A mi reményünk nem az, hogy itt a Földön hosszú évtizedekig élünk, szeretnénk minél tovább jó egészségben. A mi reményünk, hogy bármikor is fejezzük be életutunkat, a mennyországba kerülünk. Ez a reménye, ez a szentek reménye. Ők így akartak élni. Ezt akarták megvalósítani a földi élet küzdelmei közepette. És ez a legfontosabb, amit István üzen, legyetek szentek, és legyetek Krisztus követői, ahogy a nő maga is Krisztus követője volt. Krisztus a múltunk, Krisztus a jelenünk, és Krisztus a jövőnk. Krisztus a múltunk, mert ő a szikla, amelyre hazát, házat, országot, életet lehet építeni, amelyik nem dől össze, ha ő ráépül. Krisztus a múltunk, mert ő az, aki meghalt értünk, megváltott bennünket, és elhozta nekünk a legnagyobb kincset, Isten országát. Krisztus a jelenünk, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szentek látják ezt. Akik nem akarnak szentek lenni, csak a tényeket látják, csak az eseményeket, és azok magyarázatát. A szentek azonban látják a misztériumot is, a tények mögött. Látják a valóság egészét, a tények mögött. És onnét közelítik az eseményeket, a tényeket, és így látnak teljesen. A szentségben, az életszentségben egyetlen egy viszonyítási pont van. Aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az igazság, én vagyok az út, és én vagyok az élet. Ő az egyetlen abszolút igazság. Minden más viszonylagos. És amíg ezt nem látjuk, a részigazságokat tesszük abszolúttá, és káosz lesz. Csak ő az igazság. Ő jelentette ki magáról. Egyetlen egy vallás alapító nem merte kimondani azt, hogy én vagyok az igazság. Azt mondták, hogy elmondták, hogy merre van az igazság, és hogy hogyan lehet oda eljutni. Milyen technikával, módszerrel, bölcselkedéssel, stb. Jött valaki, és azt mondta, hogy én vagyok az igazság. És ez most különösen is fontos, mert a relativizmus diktatúrájában élünk, ami annyit jelent, hogy minden viszonylagos. Nincs abszolút igazság. Nincs abszolút tekintély. Nem kell alárendelni magunkat senkinek. Csak akit mi úgy gondolunk, hogy méltó arra. És részigazságokat teszünk abszolúttá, mert nem ismerjük az igazságot, mert nem ismerjük Krisztust. Krisztus a jelenünk, benne élünk, és Krisztus a jövőnk, mert minden elmúlik, de az ő tanítása, az ő országa, az ő igazsága megmarad. Egyedül ez az igazi remény. Krisztusban fog beteljesedni a saját életünk, a szeretteink élete. Krisztusban fog beteljesedni az ég és a föld. És ő lesz az, aki megítéli a kreatúrát. Ő lesz az, aki mint bíró megítéli a szeretetében, irgalmában és igazságában a mi életünket is, mindenkinek az életét, és övé lesz az utolsó szó. Ha ezt nem tudjuk, nem fogadjuk el, akkor nincs jövőnk. Éldegélünk, de nem élünk teljes életet. A szentek elfogadták, és ezért teljes életet éltek. Miközben sokat szenvedtek, küzdöttek, szerettek, örültek, túláradtak, teljes életet éltek. És ha már élünk, és itt élünk, akkor szabadok vagyunk arra, hogy mi is az élet teljességét, a szentséget, az élet szentséget válasszuk, és akarjunk teljes életet élni. Szent István király, akit ma ünneplünk, elénk élte, hogy ez lehetséges. Kövessük a példáját, és kérjük a közbenjárását, hogy mi is hadd legyünk szentek ebben az országban, és szentek odáll a mennyek országában. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk, akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával a kevékedőket széjjel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírpercek.
1: A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Győri Bencés gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videó üzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert tudjuk, hogy a haza az, ami éltet bennünket. Tudjuk azt, hogy a szüleinken kívül a hazánktól kaptuk a legtöbbet, és tudjuk azt, hogy magyarságunkat, a gyermekeink magyarságát és az unokáink magyarságát a haza tudja csak megtartani. Sokan kérdezik tőlem, hogy mi is a mai hazaszeretet, amikor nem kell csatába menni, amikor nem kell túl nagy áldozatokat hozni, nem kell kockáztatni az életünket, nem kell harcba menni, nem kell forradalmakat csinálni. Hogyan fejezzük ki a hazaszeretetünket? A hazaszeretet az nem a hősiesség ritka pillanata, hanem a mindennapok becsületes munkája, a munkakészség és a lelkiismeretesség és a másikra való figyelés és a törvények betartása. Jézus ad egy eligazítást nekünk a hazaszeretetről, amikor megkérdezik tőle, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. Jézus megnézte az adópénzt, és azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Ha ezt a mai nyelvre akarjuk lefordítani, azt mondhatjuk. Adjátok meg az államnak, ami az államé, vagyis amihez joga van. Ez a törvénytisztelet, az engedelmesség, a munka és az adó. De vigyázzatok, az állam nem Isten. A világ a hatalomból bálványt csinálni, az pogányság. Legyetek pontosak és lelkiismeretesek állampolgári kötelességeitekben, és adjátok meg az államnak, ami az államé, de adjátok meg Istennek, ami az Istené. Ezt üzeni nekünk Jézus. Zsebetekben hordjátok a pénzt, amelyen rajta van az állam címere. De hordjátok szívetekben égi uralkodónknak, az Istennek a képét. Erre hív bennünket Jézus. És erre hív Szent István király is, amikor minden tette, minden gondolata az volt, hogy keresztény legyen a magyar haza, mert csak akkor van jövője. Szent István király ünnepe következik. Szent István ünnepe a legnagyobb nemzeti ünnepünk és a legnagyobb keresztény ünnepünk. Szent István az, akinek műve máig élő, megtartó erő. A kereszténységből és a hazaszeretetből következik. Mindenkinek ott kell lenni augusztus 20-án, hogy ma is megértsük Szent István üzenetét, és kiálljunk amellett, amit Szent István ma is mond nekünk, hogy keresztény Magyarországot akarunk, mert csak akkor van jövője. Mindenki legyen ott, kérem, augusztus 20-án, Szent István ünnepén, mert az igazi kiáltás Istenhez a közös ima és a közös ünneplés.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, mindazokat, akik hallanak bennünket, innen Esztergomból, a Kerektemplomból, ahol is hazánkért szeretnénk imádkozni. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik. Jézus így felelt, megyek és meggyógyítom. A százados ezt válaszolta. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ebben a mai evangéliumi szakaszban arról van szó, hogy egy beteg embert kell meggyógyítani a Jézusnak. Jézusban ott is a készség, hogy elmenjen és meggyógyítsa ezt a beteg embert. De a századosnak nagy a hite, és azt mondja, elég csak egy szó, nem kell, hogy elmenjél, mert neked elég csak egy szó, és meggyógyul az én szolgám. Magyar hazánkról sokszor gondolkodunk úgy, hogy beteg, a bűn betegségében szenved. És talán nekünk is Jézus elé kellene mennünk, és kérnünk kell őt. Uram, az országunk betegen fekszik, szörnyen kínlódik. És talán Jézus nekünk is mondaná, hogy megyek és meggyógyítom. De nekünk is erős kell, hogy legyen a hitünk. Nekünk is ki kell mondani, hogy elég csak egy szó, és meggyógyul ez az ország. És ezt a szót kell kérnünk az Istentől, mert ez a szó nem más, mint a hit. A hitet kell kérnünk az országunkra, a hitet kell kérnünk Jézustól önmagunkra, családunkra, egész nemzetünkre vonatkozóan. Mert akkor újra egészséges lesz ez a nemzet, akkor újra életképes lesz ez a nemzet. Kérjük tehát most Jézust, hogy adjon hitet újra ennek az országnak, és ezáltal adjon jövőt is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Amen.
1: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet.

0: szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk, Szent Fiadnám. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeidén, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és tegyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek. Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
1: Beismerkedjünk meg a ma este szereplőivel. Mellettem ül ifjú pap András, görögkatolikus pap, akit azért is külön szeretettel kérek, hogy fogadjatok, mert ez az ő első alkalma Szólj a Papnak beszélgetésen, úgyhogy jó kis beszólásokkal készüljetek neki, vezessük őt ebbe a műfajba. Mellette ül Berta Zoltán, református lelkész, ő mellette Asztalok Sihár, evangélikus lelkész és Sipos Barnabás, ortodox pap. Úgyhogy vágjunk is bele ebbe a témába. Én úgy gondolom, hogy aki van, aki még most van először Szólj a Papnak alkalmon, van köztetek olyan? Egy, kettő, néhányan, jó van, szeretettel köszönjük benneteket. Csak a ti kedvetekért is elmondjuk, hogy ez nagyon interaktív ez a beszélgetés. Én két bevezető kérdéssel készültem, utána pedig tietek a pálya, és a ti kérdésének fogják vezetni a ma esti beszélgetésünket. Miért lesz érdemes kérdezni? Természetesen a jó válaszokért, de minden kérdezőnk kap egy pohár sört. Aki feltett a kérdését, az fáradjon oda a pulthoz, és válaszol ki ebből a igen gazdag sört kínálatból az egy poharat, amit ő szeretne meginni. És a beszélgetés végén minden válaszadónk, nál van egy jutalomkönyv, amit ő az ő döntés alapján fog odaadni valakinek, a legjobb kérdezőnek, vagy éppen a leginkább továbbolvasásra szoruló kérdezőnek, vagy a legkomorosabb kérdezőnek, vagy ez rá lesz igazából bízva. Úgyhogy továbbra is érdemes ezt kérdezni, és azt gondolom, hogy vágjunk is bele annak érdekében, hogy minél több kérdést be tudjunk hozni. Rövid elemegítő kérdésként azzal készültem nektek, hogy beszélgessünk egy kicsit a pokolnak a közvélekedésben elfoglalt helyéről. Én azt gondolom, hogy ha körülnézzünk itt a körülöttünk lévő világban, azt látjuk, hogy a pokolos üdítőital nagyon népszerűen fogy országszerte. Én most hétvégén voltam a Debreceni Autófesztiválon, járt valaki esetleg közületek? Drive-on voltatok? Én például azt is láttam, hogy a Devil Tuning nevű formációnak nagy sátakkal, promóciós termékekkel, pólókkal, igencsak szintén öltözős témában nagyon jó keltek. És hát azt gondolom, hogy mindenkinek a fejében cseng legalább egy olyan dalszöveg részlet, ami ezt a témát hozza. Nekem, ami nagyon gyorsan eszembe jut, a gangsterzodi féle, a pokolban az öltökkel bulizunk tovább. Úgyhogy, ha össze kéne foglalni, azt mondanám, hogy közvélekedés igen lazán, igen könnyeden kezeli ezt az egész témakört, és talán úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy pokol, ha van is az, akkor nem is egy olyan nagyon rossz hely, hiszen ott igazából az zajlik tovább, amit az ember amúgy is szeretett volna csinálni. Tehát pontosan az ellentéte annak, amit igazából a Bibliában olvashatunk erről a témakörről. És én azt gondolom, és itt jön a kérdésem ére, hogy az egyház igazából nem nagyon tudja ezt ellenpontozni. Én nagyon kevés olyan megszólalást, olyan megnyilvánulást hallottam, ami a templom falainak kívülre is elért volna, és ami azt mondta volna, hogy álljunk meg egy picit emberek. Ez a pokol, ez nem egy ilyen könnyed játék, ez egy komoly dolog, és ez egy létező realitás. Erre kell odafigyelnünk, nem pedig sok más dologra, amire oda figyelünk sokszor. Tehát a kérdésem először is mindannyiótokhoz, miért alakulhatott ki egy ilyen könnyed, laza közélekedés a pokolnak a súlyáról, a pokolnak kérdéséről, és miben látjátok azt, hogy az egyház nem túlságosan hatékonyan tudja ellenpontozni ezt a véleményt?
2: Na, ha megnézzük a modern világot, akkor alapvetően a kérdéseknek, meg a kérdések súlyának az eltolódását tudjuk észrevenni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy alapvetően így az évszázadokon keresztül volt egy olyan fókusznak az eltolódása, ami ugye kicsit megcserélte azokat a dolgokat, amik tabuk voltak, azokra a dolgokra, amik ugye egészen szabadon gondolhattak volna az emberek. Hogyha példát akarunk hozni, például egy középkorban, vagy az utána lévő időszakban a halálnak a kérdése, az életnek, az élet végének a kérdése, ez egy mindennapos dolog volt. Tehát benne volt a kultúrákban, benne volt a köztudatban, hogy egyszer ugyanis vége lesz, igenis vége lesz az ember életének, és azt is tudták, hogy ez mivel jár, hogyan alakulja az embernek az élete. Tehát ez köztéma volt. Ellenben például a testiséggel. Ami, hogyha egy viktoriánus kort megnézünk, hát teljesen egy olyan tabu témának számított, ami ugye, még hogyha valaki beszélt is róla, hát akkor eléggé rossz néven vették, ebből csinálták ugye általában az ilyen viccesebb sorozatokat ebből a korszakból, de mindenképpen ennek a fordítottját látjuk. Tehát elérkezünk egy olyan forradalomhoz, egy olyan időszakhoz, amikor ez az egész megcserélődik. Tehát az életnek a vége, az embernek a betegsége, az elmúlás, azok a dolgok, amik tényleg úgy természetesen mulandók, azok tabu témává válnak, ellenben viszont az összes olyan dolog, ami eddig kvázi tabuként működött, vagy egy olyan nehéz téma volt, azok ugye előkérte kerültek. És ugyanígy a bűn is. Tehát mind a bűnnek, mind ugye az ember végének, hogy az emberi élet után mi lesz az emberrel, ezek a kérdések, ezek mind-mind vagy elfelejtődtek, vagy a háttérbe szorultak, és hát azok a szabadott dolgok, vagy szabadott témák kerültek elő, mint például az, hogy akkor az ember inkább jól érezte magát az életében, ha már egyszer úgy is vége lesz ezzel az egésznek, és hát szerintem ennek a következménye az, hogy sokkal inkább az életnek a ünneplése, ez a kicsit hedonista felfogás az, ami előtérbe kerül, és hát a pokolnak a velejárója, vagy egyáltalán a komolysága, az így tudulik egy kicsit a háttérbe. Hát szerintem ez az a folyamat, ami úgy végre ment egy kicsit így a közgondolkodásban. Tehát az egyház ugyan tud erre válaszolni, úgyhogy kitartóan próbál mindig válaszolni. Aztán vagy meghallja az ember, vagy nem, ez mindig szerintem fordulhatjuk, hogy miért tudja kinyitni a fülét az ember, meg miben nem. De alapvetően látok egy olyan próbálkozást, meg egy nyitottságot, hogy manapság már az egyház is nagyon most már nem elfelejti ezeket a nehéz témákat, hanem igenis előtérbe tudja ezeket helyezni. Lehet, hogy nem minden egyes pap szólal meg ilyen témákban, de azért egyre inkább lehet látni már ennek a törekvését, hogy megszólaljon az egyház, és hogy mindenképpen azt a véleményt legalább megismerje mindenki, amit megfogalmaztak ezzel a keresztül.
1: Köszönjük szépen, az egyháznak késznek kell választ adni, és te is itt vagy köztünk, úgyhogy példát is utat szedtem, halljuk a többieket.
3: Szerintem az teljesen természetes, hogy amikor az ember fél, azt mindig meg akarja szelidíteni. A mesékben is az ördög számtalanszor kerül elő, de mindig pórul jár. Egy kisgyerek ezekkel a mesékkel már találkozik. És ott is felmerülhet az a kérdés, hogy hát nem kellene a kisgyerek fejébe belevenni, hogy de az ördög az mennyire szörnyű, félelmetes, és ne foglalkozzunk vele. Szóval nagyon nehéz ez a kérdés, hogy hogyan lehet ezekről beszélni. Viszont amit te mondasz, az már túl van ezen. Mert amikor tényleg milliók isszák a poklot, ráadásul az valami olyan, amiről az orvostudomány is egyértelműen mondja, hogy gyakorlatilag halálos dolog lehet. Mérgezed magad vele, és lassú öngyilkosságig vezethet az az egész, tehát rá is van írva, orvosilag, tudományosan is egyértelmű, és mégis az emberek ezt fogyasztják, sőt, menő dolognak tartják, hogy erre mi a válaszunk, az nagyon-nagyon nehéz, mert ha ez nem elég, akkor mi az elég? Tehát egyszerűen bár a gonosz legyőzetet, és nekünk az egyház szempontjából megint egy más nézőpontunk van, mert nekünk nem félnünk kell a pokoltól, hiszen mi megváltottak vagyunk. Tehát mi ebből a nézőpontból látjuk, mi már egy mennyei nézőpontból látjuk győztesként, de látjuk azokat, akik fölött még ott van, küzd, harcol a gonosz. Nyilván nem a hell miatt fognak elkárhozni, de azért az ember nem csak lelkileg tudja magát mérgezni, és nem csak a lelki mérgezés visz távolabb Istentől.
1: Előttünk szoktuk már elmondták, amit mi szerettünk volna szerintem. Én csak egy dolgot, azon túl, hogy az előttem szólókkal egyetértek, hogy azért annak ellenére, hogy próbálják valóban viccesen megközelíteni akár a pokrot, akár az ördögöt Hellel kapcsolatban, vagy hallottam Pokolcsárdáról, talán Felső Zsolcán van, vagy volt egy bezárt, igen, Pokol nevű csárda, amikor, ha jól tudom, amikor Ferenc pápa jött Magyarországra a eukarisztikus kongresszusra, és végigment a Andrássy úton, és ott van a Hellnek a székháza, egy hatalmas nagy villaépület, full extension felújítva, egy hatalmas nagy ördögfejjel, egy ilyen fém ördögfejjel a bejáratnál. Úgy tudom, hogy akkor azt letakarták, mert azért mégis a pápa jön erre. Tehát annak ellenére, hogy a csapból is a Hell folyik, a csapból is úgy folyik, hogy hát nem kell azt olyan komolyan venni, azért az ember még mindig érti, hogy van benne valami, amit az egyház mond, vagy amit a Szentírásból olvasunk. Hát ez nem vicc. És ami másik dolog, tehát szerintem, vagy nem szerintem, biztosan mondom, hogy a pokolról nem tudunk úgy ösztönösen megállapítani dolgokat. Hát én azt gondolom. Nem, ahhoz szükséges valóban az egyháznak az egyenes útmutatása, hogy az ember például tisztában legyen azzal, hogy mi a pokol, milyen a pokol, kik kerülnek, és így tovább.
4: Történnek érdekes dolgok a pápa látogatásra készülve. Én megjártam a poklot. Ezt nagyon sokan szeretik mondani akkor, hogyha a személyes életükben, a saját életükben olyan dolgokat tapasztaltak, amivel talán nem tudnak mit kezdeni, nem tudják kibeszélni. És ez az a kifejezés, amivel talán a legrövidebben össze tudják foglalni azt, hogy mit is jelentett az az időszak számukra, mint talán már túl vannak, vagy éppen még benne vannak, de úgy érzik, hogy már kilábalni sikerült belőle. Nagyon sokat változott az embernek a túlvilággal való kapcsolata, meg az evilággal való kapcsolata is, és ugyanúgy a pokollal is. Tehát, hogyha az Ószövetséget nézzük, akkor még ott Seolként vagy Hádészként hivatkoznak rá, és ott válogatás nélkül vannak a halottak. Tehát a zsidó kultúrában nincsen annak akkor még jelentősége, hogy jó vagy rosszul viselkedtél, vagy cselekedtél életed folyamán, hanem válogatás nélkül ugyanarra a helyre kerültek az emberek. És a későbbiekben az Új Szövetség hallatlan töbletet mutat, amikor Jézus már beszél a Gehennáról, a Gehenna tüzéről, a Gehinnom völgyről, ami egy szemét égető volt, vagy egy ilyen szemét telep, amely az ott lévő, ott keletkező bomlástermékből, a metántól mindig égett, úgyhogy ők ezzel azonosították, és a későbbiekben számtalan esetben láthatjuk azt, hogy a tűz, a kénköves pokol volt az, ami a túlvilágot jelezte azok számára, akik ebben az életben nem úgy viseltettek, mint hogy az Isten elvárta volna tőlük. És hogyha megnézzük, akkor az Új Szövetség azért elég jelentős határvonalat húz a kettő között. Hogyha valakinek van kedve meg lehetősége is, mondjuk a Bibliában szeretne elmélyedni, akkor javaslom neki a Gazdag és Lázár példázatának a megismerését, ami jól megmutatja azt, hogy hogyan is vigasztalódik az egyik Ábrahám kebelén, és hogyan is lesz a kárhozat fogja egy másik ember. És annak idején a zsidóság az mindenkor közösségként tekintett saját magára, saját vallás gyakorlására, és csak a halálban volt egyéni az ember igazából. Mi pedig azt látom, hogy egyre inkább egyéniek vagyunk, és individuumok vagyunk. Hogyha megnézzük, akkor az egzisztencialista filozófusok is, közülük mondjuk kiemelnék Sartre-t, ő azt mondta, hogy a pokol a másik ember. Na most, aki ismeri az ő életművét, és ismeri az ő fura szerelmét, és világnézetét, meg élet meglátásait, az láthatja azt, hogy egyesek számára a másik ember a mennyországot jelenti, a másik számára meg magát a poklot. Úgyhogy ez is egy érdekes aspektus szerintem.
3: Én Szikszón jártatok már a Hell gyárnál? Tudjátok, hogy milyen benzinkút van mellette?
5: Angel.
3: Az meg Angel. Igen. Tehát az jutott erről eszembe, hogy amikor ilyen hétköznapivá, vagy viccesé tesszük a poklot, akkor azzal azt is üzenjük, hogy egyébként a másik oldal is jelentéktelen, komolytalan és vicces.
1: Köszönjük a válaszaitokat. Második kérdése pedig az, amit egyébként az egy posztban is megírtunk. Egyébként van, csak érdekességként van, aki olvasgatja a eseményből betett posztokat közületek? Néhányan vagytok csak. A Facebook eseményre szoktunk posztokat betenni az eseményhez. Néhányan olvassátok, jó, ezt jó is tudni. A pokol. Gyakran azt mondják, hogy Isten jelenlétének a hiánya. Viszont a Ricsi már elkezdted a Bibliából idézni a pokolra vonatkozó részeket, és a Jelenések könyvével mennék tovább, amelyben azt olvashatjuk, hogy azoknak, akik Isten haragjának borából isznak, gyötrődni fognak tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Tehát a bárány jelen lesz. És ezt már a 139. Zsoltár is tudta. Azt mondja, ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak házában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Isten jelenlét erről nem lehet elmenekülni, és én úgy gondolom, a pokolban az, hogy bárány előtt zajlik a szenvedés, a büntetés, a bűnhődés, az talán még komolyabbá teszi a pokol képét. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy nyilván van egy más Isten képről, egy más Jézus képről beszélhetünk a pokolban szenvedők kapcsán, mint arról a Jézusról, aki velünk van, aki segít, aki kegyelmes. Hogyan értelmezitek az Isten jelenlétét a pokolban a büntetés során? Most akkor a másik irányból kezdjük a válaszokat.
4: Hogyha ezeket a szövegeket, amelyek a Szentírásból citál Peti, komolyan vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy az Isten mindenütt jelen van. Én egy kis közös gondolkodásra szeretnélek hívni benneteket. Emlékeztek-e arra, amikor Jézus megkísérti az ördög még a nyilvános működés elején? Hogyan kísérti meg? Először mondja, hogy változzanak azok a kövek kenyérré, vagy az éjségét csillapítsa. Utána, hogy vesse le magát a templom párkányáról, és a végén azt mondja, hogy mindezt neked adom, hogyha leborulva imádsz engem. És egyetlen egy dolgot nem mond neki Jézus, hogy ez nem a tiéd. Hanem bizony azt láthatjuk, hogy a sátáni hatalmak azok ebben a világban nagyon jól tudnak működni, és ebben az ember nagyon jól közre tud működni, akár csak a nem tudásával, akár csak a mulasztásával, akár csak a gondatlanságával, vagy akár tevőlegesen is. És a kérdés az, hogy ezt a világot milyenné akarja tenni az ember. Ha most komolyan vesszük azt, hogy az Isten teremtette ezt a világot, és már átadta az embernek, hogy művelje és őrizze azt, akkor kérdezem én, hogy műveli, vagy parlagon hagyja, vagy ugaron, de ő őrizze ezt. Viszont azt láthatjuk, hogy nem jó sápárai vagyunk sokszor annak, ami ránk bizatott, és talán mi is hozzáteszünk ahhoz, hogy egyre közelebb olyan ökológiai katasztrófáknak legyünk mi is az elszenvedője, ami utána megkérdezzük azt, hogy hogyan engedhette mindezt az Isten. És közben számtalan eset és alkalom, amikor tragédia történik, rámutat arra, hogy valójában az nem az Istenen múlott, hanem a mi gondatlanságunkon, a mi nem törődőségünkön, és a mi világunkon, az, hogy mi hogyan rendezkedünk be. És van egy nagyszerű tanmese, talán Anthony de Mellótól, amikor is az ember elmegy a pokolba, és azt látja, hogy emberek előtt hatalmas üstök rotyog benne a finom étel, valami ragúszerűség, és olyan hosszú kanaluk van azoknak az embereknek, akik az asztal körül ülnek, hogy saját maguk szájába nem tudják beletenni a falatot. És utána mondja, hogy akkor mutasd meg a mennyországot is. És elmennek, bebocsátást nyernek, és ott is ugyanúgy ragú van egy üstben. Ugyanolyan hosszú kanalak vannak, amelyekkel saját magukat nem tudják megetetni az emberek. és egymást etetik az mellettük lévőt. Talán ennyi a különbség a kettő között.
3: Azok az igék, amiket hoztál, nagyon-nagyon nehezek, és nálam mindenképp komolyabb teológusokra lenne szükség, hogy tudják értelmezni. De amiket látunk, tehát az Ószövetség, amit mondasz, ott is ott vagy, az még az, amit Ricsi említett, az a Seol. Tehát az nem a pokolnak az állapota, hanem az, amit a zsidó ember hitvilágában el tudott képzelni még üdvösség nélkül, feltámadás nélkül, kegyelem nélkül, az a halottak birodalma. Egyszerűen a halál állapota. És mi is, akik ismerik az Új Szövetséget, nyilván, hogy azt tudnunk kell, értenünk kell, meg látjuk, hogy ha meghalunk, és amikor Jézus visszajön, addig a mi időszámításunk szerint valamennyi idő el fog telni. Valahol, valamilyen állapotban mi is leszünk. És ez az, amit a Seollal, illetve amit a Hádésszal, és a gazdag is Lázárnál is a Hádész van ott, tehát az még nem az az örök pokol állapota. És nekem ezért volt, vagy ezen gondolkoztam, hogy elég karikaturisztikus az a történet, és vajon Jézus viccelne a pokollal. De hogy az még nem a pokol, tehát nem a végleges. És a Jelenések könyvében, bár ott van az örök tűz, de egyébként ott még sok minden történik utána, a szakasz után, de ott már az az örök állapot. És ott viszont tényleg érdekes, hogy Isten előtt vannak, de az, hogy Isten előtt vannak, az nem jelenti azt, hogy előttük is ott van Isten. Tehát ami Isten hatalma alatt áll, attól abban még lehet olyan helyzet és állapot, ahonnan nem elérhető Isten, Isten számára minden elérhető. Minden az ő hatalma alatt van, a pokol is az ő hatalma alatt van. Tehát, hogy ők nem egyenrangú erők, hanem Isten alá van rendelve. Ez az állapot, ezért van nyilván ott Isten előtt, de ők Isten jelenlétéből már nem részesülnek.
2: Pont most húsvéttal kapcsolatban, amikor készülni kellett sorra a prédikációkra, úgy egy nagy felfedezésem volt ez idén, ahogyan festik, ugye itt nálunk az Attila téri székesegyházat, és bent a szentélyben az apostolok vannak felfestve. És egészen szélen meg van festve Júdás is, és nagyon érdekes az ábrázolás, hogy Júdás kihajol a pénzes erszényével a képből, és maga mögött ott hagyja a glóriáját. Tehát az embernek a döntése, a szabadsága az, ami igazán, hogy az egyház, katolikus egyház szempontjából is, a pokolhoz köthető. Mert hogy Júdás is nagyon érdekes, és pont ez volt, ami úgy szöget vert a fejembe, hogyha megnézzük, hogy Júdás ott volt az utolsó vacsorán. Meg volt hívva erre az ünneplésre, és Jézus még ugyanúgy még ott tartja, tehát nem is megy el még hamarabb Júdát. Tehát ő részesül ugyanabban a titokban, ugyanabban az ajándékban, tehát Krisztus testében és vérében, ugyanúgy, mint az összes többi. És Jézus már tudja, hogy mi az, ami ugye forgolódik Júdásnak a fejében, de mégis megadja neki azt az ajándékot, hogy te dönthetsz másképp. Tehát, hogy neked ott van a lehetőséged arra, hogy mégis visszavond ezt az egészet, és ne áruljál le engem. Tehát a döntés nagyon-nagyon fontos, ugye ezzel az egész állapottal kapcsolatban. És a katolikus egyház a katekizmusában, vagyis a tanításában pontosan így fogalmazza meg a poklot, hogy az embernek az Isten szeretetéből való teljes önkizárása. Tehát, hogy nem az Isten az, aki játszadozni akar az emberrel, vagy hogy azt mondja, hogy te a pokolra kerültél, hanem az ember az, aki kizárja magát abból a közösségből, abból az egységből, amire az Isten hívja az embert. És így nagyon érdekes tehát, és olvastam pont egy ilyen megjegyzést így az ördöggel kapcsolatban is, hogy az ördög is, ugye nagyon sokszor a poklot így képzeljük el, hogy ott a főnök, a nagyfőnök ugye az a sátán. És hogy akkor ott vannak a beosztottjai, de alapvetően ezek a lények is, ugye tudjuk jól, hogy olyan bukott angyalokról van itt szó, akik ők maguk is ennek a kárhozatnak a részei. Tehát nem ők ott a főnökök, nem is beosztottak, hanem ugyanúgy ők is kárhozatként vannak jelen ebben az állapotban. Tehát alapvetően az embernek a kísértése az, ami éppen nyomon az egész életében elkíséri, de a döntéseink azok, amik meghatározzák azt, hogy végső soron az Isten mellett, vagy az Isten ellen dönte az ember. És a teremtésben pontosan ezt a gyönyörű nagy ajándékot kap meg az ember, hogy dönthet szabad akaratából az Isten mellett, a jó mellett, és bizony teljes mértékben ellene is tud dönteni. És a katolikus egyház egy kicsit így fogalmazza meg tehát a pokolnak a jellegét, tehát hogy egy állapotról van itt szó. Egy olyan állapotról, ami az Isten nélküliséget jelenti. És nem egy hely, nem egy olyan kiforró dolog, hogy tényleg lent a föld alatt, hogy buzognak ezek a nagy üstök, lángok, meg ilyesmik, hanem az ember el van vágva ettől a szeretet kapcsolattól. De hogy hogy van ebben az egészben jelen Jézus, és maga az Isten, tehát így nagyon-nagyon fontos, hogy így megvan az a lehetősége az embernek egész életében, hogy valóban még az utolsó pillanatban is, úgy mint Júdás, dönthet tehát az Isten mellett. Viszont, aki utolsó pillanatban is azt mondja, hogy hát, hogy ez engem biztosan nem érdekel, meg én nem akarom ezt az egészet, na így jön be annak a kérdése, hogy akkor na azzal az emberrel mi lesz. És hát remélhetjük, van egy érdekes teológus, Hans von Balthasarnak hívják, nagyon érdekes az ő, meg komplex az ő gondolkodása, de ő mondta pontosan ezt a reménybe vetett ilyen jövőképet mutatja ezzel kapcsolatban, hogy az egész egyháznak nem az a fontos, hogy azon gondolkodjunk, hogy kik vannak a pokolban, hanem azon gondolkodjunk, hogy egyikünk se legyen a pokolban. Tehát, hogy azért imádkozzon és azért reménykedjen minden egyes ember, hogy senkinek se kelljen ebbe az állapotba belekerülnie. Tehát erre a kérdésre úgy válaszolva, hogy az Isten valóban jelen van mindenütt, még ebben az állapotban is, és hívja az embert, meghívja, hogy dönthet másképpen, és hogy valóban dönthet ő mellette.
1: Innentől tietek a pálya, ti kérdezhettek, annyit szeretném kérni, aki kérdez, az jöjjön már előre, de most egy üzemképes mikrofonunk van, úgyhogy ki lesz az első kérdezőnk. Na, gyere, légy szíves ki, és akkor a mikrofonon mondd el, és utána a jól megérdemelt sorodat majd vedd át a pultnál.
5: Én érdekelne, hogy mi a szitu ezzel a purgatóriummal. Ugye, az asztal kép végén van a filmnek a két oldala. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik.
2: Mert igen, itt van a köztes rész. A maga a purgatóriumnak a kérdése, ugye ezt tisztító helynek nevezzük, vagy tisztító tűznek. És itt is pont egy másik teológusnak a megfogalmazása, Karl Rahner is egy nagyon híres katolikus teológus, és ő mondta, hogy ha szembenézünk például a Krisztus ikonnal, akkor Krisztusnak a tekintete az, ami ugye az embernek a lelkébe lát. Nem is csak, hogy belénk lát, hanem úgy megindítja az embert. Tényleg, hogyha bemegyünk, most tényleg csak így promózom már a mi templomunkat, de olyan gyönyörű, nagy Krisztus pantokrátor van megfestve az abszisunkban, hogyha tényleg belép az ember a templomba, egyből oda néz. Tehát a tekintete hívja az embernek a tekintetét. És ez különböző, hogy milyen tekintet. Annak az embernek, aki úgy az életét is valóban a jónak a szolgálatában akarja élni, annak egy kedves tekintet tud Krisztus tekintete lenni. De akinek van valamilyen vaj ugye a füle mögött, na akkor úgy fogalmaznak, hogy ez a tekintet az az égő tűz. Tehát, hogy Krisztus tekintetében, az ő szeretetében kell részesülni annak az embernek, hogyha a tekintetébe, az ő szemébe belenéz az ember. És a tisztító tüzet én egy kicsit így tudnám megfogalmazni, vagy megfogni, hogy az, aki még nem teljesen biztos ebben a döntésben, amiről már beszéltem, annak is ugyanúgy megvan a lehetősége, hogy azokból a problémáktól, azoktól a dolgoktól mentesülni tudjon. Más kérdés, és itt egy kicsit azért speciális helyzetben vagyunk, mert hogy görögkatolikusként azért egyszerű, hogy a keletnek a gondolkodása is, azért a nyugati gondolkodás is ott van a mi egyházunkban, és hát nem ugyanúgy vélekedik a kettő pontosan erről az egész helyzetről, hogy most ki mennyi időt tölt, ugye a római katolikus egyháznak a tanításában benne van a búcsuknak is a kérdése, az, hogy ideig, óráig, ugye, hogy amennyi imádságot vagy jó cselekedetet elvégez az ember, úgy rövidíti elvileg ezt az időszakot, amit ebben a tisztító tűzben kell megélnie. Lényeg a lényeg, hogy alapvetően tehát annak a lehetősége, hogy az ember ezt a döntését meg tudja hozni, erre van ez a köztes hely, a purgatórium, hogy valóban meg tudjon tisztulni, nem csak a problémáitól, azoktól a rossz dolgoktól, amiket az életében elkövetett, hanem hogy meg tudjon tisztulni az a szándéka is, hogy az Istennel akarjon egyesülni.
1: Tehát akkor jól értjük, hogy a tisztító tűz bizonyos helyen, bizonyos ideig?
2: Tehát bizonyos ideig, igen, itt ez a nagy kérdés, mert ugye ezt szoktam mondani, hogy ez az ideig, óráig mennyit tölt el az ember, az attól függ, hogy milyen ember volt előtte. De ezt, hogy helyileg van-e ilyen, ezt még továbbra is azt tudom mondani, hogy ahogyan a pokorról, itt állapotról beszélünk, ugyanúgy ez a tisztító tűz, ez szintén egy olyan nem hely, hanem egy állapot az, amiben van az ember, amiben el kell töltenie ezt az időt, hogy meg tudja hozni ezt a döntést.
1: Gyakorlatilag hasonló az ortodox felfogás is, csak nem így nevezi nevén, hogy az most tisztító tűz. De vegyük alapul akkor az előbb említett szegény Lázár történetét. Meghal, hova kerül? Üdvözül mennyországba? Hova kerül?
6: Pokolba.
1: Ha nem, a szegény Lázár.
6: Ja,
1: hová viszik az angyalok? Ábrahám kebelére, ugye? Hát nem mennyországról van még szó, mert ugye azt is tudjuk, hogy a végső szétválasztása a jóknak és a gonoszaknak az majd Jézus Krisztus második eljövetelekor történik. És ugye ebben a formában hasonló bizonyos helyen, tehát Ábrahám kebelén, mennyország előcsarnokában tölt az ember annyi időt, ameddig ugye az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére várakozunk. Ettől függetlenül egyébként érdemes, akit érdekel, tanulmányozni az ortodox himnuszköltészetet, ami hasonló a görög katolikusra, mert tőlünk kapták. És például minden szombat este arról éneklünk, az ének strófák arról szólnak, hogy hogyan szállt Krisztus az alvilágba. Hogyan tiport el a halált. Hogyan szabadította ki az alvilágban lévőket. És így tovább, honnan tudjuk? Hát ugye a hagyomány, az ortodox egyház az egy nagyon hagyománytisztelő egyház. És az egyik alapjának tartja az egyházi hagyományt, amiben ugye a Szentírás is jelen van, és arra építette föl gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus az egyházat. Ez az egyik. A másik, szintén érdemes, csak érdekességképpen apokrif iratok közül a Nikodémus evangéliumát elolvasni, az ugyanis Jézus Krisztusnak a nagyszombati pokorra szállásáról szól. És ugye honnan tudjuk, hogy létezhet ilyen íromány? Az emberek csak úgy kitalálták, hogy mi volt az alvilágban, mert ott konkrétan egy dialógust ír le az alvilág és Jézus Krisztus között. És az ott lévő szentek is ugye jelen vannak. Hát honnan tudjuk ezt? Erre viszont a Szentírás választ ad, hogy a Jézus Krisztus halála pillanatában, amikor a föld megrendült, a sírok megrepettek, megnyíltak, sok szent teste feltámadt, ugye? Bementek a Szentvárosba, és többeknek megjelentek. És ugye ez az egyik alapja például ennek a Nikodémus evangéliumának. Aztán visszatérve az eredeti kérdésre, tehát az ortodox teológia olyan formában a tisztító tűznek a helyét, mint köztes állapotot nem ismeri, viszont ugye mi is úgy tartjuk, hogy az a bizonyos helyidő a Ábrahám kebelén, a mennyország előcsarnokában valóban létezik, még a végső szétválása elő a Krisztus második eljövetelekor. Annyit még nagyon fontos, hogy egy kulcs szót nem hallottam a magyarázatból, hogy a tisztító tűzből lehet szabadulni. Ilyen formában a Jézus Krisztus második eljövetelekor még az alvilágból is lehet szabadulni. És a kulcs szó az embernek a szabad akarata. Szerintem ez a kulcs szó, mert az Isten
3: soha nem erőltette rá magát senkire, és ezt a szabad akaratot kezdettől fogva tiszteletben tartja. Még akkor is, hogyha az ember saját maga választ, és a rosszabbat választja, tegyük fel. Tehát a szabad akarat nagyon fontos. És az ember szabad akarat, hát igen, ettől függetlenül a másik, amit katolikus és ortodox hívők előszeretettel gyakorolnak, az elhunytakért végzett imádság. Most időszűkében ebben nem megyek bele, de szintén nagyon fontos. Ha az Istennél nincsen meghalt, elhunyt ember, meg élő ember, csak élő ember van, mert az Isten élő embernek teremtette. Attól függetlenül, hogy kilépünk ebből a testből, nem egy halott lélek, kering akárhol, élő. Akkor miért ne imádkozhatnánk? És a földön maradtak imádsága segítségére van az innen már elköltözöttek számára.
5: Amikor én gyerek voltam, akkor még az ilyen állami vállalatoknál sokkal jobban megünnepelték az András napot, a László napot, meg a többi ilyen ikonikus napot, és az én apám is volt olyan, amikor nem került elő aznap, csak másnap, és megkérdezte tőle anyám, hogy merre járt, hát itt meg ott, meg volt erre-arra, meg nem tudom én, tehát hogy ennek a purgatóriumról szóló tanításnak semmilyen szentírási alapja nincs, semmilyen. Tehát semmilyen tisztító tűzről nincsen szó, úgyhogy ezzel a protestantizmus, azonban az evangélikusok semmit nem tudnak mit kezdeni, de sokszor tapasztalom meg azt, hogy amit így az ember nem tud, vagy nem tud kitölteni, az kitölti mással, és az, hogy még a nem teljesen tökéletesek, nem, mert a szentek azok azonnal mehetnek a mennyországba, de a nem teljesen tökéletesek, mert még van egy kis hibájuk, és akkor még ez a tisztító tűz majd, mint a kovácsolt vasat, vagy a nem tudom micsodát, majd tökéletessé teszi, aztán hány perc kell ennek, meg mennyi az idő, meg hát ott számít az idő egyáltalán, vagy ki tudja ezt. Tehát azért tartsuk már meg azt a dihotómiát, hogy két lehetőség van, ugye Jézus nem azt mondta, hogy majd három hely van, vagy nem tudom én, hanem ő kettőt mutatott meg, tehát akkor higgyük azt, hogy valóban így van ez. És igen, van például a nagyszombati eseményeknek is meg annyi jelentősége az ember számára, amikor is mondjuk Péter apostol első levelében olvassuk azt, hogy Jézus elment a tömlöcben levő lelkeknek prédikálni. De most a tömlöcben levő lélek az most a túlvilágon lévő, ki tudja, hogy milyen fordítást veszünk alapul, mások azt mondják, hogy megint a Seol, vagy a Hádész, ki tudja, de mindenképpen komolyan vesszük azt, hogy akár ti is keresztényként hétről hétre, alkalomra megvalljátok azt, hogy alászállt a poklokra. Tehát, hogyha ezt mi komolyan vesszük a 8. századtól kezdve keresztényként, hogy alászállt a poklokra, akkor higgyük el, hogy ez valóságosan történt. De ugye régebben még azzal is valamit kezdeni akartak a katolikus egyházatják, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik még Ábrahám, vagy még Jézus előtt éltek, és volt az atyák párkánya, meg a megkeresztelt gyermekeknek a párkánya, az apró szenteké, akik ugye nem tehettek arról, hogy ők nem kereszteltek meg, hiszen nem volt rá lehetőség a családjuknak. És ez fontos is, hogy az ember főleg a néphitben valamit kezdjen azokkal, akik számára fontosak és jelentőségteljesek voltak, de, mint mondtam, szentírási bázisa ennek nincs, abszolút nincs.
0: A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
6: Hírpercek. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Félreérted Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk, arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videóüzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videóüzenetében. A Biblia a békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblia Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, tájékoztat a Szeged Csanádi Egyházmegye. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. A konferencia egyik kiemelt eseményét augusztus 26-án szerdán 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Glinka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai Filon kutatójának, a programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem domtéri épületében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
7: Híreinket hallott.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta a Vianney Szent János, az Arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség. Mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nagylelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
5: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható. Ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit.

túljutni azon, hogy a komplexusaink által meghatározott életet éljünk? Van-e ilyen része az emberi léleknek? És ugye azt mondjuk Jung apó nyomán, meg Verenakászt anyó nyomán, hogy igen, igen, úgy tűnik, hogy az emberi léleknek van ilyen kincse és ilyen titka, amiről ők úgy beszélnek, hogy archetípusok, ősképek, amelyek éppen, hogy nem az énből fakadnak, ettől ősképek, kollektív ősképek, a lélek őrzi őket, sok ezer, tízezer éves fejlődésen keresztül mentek át, és itt vannak bennünk. Ezért, ha sikerül ezt a mélységet megcsípnünk, ebből a forrásból egész jól tudjuk oltani a szomjunkat. Ezért olyan izgalmas ez. És így jutottunk el a férfi témához, hogy mit kezdjen akkor a szegény férfi. És hogy azért a férfi témát vettük elő, mert a nőről már annyit szóltunk, és különben is azt kell mondanunk, hogy férfinak lenni nehéz. Nagyon. Nagyon nehéz férfinak lenni, mert egy apátlan világban élünk, nemzedékről nemzedékre a férfiaknak az apa hiánya oly rettenetes és súlyos, hogy erről muszáj beszélni. A férfiakat meg kell erősíteni. Muszáj, és ez a nőknek jó. Na akkor, hol is tartunk? Az lett a célkitűzésünk, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen az, amikor az alagút végén a fényben valamit lehet látni. Vagyis, hogy milyen a beavatott férfi, aki a férfi önbecsülésbe, a férfi létezésbe, a férfi önazonosságba, annak a teljességébe beavatást nyert, mit mondhatunk el róla, hogy egy ilyen férfi mit tud az élet titkáról. Majd ehhez lesz néhány megjegyzésem, de ide eljutni komoly emberi teljesítmény. Nem adják olcsón, egyes bölcsek azt mondják, hogy úgy 50 fölött. Eszembe jutott egy, sétáltam az utcán, és velem szemben, lépcsőkön lefelé jött egy nagypapa az unokájával. És az unoka hallatlan örömmel látszott, hogy ilyen teljes szenvedélyességgel beszélt valami tapasztalatáról. Annyira kiabált, hogy lehetett hallani 20-30 méterről is. Fogta a nagypapa a kezét. És ez a kisfiú olyan érdekes volt, a következő kérdés maradt bennem nagyon, hogy beszélt, hát nem pontosan értettem, hogy mit, de a kérdése így szólt. Na mondd, nagyapa, nem érdekes dolog ez? Mondta a nagypapának, aki fogta a kezét, és mentek együtt le a lépcsőn, és a nagypapa bólogatott, és nem szólt egy szót se, és a kisunoka pedig, hát mit mondjunk erről? Hát varázslat. Fogni a nagypapa kezét, mesélni a tapasztalatokat, és azt mondani, hogy hát nem érdekes ez, nagyapa? És a nagyapa nehogy megmondja, hogy nem is annyira érdekes, mert ő már ezt, hanem hát csak fogja a kisunokája kezét, és hallgassa, hogy mi az érdekes a világban. Ennyi. És akkor ez a szó, hogy nagypapa, hogy teljesen a jelentését se értjük. Hogy ízleltétek ezt a szót, hogy nagy apa. Egy nagy apa. Nem mindig csak nagypapi. Egy nagy apa. De nagy dolog az, ha egy családban van egy nagy apa, aki a fiak számára sokszor nem az apa. Túl sok a konfliktus. Túl sok mindent kell lemeccselni az apával. Ezért de nagy dolog, ha egy családon belül, ebben a nagyon természetes kis világban létezik a nagy apa. De nagy dolog ez. Nézzük akkor, mit mondtunk el a beavatott férfiről. Mi az, amit ő már az élet tapasztalatából tud. Ahogy megy és fogja a kisunokája kezét, aki mondja, hogy hát nem érdekes ez, nagyapa. A nagyapa pedig fogja a kisunokája kezét, nem mond semmit, de ezt az öt dolgot tudja. Nem az eszével, nem csak a gyomrával, hanem úgy nagyon. Az első így szólt, a beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz, és nem akarja azt megkönnyíteni. A beavatott férfi tudja, hogy meg fog halni ő személyesen, és ezt nem akarja elkerülni. És a beavatott férfi tudja, hogy nem annyira fontos. Fontos, de nem annyira. És ezt a mondatot nagyon sokféleképpen be tudja fejezni. Mit jelent az, hogy nem annyira fontos? Erről nagyon sok tapasztalata van, és még inkább éli, hogy mit jelent az, hogy nem annyira fontos. Ez volt az első három pont, és jön a negyedik. Segítségünkre van továbbra is Daniel Gottlieb, egy nagypapa. És a nagypapának a levelei az unokájához. Tudjátok, a nagypapa fiatalon autóba esett, nem tudja mozgatni se a kezét, se a lábát, a kisunokája pedig

0: autista. 2 éves korában kiderül, hogy az, és a nagypapa mégis álhatatosan írja a leveleit a kisunokájának. Ő van tehát segítségünkre, és nézzük, mi a 4. pont. A 4. pont így szól, nem te irányítasz. A nem te irányítasz, ez a mondat, a sötét alagút végén megvilágítva a fénnyel. Egy kisgyerek pontosan tudja, hogy nem ő irányít, és rettenetesen mérges is érte. De itt nem erről van szó. Itt a nagypapa mély élettapasztalatáról van szó, hogy ő már tudja, hogy nem ő irányít, és ezzel békében tud lenni. Miközben mindent, ami az ő felelőssége képes vinni, férfiként, emberként. Mit jelent ez? Már nem menekül a saját gyöngeségének a tapasztalataitól. Tudja, hogy tud nagyon gyönge lenni. Tudja azt is, hogy szinte bármikor el is tud bukni. Erről tud. Ismeri a sebzettséget, azt, hogy ameddig élünk, meg tudunk sebződni. Tudja, hogy mit jelent az, hogy fáj. Erről nagyon is tud, de közben azokat a sebeket, amiket adott neki az élet, meg tudja becsülni. A gyöngeségét tudja értéknek látni. Az esendőségében meg tudja látni a kegyelemnek a termő talaját. Szép ez, ugye? De ez nem csak szöveg, hanem, na, aztán pontosan tudja, hogy az élethez segítségre van szüksége. Hogy tudhat akármit, lehet akármilyen erős, az életet nem lehet egyedül élni. Segítségre van szüksége. Hogy én a legszemélyesebb életemet nem tudom a magam erejéből élni. A maga erejéből az ember az életét nem tudja élni. De nagy dolog ez, ha rájövünk. Aztán azt is tudja és becsüli, hogy másokra van utalva. Ezért képes mindenkit megbecsülni, akire rá van utalva. Pontosan tudja, hogy végül is mindenkire rá van utalva. Mert a földet, ezt a golyóbistit megosztottuk egymással. Aztán tudja, hogy a világ korlátozott, és ezt meg tudja becsülni, hogy nincsen korlátlan haladás, meg fejlődés, meg legfőjebb esztelen gondolatok vannak. Itt muszáj megállnom, ezt nem bírom ki, hogy egy víziómat ne mondjam el nektek. 5 perc alatt végzek vele. Csak mégiscsak. Na, mert ide tartozik a témánkhoz. Tehát ugye, hogy egy ökológiai válságnak a fölismerése. Pénzügyi válság, gazdasági válság, társadalmi válság. Aztán látjuk azt, hogy itt mégiscsak valami morális, szociális válság is van. Aztán megyünk lejjebb, ó, hát itt egy erkölcsi válság is van. És aztán, hogy megyünk, rájövünk, hogy tulajdonképpen egy spirituális válságnak a kellős közepén csücsülünk. Eddig nem valószínű, hogy sokan el akarnak merészkedni. Hogy valójában, ha még most lejjebb megyünk, akkor egy spirituális válságnak a lábnyomát vehetjük észre. Nagyon és nagyon és nagyon. Gyönyörű gondolat ez, a fönntartható fejlődés. Ez egy gyönyörű gondolat, ugye azt jelenti, hogy képesek vagyunk a jelenben a szükségleteinket úgy kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a következő nemzedékek alapvető szükségletének kielégítését. Ugye ez az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásához hozzátartozna. A következő nemzedékek emberi méltóságát akkor tartjuk tiszteletben, ha a szükséglet kielégítéseinkkel nem veszélyeztetjük őket. Ahol az emberi méltóság tisztelete nem evidens, az spirituális válság. Az nem erkölcsi válság, annál sokkal nagyobb probléma van. Mert még csak nem is látjuk, hogy mi az, amit nem látunk, az spirituális válság. Ezért érthetjük jól ezt a mondatot, de én szívesen áttérnék egy másik gondolatra. A másik gondolat így hangzik, fenntartó csökkenés. Ha én valamiben bízok ebben, a fenntartható fejlődésben, úgy, ahogy azt ma gondolják, én egy kicsit se hiszek. Egy megtartó csökkenésben annál inkább. A megtartó csökkenés az az, hogy belátjuk a korlátainkat, azt, hogy egy véges bolygón élünk, véges energiával, nem tudom mi, legalábbis ahogyan ahhoz tudunk mi kapcsolódni. Tehát egy megtartó csökkenés a számomra azt jelenti, hogy sokkal kevesebbel kellene tudnunk beérni. Sokkal. Csak hogy a mi világunknak a logikája egy ilyen dupla vagy semmi logika. Ugye vagy az utcára kerülünk, és vagy pedig taposunk. Ezzel kapcsolatban mondtam azt, hogy kevesebbet kellene dolgozni mindenkinek. Azért, hogy mindenki munkához jusson. Nem azért kéne kevesebbet dolgozni, hogy többet szórakozzunk, meg pihenjünk, hanem hogy mindenkinek legyen tisztességes munkája. Azért kellene kevesebbet, meg azért is, mert mégiscsak egy technikai civilizáció ezt lehetővé teszi. Kevesebbet kellene dolgozni, és lenne nagyon sok fönnmaradó időnk. A nagyon sok fönnmaradó idő rettenetes nyomást jelentene, mert gőzünk sincs, hogy mit kezdjünk vele. Halvány gőzünk sincs, ezért a fönnmaradó időt arra kellene fordítani, amire való, vagyis emberi kapcsolatoknak a fönntartására, egy család építésére, egy nagy családban való részvételre, közösségi életre, szolidaritásunknak a kifejezésére, a sajátosan minden jó szándékunk ellenére lecsúszott és nyomorult és hátrányos helyzetű embereknek a kísérésére, támogatására. Bőven lenne azt az időt hova tenni. De ki az, aki ezt meg tudja tenni? Mert ez azt jelenti, hogy jóval kevesebbel kellene tudnunk beérni, ami a szükségleteinket jelenti. Kevesebbel. Hát annak, akinek a spiritualitásnak a témája a szívében a helyére került. Mert már ahhoz, hogy a saját létét igazolja, értékesnek tartja, vagy az életét értelmesnek, ahhoz neki már nem kellene senkit legyőzni, nem kellene még több pénz, még több poz, nincs szüksége hatalomra és birtoklásra, ezekre már nincsen szüksége, mert spirituálisan a helyén van. De hogy tud valaki spirituálisan a helyére kerülni? Egy olyan családban nő föl, kis és nagy családban, amely egy közösség részeként is él, ahol a szülők megfelelő időt, energiát tudtak rá fordítani, akkor annak a gyereknek a spiritualitása a helyén tud lenni. Ezért ő nem zavarodna meg attól, hogy még több, és mennyiség, és birtoklás, és hatalom, és pénz, és nem tudom én mi. De ennek az a föltétele, hogy legyen anyukája, aki ráér, meg apukája, aki ráér, legyenek nagyszülők, akik elérhetők, és hogy a család közösséghez és közösségekhez tartozzon. Ez egy csomó idő és rengeteg energia. Ha innen nézzük, azt mondhatjuk, rengeteg munka vár ránk. Az, hogy azt mondom, hogy kevesebbet kellene dolgozni, ez az alapvető létfenntartásunkra vonatkozó munkára utal. A pénzkeresetre. Egyébként meg sokkal többet kellene dolgoznunk. A kapcsolatainkon, a közösségeinken, a szolidaritásunkon és mi egymáson. Ezért szükség lenne a fenntartó csökkenést belátnunk. Legalábbis én ezt gondolom, ez a vízióm. Hogyha ezt belátnánk, még egészen túl is élhetnénk. Tehát nem te irányítasz. Jöjjön a történet. Egy este a rendelőmben ültem, éppen egy 17 éves lány volt nálam. Kinézete miatt panaszkodott. Utálta magát. És ahogy lefestette saját magát, elszomorodtam, mert mint a legtöbb lány, nagyon csinos volt ő is. De a szégyenérzet megakadályozta abban, hogy annak is lássa magát. Az osztálytársnőihez és a divatlapokban látott manökenekhez hasonlítgatta magát, és a hasonlítgatás következtében elégedetlen volt a látvánnyal. Hogyan segíthettem rajta? Azt tudtam, hogy hiába való lenne, ha elkezdeném bizonygatni, hogy milyen szép. Ráadásul még ártanék is vele. Ha elkezdeném dicsérni, ahogy a legtöbb ember tenné, csak úgy érezné, hogy nem értem meg. Sőt, talán nem is érdekel a bánata. Ezt azért tudtam, mert az emberek már rengeteget bizonygatták ezt nekem is. És ettől én csak rosszabbul éreztem magam a bőrömben, ráadásul tudtam, hogy nem értenek meg. Úgyhogy egy percig csak ültem némán, átéltem az ő szégyenét és a saját szomorúságomat. Hogy a történet végére érjek, el kell mondanom valamit, egészen más valakinek a testével, a magaméval kapcsolatban. Mivel a hólyagom nem működik, állandóan katéter van bennem, amely a lábamhoz erősített tartályba vezet. És néha bizony megesik, hogy a katéter rosszul működik. Miközben hallgattam, ahogy ez a lány arról panaszkodik, hogy milyen csúnyának és elfogadhatatlannak érzi a küllemét, lenéztem az ölembe, és észrevettem, hogy a katéter szivárog. A nadrágomat már átáztatta a vizelet. Szégyenkezve pillantottam föl a lányra. Ő pedig lenézett, és meglátta az én átázott nadrágom. Soha életemben nem voltam ilyen zavarban. Ha bárki más, egy fiú, egy férfi, egy idősebb asszony jelenlétében történik ugyanez, talán nem éreztem volna ennyire megalázottnak magam. De egy kamaszlány előtt annyira szégyenkeztem, hogy legszívesebben elbújtam volna valahová, hogy jól kisírjam magam. A zavarom láttán a lány fölállt. Odajött hozzám, és átölelt. annyira meghatódtam, hogy hagytam, hogy segítsen, és ettől aztán egészen megnyugodtam. Persze, kénytelen voltam korábban véget vetni a beszélgetésnek, de előtte még megbeszéltük mindkettőnk közös szégyenét. Azt, hogy mindez milyen fájdalmas, meg hogy ennek a fájdalomnak egy része szükségszerű, és hogy a másik része nem. Úgyhogy ott állt két ember, illetve én ültem, aki egyszerre élte meg ugyanazt a fájdalmas érzést. Mielőtt ez bekövetkezett, a lány roppant magányosnak érezte magát, és elfogadhatatlannak a testében, és amikor én lepillantottam az átázott nadrágomra, hát hasonlóképpen éreztem magamat is. Aztán mégiscsak egymás szemébe néztünk, és átéltük a másik kiszolgáltatottságát. És abban a pillanatban a szégyennek nyoma veszett, mert tudtuk, hogy megértjük egymást. Ez volt a nem te irányítasz. Jöjjön az utolsó, az életed nem rólad szól. Haj, de durva! Mintha ellene mond a minden szép gondolatunknak. Az életed nem rólad szól. Mit is jelent ez? Hogy valaminek, valakinek, valakiknek a részeként tudjuk megélni magunkat. Erről az utóbbi időben többször szóltam, hogy de nagy dolog az a természet részeként megélni magunkat. Tehát, hogy aki tudja, hogy az élete nem róla szól, képes közösségben élni. Nem kell, hogy mindig ő róla szóljon minden, és mindent ő irányítson, és minden úgy legyen, hogy ő akarja. Ó, tud közösségi emberként is létezni. Vannak ötletei, de képes azokat háttérbe tenni. Aztán például, milyen szép ez, ahogy azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus titokzatos testének vagyunk a tagjai. Egy valódi férfi a keresztény kultúrában pontosan tudja, hogy ez micsoda nagyszerű dolog, Krisztus titokzatos testének tagjává válni. És nem ő akar a fej lenni, de még a szív sem. Kis lábujköröm. Valami, az is kell. Igen, ezt mondhatnánk család részeként, egyházközség részeként. És milyen nagy dolog az, ugye egy fiatal férfi meg akarja találni helyét a világban. Hogy egyre idősödünk, rájövünk, hogy valami részeként akarjuk megtalálni már a helyünket. Nem akarunk mindig a fő helyre ülni. Miért is akarnánk? Aztán a beavatott férfi tudja, hogy mit jelent dolgozni és szeretni. Hogy oda tudja magát adni, és képes jó értelemben nem törődni magával. Jó értelemben nem állandóan magával törődni. Hogy van élete mások számára. Igen, férfiakat látok, akik nagyon sajátosan ezt a férfi önazonosságot nem tudták elérni, vagy úton vannak, és azt lehet rajtuk látni, hogy tulajdonképpen az életüket nem adják oda, hanem elvéreznek. És az nagyon más. Az annyira torokszorító, mikor egy férfin azt látod, hogy elvérzik, és nem azt látod, hogy az életét odaadja. Az nagy különbség. Igen, hát ilyesmire valójában az képes, aki átment már ezen, azon az életében. Beavatott férfinek lenni egy életútnak, tehát hogy ezt valaki éli, nem csak a beavatásban részesült valamikor, azért az egy életútnak a második felében tárul föl. Azzal a nehézséggel szembesülünk, hogy ez az öt mondat, nem vagy annyira fontos, nem te irányítasz, meg fogsz halni, az élet nehéz, és ezek, az élet nem rólad szól, ezt valamiképpen fölfogja egy pici gyerek is. Egy általános iskolás kisfiú is fölfogja, egy serdülő is fölfogja, meg egy felnőtt is. De ezeknek a kijelentéseknek a mélységét, hát azért mégiscsak egy érett férfi kezdi valóban tudni, hogy ez mi is. Egy kisgyerek inkább ezt elszenvedi. A szülei megmondják, hogy így van. Egy serdülő lázad ez ellen. Egy ifjú ember ideálokként követi ezt. És ezeket, mint eszményeket próbálja az életében megvalósítani. Egy érett férfi meg, azt tudja, hogy ez mit jelent, ha realitás, és nem csak eszmény. Egy 25 éves fiatalember ezt eszményként éli. Egy 50 éves realitásként. Ez egészen más. Ezért ilyen értelemben a kereszténység kifejezetten felnőtt vallás. Amennyiben vallás. Kifejezetten. Ezért olyan tragikus, hogy sokaknak a kereszténységbe való beavatásuk a gyerekkor végével befejeződik. Ezért aztán a bennük élő kereszténység egy teljesen elemi, és ilyen értelemben a felnőtt ember számára elégtelen szinten reked meg. De hát egy, most vegyünk egy 8 éves kisfiút vagy kislányt. Hát persze, hogy zseniális pillanatai, meglátásai vannak, ez teljességgel rendben van. De hát például az erkölcsiség egy nagyon nyilvánvalóan fekete-fehér erkölcsiség. Hát ez a normális, mert abban az életszakaszában van. Ó, ezért, hogy mi is a kereszténység, azt fiatalon lehet érteni, mondjuk úgy valamennyire. De hogy az mi valójában, azt megélni, azt úgy, hát az felnőtt embernek a műve. Nem, a fiatalé nem tud lenni, most akármilyen elkeserítő is ez. De ahhoz, hogy egy 50 éves ember azt már mélyen tapasztalja és élje, ahhoz neki 30 évesen, meg 20 évesen azért lelkesedni kell. 15 évesen lázadnia kell ellene, mit tudom én, 6 évesen meg be lehet törődni, hogy mégiscsak úgy van, hogy az apám mondja. Tehát ezek a lépések roppant fontosak, csak. És ezért olyan nehéz, hogy a legtöbb templomba járó keresztény ember is a gyerekkori keresztény világával igyekszik a felnőtt vagy érettkori élet problémáit megoldani. Vagy életkérdésekre választ találni. Hát teljességgel nyilvánvaló, hogy elégtelenek lesznek ezek a válaszok. Egészen egyértelmű. Ezért de nagy dolog, hogy egy felnőtt ember mer padlót fogni. Ezért ugye az életközepi krízis az életnek az egyik legnagyobb lehetősége. Ott, ha azt valaki tisztességgel átszenvedi, akkor ott meg tud érni egy valódi kereszténység. Egy történet. Drága szem, néha miközben elnézlek, azt látom, hogy aggodalom suhan át az arcodon. Ez a kifejezés arról árulkodik, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, és hogy a világod kizökkent. Néha úgy érzem, az égvilágon mindent elkövetnék, hogy a fájdalmadat orvosoljam. De tudom, ez nem volna jó ötlet. A rugalmasságra minden gyereknek szüksége van, és neked még a többieknél is jobban. Rugalmasság nélkül az élet legkisebb megpróbáltatása is bénító erejűnek tűnik. Ahhoz, hogy felnőtt korodra kellő rugalmassággal rendelkezz, már gyerekkorodban meg kell tanulnod legyűrni a nehézségedet. A dolog lényege, hogy nem megkerülni kell a problémákat, hanem megtanulni együtt élni velük. A legtöbben azt szeretnék, hogy minél gyorsabban megoldódnának a problémáik, mert azok feszélyezik és elkeserítik őket. A fizikai és lelki fájdalom természeti a rajzához hozzá tartozik, hogy magára irányítja az érdeklődésünket. Mintha a fájdalom igyekezne fölhívni a figyelmünket, hogy valami nincs rendjén, amit helyre kell hozni. De ez a figyelem olyan, mintha a nyelveddel próbálnád betömni a lyukas fogad. Néha ez a figyelem csak fokozza a fájdalmat. A látómeződ beszűkül, és azt hiszed, te meg a problémád nagyobbak és fontosabbak vagytok, mint valójában. Vannak akut helyzetek, amelyek nyomban orvosolhatók. Ilyen az előbb említett lyukas fog vagy egy csonttörés. De tudod, számos nehézséggel kénytelenek vagyunk együtt élni. De hogyan élhetünk együtt olyas valamivel, ami nem fizikai vagy lelki kínt okoz? Ennek egyik módja, hogy szélesebb perspektívából próbáljuk nézni a dolgot. A zen hagyományából ismeretes az a történet, amelyben egy fiatalember olyan elviselhetetlenül szenved, hogy egyetlen nyugodt pillanata sincs. Ezért fölkeresi mesterét és segítségét kéri. A mester azt javasolja, hogy tegyen egy pohár vízbe egy evőkanál durva sót, keverje el és igya meg. A tanítvány úgy tesz, ahogy mondja, persze a víz rettenetesen sós. És most mutat a mester egy forrásra, amely közelben bugyog elő a földből, önts egy kanál sót a forrás vízbe. A tanítvány megteszi. A mester ekkor utasítja, hogy igyon egy pohárnyit a patakból, és a tanítvány észreveszi, hogy a só íze nem is észlelhető. A probléma nem a sóval van, mondja a mester. A probléma a tartállyal van. Növelned kell a tartály méretét. Mert hogy egy zen történet nem szabad utána semmit sem mondani. Ahogy átgondoltam ezt az 5 pontot, rájöttem, hogy kellene mondani most 10-et arról, hogy hogyan is ellenőrizhetnénk, hogy nagyjából hol tartunk. Hogy nézzük meg 10 tünet, hogy lehet, hogy ezt értjük, lehet, hogy mi is egyetértünk vele, lehet, hogy azt mondjuk, hogy szép gondolat, de hogy hol tartunk. 10 tünet, gyors leszek, csak hogy tudjuk magunkat tesztelni. És utána pedig a legszebb történetet elolvasom nektek. 1. Homoszexualitás. A homoszexualitás azt jelenti most a mi összefüggésünkben, hogy az illető végeláthatatlanul keresi a férfi önazonosságát, és szinte már letett róla, hogy azt magában találja meg. A homoszexualitás, amennyiben azt valaki megéli, pláne kiéli, egy vége láthatatlan kísérlet, hogy a férfire találjon ne magában, hanem egy más valakiben. És miután egyáltalán nem érjük be, hogy a férfiasságot más valakiben lássuk meg, és nem magunkban, ezért a homoszexuális életviteltől azt biztos nem kapjuk meg, amiért csináljuk. Egy nagyon együttérzésre sarkalló kísérlet, hogy valaki belépjen a férfi világba, amiben nem nyert beavatást. Egy volt, kettő. Ha valakinek folyvást, konfliktusa van a hatalommal, a tekintély személyekkel, egyetlen tekintély személy se tud megállni ő előtte. Ugye van egy kedves ismerősöm, pont ilyen, de egy nagyszerű valaki, attól még nagyszerű valaki, de pont ilyen. És azt mondja a felesége neki, te kíváncsi vagyok, hogy az utolsó férfit, akit még elfogadsz, mikor fogod megutálni. Ó, tehát aki már 10 éve, 15-20 éve arra figyelmes, hogy minden főnökében keresi a papok, mint tekintélyfigurák. Ugye egy pap se normális. Aki azt mondja, hogy egy pap se normális, azért az egy kicsit túlzás. Tehát ez volt a második pont, hogy valakinek folyton folyvást, konfliktusa van mindenféle hatalommal, tekintélyszeméllyel, hierarchiával. Na igen, hogyha valakinek eze van, ugye az körülbelül a serdülőkori fiú állapotban való megrekedés. Ott van állandóan problémánk a tekintélyfigurákkal. Az serdülőkor, nagyon fontos korszak, csak... 3. Szexualitás zavarai. Tárgyszerű, eszközszerű, élvezetközpontú és motivált szexuális magatartás. Nagyon komoly tünet. Ugye, mikor valakinek, egy férfinek, akármennyire is férfi, de a szeretet igénye nem tud kielégülni egy elégséges és megfelelő családi közegben, ezért a szeretet igény egy férfiben nagyon könnyen szexualizálódik. Hiszen annyiszor tapasztalta meg, hogy más úton hiába üzen a világnak, a világ nem elégíti ki, ezért belemegy ebbe a nagyon ösztönös világba. Azt mondja tehát, hogy akkor a szeretet igényem úgy tűnik, hogy ebben a csatornában tud valahogy mégiscsak menni, és így kapok rá valamilyen választ. Tehát eleve van egy nagy sebződés, a szeretetre nem megfelelő válasz, a szeretet igény szexualizálódik, de mert nincs megfelelő személyes válasz, egy szexualizálódott szeretetigény, hát nyilvánvalóan tárgyiasítja a partnerét. Hát, mert ahol a szeretetigényére egy személynek kellett volna válaszolnia, ott nem volt személy. Akkor ez történik. 4. Önbecsülés krónikus hiánya. Gátoltság, erőtlenség, puhaság, sodródás, passzivitás, behódolás. Mindenféle önbecsülésnek a hiánya, férfi önbecsülésnek a hiánya. Akiknek a dolgait olvastam ebben a témában, azt mondják, hogy úgy általában a ma 30 éves generáció még mindig ott topog a férfi önbecsülés ajtaja előtt, és várja, hogy valaki beeressze már őt. Jó, jó meglátás. 5. Nőies karakter. Az nem baj. Művészek között van nagyon sok nőies karakter. Nem baj. Vannak férfiak, körülbelül 10-12% nőies aggyal élnek. Férfi test, nőies agy. Nem baj. Probléma ott van, ha nőies karakter van, de hiányzik a férfiasság. Lehet nőies karakter, nőies gondolkodás, de ha a férfiasság úgy alapvetően hiányzik, szívesen ide mondanám, a férfias karakternek a hiányához krónikus erkölcstelen életvitel. Egy krónikus erkölcstelen életvitel az a férfiasságnak katasztrofális hiányára utal. Az illetőben semmi tartás nincs. Így ennyi. Ilyen kedves szavakkal vigasztalta őket. Agresszivitás. Az agresszivitás, most nagyon egyszerűen, hogy csak egy példát, mikor az a kisfiú olyan sokszor lett lenyomva, hogy végül mi más maradt neki, mint hogy azonosult az agresszorral. Azonosul az agresszorral, átlép a másik oldalra, végérvényesen elárulja a saját magában élő nyomorult kisfiút, és akkor aztán hadd szóljon. 7. Kritikátlan azonosulás a férfi világgal. Hatalom, pénz, siker, pozíció, eszmék, törvény megszállottjaként élni. A törvény megszállottjaként élni alatt azt értem, hogy farizeus az illető. Eszméknek, hatalomnak, pénznek a megszállottja, elrendezetlen férfiasság. 8. Állandó apa krízisbe rögzültség. Hogy úgy, ez az, amikor valaki 30, 40, 50, 60 évesen is keresi az apát. Még mindig keresi, és még mindig keresi. Guruk után rohangálsz. Gurul, ez a szakkifejezés. És ha oda gurult, akkor guruzik. Jó, erről nem akarok többet. 9. Nőkhöz kötöttség. Mindig egy női kar. Függés, oltalom, minden nők és nőktől. Jó. 10. Mindenféle szenvedélybetegség. Élvezet és kényelem. Ugye a szenvedélybetegség, ha innen nézzük, arról árulkodik, hogy az illető képtelen határokat tartani. Mindig előbb-utóbb úgy dönt, hogy inkább egy kicsit szeretném most jobban érezni magam. Ez volt a teszt, és akkor nézzük a legjobb történetet. Drága szem, egy szociológus és író azt mondta, tudod, a halál nem ellensége az életnek. Ha nem volna halál, fogalmunk se lenne, miről szól az élet. 10 évvel ezelőtt, hogy te megszülettél, az én életem rettenetes volt. És volt egy álmom, amely a kinyilatkoztatás erejével hatott rám. Mindez jóval a balesetem után történt, nem sokkal azután, hogy a nagyanyád elhagyott. Gyermekeim akkor kerültek főiskolára. Egyedül maradtam otthon. És a nővéremnél, aki olyan közel állt hozzám, gyógyíthatatlan agydaganat végső stádiumát diagnosztizálták. Szörnyű dráma zajlott a szívemben. Ezek után fölfekvésem keletkezett. Ez nem rendkívüli jelenség olyas valakinél, aki az egész napját egy tolószékben tölti, na de ha bekövetkezik, mindennél rémesebb. A fölfekvések egyetlen ellenszere, ha az ember nem ül tolószékbe, ezért még a tolószék által biztosított apró függetlenség érzettől is megfosztattam. Annyi felől tört rám a bánat, hogy végül orvoshoz fordultam, aki megvizsgált, majd közölte. Meghasadt. Tudom, feleltem. Ő a bőremre értette, én meg a szívemre. Túl nagy rajta a nyomás, folytatta. Továbbra is a hátsómra célozva. Tudom, hagytam helyben, csak az életemre értettem. Ekkor az orvos észrevette, hogy a seb nedvedzik. Ez rossz jel. Könnyezik, használta rá a bevett orvosi szakkifejezést. Tudom, feleltem, de én nem a sebre gondoltam. Ettől rettegtem a legjobban. Közvetlenül a balesetem után elképzeltem magam, amint elhagy mindenki, s én egyedül vagyok odahaza, ágyhoz kötötten, jó esetben egy ápolónő társaságában, aki csak azért van ott, mert megfizetik érte. Aztán az orvos utasítására pontosan ez történt. A tolószéktől megfosztva, mozdulatlanságra ítéltetve tudtam, hogy semmiféle olyan tevékenységre nem leszek képes, ami eddig életben tartott. Ráadásul hason kell feküdnöm, és várnom, amíg a seb begyógyul. Honnan tudja, hogy 30 napig fog tartani, kérdeztem. Az orvos elmagyarázta, hogy egészséges körülmények között a bőr napi 1 milliméter gyógyul. Én meg azon tűnődtem, vajon így van-e a szívvel is. Annak a gyógyulása milyen mértékegységben mérhető? Egy barna tapaszt tett a sebre. Meglep, mondtam neki, hogy leragasztja a sebet. Azt hittem, a sebnek oxigénre van szüksége a gyógyuláshoz. A fölfekvést nem kell oxigénnel gyógyítani? De igen, felelte. A seb gyógyulásához oxigénre van szükség. Az oxigén azonban a vérben van, és nem a levegőben. Mindaz, amire a sebnek a gyógyuláshoz szüksége van, már benne van a testében, magyarázta. Csupán lehetővé kell tennünk, hogy ezek a tápanyagok tegyék a dolgukat. Hazamentem, és lefeküdtem. De a seb nem gyógyult be, se 30, se 40, se 50 nap alatt. Amikor végre begyógyult, úgy több mint 2 hónap elteltével, boldog voltam, hogy visszaülhetek a tolókocsiba. Eltűnődtem, vajon hány embernek okozhat ekkora örömet, hogy tolószékbe ülhet. És ekkor a seb újra kinyílt. Kétségbe estem. Kezdődik a rémálom előről. Na és akkor összeomlottam. Végül az orvos közölte, hogy műtétre van szükség. Egy este a kórházban meglátogatott az egyik barátom. Elmondtam neki, hogy azt hiszem, hogy nem bírom tovább. A kétségbe esésem túlment már minden határon. Elhagyott a remény, nem hittem én már semmiben. Főleg abban nem, ami korábban fontos, értékes vagy szeretnivaló volt. A fájdalom elviselhetetlenségig fokozódott. És ekkor a barátom megfogta a kezem és azt mondta, ide figyelj, hogy mi a dolgod itt, a sokkal fontosabb annál, mint hogy ki vagy. Aznap éjjel álmot láttam. Azt álmodtam, hogy megjelent nálam Isten. Nem az az Isten volt, akiben hiszek, nem az, akiről a Bibliában olvasunk. Egy másik Isten volt, és amikor megszólalt, ezt mondta nekem. Neked adom a világegyetem egy darabkáját. Az a dolgot, hogy gondját viseld. És ha jónak látom, majd visszaveszem, és a te életed véget ér. Megnéztem a világegyetemnek azt a kis darabkáját, amelyet Isten megmutatott, és láttam, hogy 3 milliméter. Ez minden? Lázadozni kezdtem a személyemet ért sérelem miatt. Hát én pszichológus vagyok, könyveket írok, rádióműsort vezetek, az mind nem fontos? Persze akárhogy tiltakoztam, nem számított. A jussom így is, úgy is 3 milliméter a világegyetemből. És ezen nem változtat semmi. Ez van. Ebből az álomból azt is megtudtam, hogy rettenetes nagy felelősség gondját viselni ennek a 3 milliméternek. Isten adta felelősség. Hiába, hogy úgy éreztem, nem bírom tovább, végül is be kellett látnom, hogy előbb, igen, végül is be kellett látnom, hogy előbb kell visszaadnom azt a 3 millimétert, mintsem készen állnék. És mivel az álom idején volt egy sebem, amely milliméterenként gyógyult, tudtam, kötelességem, hogy hozzásegítsem a világegyetem rám bízott 3 milliméterét a gyógyuláshoz. Szem. Az az egyik oka, hogy békében élek önmagammal, hogy gondját viselem a világegyetem rám bízott részének. Nem tettem én se jobbá, se nagyobbá. Nem is változtattam rajta. De gondját viselem. Hogy ezeket a leveleket írom neked, az is egyik megnyilvánulása annak, hogy őrzöm a rám bízott 3 millimétert. Azt kívánom neked, Szem, amit mindenkinek kívánok, hogy épp oly világosan lássa, miről szól az élete, ahogyan én megláttam abban az álomban. A te 3 millimétered se nagy mennyiség, de szívből remélem, hogy hálás leszel és majd örülsz neki, hogy ennyi rád bízatott. Ölel papid. Ez volt akkor a beavatás 5 pontja, és most jutottunk el oda, hogy nézzük meg, mi az, ami az énnél mélyebben van az emberi lélekben. Akármilyen komplexusaink is vannak, akármi fáj és akárhogy fáj, akármennyire lehetetlennek tűnik és reménytelennek, hogy mindannyiunknak a lelkében, a sebzett énen, és akár egy nagyon nagy komplexuson túl nagyszerű, nagyszerű kincsek vannak. Egy férfi esetében 4 ilyen kincs van, és erre a 4 kincsre bármelyik férfi rátalálhat. Ott van a lélek mélyén. És csak arra vár, hogy elővegyük. És utána olyan megtermékenyíti a férfi ember életét. Mondom ezt a 4 kincset. A 4 kincs. Az egyiket úgy hívják, hogy a bennünk lakó király. A másikat a bennünk lakó harcos. A harmadik a bennünk élő mágus. A negyedik a bennünk élő szerelmes. Ha mi a nagyon személyes élettörténetünkben rá tudunk találni, az énünknél mélyebben életet és halált bőséggel adni tudó 4 archetípusra, akkor ez nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy bár bizonyos dolgokat nem kaptunk meg az apukánktól, anyukánktól, nagypapánktól, nagypapánktól, nagypapánktól, mert csak nagypapi volt, de nem volt nagyapa, attól még, ha fölfedezzük ennek a 4 archetípusnak a forrását bennünk, ott fantasztikus, fantasztikus dolgokra találunk. De az archetípusok bennünk, azok nem csak pozitívak, van nekük negatív oldala is. Ó, ezért aztán, mikor egy archetípus bennünk a maga erejével fölfakad ebben a történetben, ha most a szemléletünkkel dolgozunk, azt mondjuk, az illetőnek azért volt ez olyan hihetetlen, mélyen megrendítő álom, mert Istennek az archetípusa bejelentkezett az álomban. És ebből olyan erő fakadt egy álomból, hogy ez a nagypapa évtizedek óta annak az erejéből él. Miközben ez egy egyszerű álom. Nem megdöbbentő ez? Tolószékben él 20-valahány éve. Tök mindegy, hogy mi történt az életében. Álmodik valamit, és abból, annak egy részéből olyan erő sugárzik, hogy megvilágítja az egész életét. Ilyen ereje tud bennünk lenni annak, hogyha a személyiségünknek egy mélyebb részletegében rátalálunk valamire. Csak hogy természetesen, mert hogy az archetípusok a természetnek és a kultúrának sajátos gyermekei bennünk, ezért van mindegyiknek negatív vonatkozása és árnyéka is. Könnyen elnyer bárkit. A csillagok háborúja nagyszerű. A csillagok háborúját író George Lucas maga is elmondta, hogy mielőtt megírta volna az epizódokat, nagyon sok éveken keresztül mítoszokat olvasott. Meg is látszik a csillagok háborúján. És hogyha megnézzük, ott vannak hihetetlen erővel a férfi világnak ezek az archetípusai. Hát ott a mágus, ha, de még mennyire? Pozitív, negatív. Ha, de még micsoda erővel? A szerelmes is ott van. Hó, de hogy mennyire ott van? Ugye? Én azokat a részeket szoktam egy kicsit unni. Nem, néha már kicsit sok volt. Az már annyira archetipikus volt, hogy nekem az már nem. Kicsit kardozzanak megint. Na, ugye így eljutunk rögtön. Hát ott van benne a harcos. Hú, de mennyire ott van. És a csillagok háborújában ott van a király. És milyen érdekes, hogy a csillagok háborújának az epizódjaiban van jó és rossz harcos, jó és rossz szerelmes, van benne jó és rossz mágus, király meg szinte csak negatív van benne. Micsoda sajátos lenyomata ez a 20. század második felének. Nem úgy tűnik, hogy ott az igazi, igazi fontos karakterek, harcosok, szerelmesek és mágusok, de nem királyok. A királyok általában ott a hatalmukkal visszaélő mindenféle bizottsági elnökök, meg ilyenek. Nem? Hát láttuk. Ezért a király ős képével szeretném kezdeni. Mit hordozunk mindannyian itt férfiak? És hogy a nők milyen nagyon vágynak arra, amit minden férfi ott hordoz belül, hogy abból nyilatkozzék meg valami. Tehát, csak egy picit vissza, hogy az archetípusokból óriási energia fakad, de ha valakit egy archetípusnak a negatív, fekete oldala bekebelez, annyi neki, lásd, csillagok háborúja. Ugye ott aztán nem hány részen keresztül látjuk ennek a fejlődés történetét. Ráadásul a helyzet ennél is egy picit árnyaltabb, mert nem csak az a probléma, hogy egy archetípusnak megvan a negatív és sötét oldala is, nem csak a világos, hanem az is, hogyha valakit csak egy archetípus tart a markában, az olyan egyoldalú, hogy abba is belepusztul. Tehát egy férfi akkor jut egy valódi, mély férfi önazonosságra és önbecsülésre, ha benne valamiféle egyensúlyra és eléggé kidolgozottságra jut a király, a mágus, a harcos és a szerelmes. Ha csak az egyik, vagy csak kettő, abból mindig nagyon komoly problémák adódnak. Még akkor is, ha egyébként ő annak a pozitív vetületét élte meg. Ó, nem véletlen tehát, hogy úgy egyébként egyszerre nyűgöznek le bennünket ezek az archetípusok, másrészt pedig egyszerre rettegünk tőlük. Egyszerre mondanánk azt, hogy ó, bár csak azt én is átélném, hogy... És közben azt mondjuk, hogy Isten, ments! És át nem engedjük magunkat, át nem adjuk magunkat, messze rohanunk, mikor valami úgy kezdene a markába kaparintani onnan belülről. Ugye, mondok egy nagyon egyszerű példát, milyen sokan mondják azt, ó, egyszer úgy mélyen szerelmes tudnék lenni. Aha. És akkor az vagy, ha belepusztulsz, nincs mese, akit a szerelmes archetípusa megragadott, extázis és halál. Úgy van, ezért nagyon sokan vannak olyanok, akarva, nem akarva azt mondják, inkább lemondunk az extázisról. A halált nem kívánjuk, nem szeretjük. Hát nem így van a Shakespeare, az összes tisztességes valami. Szerelem és halál, ármány szerelem halál, és a többi. Hát nem erről szól. Szerelem és halál, ez így normális. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy valaki átadja magát, nem lehet ébbőrrel megúszni. Nem lehet. Meg lehet, valakinek sikerült. Nem lehet. Szükségünk van mind a négyre, és mind a négyből fakadó energiára. Nagyon nagy szükségünk van. Belekezdjek, van 3 perc, 4. Hogy mondjak egy egyszerű történetet, mégiscsak tudom, én azt akarjátok. Mondok egy pöttyös történetet. Ó, itt a végén. Az apáról. hogy micsoda nagy ereje van az apa figurának, apa képnek egy gyerek életében. Csütörtökönként jár egy család misére, mert valamilyen oknál fogva nem tudnak jönni vasárnap. Ennek az a következménye, hogy három kisgyerek rakoncátlankodik a csütörtöki misén, mégpedig az első padban ülnek, hogy lássanak valamit, és ne rakoncátlankodjanak annyira. Amivel azt sikerül elérni, hogy az egész templom őket figyeli, ahogy a három gyerek rakoncátlankodik, és egy anyuka van hozzájuk. Ugye ez egy lehetetlen feladat, tehát a gyerekek kúsztak, másznak a pad alatt, és minden olyasmit csinálnak, amit nem szeretek csütörtök este 6:30 között. Na és mi történik? Igen ám, de van egy kisfiú köztük, körülbelül 4-5 éves. Minden szentmise után lejön a sekrestyébe, hogy beszélgessen velem. Általában néhány mondat is elég neki, de kifejezetten szertartásszerűen, tehát a szentmise számára egy bevezetés, hogy végül a sekrestyében találkozzon a pappal. Azzal lehet valamit kezdeni, hát 5 évesen. Úgyhogy alig bírja kivárni, és hangosan megkérdezi, mikor lesz vége, mire az összes idős néni a kardjába dől, ha lenne neki. Ezért csak a kardvirágokat veszik elő. Na, mi történt? Lemegy a mise, na de ez a kisfiú már, azért vannak határok. Tehát, mikor valaki a matchboxnak a tetejével, mert ha a gumis részével üti a márványt, még hagyján, mert azért van az autón a gumi, még ha matchbox is. De hogy valaki megfordítja az ajtót, és a tetejével üti a márványt, na-na. Úgyhogy lejött a kisfiú, ártatlan szemmel rám nézett, és elkezdett velem beszélgetni. Na mondom, azért, na-na. Mondom neki, figyelj csak, azért azt tudod, hogy ez sok volt. Ez már nagyon zavaró volt. Óriási csönd, teljes kisfiú el, visszajön. Nem tudott ezzel mit kezdeni. Kapott egy határt. És hogy rám nézett, következőt kérdezi. Feri atya, nyáron lesz a születésnapom. Eljössz? És hát persze, hogy elmegyek. Hát elmegyek. De ilyen ne forduljon elő többet. Na, arra gondoltam, ezt elmondom.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a szent mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának izomsorvadásban elhunyt testvéréről. Visszaköltözik Nagy-Britanniába Henry herceg és családja. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg az Andrássy út. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Elizabeth Argemi, a barcelonai ICOF klinika ápolónője Castel Gandolfóban rövid találkozás során átadott Leó pápának egy könyvet testvéréről, Xaveri Argeminről, aki tavaly 29 évesen hunyt el izomdisztrofóbiában, tájékoztat a Vatikán News. A Szentatya augusztus 18-án az apostoli palotát elhagyva megállítatta járművét és szólt Elizabethnek, aki átnyújtotta neki a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című kötetet. A könyv Xavier tanúságtételét meséli el, aki betegsége ellenére nagyon szerette az életet és sokakat kísért, segített. Nővére szerint életének a szeretet adott értelmet, a betegség csak formálta, de nem határozta meg azt. Elizabeth elmondása szerint a pápa szeretettel hallgatta meg, és dedikációt is írt a könyvébe. Felidézte júniusi spanyolországi útját is, amelynek üzenete szerint útmutatást ad testvére örökségének folytatásához. Egybehangzó csütörtöki brit média beszámolók szerint harmadik Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége Meghan hercegnő és két gyermekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona. A két gyermeket a szülők már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve, nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb, városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3. Életkérdések. Brückner Ákos ciszterci szerzetes műsora a legfontosabb kérdésekről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
4: Megint felállt a csapat, és szeretnénk ma nagyon gyakorlatiak lenni. Ez, hogy atyád, anyádat tiszteld, hogy hosszú élet légy a földön, ez a nagyon erős számunkra segítő szempont, parancs, vagy ha parancsot most ki akarsz a szót kerülni, akkor isteni útbaigazítás legyen arra is alkalmas, hogy gyakorlati szempontot gyűjtsünk össze. Rögtön meg is kérem a kedves társaimt, itt van Levente, ismételtem, Adél. És hangosan.
5: Nóri.
4: És a Nóri, köszönjük rá, hogy Nóri, ugye? Jól mondom ezt. Akkor Isten hozott benneteket. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e arra emléketek, hogy ti próbáltok a szüleiteknek engedelmeskedni, odafigyelni rájuk, valamiképpen kapcsolatot teremteni velük, megtenni, hogy ők kérnek. Van-e erről van gyerekkori vagy későbbi emléketek? Persze lehet kamaszkor is, ami már nem egy könnyű dolog. Tehát olyasmi, hogy ezeket nem magát értő, hogy ezt megküzdötted, vagy esetleg örültél, hogy nagyon eltalálta a hangot a szüleiddel, vagy meg tudtad hódítani őket valamire. Van-e ilyen élményetek?
5: Hú, ez egy nehéz kérdés.
4: Igen, mert?
5: De hát... Biztosan de... számtalan ilyen eset van, és én nekem inkább így a kamaszkori
4: dolgokról
5: van. Igen. Eleven emlékem, hogy azért én, nekem nagyon erős véleményem van, és sajnos ez nyilvánvalóan nem mindig van összhangban a szüleimével.
4: Hát kolerikus vagy, tehát erős, akaratos
5: igen,
4: valaki
5: igen.
4: vagy, de ez nagyon jó az életben különben.
5: Hát igen, viszont ebből van néha nézeteltérésünk. Általában ilyenkor az a jó, hogy úgy tudjuk megoldani, hogyha esetleg egy kicsit már mindenki lenyugszik, és nem a temperamentumával gondolkodik, hanem tényleg az eszével. És ilyenkor nyugodtan leülünk és megbeszéljük, hogyha eszmény, ilyen van.
4: Eszmény, ez
5: de sajnos előtte azért eléggé... Igen, elég temperamentumosak vagyunk. Én is, és apukám is.
4: Kis puskapor?
5: Hát az apukámban igen, úgyhogy azért.
4: Jó. Hát akkor ez viszont hasznos dolog, mert végülis valami jól történik, mert annál nebb ez később a barátság, az összetartozás, hogyha megküzdjük az ilyen helyzeteket. És hogy az ember teljes ényével, szabad akaratával és döntés tudásával van, ugye a szabad akaratát jól használja, ez így nagyon helyes, persze. Köszönjük. És neked, Nóra?
6: Nekem van még gyerekkoromban. Hát én egyébként nem feltétlen voltam olyan gyerek, aki így nagyon-nagyon engedelmeskedik.
4: Igen.
6: És főleg azzal kapcsolatban, hogy én nem szeretem házi munkát csinálni. Igen. És emlékszem, hogy egyszer már azért kicsit idősebb voltam, általános iskolás, szerintem talán elsős láttam, amikor egyből szó nélkül megcsináltam azt a feladatot, amit kiadtak nekem, és az volt benne, hogy na, most megmutatom nekik, most lenyűgözöm őket, hogy amúgy tudok én ilyet is. És utána ez egy tök pozitív élmény volt, hogy nekik is tökre tetszett, hogy ugye ezt így csináltam.

0: És neked, Devente?
1: Nekem igazándiból egy ilyen, már mondhatjuk, hogy hagyomány van a családon belül. Hárman vagyunk testvérek, és mindig, amikor a szüleimnek valamilyen nagyobb napja van, születésnap, névnap, apák napja, anyák napja, vagy akár a házassági évfordulójuk, akkor mindig megbeszéljük a testvéreimmel, hogy korábban felkelünk, csak azért, hogy felosztuk egymás között a házat. Mit tudom én, a nővérem csinál nekik reggelit, a húgom az kitakarítja addig a nappalit, én meg addig elmegyek virágot vágni, vagy bármilyen ilyen, felosztjuk egymás között, és akkor utána, amikor felkelnek, akkor vagy az ágyba visszük nekik a reggelit, vagy pedig ahogy felkelnek, akkor úgy kapják meg ott kint.
0: Ragyogó, ragyog, amit mondasz, mind a hárman egy egész sajátosat fejeztetek ki, ilyen gazdag egy ilyen csapat beszélgetés, hogy ugye ez a testvérség, ez a terület felosztás, a szolgálat felosztás példás. Ugye a testvérnek ez egy csimborasz, egy magas fokú megérése és ajándéka is a szülőknek. Őkre biztosan büszkék, észreveszik, hogy hú, gyerekeinket jól neveltük, vagy jól ékölteltettük számukra. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon jók az ötletek, nagyon-nagyon jók. Hát akkor most arra figyeljünk egy csöppet, hogy egy olyan szöveg van előttünk, egy hittankönyv, hitünk is eltünk, hogy hogyan lehet szeretnünk a szüleinket, nagyszüleinket, erre is kitér az írás, egy olyan elbeszélés, olyan ilyen megfogalmazás, ami példaját arra, hogy így lehet szót érteni. Azt hiszem, nézzük meg, ha pedig van, jobban tudtok mondani, akkor azt is lehet megfogalmazni, de mindenképpen segítsünk gyakorlatban, és ahogy ne csak elveket mondjunk. Tessék!
2: Szeretetért szeretetet. Minél nagyobbak leszünk, annál inkább látjuk, hogy szüleink mennyi áldozatot vállalnak értünk. Ezért természetesnek tartjuk, hogy szeretetüket viszonozzuk. Bármennyire is szeretjük szüleinket, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már a saját fejünkkel gondolkodunk, és egyes kérdésekben más véleményen vagyunk, mint szüleink. Észrevesszük esetleges hibáikat is. Nehezünkre esik nekik engedelmeskednünk. Nem a gyermekkori engedetlenségről van szó. Azokról belátjuk, hogy szüleinknek volt igazuk. De mit tegyünk most, amikor úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk? Amikor nehezünkre esik az, hogy úgy bánnak velünk, mintha még kisgyerekek lennénk. Még azoknak is akadnak a téren problémái, akiknek kiskorukban semmi különösebb zökkenő nem jelentkezett. Hogyan szeressük szüleinket? Mit kíván tőlünk Isten parancsa? Tiszteld apádat és anyádat. Általános megoldás minden helyzetre nincs. Néhány jó tanácsot azonban nem árt megfogadni. Próbáld megérteni szüleidet. Gondold bele magad az ő helyzetükbe. Mit tennél te az ő helyükben? Vizsgáld felül elfogadatlanul saját véleményedet. Légy őszinte önmagadhoz. Ha egyedül nem találsz megoldást, találj alkalmat arra, hogy szüleiddel nyugodt hangon megbeszéld problémáidat. Ha így sem találsz megoldást, kérd tanácsot lelki atyádtól, nevelőidtől, esetleg olyan jó baráttól, aki, ha szükségét látja, szembe mer fordulni véleményeddel. Természetesen jobb a bajokat megelőzni. Kevesebb a probléma, ha sokszor szívesen elbeszélgetsz szüleiddel, ha szeretsz oda-haza lenni. Megfizethetetlen kincs az igazi otthon. A közös munkából is vett ki a részed. Aki úgy gondolja, hogy szüleinek kötelességük őt kiszolgálni, saját maga nem köteles segíteni, nagyon téved. Biztosan nem szereti szüleit. Ha hibát látsz szüleidben, ne ítélj, előbb próbáld megérteni őket. Inkább nézd magadba, hogy esetleg nem te váltottad-e ki azokat a magatartásodat. Gyengeségükkel, hibájukkal sose élj vissza. Mutasd meg, hogy te is szívesen vállalsz értük áldozatot. Az ő kedvükért le tudsz mondani a magad igazáról, kényelméről. Légy figyelmes irántuk, és igyekezz nekik minél több örömet szerezni. Viseld el, ha idegesek, légy türelmes irántuk. Ne felejts el szüleidért is imádkozni. Jézus Isten létére nem vonakodott engedelmeskedni Máriának és Józsefnek, az egyszerű embereknek. Jézus téged is segít az engedelmességben. Idővel a saját fejeddel kezdesz gondolkodni. Lassan rádöbbensz, hogy felelős vagy magadért, és ezután már magadnak kell saját magadat is nevelned.

0: Szüleinket természetesen még akkor is kell szeretnünk, ha már felnőttünk, ők pedig megöregedtek. Ilyenkor gyakran nekik van szükségük a mi gondoskodásunkra. Idősebb korukban viszonozzuk nekik mindazt, amit értünk tettek. Ez minden becsületes embernek kötelessége. A keresztény szeretet azonban még többre is kötelezhet. Ha úgy érezzük, hogy szüleink nem szerettek igazán, akkor is szeressük őket. A Krisztus követők elsősorban családjukban tesznek tanúságot áldozatos szeretetükről.
1: Ezt teszed neked?
0: Igen, nekem nagyon.
1: Fogadni.
0: Igen,
1: igazán,
0: teljes mértékben.
1: Már serlőknek szól így, mert ez hitünk-edünk diát, ilyen fiatal felnőtteknek szól, vagy a fele haladóknak. Tehát ez minden szava nem volt zaklató, nem volt kioktatás, hanem egy értelmes megvilágítás. Jó motivumokat, szempontot kapta, hogy hogyan viselkedj, és valószínűleg így is élsz, úgyhogy hangod is lehetett hallani, ezt szívesen olvastad most. Neked is tetszett a dél, amiket itt hallottunk?
2: Nekem is tetszett, nekem az volt nagyon érdekes az rész. Szerintem nem teljesen esik egybe az én gondolkodásommal, viszont tényleg igazat adok neki, hogy akkor is gondoskodjunk, és akkor is szeressük szüleinket, amikor már idősebbek, hogyha ők kiskorunkban nem szerettek minket. Én ezt így értelmeztem. És szerintem ez egy nagyon nehéz lehet annak, akit nem szerettek kiskorában, szeretni a saját szüleit,
1: igen,
2: amikor már idősebbek. Viszont hát ez egy nagyon nagy kihívás lehet.
1: Talán neked nem is közvetlen problémád, remélem.
2: Nem, de...
1: Viszont ilyenről én is ismerek most már többi fiatal életében, hogy egész keserű emléket hordoznak, ugye az apa túlságosan hirtelen volt, vagy letette őket, vagy nem hallgatta meg a kérésüket, nem segített, ugye ezek azért bántó dolgok, ugye. Vagy az se jó, amikor egy elválás esetén, akkor a szülők versenyen és labdát tekintik a gyereket, és próbálják túllicitálni mindenféle kényeztetéssel, hihetetlen rontás, és az is, hogyha ugye az egyik fél ugye azt se tudja, hogy ki volt az apja, ilyen is van. Hát ezek fájdalmas dolgok. Most igen, nagy szám ilyen van sajnos a társadalomban, ezt ugye rádiódásokból tudjuk, Kossuth rádiódók, ilyen hiteles beszámolói vannak időnként, nagyon megrázó ez a történet. Hát jó, hogyha erre figyelünk, és neked, Levente, mi volt a benyomásod erről?
3: Nekem a egész könyv mondani valójában azt tett a legjobban, hogy annak ellenére, hogy ránézésre ez már azért nem egy mai íromány, annak ellenére időtálló, és mind a mai nap világára is rávetíthető minden mondata, és ezáltal mi is fel tudjuk használni mindezt.
1: Hát én is házsuk érte, tulajdonképpen barátom vagy jótevém vagy, akiket én is nagyon tisztem, azok írták, úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog, és Isten nagyon nekünk sok erőt hozzá, hogy ilyeneket ne tegyünk sútba, bármikor kaphatok egy pár példányt, én is őrzök a meghallgatlakban. Az, hogy hogy kell odáig eljutni, hogy egy ilyet oda tudnánk adni, akinek ezzel segítünk, ezt nem tudom. Ez úgy vagytok beidomítva, hogy ezt nem direkt, itt csak ti tudtok segíteni egymásnak is. Ha valaki ilyen társadalomnak látjátok a vívódását, és mondjuk, hogy te ide figyelj, most a márágyalás közben valami érdekesen figyeltünk föl, tudok-e neked segíteni, ezt tudnátok tenni. Jó az ötlet? Ezt meg lehet tenni, és kérem is tőletek, mert ha ki többet kapott, többről számol el, és többet tud segíteni. Kezdetben van egy érdekes kis könyv, mi a címe?
2: A Család ima könyve.
1: Igen. A Család ima könyve, és van egy ilyen, elég vastag, ugye, nem tudom, olyan 200-300 oldal biztos van, és egy nagyon szép kis gyűjtemény, ugye, valaki egy munkatársam ajándékba hozta egyszer Budapestre, amikor könyvesboltba volt, csak csodáltam, hogy milyen finom figyelmez. Nézzük meg, kik esetben egy-két imát láttam, hogy úgy megcsillant a szemedbe, hogy ez nem egy akármilyen ima, na, nézzük meg, mik ezek a jók.
2: Igen, az első ima az otthonért.
1: Igen.
2: Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet a te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést, szeretetet. Irányítsd előjáróinkat a te akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy téged szent félelemmel tiszteljenek, a te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek. Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, és az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától. Uram, ki azt akartad, hogy a te neved dicsőítésére éljünk e helyen, küld el hozzánk segítő malasztodat, hogy oltalmazzon bennünket, és védjen, hogy ne valljuk lelkünket kárát.
1: Szép.
2: Úrunk Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre, hanem hallgasd meg a te kegyes és mindenkor szűz anyádnak könyörgését, az ő és keresztelő Szent János, Szent Péter, Szent Pál, Szent Júdás, Szent András apostoloknak és minden szenteknek közbenjárására által segíts bennünket, hiszen te tudod nehézségeinket, világ üdvözítője, ki élsz és uralkodol, az atyával mindörökkön örökké. Ámen.
1: Tetszik ez neked. Ti igen. Spontán szóimánk lehet, hogy ilyet vagy ennél jobbat is fogalmaztok, de néha jó egy ilyen mintát találni. Tehát azt mondanám, hogy a lelkismeret vizsgálata is mindig nem maga átgondolja, de mégis kell egy objektív leíráshoz ragaszkodni, hogy nehogy valamit kihagyjak, vagy a magam képére szűkítsem a világomat. De nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen gyűjtemény, mint gyűjtemény és nagy szemet nagyon kitágítja a látókörünket. Van még egy, amit látom, itt lapozgasz.
2: Igen, a serdülő fiatal imája szüleiért. Ez nagyon aktuális nekünk.
1: Jó a szemed, kiszúrtad, jó.
2: Jóságos mennyei atyám, irántam való nagy szeretetedből apát és anyát ajándékoztál nekem itt a földön. Rendelésedből és teremtő erőd által ők adtak nekem életet. Ők kereszteltettek meg, s így lehettem Isten gyermeke. Ők védtek, védenek és oltalmaznak ma is minden bajtól, veszélytől. Az élet gyakran nehéz terheket ró a vállunkra. Súlyos megpróbáltatásokat kell elviselniük. Komoly gondok nehezítik napjaikat. Uram, könyörgök hozzád apámért, anyámért. Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért, amelyeket nem nyújtottak és nyújtanak ma is. A nekem. Adj nekik erőt, buzgalmat, hogy akaratodat szívesen teljesítsék. Tartsd meg őket jó egészségben, tisztességben, becsületben. Vigasztald meg őket, ha a mindennapi élet sok gondja, baja közepette, erőt vesz rajtuk a csüggedés. Taníts meg engem is arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem. Néha előfordul, hogy valamiben ellenükre akarok tenni. Ilyenkor juttasd eszembe, hogy örök fiad is alárendelte magát itt a földön akaratodnak. Terjeszt ki védőkezedet családunk fölé, és add, hogy egyszer mindannyian találkozzunk az örök otthonban, amelyet fiad készített számunkra. Ámen.
1: Ha eszedbe jut, akkor biztos örömmel fogsz visszavonni az imádságra, és nekem is figyelsz, és ugye időnként a szüleim is mutassak be szentmisét, mert nem tudok elég hálás lenni értük, amit tettek velem vagy velünk. Ugyanakkor azt is megem, van-e ilyen élményetek, hogy a családban közösen imádkoztatok, vagy imádkoztok kisgyerekkor, vagy később? Van-e erre valamilyen benyomástok? Hogy van ez?
0: Nekem van.
1: Na,
0: mert mi általában esténként közösen imádkozunk.
1: Hú, de nagy, azért vagy te ennyire szilárd, ennyire mosolygós, ennyire kiegyensúlyozott, igen.
0: Igen, és akkor ilyenkor úgy mindig összegyűlünk egy körbe, és akkor erre mindenki szán időt, és ott vagyunk, és hálát adunk Istennek a napnak, annak a napnak, ami ott volt, meg kiemeljük, hogy mi volt jó, meg mindig kérünk valamit Istentől, aztán mindig egy mi atyánkkal zárjuk, és akkor ez ilyen nagyon szép, meg jó.
1: Olyan békivel alszol, hogy egy végtében, mint a bunda, gondolom szépen, igen. És akkor ez az édesanya, édesapa.
0: Igen, meg van még nekem három testvérem, és ők
1: Nóra,
0: is.
1: Négyen vagytok?
0: Igen,
1: már,
0: igen.
1: Csak, hogy megismerkedünk. Nóra, a másik testvéred a következik.
0: Van még egy bátyám, ő Janika.
1: Janika.
0: Egy öcsém Máté, és egy húgom Anna.
1: Hú, de kerek család, nagyon jó, igen. És együtt vagytok mindig.
0: Igen.
1: És ezt szeretitek?
0: Többnyire, ha bár valamikor már nagyon nehéz, mert én ilyenkor még általában tanulok, mikor igen, a többiek igen, elmennek lefeküdni, és akkor így ebből kiszakadni. Ezért van, hogy mondjuk egyszer-egyszer kihagyom, és csak egyedül imádkozok, vagy néha elfelejtjük, de azért többnyire igyekszünk ott lenni mindannyian.
1: És senki nem orról, hogy te nem vagy ott, mert okod van rá, és te is ugye nem menekülsz abban, vagy sorrendet követsz, igen.
0: Igen.
1: Nagyon példás. És valami van ilyen, hogy milyen helyen teszitek az alakádba valami egy kép, vagy kereszt, milyen, hogyan van ez?
0: Hát általában a nappaliban szoktuk.
1: És biztos van valami kép, vagy kereszt.
0: Van, van kereszt is, meg kép is, úgyhogy...
1: És születek eskevetési kereszt, vagy ilyesmi lehet, hogy ott van valahol.
0: Igen.
1: És akkor nagyon jó. És gyújtotok gyertyát, néha van ilyen, hogy...
0: Még nem volt erre példa. De egyébként erre még nem is gondoltam, de látom, hogy legközelebb.
1: Igen. Nagyon fokoz a bensőséget. Ugye mi a ciszterciek minden este, a komplet, a záróimádság végén, a befejezőimádság végén, mindent leoltunk, lámpát, csak a szűzanyagképet, ha megvertem minden ciszterci apátságban, a mennyben fölvett szűzanyagképét lehet látni, Zisztényben Malbestől, és akkor odafigyelünk, és akkor az, és ott egy Szálve Reginát éneklünk. Hát ezek nagyon szép dolgok, nagyon, nagyon bensőségesek. Most volt egy megrázó temetés, ugye öt gyereknek az édesapját kellett jövőszak ajánlunk, és ott is végén Szálve Reginát énekeltünk, mert hát annyira ciszter diákok három közül most is jelenik tanítványunk. Ezek nagyon megható dolgok, igen. És akkor tudtok-e még ilyeneket mondani bármelyet? Van-e valamilyen élményetek, hogy...
2: Mi nem szoktunk minden nap imádkozni így közösen. Mi az adventi időszakban ugye a gyerte gyújtásoknál az ilyen közös ima, és az mindig nagyon-nagyon meghitt. Ilyenkor ugye lekapcsoljuk a lámpákat, égnek a gyertyák, vagy gyertya, ugye attól függ, és tényleg jó dolog nagyon-nagyon közösen imádkozni.
1: Még olyan is lehetséges, hogy egy pár szomszéd, tehát ilyen hívős meg összejönnek, és így közösen rendezik, ilyen is volt. Meg olyan is volt egy kántor nálunk, egy füzet ajándékozott nagybőt elején, és abban valami olyan imádság volt, amit napra továbbadtak egymásnak is, bejegyezték a maguk saját imádságát, tehát egy ilyen, mondjuk egy, majdnem egy keresztút így közösségben, nagyon szép volt ez is, igen. Ezek nagyon jó kezdeményezések. Leventeléked, van-e valami benyomásod erről?
3: Sajnos mi sem tudunk minden nap együtt imádkozni, mert vannak olyan napok, amikor apukámnak éjszaka kell dolgoznia. Viszont, ahogy az Adél is mondta, mi is a legtöbbször a nagyobb ünnepekkor tudunk együtt lenni. A számomra a legmeghittebb nekem is az adventi időszakban. Olyankor mi is mindent lekapcsolunk, és akkor mi több gyertyát is gyújtunk, nem csak a koszorú
1: lányán,
3: amikor a negyedik vasárnapban. És szoktunk még a húsvéti időszakban is, ott inkább a hétvégéken, mert akkor ér rá úgy mindenki együtt.
1: Hú, közben engem is megmozgatnak ezek a vallomások. Ugye nálunk ugye volt valamikor egy ilyen telkünk, a látóhegy, tehát a János hegyen szemközti oldalon a Pasi templom fölötti térségben. Azt már ugye sajnos el kellett adni, de háború miatt házat se építettünk ott, de nagyon boldog éltünk, és volt egy kis faház, 303 méteres, de az szabadabb volt, mint a két szobahallas lakás. Ott minek volt egy, nekem a padlástérben a felszert igazán állni, csak úgy fölülni, az volt a tanyám, meg esetleg valamelyik öcsémet oda meghívattam. Mindenesetre amikor délbe harangoztak, följött a völgyből, Pasi térről a harangszó élesen, szépen csengőn bongon, hozamentünk a ház oldalához, ott kis egyetemista koromban még testvérekkel együtt építettünk egy kis előtéret is hozzá, és ott annak a szélében volt egy Szent Család szobor, egy ilyen szoborcsoport, és akkor ott imádkoztuk az Úr Angyalát. Hát ez felejtetlen. Aztán egy másik eset, hogy az hittanárom annak idején nagyon jóba lett a családdal, és ő aztán egy imát írt, egy megható magát is belefoglalva, amikor ugye már nagyon szorult a kapszak körülöttük, már nagyon izgalmas volt a helyzet 40-es évek ugye másik felében, és akkor ezt minden évben elmondjuk újra és újra. Az eltegeztem október 3-án, Szent Ezek kapcsolatban hangzott el, tehát egy ilyen család felajánlás, és ezt minden évben újra megtesszük. Hát ez nagyon szép. A családod sokat bővült, mert akkor aláírtuk, de hát már sok gyerek, unokák, mindenki beletartozik. de meg hát akit már Jóisten magához hívott, azt is persze megemlékezünk. Külön szoktunk az elhunytakra is imádkozni, szülőkért, testvérekért, és itt lenni, szép ez így. Tehát egy beláthatatlan sok lehetőség van itt, örök, ez most előkerült, mert nem közismert ilyenekről beszélgetni. És akkor most azt mondanám, hogy itt még a testvéreink, rokonaink, jótevőink, még egy ilyen szakasz is van, most te már régen szóltál, ezt nézzük meg, egy nagymama képét látjuk ott, érdemes ezt is átnézni. Tehát majd most egyre inkább bővítjük ezt a kört, mert még mindig csak a családnál tartottunk, hogy még van mondani valónk, igen.
3: A testvérek egymás iránti szeretete kezdetben magától értetődő. Később azonban már tudatosan kell törekednünk a szeretetre. Egymás gyarlóságait elviselni, egymásnak segíteni, örömet szerezni és megbocsátani, egymásért áldozatot vállalni, ez mind a testvéri szeretetnek a jele. De ne feledd, hogy Krisztus követésében is segítenektek kell egymást. Sokszor a nagyszülők is kiveszik részüket unokáik nevelésében. Helyettesítik, segítik a munkába járó szülőket. A nagyszülőkkel ritkábban akad a gyerekeknek nézeteltérésük. Talán azért, mert ők a gyermek legbiztosabb hátvédei, és számukra a kellemetlen döntéseket nem ők hozzák meg. Nehézséget okoz, ha a szülő és nagyszülő, illetve a két szülő közt ellentét merül fel. Ilyenkor a szereteten kívül okosságra is szükségünk van. Amennyire tőlünk telik, inkább segítsük összehangolni őket, mint hogy bármelyiket pártolva fokozzuk az ellentétet. Rokonainkon kívül nevelőinket is tisztelnünk és szeretnünk kell. Ők szüleinket segítik abban a törekvésükben, hogy becsületes felnőtt emberré váljunk. Természetes tehát, hogy szeretetüket, fáradozásukat és jó akaratukat viszonozzuk.
1: Ez a kérdés szépen van fogalmazva, de van ennek árnya oldala is, amikor két-három fiú van, kiskorú, azok mindig, mint a kiskutyák egymásra tudnak marakodni, de csak azt mondom, hogy ha ameddig ez barátságos, addig jó, de mikor már úgy bosszú van benne, vagy olyan keserűség, azt nem szabad. Tehát ameddig csak ilyen funkcionális, ilyen kis kapkodás, vagy egymás marakodás, az pláne fiúknál az jó, hogy ez van, de, és nem tudom lányomna, hogyan, ott is lehet féltékenykedni egymással, tehát ezek nem játék, ezek a dolgok, igaz? Tehát erre oda kell figyelni. Aztán ugye az időseknél pedig az szörnyű, hogyha a szülők nem tudják szabadon hagyni a fölnőtté vált gyerekeiket a házasságban, és minden túl akarnak segíteni, beleszólni, ez nagyon nehéz. Hogyha egy nagymama vagy nagypapa mindig beleszól, főként nagymama, a leányának, pláne az anyós, a menyének a dolgába, ez nagyon keserves. Erre nagyon kell uralkodni, mert az a direkt találkozás, direkt nevelés, ugye lejár, ha valaki fölnőtt lesz már a gyerekeink közül, és akkor figyelembe kell venni, hogy tisztelni kell az ő szabadságát, az ő életvitelét, az ő elgondolásait. Viszont nagyon jól lehet segíteni adott esetben, és hogyha egy papa vagy mama mencsvár tud maradni, akkor nagyon sokat tud segíteni a lányának, fiának, vagy mennyének, fejének. Hát ezeket még itt lehetne tovább ragozni, de nagyon nagy terület ez, és ha ilyen unokatestvérek közt jó a kapcsolat, hát az megint egy nagyon nagy ajándék. Nálunk egy megkökkentő dolog történt pár éve, Covid előtt, hogy a már fölnőtt leányok, vagy pedig asszonyok összetanakodtak, hogy kellene közös nyaralást találni, és egy ilyen három napra elmentünk a Balaton mellé, máskor meg a Duna mellé, vagy ide, vagy oda, leányfalura. Annyit el lehetett anyagileg is bírni, hogy két estét ott mondjuk kifizessünk, és nagyon jó helyeket találtunk, és egyszer fönn a Börzsönybe királyítani, hogy milyen nagyon szép volt ez, hát rendkívül boldog. Nem mindenki tudott ándott lenni, de volt olyan napszak, mondjuk a szombat este, amikor mindenki kijött, aki csak tudott, és megértettük egymást, és nem volt népsorolvasás, de örültek, ugye fociztak, játszottak, rohangáztak, nagyon jó dolog ez, ilyen családi összelét, együttlét. Aztán Covid vége fel, akkor meg kimentünk a Nagyrétre, ugye Budán van ott, Észak-Budán egy hatalmas Nagyrét, Hűvösölgy, végállomás nagyon közel megközelhető, hát ott megint egy nagyon szép három napot töltöttünk együtt. Ezek nagyon jó dolgok. Úgyhogy ezt megint ide hoztuk, És akkor most azt mondanám, hogy az egész mögött van egy olyan magatartási forma, amiről most itt volt csak szó, de eddig ebben nem igen, úgynevezett erény. Mi az, hogy erény, azt meg kicsit megnézzük, hogy erről beszélünk, mert ez nem szóltabban, ilyen a szóltabban, hogy erény, ezt a szót használni, vagy nem igen szót tudok használni. Nem igen, ugye? Van a szótrád, vagy erény, erényes, az még igen. Igen, jó, jó. Igen, neked is van a szótrád, igen, jó. Jó, de azért nézzük utána, itt egy szakkönyvet hoztam, és utána nézd meg az egyik erény, amit az egész hátra, ott van az engedelmesség. Meg olyan dolgot fogunk erről mindjárt mondani. Nézzük meg, mi az, hogy erény. Itt egy kicsit olvasunk be, itt van a mind a kettő elbetű, tehát nem kell sokat lapozni. Igen. Az erényekről.
0: Erények. Az erkölcsi életet nem elszigetelt egyedi cselekedetek, hanem átfogó alapmagatartások határozzák meg, melyeket a hagyomány erényeknek nevez. Arisztotelész szerint az erények az emberi létképességeinek legvégső határait jelzik. Az erények nem adnak közvetlen választ arra, hogy mi az erkölcsi jó, de arra igen, hogyan lehet erkölcsileg jól cselekedni és boldogan élni. Készségessé teszik az akaratot, hogy a megismert jót tegye. Jóvá teszik az embert, és így teljesítik az erkölcsi igazság eredeti igényét. Gyökereinél az élettel kapcsolatos alapállítottságok állnak. Ezek az alapismeretek jelzik a problémákat, és megadják az alapvető tájékozódást. A konkrét tennivalókat ebben az irányban kell keresni.
1: Köszönöm. Tehát látjuk, hogy ugye alapmagatartás, ez volt a fontos kulcs szó, azt hiszem, és ugye azt jelenti, hogy valami beágyazódik, valami szokásommá, sőt tudatos cselekvés irányomá válik, az egy nyereség. De föl lehet tenni azt a kérdést, azt az akadékos kérdést, hogy most nem korlátozza a szabadságunkat. Mert ugye az ember szabadon dönt valamit, akkor érzi, hogy ennek én ura vagyok. Ha erényt már, ha nem is rutinosan, de rendszeresen mondjuk követem, az korlátoz engem, vagy nem korlátoz?
4: Szerintem nem.
1: Nem, hát ez az, tehát ezt kell átgondolni, hogy ha én valamit elhatároztam és kialakítottam, hogy azt ismételten követem, az nem korlátoz, hanem inkább könnyebbé tesz a megtartás, mert már nem kell mindig újra dönteni, hanem van egy irányom. Tulajdonképpen, aki bejön hozzánk az iskolába, az is gondolja meg, hogy hát egyszerű, ő akart, a legtöbbször úgy jöttök be, hogy barátnők, barátok, ismeretlensége kapcsán, meg ajánlata kapcsán idejöttök, vagy a testvérek nyomán, és akkor ugye hát elvállaljátok. Aztán, ha már pár év után szorít a cipő valamivel, nem vagy megelégedve, ugye akkor mondtad, hogy hát ez most nekem nem is olyan jó. Na, de hát te akartad, akkor tarts ki benne, itt inkább a hűségnek a erénye jön elő, hogy képes vagyok valamiben megmaradni, a jóban megmaradni. Ez nem is olyan könnyű dolog. Tehát az erényesség az egy nagyon nagy ajándék, és ugye a szenteknél külön megcsodáljuk, meg is vizsgálják a szentoltársa, hogy milyen erényei voltak, mert senki sem kiváló minden orrun, mert nincsen csak Jézus Krisztus, aki mindenben ugye kerek, de viszont mindenben a maximumot tehát érte meg, de ugye mi mindjárt többé-kevés torzók is tudunk lenni, de van az egy olyan alapvető néhány tudás, amit meg lehet dicsérni, ugye? Most napokban Isten ajánlott férfi, ugye az, aki mindenkivel ki tudott jönni, soha nem beszélt sokat, nem alakoskodott, egyszerűen olyan magátéten kiegyensúlyozott volt, hogy mindenki csak csodál tudta. Temetésen tele volt a templom, meg utána a temetőnek a nagyon nagy térségében ott voltak. Tehát ezek nagyon szép, ha valakinek van ilyen jó, vagy ilyen tulajdonságai. Ezek után akkor nézzük mi az, hogy engedelmesség, ez a másik, amit ott volt a szem, igen. Akkor azt add az Adélnak oda, és dolgozzon egy csöppet.
2: Engedelmesség. Korunk jellemzője az engedelmesség, mely válsága, mely egy elszemélytelenedett társadalom és a tekintély válságának gyümölcse. Eluralkodott a tárgyilagosság etosza, a tekintélynek meggyőző okokkal megbeszélés formájában kell igazolnia magát. A parancsoló és engedelmeskedő egyaránt megbízatás tudatban él. Mindketten föl nem cserélhető felelősséggel tartoznak maguk módján.
1: Igen.
2: A hit engedelmességében a hívő félve és rettegve munkálkodik üdvösségén. Krisztusnak engedelmeskedik, aki a szenvedéstől tanult engedelmességet. Az egyház közösségben az engedelmesség az előjárók szerető tiszteletében mutatkozik meg. Ez nem zárja ki a szembenállás szabadságát, amint ezt Szent Péter és Pál vitája is bizonyítja. De mindig érvényes, hogy Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek. Az engedelmesség, mint keresztény életelv. Az Isten iránti engedelmesség megelőz minden emberi engedelmességet, és megvonja annak határait. Szabaddá tesz a totális emberi követelményekkel szemben. Isten nem korlátozza az ember szabadságát. A lehetőségek teljességéig szabadítja fel az embert. Ezért az engedelmesség nem tehet, hanem kitüntetés. A keresztény lélek imádságos és megfontolt, engedelmességgel nő bele hivatásának ígéreteibe. Elhivatottság és hűség kötődik egymáshoz. E folyamatban az életállapot visszavonhatatlan megválasztása is benne van. Minden nehézség és ellentét ellenére is megpróbál hűen engedelmeskedni, akkor is, ha oda vezetik, ahová nem akar menni. Az engedelmesség nagy lelkűséget igényel, és Isten akaratának tudatos elfogadását követeli meg. Ez a személy érettségéhez vezet azáltal, hogy megtisztítja a gondolkodásmódot. A tanítványok számára Jézus kereszthaláláig való engedelmessége, a mennyei atya szerető akaratára való ráhagyatkozása, és az a motívum, ami saját sorsunk átgondolására készteti őket. De ez csak úgy lehetséges, ha az ember az élet ajándékát a halál legyőzése misztériumának tekinti. Az engedelmesség fogadalma nyilvánossá teszi, hogy a szerzetes az evangélium rendelkezésére áll, és ébren tartja emlékezetét az engedelmességnek, mint keresztény életelvnek.
1: Köszönjük, hát egy fantasztikus dolog ez, ezt tőletek valószínűleg nem túl is eléggé távol lehet már így, az ezt meggondolom, nem tudom, hogy hogy van, ilyen családban valószínűleg kevésbé, de egy mai embernek az, hogy ő valakinek vissza, megtegye, amit kér, úgy, ha önként én akarom, akkor igen, de ha úgy elém tárják, vagy egy helyzetben ez elvárt dolog tőlem, akkor nagyon nehéz, ugye? Ez egy elszabadításnak, az túlságos liberalizmusnak, tehát a szabadosságnak ugye a következménye, az ember alig hisz abban, hogy valahogy tartozik. Gondoljuk meg, hogy itt mellettünk ebben van 700, néhány fiatal, az iskolában 740 körül, hogy hány tízezer, százezer ember van Magyarországon, kortársatok át ilyen százes számban, akik ugye soha nem hallottak arról, hogy van 10 parancsolat, van valami emberi norma, ugye minden alkalmilag és a kényszereknek vagy az érdek szerint megy. Ez egy ihetetlen becsapása a fiatalnak, ha ebben nem segítek neki. Hát ugye az egész emberiség van egy alap okmánya, egy alap alkotmánya, teremtéskönyve első 3 fejezete, vagy első 11 fejezete. Többenetesen elmondja Isten, mire teremtett bennünk, és hogyan, és mit. Mi az titka annak, hogy valóban boldog legyünk maradéktalanul. Tehát ezeket nagyon érdemes átgondolni, és remélem, hogy minden fiatal lázott, hogy ti lázani fogtok ettől az teljesen engedelmességmentes világtól, mert ugye aztán mindenki, aki most olyan hihetetlen szabados, ugye, és csak neked van igazod, vagy csak már nem rólatok van persze szó személyesen, aki nem ugye társakról sokszor, ugye meg pláne a rajtunk kívülieknél, hogy milyen lehet neki az élete, hogyha így mozog, de aztán jön egy nagyszerű kényszer, ugye, amikor munka áll, és ugye beosztott lesz, akkor egy jó kacifántus vehető mellett akkor ugyancsak megszenvedi. Tehát élni kell, fizetésre szükség van, és ugye a munkahely ugye ez megköveteli, hogy így meg úgy viselkedj, egy raplis vezető még nehezést tesz az egészet, tehát azért ez egy nem jó tanfolyam az élethez. Jobb erre eleve készülni, és nem megkunyászkodva végül kényszerből tenni valamit, hanem motiváltan önként, ameddig jó, vagy bátran ellenállni, vagy elköszönni, hogyha nem jó. Ugye ezek nagyon fontos dolgok volnának. Egyet érzek bele. Benne. De mit szólsz ezekhez?
3: Hát sajnos az a baj, hogy az atyának az igazával kell osztozkodnom, mert én is azt hiszem észre, hogy legfőképp a mi generációnkban nagyon kevés az olyan, aki tényleg odaadóan tud engedelmes lenni bárkihez. Akár feletteseihez, akár a barátaihoz. És sajnos egyre több olyan hírt lehet hallani manapság, hogy úgy gondolják, hogy az övék az egész világ, és azzal, hogy mindig a saját szabadságuknak a kiteljesítését akarják elérni, mások szabadságát korlátozzák, ezáltal saját maguknak ártanak. Tehát mindig csak azt várják el, hogy nekik legyen jó, és másokat hátrahagyva, vagy másokból táplálkozva akarnak ezen az úton végigmenni.
1: Nagyon sokat szenvedek abba, hogy látom, hogy azok a elnémult fiatal, kicsit grimaszos arccal, hogy annak van nagy szenvedése, lehet van nagy gondja, és közleg biztos sok ilyen vagy több ilyen van, hogyha egyszer leülnénk beszélgetni, mennyit lehetne segíteni. Most egyre többen jöttök így jón is, vagy beszélgetni, nagyon sokat lehet segíteni, nem azért, mint egy orákulum lennék, hanem hát annyi mindent átszenvedtem én is, az életnek a dolgait azért megosztani, meg ha egyáltalán elkezdesz beszélgetni, ennek nagyon nagy tudományos háttere van, az egész empátia és egész beszélgetés tudomány, kommunikációs dolgok, hogy ha kimondod az almacsutkát, ki is köpöd, akkor jövőn eszedbe, akkor fogsz rádöbbenni, hogy mi van benned, amikor valaki meghallgat téged, mert ritka az, hogy engem értékelően és elfogadni, és szabadon meghallgatnak. Nincs időnk, nincs erőnk se hozzá, gyakorlatunk, hogy másik odafigyeljünk. Ezek nagyon izgalmas dolgok. És azt is mondanám, hogy ugyanakkor ugyanez a kín, hogy ott van a polcunkban, meghallgatlakban, a szobában egy csomó ragyogó dolog. Most nálam éppen függ egy zsákba egy olyan könyv, amit ha megtudom, azt a férfi szólít, egy erdély származások elmond neki, hogy hát hagyjuk abba az italozást, mert tönkre megy ő is, és az anyja is, meg mindenki. Hát ez nehéz ilyenről beszélni, de lehet imádkozni, érte. És tudok adni olyan életvallomás regényt, vagy inkább leírást, életet, ami ezt gyökeresen megfogalmazza. Hát ha valaki őszre szíve, annyi intelligencia elolvas egy ilyesmit, az nagyon szíven ütheti. Mennyi mindenben lehetne segíteni ilyen serdőkori gondokban is, ilyen irodalommal. És ugye hát lehetetlen odaadni, csak, de ha kiteszem a polcra, hál' Istennek az aulába időnként, a többlet könyveimet, akkor az elviszitek majdnem 70-80%-ig. Tehát mégis van mellettek egy ilyen nyitottság. Hát ezt megosztom ilyen bizalmasan, és az egész hallgatósággal is, hogy és ha tudtok valami ötletet adni, köszönöm. És akkor mondanék az engedelmességre egy-két meghökkentő dolgot. A diák koromban már tudtam Maximilian Kolbéről, aki 40-es évek elején, ugye vértanú lett, Auschwitzban oda deportálták, ez egy minorita ferences volt, tehát a ferences világnak, családnak egyik ága minőtelek, igen. És ebben ő egy olyan a karizmát kapott, hogy egy Máriás lapot szerkesztett, és a lap az rendkívül földuzott az olvasók rétege, mert nagyon jó volt. Ez a háborús idők feszültsége lenyeket hamar lerohanták, tehát szóval nagyon megvolt a talaj arra, hogy kell ilyesmi. És már látta, hogy egyszerűen képtelen egy ilyen sokszor gépen, ilyen stencilezve, hát valamely példánatól, de ezt nem lehet végén, ez egy kicsi példánszámban jó az ilyesmi, meg nem is olyan elegáns, hogy kéne egy rotációs gépet szerezni, egy modern nyomgépet. Ment az előjárő, az a kvardiánhoz, hogy hát atyám, én tudom, hogy nem könnyű kérdezek, de hát lehetne egy ilyen gépet venni, és volna ennek rendi kerete. Szóval nézd meg, hát a ház hogyan néz ki, renoválni kell meg a tető, stb. Elhárította. Hát ő tudott engedelmeskedni, és szépen visszasatyogott. És misézett nem sokára valamelyik reggel, és a mise után egy néni odajött hozzá, egy borítik, és oda tette neki, hogy atya, ezt legyen szó, és fordítsa arra a célra, amire önnek fontos, amiben segíteni akar rajtunk, ezt fogadja el. meg se olvasta, csak átvett a borítékot, és beállt a Gvardán, az ezt kaptam, elmondta neki. A Gvardán kinyitotta, megszállt a fillére, pontosan benne volt a nyomdagép ára, véletlenül, Isten véletlennel, és akkor meg is vehette. És akkor így alakult ez ki. Hát az, aki később ugye éjségkamrába kellett befejezze a földet, de úgy kell ott is megmérgezni injekcióval, mert nem tudott meghalni. Nagyon asszony napnak a hajnalán történt ez, és roppant érdekes, hogy akik abban a bunkerben voltak, azok nem üvöltöttek, kámkodtak, hanem imádkoztak, és szeliden, békében hűntak el. Hát fantasztikus ez, igen. Hát ez az engedelmesek, vannak ilyen nagyon szép példái. Hát, de hát van egy helye is, ugye mindenképpen, ha olvassuk a Szent János búcsú, a 11. fejezetet, abban most ugye május első felében, ezek vasárnapokon ez szerepelt, a 11. fejezet az a Szent Háromságnak egy bemutatása, rendkívül mélyen. Az Atya és a Fiú között olyan fantasztikus kapcsolat van az isteni természeten belül, egyetlen az Isten, de benne nem csak tulajdonosabb, ami bennünk, hogy létezünk, meg tudunk gondolkodni, meg akarni. Istenben személyalkotó jegy, az Atya, akitől minden kiindul, a Fiú, aki mindent megtesz, az Atya mindig a Fiúra tekintettel teremt, alkot minket, és mi erre válaszolunk. És ennek a jegyében ugye az Atya és a Fiú hatalmas engedelmesség, az Atya mindig elismer a Fiának a őt hallgassátok, ugye voltak ilyen esetek. Tehát nagyon érdekes ez. És a Szentlélek még azért van, tőlük számozzon, hogy őket is összekösse, meg minket is az Istennel, és minket egymással is. Nem mond semmi újat, de ezt nagyon erősen segíti. Hát egy döbbenetes ez a mélység, hogy az ember ebbe bele tud gondolni, és egy szeretesnek ezért kellene az engedelmesség erényét komolyan venni. Hát igyekszünk is. És ez nagyon szép, hogy ugye ez egy hatalmas erő. De hát ezeket nem igen tudjuk megtárgyalni napjában, nem igen kerül elő, pedig most jó, hogy egy ilyen adásban most erre alkalmunk volt. Hát körülbelül úgy elveszik időt, hogy már nem is lehet folytatni tovább, akkor most egy hatalmas köszöntéssel megköszönjük egészet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen.
1: Dicsértessék
0: a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen.
5: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották a legfontosabb kérdésekről.
6: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
7: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz: nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta: hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
8: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: راديو. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent István király ünnepe. Úgy helyes, hogyha ebben a mai jegyzetben is őt idézzük meg, az ő alakját. Az utóbbi időben nagyon sok cikk, írás jelent meg arról, Szent István királynak hogyan sikerült államot alapítania, hogy tudta a magyar népet a keresztény Európa részévé tenni. Ezek a cikkek általában Szent István király politikai bölcsességét, széles látókörűségét emelik ki. Most mi elsősorban nem mint uralkodót állítjuk magunk elé, hanem mint keresztény embert. Ha Szent Istvánt, mint keresztény embert akarjuk jobban megismerni, akkor talán a leghelyesebb, ha Viához, Szent Imre herceghez írt intelmeiből indulunk ki. Az első, amit az intelemből fölismerhetünk, az, hogy szükség van a személyes hitre. Nem csak egy uralkodónak, hanem minden embernek. A hit azonban nem csupán az egyház tanításának az elfogadását jelenti, hanem egy személyes döntést. Utal a konstantinápolyi hitvallásra, de kiemeli az imádságnak a fontosságát. Az uralkodónak keresnie kell Isten akaratát, és segítséget kell kérni ahhoz, hogy a feladatát teljesíteni tudja. Ehhez pedig imára van szükség. A másik tulajdonság, amit kiolvashatunk az intelmekből, az erényes élet fontossága. Elsősorban a szeretetet és az irgalmat kell gyakorolni. Nagyon szépen ír erről Szent István király fiának: légy irgalmas mindenkivel szemben, aki erőszakot szenved. Lélekben soha ne feledkezzél meg arról az intelemről, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik hiány vannak a hatalomnak. Ha majd vasárnap hallgatjuk a szentírási szakaszokat, amelyeket az ünnepen felolvasnak a szentírásból, a szentmisén, akkor észrevetjük azt, hogy ezek a szentírási szakaszok, üzenetek is szorosan a hitre és a hitből fakadó cselekedetekre utalnak. Az evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus azt tanítja, hogy az egész életünket rá kell építeni a sziklára, és az a szikla pedig ő maga, a benne való hit. Szent Pál apost pedig a meggyulásról ír. Ez pedig azt jelenti, hogy fölültük magunkra az új embert. Azt az embert, aki Jézusban megújult, aki a hitből él. Kedves Mária Rádió hallgatók, az utóbbi időben nagyon sokat beszélünk a társadalmi megújulásról. Szent István király ünnepe egy üzenet számunkra, hogy a megújulást mindig önmagunkban kell kezdenünk. Egyre jobban meg kell ismerni Jézust, egyre jobban rá kell építeni az egész életünket az ő kegyelmére, az ő egyházára, mint sziklára. És akkor van esélyünk arra, hogy lelkileg megújuljunk, és a világot is szebbé, nemesebbé tegyük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
2: Hírpercek. A sugárút, amely újra rajzolta Budapestet, 150 éve nyílt meg, az Andrássy út. Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Győri Bencés gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 150 éve, 1876. augusztus 20-án nyílt meg az Andrássy út, Európa építészetileg egyik legszebb és legegységesebb sugárútja. Nem túlzás, hogy Budapest legszebb útja, tulajdonképpeni főútja az Andrássy út. A 150 éve megnyílt útvonal a korabeli Európa egyik legjelentősebb városépítészeti együttese, amely valóban felvette a versenyt előképeivel. A párizsi Champs-Élysées-vel vagy a bécsi Ringgel, írja a hely.hu. Az Andrássy út zsenialitása a szakaszolásban rejlik. A nyüzsgő világvárosi, viszonylag zárt útvonal fokozatosan vezet ki a Városligetbe úgy, hogy egyre szélesebbé válik, amivel együtt az épületek magassága is csökken. Ráadásul az utolsó szakaszon az addig zárt sorú beépítés villanegyeddé válik. Az Andrássy út a magyar és az európai historizáló építészet egyik legegységesebb városléptékű együttese, többnyire neoreneszánsz épületekkel. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videó üzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videó üzenetében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé, Páter Vértesaljai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat, a számítását.

Társaságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim, a világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Aoun elnök ismételten kifejezte háláját 14. Leó pápának és a Szentszéknek Libanon támogatására tett erőfeszítéseikért. Kifejezetten kérte őket, hogy továbbra is támogassák Beirut követeléseit, amelyek közül az első, hogy felszólítják Izraelt a június 26-án az Egyesült Államok égisze alatt aláírt keretmegállapodás feltételeinek végrehajtására. Aoun felszólította Izraelt, hogy vessen véget a napi támadásoknak, amelyek különösen a dél-libanoni civileket, infrastruktúrákat és falvakat célozzák meg, és vonuljon ki a megszállt területekről, utat nyitva a lerombolt területek újjáépítésének és a kitelepítettek visszatérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Péter Virtes Ajai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a harmadik Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus

0: minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke falkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szűzanya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőjét, köztük az alapító Lech Walesát, a Szentatya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa harmadik enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szentatya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában laborem exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini Meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végi nemzetközi nagy találkozójával. A többnapos rendezvényre mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai sikon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. II. János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen a hazájában zajló drámai események miatt, minthogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal a barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generáció mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfogyhatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amije van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagi hasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el II. János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. Benne fedezzük fel az új ember vonásait, a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. Zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Meetingen elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
1: Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra. Aztán boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett, talált egy nagyon értékeset. Erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztus, a Szent Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek, ma Mária szüleinek, Szent Antán, Szent Annának és Szent Joakimnak van a katolikus egyházban az ünnepe, ami egyúttal, hiszen nagyszülők ünnepe, a nagyszülőknek az ünnepe és az idősek napja is. Néhány gondolat az időskorról, az idős emberekről, arról, hogy mennyire nem szabadna megfeledkezni róluk. Ugyanakkor csecsemőtől az aggasztyánig természetesen ajándékként illene tekintenünk minden emberre. Itt a templomunkban, balra tőlem, az egyik legrégebbi képét láthatjuk, amit ide festettek legalábbis ebbe a templomba, egy Matthias Hanis nevű prágai származású festő, melyik az 1700-as évek második felében Szent Annát látni ezen a képen, Jézus nagyanyját a gyermek Máriával. Egy nagyszülőt, Joakimot is szokták ábrázolni, de itt csak Szent Anna képe látható gyermekével, Máriával. És jobbra tőlem ugyanennek a prágai festőnek a másik képe, itt már Mária, mint édesanyja, a gyermek Jézussal. Mit adhattak nekünk az idősek? Mit adhatnak az idősek ma is a világnak? Kedves testvérek, nagyszülők és idősek, a legnagyobb, a legtöbb, amit ajándékul kaphattunk tőlük, az idősebb emberektől, nagyszülőktől, én azt gondolom, hogy az a biztonság, a bizalom irányunkban a törődés. Úgy is mondhatnám, hogy az az érzés, hogy nem vagyunk gyökértelenek. A létük már arról beszél és arról szól, hogy tartozzunk valahova, hogy helyünk van ebben a világban, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Miattuk tapasztalhattuk meg elsőként, és legjobban talán azt az érzést is, hogy vagyunk valakik, mindig a felmenőktől elsőként, hogy nem vagyunk akárkik, hogy számítunk azzal, hogy ott álltak mögöttünk. A szüleink, nagyszüleink, a fölmenők megszületett bennünkettől egy az élet élhetőségével kapcsolatos ős bizalom, egy sajátos pozitív viszonyulás a saját létezésünkhöz, életünkhöz. Micsoda ajándéka ez az életnek, ha innen nézzük. Az a tény, hogy voltak, vagy hogy szerencsés esetben még vannak nekünk. Vagy úgy is fogalmazhatnék talán, hogy egy családban élhettünk. Micsoda áldás lehetett az, már soha se szabad a régi világot se idealizálni, de mégis, amikor még három generáció ült egy asztalnál, egymást erősítő módon, akár nagyszülők, szülők, gyerekek. Micsoda iskola is tud lenni ez. Anélkül se idealizálni nem szeretek, és nem szabad se leszólni világokat, de mégis azt gondolom, hogy sok vonatkozásban, vagy több vonatkozásban jellemző a mi mai életünkre az, és erre a mi mai világunkra az, nagyon óvatosan fogalmazok, és inkább kérdésként csak, mintha másnak nem volna értéke csak annak, ami forintosítható. Egyházunkban ez a mai megemlékezés a nagyszülőkről, a fölmenőkről, az idős emberekről mindenképpen szól arról, hogy nem csak az számít, ami forintosítható, vagy hogy legalábbis lehet egy más perspektívában, szemüvegen keresztül is látni az életet. Kérdésként fogalmazok továbbra is. Mint a kiveszőben lenne az igazi értékek, mondjuk a család iránti régi tisztelet. Vagy már sokan a mai fiatalok közül nem is tudják, hogy életüknek ezt a legfontosabb alapját, a családra gondolok, hogyan is lehetne, kellene ezt a családot megteremteni? Sokaknak talán már módjuk sincs rá, lélekben, észben, érzületben, anyagiakban akár. Amikor annak idején az unió kigondolói Adenauer, Schumann, de Gasperi egységes Európáról álmodtak, tudjuk azt, hogy akkor nem csak gazdasági közösségre gondoltak, hanem egy érték közösségre is, amely ők még így gondolták, a krisztusi tanításon alapozódva, amelyben a krisztusi tanításon alapozódva föltétlen tisztelet illeti meg a személyt, az embert. Ahol fontos, és emiatt hangsúlyozom őket, a hagyomány, a család, az idősek tisztelete is. Sokat változott a világ. Kérdésként, mintha gyűlöletjárványként terjedne az emberek között, mintha már jogot formálnánk arra is, hogy az Isten teremtette világ rendjét megváltoztassuk. A személyiség már jogai, a személyiségi jogok már odáig terjednek, hogy nem kevesen szembefordulnak azzal a renddel, ami szerint az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette meg. Nagyon sokszor kiveszőben van a tisztelet az élet iránt. Jó régen leírta Péter apostol első levelének 5. fejezetében, idézem. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben. Ugyanakkor tudjuk mindannyian, hogy mennyire nem könnyű szembe úszni az árral. Embernek lenni, embernek maradni. Egy eredeti rendszerint, eredeti hivatások szerint, mindenféle értelemben. A világunkat meghatározott divatos gondolkodási fősodor, így mondanám, tényleg, mintha mindenek fölé helyezni a személyiségi jogokat. Azt halljuk, élvezd az életet, vásárolj, fogyassz. És tudjuk, ettől erősödik a gazdaság. De gondolunk eleget arra, hogy ebbe bele is pusztulhat a világ. A legidősebbek láttak már ilyeneket, vagy legalábbis hasonlókat, hogy belepusztult a félvilág. Keressük újra és újra. keresi. Az emberiség legjobbjai keresik, azt gondolom. Hol vannak az igazi értékek? Hogyan vigyázhatunk helyes módon magunkra? Mi az, ami még szabálynak mondható? Vajon azzal, hogy a gyerekeknek igyekszünk mindent, és minden pénzzel megszerezhetőt megadni, pótolni tudjuk-e a személyes beszélgetéseket, a közösen eltöltött időt? Hagyjuk, hogy idejét múltnak tekintsük azt a családot, amiben egy férfi és egy nő szeretett közösségét tapasztalhatják meg a felnövekvő gyermekek. És hagyhatjuk-e azt, mit tehetünk ellene, hogy ne tekintsék tehernek a fiatalok az időseket? És miért? Miért van az, hogy sok fiatal szülő fölöslegesnek tekinti már a gyermeket? Tehetünk-e még valamit ellene? Vagy végképp tehetetlenek vagyunk? Ma Európában egy nő, pontatlanul fogalmazok, egy nő és egy férfi átlagosan másfél gyermeket hoz a világra. Fogyunk. A mai Európában minden harmadik gyermek házasságon kívül születik. Már minden harmadik. Persze, érthető okok miatt. De ennyire tehetetlenek vagyunk. És az úgynevezett Y-generáció, a mai 20-30 évesek, olvasom, majd 60%-a gyermek nélkül képzeli el a boldogságát, a jövőjét. Mennyire szabad együtt úsznunk a zárral? Kell-e, hogy együtt úszunk a zárral? Valóban törvényszerű? Ferenc pápa egyik idősek napjára küldött üzenetéből idézek. Ezt írta. A világ kemény megpróbáltatásokon megy át, melynek első szakasza a világjárvány váratlan és dühött vihara, amelyet a békét és a fejlődést globális szinten megakasztó háború követett. Nem véletlen, írja a pápa, hogy a háború olyan időszakban tért vissza Európába, amikor a múlt században háborút átélt nemzedék már eltűnőben van. Nem tudom, hogy igaza van, de ő így fogalmazott. Aztán így folytatja. Mélyreható változásra, megtérésre van szükségünk, amely lefegyverzi a szíveket. És lehetővé teszi mindenkinek, hogy testvért ismerjen fel a másikban. Nekünk, nagyszülőknek és időseknek pedig nagy felelősségünk van. Meg kellene tanítanunk korunk embereit, hogy ugyanolyan megértéssel és gyengédséggel tekintsenek másokra. Amilyennel mi nézünk az unokáinkra. És egy harmadik mondat még tőle. Az egyik gyümölcs, amelyet hoznunk kell, a világ őrzése. Mindannyian nagyszüleink térdéről indultunk, akik ölükben tartottak bennünket. Amit én ezt szeretnék ma mondani, és csak annyi, hogy szükség van az idősekre. Azokra is, akik talán úgy érzik, hogy elszállt fölöttük az idő. Ők már kijártak egy iskolát. Ők már tudják azt, hogy nem csak kapkodni kell. Úgy hívjuk ezt, hogy bölcsesség. Tudják azt, hogy szükség van a hűségre, mindannyiunk hűségére, helytállására. Még akkor is, ha talán lassan már ők maguk gondozáshoz szorulnak. Mindig az idősebbek dolga az, hogy továbbadjanak. Ez élet. Ből és az életben megtanult értékeket, fölfedezett tapasztalatokat, integrálható tudást. Ők már tudhatják azt, hogy melyek azok. Nem úgy van-e, hogy a fiatalok még csak találgatnak, keresik az élet rendje szerint. Tanúságot tehetnek az idősek arról is, hogy hogyan lehet helytállni nehéz időkben. Elmondhatják a fiatalabbaknak. Megmutathatják nekik. Hiszen átéltek már olyan időket, amelyek között mondjuk sokkal szerényebben éltek, de sokkal boldogabbak legalább, boldogtalanabbak azért mégse voltak, mint a maiak. Volt egy olyan kincsük, amit semmi más nem pótolhat. Ma sem, úgy gondolom. A közösség, az alapvető közösség, a család. A szüleink, a nagyszüleink, a rokonaink, az erősítő hagyományok és értékek őrzői, továbbadói voltak. És amíg vannak, akkor azok ma is. Legyen áldott az emlékük, az életük, ha vannak még nekünk, minden értünk tett erőfeszítésük is. Amen.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyjál hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogyan nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Testvériségre buzdított Erdő Péter videó üzenetében Szent István király ünnepén. A Félreértett Biblia címmel 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A Győri Bencés Gimnázium 400. tanévét nyitja meg szeptemberben. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szent István király öröksége ma is arra hív bennünket, hogy megtaláljuk egymással a közös hangot. Békességben ünnepeljünk és együtt munkálkodjunk hazánkért, fogalmazott augusztus 20-án közzétett videóüzenetében Erdő Péter bíboros prímás, írja a Magyar Kurír. Államalapító királyunk ünnepén nem csupán történelmünk egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. Arra az örökségre is tekintünk, amely évszázadok múltán is irányt mutat a magyar nemzetnek. Erdő Péter bíboros videóüzenetében hangsúlyozta. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és konstruktívan működjünk együtt mindabban, ami közös, és ami hazánkhoz köt bennünket. Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában, és mindenütt a nagyvilágon. Mert Isten valóban szeret bennünket. Hangzik el Erdő Péter bíboros ünnepi videóüzenetében. A Biblia a békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására az augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblia Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése, tájékoztat a Szeged Csanádi Egyházmegye. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. A konferencia egyik kiemelt eseményét augusztus 26-án szerdán 19 órától a Szegedi Dómban tartják. Ünnepi hangverseny keretében adják át a Joachim Glinka díjat Gottfried Szymanowski tübingeni professzornak, alexandriai Filon kutatójának, a programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem domtéri épületében. A Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanévnyitó ünnepségét tartja augusztus 30-án Győr főterén a Széchenyi téren, írja a Magyar Kurír. Az 1626-ban a Jézus Társasága által alapított intézmény várja diákjait, öreg diákjait és a térség érdeklődőit. A program 16 óra 40 perckor Barkó Ágoston igazgató köszöntőjével kezdődik, majd 17 órától ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több püspök és bencés közösségek koncelebrálásával. 18 óra 15-től tanévnyitó ünnepség következik beszédekkel, szavalatokkal, kórusművekkel. A téren 2000 széket állítanak ki. Mentőszolgálat és biztonsági szolgálat is működik. A hőségre tekintettel pedig párakapukat és vízosztást biztosítanak. Az eseményt élőben közvetíti az iskola YouTube csatornája és Facebook oldala. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, akit érettünk, vérrel verítékezett. A gecemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel.

0: elveritékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk dömissel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk dövéssel koronáztak.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarok. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez. Belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden, ami kegyelünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Amen.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.

0: Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, aki a Mária út és zarándoklat kapcsán került a látóterünkbe.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Iván Miklós vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretnék majd tanúságot tenni a hitemmel kapcsolatban, meg hát hogy hogyan is kerültem az egyház közelségébe, Szűz Mária közelségébe, és bármi másról is, amit a hallgatók érdekesnek találhatnak.
0: Hogyan és mikor került kapcsolatba Mária úttal?
1: A Mária út a számomra egy teljesen friss élmény. Tavaly kezdtem az egésznek a szervezésébe. Részt vettem egy kurzión, és az egyik ottani fogadalmam az volt, hogy akkor zarándoklatra is elmegyek, de hát mindig Isten annyit terhel ránk, amennyit csak elbírunk, úgyhogy rögtön a szervezés is a nyakamba szakadt, úgymond, és teljesen tapasztalatlanul vágtam bele az egészbe. Sok érdekes élményért, nyilván nem lehet csak pozitív az ilyen, hanem sok kudarc is volt, amiket föl kellett dolgozni, meg sok tanulság is lett belőle, hogy mit és milyen irányba kell majd másképp csinálni idén, de én úgy gondolom, hogy mindegyik az épülésemet szolgálja majd, és hát most már nagyobb bizakodásra, és talán egy icipicit nagyobb önbizalommal várom az idei szervezést, aztán végső soron úgyis majd a gondviselés lesz az, amelyik elrendezi, vagy hát igazgatja a szálakat, és sikerül amennyire csak jó, egy ilyen esemény sikerülni tud.
0: Mennyien szoktak részt venni egy ilyen zarándoklaton?
1: Az országos az több ezer főszámmal, és sok száz zarándok csoport indul, de az én szakaszom az nem Magyarországon van, hanem Kőszegtől Máriacell irányában, és az jóval kevésbé népszerű. Egyrészt a közlekedés is nehezebben megoldható, másrészt ugye az osztrákoknak, mivel ők nem Mária országának vannak kikiáltva, úgymond, nem szívügye se a Mária út, se az egyúton zarándoklat, se semmi ilyesmi, úgyhogy őket egyelőre nem vonta be senki ebbe. Aztán lehet, hogy majd az évek során, mivel ők is rengeteg zarándoklatot szerveznek csak máshova, becsatlakoznának esetleg ide is. Úgyhogy a kőszegi szakasz az néhány száz embert érint a legjobb esetben, akik közül ezen az egyúton zarándoklaton körülbelül egy olyan 20-30 fő szokott rendszeresen indulni.
0: Korosztály és nemek tekintetében milyen a megoszlás?
1: A korosztályra egyértelmű választ tudok adni. 50 pluszos az átlag életkort is úgy mondanám, tehát inkább a veterán, másokat látott, tapasztalt zarándokok szoktak indulni ezen a részen. Egyébként ez a teljes Mária úton mozgalomra jellemző, hogy főleg az idősebbek vesznek rajta részt szívesen és nagyobb számban. Nyilván jó lenne a fiatalokat is bevonni, de ez több szempontból is nehéz, ugye ők nehezebben szakítanak időt is, mert akkor még az ember rohan mindenhova. Másrészt meg nem éri őket olyan életesemény, élettapasztalat, ami esetleg tömeges zarándoklatra késztetné őket. Aztán ez, ahogy idővel változik, akkor megint az zarándoklási kedv is, meg kialakulnak olyan társaságok, amik aztán utána évről évre együtt járják ezt az utat. A nemek tekintetében szerintem a hölgyek vannak többségben, úgyhogy ez is az ő javukra szól, de ilyen téren azért nagyobb az egyenlőség.
0: Ezt a korosztályt fiatalként vezetni milyen érzés? Mert gondolom valami lelki tartalma is van az útnak.
1: Hát a lelki tartalmat azt nagyrészt ők hozzák, tehát rájuk aztán abszolút lehet számítani ilyen téren. A rózsafűrzéri mákkal közben a dicsőítés énekekkel mindennel tényleg nagyon lelkesen vesznek részt. Én leginkább az e-mailes telefonos szervezést tudom hozzáadni. Nem mondom, hogy ez a mai korban elengedhetetlen, még csak azt sem mondom, hogy könnyebb, de már mindenképpen szerves része egy zarándokla szervezésnek, hogy az ember akkor tartsa a kapcsolatot az országos csoporttal is, meg próbálja minél inkább a közlekedést, odajutást, visszajutást lebonyolítani, ez telefonálást és e-mailezést igényel, ami talán a fiataloknak könnyebben megy.
0: Vannak visszatérő zarándokok?
1: Hogyne, rengetegen. Igazából ők alkotják ezt a bázist, akik már évtizedek óta csinálják. Nem 30 éve, mert azért annyira nem régi, az az egész, de egy olyan jó 20 éve a Kőszeg Mária célszakasz az már él.
0: Meséljen arról, milyen családban nőtt fel, főként a hit szempontjából nézve.
1: Mondhatni, nagyon klasszikus családmodellben nőttem fel. Apuka, anyuka és ketten voltunk, bátyámmal testvérek. Számomra nem volt úgymond sohasem kérdőjeles az, hogy a felsőbb hatalmak léteznek, mert már a hittanórán szívtam magamba ezt a spiritualitást, és kézzelfogható tényként kezeltem mindent, amit a római katolikus egyház mondott. Aztán később már talán egy picit el is távolodtam, talán egy picit jobban meg is oszlott a figyelmem, és akkor már csak úgy Istenre koncentráltam, és az egyházképem az igen összezsúrodott. Tehát továbbra is valóságként mindennaposan éreztem, hogy Isten a tenyérén hordoz, de a templomba járás vagy az egyházi ünnepek már nem jelentettek nekem annyit, mint régebben. Nem is voltam annyira aktív tagja az egyházközösségnek, és ez amikor visszaköltöztem Kőszegre, egy kisvárosba, akkor változott meg gyökeresen, kaptunk egy rendkívül jó papot, Kirner Zoltán atyát, aki hát újraélesztette a kőszegi egyházi életet, és rengeteg programmal, meg hát tényleg egy olyan jósággal, olyan szervezőkészséggel és következetességgel terelgette a nyáját, hogy abba egyszerűen nem lehetett nem besötlakozni, és rengeteg olyan pozitív élményt és megerősítést adott, hogy nem csak Isten, hanem Istennek a földi vonulata, a földi aspektusa is egy nagyon jó élményt tud adni. Úgyhogy egy topzódó egyházi élet van Kőszegen, és minden programján élmény részt venni, nem is szeretnénk kimaradni belőle. És ennek az egyik része csak a Mári úti zarándoklat, de emellett még rengeteg más mindent csinálunk. Óvismisékre járunk, ilyen társas játékozásokat tartunk, meg hát tényleg, amiben csak tudunk, segítünk a plébániának is.
0: A magánélete hogyan alakult?
1: Ezt nehéz néhány szóval jellemezni. Semmi extra nem volt benne, semmi extra fordulat. Azt tudni kell, hogy nejemmel nem sikerült a gyermekáldás nagyon sokáig, úgyhogy örökbefogadás mellett döntöttünk, amit aztán abszolút nem bántunk meg. Most már 8 hónapra van nálunk az örökbefogadott kisfiunk Tamás, és hát így, hogy egy család lettünk, nyilván másra és máshogy priorizál az ember teendőket, meg lehetőségeket is. A hitéletbe őt is abszolút bevonjuk, már az említett óvismiséken is mindig ott van nagyon szívesen. Ugyanakkor a szabadidő az hát jelentősen összezsugorodott, úgyhogy azt legalábbis érdemesebb értelmesen kihasználni. Úgyhogy amikor csak tudjuk, akkor vele vagyunk, és visszük mindenféle programokra, amiket nagyon élvez. Most például Budapestre látogattunk föl, élete első vonatozása. Hát a tömegközlekedést is nagyon élvezi. Ez a nyüzsgő város, ez úgy látszik, hogy most még lenyűgözi. Mondjuk engem is lenyűgözött az egyetemista éveim alatt, de aztán ez már elmúlt.
0: Hogyan fogadták el, hogy nem lehet mély szerinti gyermekük?
1: Eleinte ez azért nehéz volt természetesen, főleg, hogy az ember mondjuk kivonja magát az emberiség genetikai vonalából, de aztán az első napokban már éreztem, hogy ő lesz a mi gyermekünk, aki független attól, hogy most honnan jött, milyen sorsa volt ezelőtt, saját magaménak fogom tekinteti, a mosolyaival, a visszajelzéseivel mindazt megad, amit bárkinek a vér szerint egy gyereke meg tud adni. És tényleg néhány hét múlva már látni lehetett a saját legrosszabb szokásaimat benne tükröződni, akár az asztal melletti viselkedéssel, akár a szaladgálva elvéssel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden visszajelzése olyan, mint egy vérszerinti gyereke, és innentől kezdve meg már nem az a fontos, hogy akkor most milyen gének dolgoznak benne, hanem az, hogy miket tanulunk el egymástól.
0: A környezet, család hogyan fogadta az örökbefogadást?
1: Nagyon-nagyon jól fogadták. Ők is ugye már szurkoltak nekünk régóta, aztán nem lett gyümölcse annak a projektnek, asszisztált reprodukcióba is részt vettünk. Akkor már azért szorítottak nekünk, hogy az örökbefogadás legalább jól menjen, és hát az viszont nagyon jól ment.
0: Volt valami vágyuk a korát, nemét illetően? Illetve milyen hosszan várakoztak rá?
1: Ez is egy érdekes vonulata a mai világnak különben. Nagyon rossz sorsú gyerekek vannak, akiket hát adminisztrációs torlódás, jogi ellehetetlenítések, meg elsősorban a tegyesznek a munkaerő hiánya miatt igen rossz sorsuk van, és az ő sorsuk az nem rendeződik rövid idő alatt. Tehát olyan felhalmozódás van ott az elmaradt munkákban, amin mindenképpen segíteni kellene. Ezzel kezdték nekünk, hogy milyen gyereket szeretnénk, mi mondtuk, hogy egészségeset, és mondták, hogy na, arra az egyre ne is számítsunk, mert hogyha az ember ilyen kitételt tesz, hogy csak teljesen egészséges gyermeket szeretne, akkor 5 plusz évig várakozhat, úgyhogy nyilván egy csomó mindent el kell engedni, van egy ilyen jó nagy x-elős táblázat, hogy mi az, amit az ember elfogad, mi az, amit nem. Például szülői öröklődő genetikai betegségek, ilyen-olyan testi-szellemi fogyatékosságok, droghasználó szülők, és a többi, és a többi. Egy ilyen nagyon húzós listán kell végigmenni, és mi alapvetően elfogadóak voltunk sok mindennel szemben, itt a származást is természetesen meg kell említeni. Egy év múlva kaptunk egy gyermeket, aki teljesen egészséges volt, és hát rettentő zabálni való tündéri aranyos kisfiú. A nevelőszülőnél volt végig, úgyhogy maximálisan jó háttérrel érkezett, tehát napi rendje volt, meg gyönyörűen evett, ivott, aludt, úgyhogy innentől csak elrontani tudtuk, és nekünk kellett igazából belenőni ebbe a szerepbe, amit hát most arra már azért összehoztunk, és az eleje sem volt különösebben húzós. Nem mondom, hogy zökkenőmentesen ment, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól összeházottunk.
0: Mennyire volt fontos szempont, hogy hívőpárt válasszon?
1: Nem volt különösebben fontos. Természetesen voltak korábbi kapcsolataim is. Én úgy mondanám inkább, hogy jó embert akartam választani, nem feltétlenül vallásos embert, és így is történt. A feleségem ő nem volt megkeresztelkedve, amikor polgári házasságot kötöttünk, és talán egy kicsit rajtam keresztül kezdett el vonzódni az Istenhit felé, és szintén nagyrészt kéneratjának köszönhetően is, úgyhogy nem olyan régen egyházilag is összeházasodtunk, ő megkeresztelkedett, volt a kurzión is, szóval egy ilyen gyors talpalóban vett részt. Az elmúlt éveket pillanatok alatt behozta, és most már ő is istenhívő ember.
0: A kurzílóban milyen ajándékokat kapott, hogy a végén ilyen fontos elhatározást tett?
1: Elérkeztünk akkor a legnehezebb kérdéshez. Ha ezt én most elkezdeném sorolni, akkor lehet, hogy ebből nem egy 20 perces interjú lenne. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Egy aktív, élő egyházképet kaptam, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Tehát ugyanazok az emberek, akik mellett korábban elsétáltam esetleg az utcán, a postán, a boltban, ugyanazokkal az emberekkel a kurzión találkozva le tudtuk vetkőzni azokat a gátlásokat, amiket a modern társadalom ránk kényszerít, hogy minden mögötte szándékot kell nézni, az ember tüskéket növeszt kifelé, és el kell titkolni a véleményünket, nem lehet nyíltan segíteni a másikon, mert akkor azt gyengeségnek érzik, kihasználják, eltapossák, és a többi, hanem az ember úgy lehetett önmaga, hogy csak még több pozitívat kapott vissza. Tehát le lehetett vetkőzni minden olyan társadalmi burkot, ami meggátol minket abban szerintem, hogy Isten felé kiteljesedjünk. Úgyhogy a kurzió azt ezt adta nekem, és az a három nap az megalapozott egy olyan további életet, hogy tudok mások felé teljesen a legjobb énemet nyújtva viszonyulni mindenféle rossz gondolatok, vagy mindenféle félelem nélkül, hogy engem emiatt esetleg itt a földön valamilyen sérelem érne, hogy segíteni próbálok, vagy ehhez hasonlok.
0: A Mária út melletti fogadalmon túl hogyan éli azóta a napjait?
1: Boldogabban, sokkal szabadabban. Hát például nem kell percekig gondolkoznom, hogy valakinek segítsek-e egy problémája kapcsán, vagy akár azonnal egy pillanatos döntések alatt is, hogy lehajoljak és fölvegyem az elgurult értéktárgyát. Most ez egy ilyen nagyon szűk példa, de ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, hogyha valakinek leesett a mobiltelefonja, vagy ilyesmi, akkor inkább az ember nem ugrott oda értene, vagy ezt így ég, hogy el akarom lopni. Most egy másodpercig sem kell gondolkoznom, mert lehajolom, fölveszem és odaadom, és látom, hogy ez rajtuk is úgy tükröződik vissza, hogy jé, ilyet is lehet. És hogyha nincsen az emberben ez a gátlás, hanem egy ilyen szabadabb életet él, akkor sokkal több boldog pillanat éri, sokkal többször mosolyog rá az Isten, úgymond. Tehát nyilván, hogyha korábban elszalasztott az ember egy ilyen alkalmat a segítségnyújtásra, akkor utána órákig ezen rágta magát, hogy jaj, de hát miért nem mertem fölvállalni ezt, miért nem mertem segíteni itt-ott-amot. Na most azóta ilyen nincsen.
0: A kurzíló elvégzése után alakult kis csoport?
1: Igen. Eleinte úgy voltam vele, hogy hát én rengeteg idő azért eljárni, egy órás összejövetel, nem biztos, hogy azt akarom hallgatni, amit majd ott mondanak, szóval még akkor is voltak bennem kételyek. Aztán elmentem az elsőre, is jó volt, elmentem a másodikra, és az is nagyon jó volt, nem mentem el a harmadikra, és hiányzott. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor csak tudok, akkor ott vagyok.
0: Milyen szerepet játszik az életében a szűzanya?
1: Máriát így nem különíteném, általában véve az isteni gondviseléstől, Tehát nem úgy szokott lenni velem, hogy na, akkor most Szűz Máriához imádkozok ezért, a Jóistenhez imádkozok azért, Jézushoz imádkozok azért, hanem úgy egyszerűen csak egy homogén része annak, hogy mennyi minden jó ér, vagy jó érhet még az elkövetkezendő éveimben.
0: Kinek tartja őt az életében?
1: Mindenképpen egy olyan személy, aki az én sorsomat elsődleges fontosságúnak tartja. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ha bármiben hiány szenvedek, akkor tudom, hogy rá számíthatok. Vagy hogyha bármi miatt szomorú lennék, akkor ő megért.
0: Otthon szoktak közösen imádkozni?
1: Hogyne, most már hármasban imádkozunk minden este. Az én Istenem, jó Istenem lesukódik már a szemem kezdetű. Nagyon rövid éjszaka imádságot, három sor az egész, és minden benne van.
0: Vágynak a hitben való közös növekedésre?
1: Ez nem lesz nehéz, sőt remélem, hogy magától értetődően meg fog történni.
0: A Szentírás ismeretével, olvasásával hogyan áll? Van kedvenc része?
1: Még régebben olvastam főleg. Most már képes Bibliát nézegetünk. Az én kedvencem az a tékozló fiúnak a története. Egy kicsit minden benne van szerintem, amiről a katolikus egyház és az Isten hit szól. Szóval benne van nyilván maga a tékozló fiú, aki hibázik, de ezt fölismeri, és aztán visszatér a megbocsátásért, fölül kerekedve a büszkeségén és a félelmeim. Meg benne van a hű fiúnak a története, aki én úgy gondolom, hogy mi vagyunk, akik lehetőleg mindig is Isten útját járták, és meg kell értenünk, hogy egyeseknek csak ez az utolsó pillanatban adatik meg, és hogy ezzel nincsen semmi baj. És ott van ugye az atya, aki viszont azt mondja, hogy te mindig velem voltál, és mindenem a tiéd. Ezt mondja ugye a hű fiúnak. És hogyha Isten ezt mondja nekünk, az emberiségnek, akkor ez nagyon sokat jelent. Nem kell féltékenynek lennünk a tékozló fiúra, mert minden a miénk.
0: Még arról nem kérdeztem, milyen pályát választott, mivel foglalkozik?
1: Mikrobiológus vagyok, az orvosin végeztem, és hát ez életemnek egy kis részét tölti csak ki, emellett nagyjából minden érdekel, úgyhogy ez az egyik kedvenc tevékenységem, hogy utána nézek dolgoknak, és kitanulok egy-egy fortét vagy szakmát. Asztalosként tevékenykedem emellett. Nagyon sok minden mást is szeretek csinálni, kedvenc hobbim a társasjátékozás, természetjárás, és az olvasást is nagyon fontosnak tartom. Főleg sci-fi és fantasy irodalmat olvasok, de hát a mai változó világunkban nem árt, hogyha az ember olvas egy-két antiutopisztikus könyvet, és akkor jobban átértékeli a fogyasztói társadalmat, meg úgy általában véve a földnek a kizsigerelését. Most egy nagyon központi témáján a vallásnak is a teremtésvédelem, úgyhogy ez jól összecseng azzal, hogy az ember elmegy egy zarándoklatra, és hogy gyönyörködik a teremtésben, és talán jobban meg is becsüli.
0: Mit tesznek otthon a teremtésvédelemért?
1: Mi egy ilyen nagyon rurális területen élünk, úgyhogy furt kút van, és az áramon és az interneten kívül semmilyen közmű. Sokkal kevesebb szemetet termel ember az egyébként, hogyha tud komposztálni. Azt mindenkinek ajánlom, aki megteheti. Különben Budapesten is vannak közösségi komposztálók, le lehet oda hordani a zöld hulladékot, és akkor rögtön harmad annyi szemét van, mint egyébként.
0: Milyen vágyai vannak? Hogy képzeli az életének további folyását? Mit szeretne elérni?
1: Elérni igazából semmit az üdvözülésen kívül, úgyhogy nincsenek különféle világmegváltó terveim, de egy ilyen tisztességes családi élet, amiben átadhatom az értékrendemet a következő generációnak, az bőven elég lesz nekem.
0: Mit tudná átadni a hallgatóknak abból, ami fontos az életében?
1: Talán az, hogy az emberi kapcsolatokra nagyon oda kell figyelni, és lehet emberiséghez méltó életet élni még itt a Földön is. Én nem gondolom úgy, hogy ez csak a földi sírolom hely, ahol az egyetlen célunk az, hogy ezt valahogy átviseljük és üdvözöljünk. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehet teremteni azokat a méltó körülményeket, amire a Jóisten majd büszke lesz, és akkor nem mondom, hogy egy földi mennyország jön el, de mindenképpen boldogabb életet tudna élni az emberiség.
0: A Mária útra visszatérve, hogyan kezd neki az ember egy ilyen projektnek?
1: A Mária út szervezésével kapcsolatban is nagyon jó alapokat és nagyon jó segítséget kaptam. Ugye közel két évtizede akkor már Vejgő Zsuzsanna volt az, aki szervezte a határon túli szakaszokat, de hát ő most már csak a túrát, magát, az utat vállalja. Rengeteg telefonszámot kaptam, zéró e-mail címet, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért elég sok idő elment, mire nagyjából össze tudtam csördíteni az embereket. Nehéz különben megszólítani az idegeneket, én úgy érzem, tehát sokkal könnyebb ismerősök révén, családtagok révén, barátok révén, munkatársak révén is bevonni bárkit az arándoklatra, mint névtelenül, ismeretlenül. Hogyha esetleg önök között is nyilván vannak zarándokok, akkor tudják, hogy a személyes felkeresés, a személyes kisugárzás az az, amivel mást is rá lehet venni a zarándoklatra, aki még csak most kezdené el, és nem pedig az, hogy írok egy jó kis plakátot, aztán kirakok egy e-mail címet, és várom, hogy az emberek akkor most maguktól úgy döntsenek,

0: ők tudnák végigkísérni az zarándokokat. És az is fontos tanulság, hogy az ember bármit is próbálkozik, a gondviselésre mindig kétszer annyit lehet számítani, ez elmúlt egy úton zarándoklatban is pontosan így volt, mert a Mária cél legutolsó szakaszra egyáltalán nem volt jelentkező, oda már fuvart is lehetetlen szervezni jóformán, és akkor derült ki, hogy Lloyd atyával a kőszegszerdahelyi zarándoklat 40 plusz fővel busszal megy pont aznap, szóval az ember akármit is próbálkozik, Isten lesz majd az, aki megoldja a problémákat.
1: Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Sokan a Magyar Televízió legendás műsorvezetőjeként ismerik. Nevéhez fűződik a Híradó, az Aktuális, a Záróra, a Napkelte vagy a Jani házhoz megy. Pályája során államfőkkel, tudósokkal, egyházi vezetőkkel és hétköznapi emberekkel egyaránt beszélgetett, miközben a hiteles, nyugodt és felkészült újságírás egyik meghatározó alakjává vált Magyarországon. Vendégünk Bethlen János, Prima Primissima díjas újságíró, szerkesztő, műsorvezető, akivel pályájáról, emlékezetes találkozásairól, az újságírás felelősségéről Prontvai Vera beszélgetett.
2: Ha jól tudom, akkor az 1980-as évek vége felé kezdett el televíziózni, de 20 évvel korábban rádiózni.
3: Rádió külföldi adásainál dolgoztam. Ott kezdtem diákkoromban olasz szekcióban, tehát az olasz nyelvű adásokban készítettem kis riportocskákat. Akkor már, amikor végeztem, akkor a hírszerkesztőségben maszekolgattam, mint a hetente egyszer-kétszer, már nem emlékszem, és oda is kerültem a egyetem után. Én nemzetközi szakra jártam, úgy oda kerültem a rádió külföldi adásaihoz, ahol amúgy is dolgozgattam az egyetem alatt. Fél év múlva hívtak a Népszabadsághoz, de akkor már nem akartam. Én tudtam, hogy akkor a fontos dolgokban hazudni kell, vagy legalábbis nem szabad az igazat elmondani, és akkor már nem akartam menni. Elmentem a beszélgetésre, ott a külpolitikai rovat vezetőivel beszélgettem, és nem mentem oda át. Hát udvarias voltam, nem azt mondtam neki, hogy azért, mert maguk hazudnak, de volt egy ilyen, képzelje, volt egy ilyen, hogy azt mondta nekem, hogy itt szabadság van a rovatban, tehát itt mindenki azt mondta, amit akar. A labban a párt véleményét kell képviselni. Mondom, nem lehetne fordítva, mert én szívesen képviselném a párt véleményét itt a szerkesztőségben. Én azt mondtam, hogy ebben hozzám olyan jókodtan a rádió külföldi adásainál, hogy én nem akarok onnan most elmenni, ez hálatlanság lenne. És akkor ott is maradtam egészen hosszú ideig, tehát egészen a rendszerváltásig.
2: Hát 20 évet.
3: Hát még, hogy is volt ez, 69-89, de hát még ott voltam, tulajdonképpen 94-ig ott voltam állásban. A rendszerváltásnál főszerkesztő lettem.
2: Igen.
3: De mi hamar lemondtam, mert mindegy, hogy miért, mert én nem akartam, hogy főszerkesztő lenni soha életemben. Nem akartam is semmi ilyesmit, hogy se főnök elleni semminek, se kitüntetésnek nem akartam se. Én soha ilyet nem akartam. De amikor engem választottak ki arra 2007-ben, ha jól emlékszem, hogy volt a Város Misszió nevű kezdeményezés,
2: igen,
3: ahol 5 bíborossal és egy érsekkel én beszélgessek a végén a Szent István Bazilika szentélyében, nekik azt mondtam, hogy én mikor kérdeztek, hogy valamit, hogy mondjak valamit, és akkor ezt mondtam, hogy én nem akartam semminek, a főnök elleni senkinek semmi kitüntetni, soha nem akartam semmi ilyesmit, de azt kérdezik volna, hogy ezt akarom, akkor azt mondtam, hogy ezt igen. Barátaimnak mondták közös ismerősök, hogy fölhívták, hogy képzel a Jani, megtért. És följött engem, hogy...
2: És megtért?
3: Hát nem tértem meg, de ez történt, amit mondtam, de... Ezt úgy értették, mert érezték benne, ha valami őszintességet éreztek benne, meg a taps, nem tudom, ezt úgy értették.
4: A Városmisszióban érintett 5 főpásztor kerekasztal beszélgetése egy ismert újságíróval. Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent főpásztorokat. Most a Városmissziók időbeliségé szerint sorolom fel a nevüket. Christoph Schönborn bíborost, bécsi érseket. André Ventroa párizsi érseket, José da Cruz Policarpo bíborost, lisszaboni pátriárkát, Gottfried Daniels bíboros urat, Melinész brüsszeli érsekét, és az 5. városmissziós helyszín képviseletében a házigazdát, Erdő Péter bíborost, primást, Esztergom budapesti érseket. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük körökben azt az embert, aki vezetni fogja a beszélgetést, és aki azt mondta, hogy nem mutathatom be, tehát azt mondom, hogy Bethlen Jánost.
5: Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek, és hogy milyen nagy örömmel készültem én erre, és milyen nagy örömmel vagyok itt. De ez nem fog megakadályozni abban, hogy provokáljam önöket barátsággal. Itt a városban az ember kimegy az utcára, és rengeteg ajánlatot kap. Akárhova megyünk, akár merre nézünk, akármit nyitunk ki, akármilyen újságot, akármilyen készüléket kapcsolunk be, csupa ajánlat. Azt fogom önöktől tudakolni ebben az egy órában, hogy mi az önök ajánlata. Hogy egybe tudjuk vetni azzal a sok ajánlattal, amit kapunk.

0: záróra, napkelte, híradó, aktuális, nagyon sok műsort vezetett. Mindig az volt az érzésem, de nem csak az enyém, hanem mindenki, aki nézte ezeket a műsorokat, hogy soha nem lehetett tudni azt, hogy ön éppen mit gondol. Tehát ugye a televízióban látni lehet a műsorvezető arcát. Nem lehetett leolvasni, hogy tulajdonképpen kivel szimpatizál, kivel nem szimpatizál, egyetért, nem ért egyet. Erre mennyire kellett tudatosan figyelnie, vagy mennyire eredt a saját stílusából?
1: Nagyon tudatosan kellett figyelni, egyáltalán nem ilyen vagyok. Én impulzív vagyok tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy hát ennyire világos, én ezt így látom, hát ez annyira világos, hogy ezt nem értik meg, és azt én úgy érzem, mintha érvekkel ezt el lehetne dönteni, és hogy elmondom az érveket, akkor ez világos lesz, és a másik is megérti. Én ilyen volnék, hogy képes volnék erre. Nekem ez egyáltalán nem természetes, de ez becsületbeli kérdés volt egyszerűen, hogy én nekem voltak szimpátiáim, de azt gondoltam, hogy olyat kell csinálni, amilyet egy másik csinálna, akinek más szimpátiái vannak, de tudja, hogy az visszaérés lenne, hogyha az menne a műsorba.
0: Ehhez képest ma hol tart az újságírás?
1: Na, mint egy más világban egyébként. Azt gondolom, hogy azért a köztelevízióban ma is ez lenne a feladat. Lehet olyan emberekkel is dolgozni, akik véleményt mondanak, de akkor viszont a többféle is kell. De alapjában véve a magának, az adónak nem szabad, tehát ilyen ezekben a vitatott dolgokban nem szabad egy oldalon állnia, mert ez mindenki. Tehát az mindenkinek a pénzéből csinálják, hogy képzelik azt, hogy az egyik oldalt reklámozzák, a másikat meg pocskondiázzák, hát azért. Tehát amikor én oda kerültem úgy, hogy egy külsősként, tehát hogy egy-egy műsorra 89-ben, úgy én azt láttam, hogy mindenki színészkedik oda benn. De ezt már előtte is úgy láttam, óvatosnak kell lenni, meg kell hatszor gondolni, hogy mit mondanak, mert baj lehet belőle, utána meg az volt, hogy hát most jön a rendszerváltás, meg minden más, és akkor én meg azelőtt, ugye már, hogy ők azelőtt, ugye mégiscsak az előző rendszernek az emberei voltak, még akkor is, hogyha fejlődtek, és ők is haladtak, és ők még nyomták is előre a dolgokat néha. Tehát, de azért mégiscsak volt bennük egy ilyesmi, amit miatt valamit magukból el kellett titkolni. Vagy úgy érezték. És én meg úgy éreztem, hogy nem, nekem semmi titkolni valom nincs. És emiatt én természetesen viselkedtem, ami nem bizonyos kritikus helyzetekben nem jó, mert elszalad. Elszalad az emberrel a ló. Ez kevés ilyen helyzet volt, de volt ilyen, és azt elrontam, nem tudtam aludni utána napokig, szóval lejátszottam 6-szor úgy, mintha jól lett volna magam.
0: Most milyen irányba megy a média?
1: Az egy olyan más világ volt, amikor egyetlen egy televízió volt, és azt is nézték, most már minden a televízión kívül is minden, az én lányom nem néz televíziót.
0: Hát persze, amikor osztályunk már máshonnan tájékozott.
1: És majd ő megmondja, hogy ő mit akar, és mikor, miért kell neki megszerkesszék. És tehát egész más világ van, másrészt meg televízióból is sok van. Tehát hogyha ez nem véletlenül van úgy, hogy Amerikában, amikor földi adóból kevés volt még, és még a kábel tévé még nem volt, akkor a híreket, az országos nemzetközi híreket három darab csatorna, ABC, NBC, CBS szolgáltatta. És volt, még ma is megvan az a hatóság, amelyik felügyelte, hogy ezek rendesen működnek-e. És elő volt neki írva, hogy nem lehetnek részrehajlóak. És hogyha azok lettek volna, elveszik tőlük a licencet. És akkor Amerikában mondjuk a 60-as, 70-es években, de még a 80-as években, legalább az első felében is, minden amerikai háztartásban megnézték ezen híradásoknak valamelyikét legalább eltente kétszer, de inkább háromszor. És kaptak egy olyan üzenetet, hogy ezt mondja, az azt mondja, maguk döntik el, hogy mi a helyes. Ez még ha nem mondták így el, de ez volt az üzenete a híradásnak. Ezzel ma nem lehet közönséget szerezni. Tehát ma azzal szereznek közönséget, ha beállnak az egyik oldal mellé, és csépelik a másikot. És ezt nekem már megmondták 1990-ben.
0: Kicsoda?
1: A La Repubblica című római baloldali lapnak az alapító főszerkesztője, Eugenio Scalfari. Én nekik titokban írogattam, küldözgettem ilyen híreket az ellenzéki dolgokról, ilyen apró kis dolgokat, vagy egész rövid tudósításokat, név nélkül, egyszer névvel, abból lett egy kis balhé, de most mindegy. Amikor akartak kollégák újságot alapítani, és engem akartak oda főszerkesztő helyettesnek, akkor elmentem Rómába Horn Gyulának tolmácsolni, azelőtt én nem tolmácsolhattam ilyen helyeken egyáltalán, de a posgaihoz annak mondták, hogy mit tudom én, engem kéne hívni, de nem lehet, mire azt mondta, hogy ilyen már nincs. És akkor én a posgaival mentem, és utána Horn Gyulával is Rómába, azt mondtam nekik, hogy elvállalom, akkor ha ott maradhatok még, nekem ott pénzem, pláne a valután, tehát ott maradhatok a Magyar Intézetben aludni még azt hiszem egy napot, mert el akartam menni ehhez a Scalfarihoz, oda bejelentkeztem, hogy megkérdezem, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ő is a semmiből alapította ezt a lapot, igen, és egy év múlva már megelőzték a Corriere della Sera-t. És hát el is mentem hozzá, és akkor azt mondta nekem a Scalfari, milyen formátumra te gondolnak? Hát mondom, mert a nagy Times formátumra, ilyen jó nagy volt, lepedő. És azt mondja, jó, miért? Hát mondom, mert ott ad ilyen nagy címeket lehet adni, hosszú címeket, mert ugye a címed az kell, hogy nagy legyen a betű, a méret, de hogyha hosszú címet adsz, akkor az egy ilyen kiegyensúlyozó dolog tud lenni. Hát egy ilyen jó polgári dolog. Azt mondja, jó van, ez rendben van, csak akkor nyugodtan számoljanak vele, hogy elvesztették a nőket és a fiatalokat. Hát miért, akkor milyen formátum? Csak és kizárólag a berlini formátum, amiben van mindennapi lap, még a Times is már rég. Mondom, de hát akkor nagyon harsány címeket kell adni. Hát azt mondja, bizony. És mondok magának még valamit. Ki kell pécézni egy ellenséget, és azt éjjel-nappal üldözni kell. Ezzel lehet olvasót szerezni. Nekünk a Krax az ellenségünk, azt nyomatjuk, és ezzel tudtuk betörni. Hát gondoltam magamban, nem olyan biztos, hogy én napi lapot akarok csinálni.
0: Hát ezt nem csodálom.
1: Na de most ez van a televízióban
0: ez
1: is.
0: Ez abszolút.
1: Tehát a CNN-ben is ez van.
0: De azt is jelenti ez az egész, hogy ma már a közösségi médiakorában nincsenek valódi beszélgetések.
1: Hát tulajdonképpen vannak az interneten, fölelhetők ilyen mindenféle ilyen podcastokban, fölvetők be, de csak már nem nézik őket, mert hosszú.
0: Hát, meg nem is mindig jutnak el az emberekhez, tehát hát, azért keresgélni kell.
1: Keresgélni kell, de hát hosszú. Ki nézi azt már meg, őszintén.
0: És mit gondol arról, ami most a közmédiával történik?
1: Hát valamit csinálni kell, ugye azt nem tudom, hogy mit kell csinálni. És én bízom benne, hogy nem olyan lesz, csak a másik színezetben. Nagyon bízom benne, hogy ez olyan nem lesz.

0: említette, hogy tolmácsként volt jelen Horn Gyula mellett, és írogatni szokott, fordítani szokott. Hány nyelven beszél? 4, 5, 6?
1: Hát most, amiből szinkrontolmácsoltam, az 4 volt. Kihívás volt.
0: Kihívás.
1: És pénzkereset is volt. Tehát mondjuk a rádió, amit kerestem, a rádióban azzal ugye eltartottam magam, meg a fő családot, vagy ilyesmi, akikkel éppen voltam, de hogyha el akartunk, mi elmentünk a szerelmemben Jugoszláviában minden évben, hát azért külön kellett keresni.
0: Tolmácsolni kellett.
1: Tolmácsolni, könyvet fordítani, azt már direkt azért kezdtem el, hogy... Hát most megint fordítottam a tavaly Scorsese-nek egy beszélgetések a Hitről című, mindegy, egy olasz pap beszélget vele, és akkor ezt lefordítottam.
0: Említette ezt a városmissziós beszélgetést a bíboros atyákkal, vagy püspök atyákkal. Volt-e olyan beszélgetés az életében, ami után úgy érezte, hogy megváltozott egy picit?
1: Ha volt is ilyen, ez így nem ilyen villancsapásszerűen. Tehát lerakódnak a dolgok apránként az emberbe. És úgy egészében biztos, hogy változik az ember a sok-sok. Ilyen, hogy találkoztam, ilyen megvilágosodásszerű nem volt. Tehát volt olyan, amire szívesen emlékszem, meg tetszett nekem, hogy egy mélyen hívő ember, mint a Dalai Láma, az képes olyan derűsen és méltányosan beszélni a más hitekről. Már nem emlékszem, hogy mit mondott pontosan, de valami olyasmit kérdeztem tőle, hogy hát van egy erős meggyőződés, akkor azt kell gondolni, hogy a többiek azok hülyeséget gondolnak. Nem akik másképp látják. És erre valami olyasmit mondott nekem, hogy aki így gondolkodik, annak abban hübrisz van. Tehát, hogy gőg. Mert igaz, hogy én erről meg vagyok győződve, de hát a végső igazság nem nálam van. Olyan, hogy kitett rám jó, olyan különleges benyomás, olyan sok volt.
0: Például?
1: Hát mondjuk nem interjú voltam meg, de például II. János Pál pápa az kifejezetten meg nagy benyomást tett rám. Pedig nem vagyok az a típus, aki elájul a nem tudom, milyen magas állású emberektől, de ő benne éreztem valamit, ami majd más is volt. Én úgy éreztem, hogy mi egy csapatba tartozunk vele, mert emiatt a rendszerváltás, ugye ez
0: igen,
1: akkor
0: igen,
1: volt,
0: igen,
1: 89-ben, meg 90-ben találkoztam vele,
0: igen.
1: Tolmács. Tulajdonképpen nem is nekem kellett volna tolmácsolnom a Pozsgai esetében a Szent Atyát, csak elfelejtették behívni az atyát, aki
0: nincsenek véletlenek.
1: Elfelejtetik beírni az atyát, aki a tolmács, mert ugye az ő szavait felszedett papnak kell tolmácsolnia.
0: Igen.
1: És, de nem, nem hívták be az atyát. És
0: pedig
1: akkor,
0: ez egy jel volt, látja.
1: És akkor de nem érdekelte a Szent Atyát. Ez abszolút nyugodtan volt.
0: De önnek volt egy jel, nem neki.
1: Na de én minden esetre úgy néztem rá, hogy persze ő nagy ember, én meg nem, de hogy mi egy izébe vagyunk, egy csapatba focizunk, emiatt az rendszerváltás, stb. Milyen, mert ugye régen az ellenzékhöz tartoztam, és nagyon imádtam a lengyel szolidaritást, meg minden megtanultam a himnuszukat, amikor el tudnám énekelni 50 év után is, hogy mennyi volt, de többet éreztem ennél. Tehát valami volt ebben az emberben, ami úgy hatott rám. Pedig nem mondott semmi különöset, garantálom. Nem az. Valami a személyiségében. A 4 bíboros és egy érsek, akikkel itt beszéltem a Szent István Bazilikában, ő közülük egy ember tett rám hasonló benyomást, Schönbrunn
0: bíboros
1: bécsi érsek.
0: Így van. Mi adott erőt a hétköznapokhoz? Meg gondolom az életében azért voltak mélypontok. Mibe tudott kapaszkodni olyankor?
1: Nem is tudom, tulajdonképpen minden munkámban eljött egy időpont, amikor kiégés szélére kerültem. Tehát, hogy,
0: hát ezt nem csodálom, rengeteget dolgozott.
1: Tehát, hogy, de nem van a mennyiség miatt, hanem az ismétlődés miatt talán. Olvastam erről valahol, hogy a középkorban is volt ilyen, és a szerzetesek rájöttek, hogy ez nem bűn, nem lustaság, mint aminek látszik, tehát rájöttek ők erre. Valahogy a magasabb cél felé kell terelni az embert, akkor át tud lépni ezen. Ami persze, hogyha az ember hisz, és pont ez a munkája is egyben, ugye akkor elég kézenfekvő, hogy itt kell valamit találni, de eddig is azt csináltam, most akkor valamit föl kell még srófolni, vagy valami, ezen belül valami újat kell találni. Nekem az volt a szerencsém, hogy ilyenkor mindig leváltottak, vagy megszüntették a műsor, jött valami más, nem mindig jobb, nem mindig fontosabb, de engem az, hogy én most fontos helyen vagyok-e, vagy nem, vagy periférikus helyen, ez nem bántott. Tehát úgy meglegyeztem, hogy ott, mikor az aktuális bezárták, akkor attól kezdve tehát én már csak lejjebb voltam már mint nézettségben, mint fontosságban, mit tudom én, és ott még nagyon hosszú idő volt, de nem bántam. Tehát csak tudom, hogy ez így van, de én esküszöm, becsület szavamra mondom, ezt nem bántam. Végül is abban az értelemben jót tettek nekem, hogy az aktuális végére én belefásultam egy picit. És akkor mi lett volna az a plusz, amit a szerzeteseknek megadtak? Akkor még ezt nem olvastam, úgyhogy nem tudtam erről, hogy mi az, amit ott találtam volna, mindegy, mert úgyis bezárták az aktuális, a politikai.
0: Hányban szűnt meg?
1: 2002-ben.
0: 2002-ben, oké.
1: Okay. Igazából nekem nem volt olyan nehéz életem, én nem mondhatom azt, hogy nekem szenvednem kellett. Tényleg, én már sok embert ismerek, akik nehézségei voltak, de nekem olyan nagyok nem voltak, hogy ez olyan nagy probléma lett volna. Nekem szerencsém volt igazából, még a régi rendszerben is egész jó, megéltem, én nem jó, hát nem, de kevés ember halmozott fel abban az időben valamit, de jó volt nekem, elvégeztem azt a munkát, igyekeztem összesűríteni a beosztásaimat lehetőleg. 2,5 napra a többi időbb szabad időm volt, mentem evezni a Dunára, meg mit tudom én, mit csinált szamizdattal, kicsit foglalkozni, meg ilyesmit. Tehát én fordítottam, jó életem volt.
0: Minden nap sportolt?
1: Igen, akkor minden nap futottam, vagy ha nem, akkor teniszeztem, húztam is. Olyan helyre jártam teniszezni egy ideig, ahol szomszédban volt egy kis úszoda, és akkor ott húztam utána. Hát volt olyan, hogy bele is betegedtem tényleg. Tehát amikor a iradóban voltam, és rövid idő alatt kirúgtak, vagyis, hogy leváltottak, 10 hónap alatt az akkor rekord volt.
0: De miért?
1: Hát nem. Ez 94-ben volt, amikor az SZDSZ-MSZP koalíció alakult. Igen. A választás után, amit megnyert az MSZP, és ezek már a választás előtt két emberük megegyezett abban, amit utóbb megtudtam, hogy én leszek a híradó főszerkesztő. Ez felosztotta egymás között a két Igen. párt. Pedig még azt se dőlte, hogy benne lesz-e az SZDSZ a kormányban. És akkor én azt hittem, én balga, nagyképű süket alak, hogy azért, mert én olyan jó vagyok, mert hát nem azért. Mikor neveztek ki valakit a közmédiában, valaminek azért, mert jó volt, ugyan már. Lehet, hogy jó volt, de akkor se azért nevezték ki. És semmiképp se oda, amiben jó volt. Na jó, mindegy. Igen. Na hát szóval azért neveztek ki, mert azt gondolták, hogy én SZDSZ-es vagyok, és amazok is azt gondolták. És amikor kiderült, hogy én nem vagyok az, és ez se vagyok, meg az se vagyok, és ellenkezőleg én demonstratíve igyekeztem mutatni, hogy ez mindenki, az ellenzéké is, akkor végül is ki. Leváltottak.
0: Lehet valaki független?
1: Én nem független voltam, hát egy olyan cégnél voltam, ahol 3 ezer ember dolgozott, volt 60 ezer főnököm, mindegyik megváltoztathatott, független nem voltam, de igyekeztem korrekt lenni. Uh-huh.

0: A Szentírással találkozott valamikor az élete folyamán?
1: Találkoztam.
0: Mikor?
1: Ateista gyerek voltam, tehát az ateista családból, tehát abból, milyen, akik tudom, azt gondolták, milyen, hogy ez a nép ópiuma, meg mit tudom én. Tehát, igen, hogy ebből a hagyományból. És emlékszem, hogy amikor először voltam Angliában 19 éves koromban, a házigazdáim, hogy leültük vacsorázni, azt a limát mondtak, és azt hittem, hogy gúgyolódnak, mert én nem is, nekem nem jutott eszembe, hogy ez komolyan is van. Én azt hittem, hogy ilyen csak filmben van. Nem találtam ezt nagyon ízléses tréfának, de udvariasságból elkezdtem volna egy kicsit nevetni, rájöttem, hogy ez komolyabb a pillanatban, és köhögésből kellett átvinnem. Tehát én innen jövök. Mm-hmm. Hogy ezt nem is tudtam, hogy ez normális, hogy ez hétköznapi dolog, a mindennapi dolog, az asztali áldás, vagy mit tudom én. Igazából közel akkor kerültem ilyesmihez, amikor az a metodistáknál volt ez az egyházszakadás, és én, igen, 77-ben ismertem meg az Iványi Gábort, és akkor, mikor őket ugye az utcára szorították ki a télvíz idején, a szabadtéren tartották az Isten tiszteleteiket. Őt vittem oda a nyugati újságírókat, meg én is írogattam riportokat, meg mit tudom, összebarátkoztam velük, és néha voltam ilyen közös találkozókon. Viszont amikor ezek összegyűltek, és akkor előtte volt egy kis, hát, hogy mindenki mondja el, hogy mi van, azt hiszem, hogy ima a lelkén, van-e ima a lelkén, valami ilyesmi. És ahogy ezek megírtak, ezek az emberek, tudod, nem mondtak semmi különös, de mégis az azért ott közel kerültem ahhoz, hogy én is bele szédüljek ebbe, ha szabad ezt a kifejezést használni. Szóval ez hatott rám. Ami nekem legjobban tetszik, az a hegyi beszédből az, hogy szeressétek ellenségeteket. És azt hiszem, hogy az a vége a mondatnak, hogy a mennyei atya gyermekei legyetek, hogy leessetek.
0: Miért pont ez?
1: Azért, mert ezzel Jézus kilép a világba. Tehát eredetileg ő a zsidó vallás tanítójának tekintette magát, az is volt, de a szövetségi szentírásban, amikor azt mondják, hogy szeress fele barátodat, arról is lehetne beszélni, mi az, hogy szeres, de mindegy, mert ez utána néztem, hogy az ahav héberül, vagy az agapé görögül, és onnan a latin a diligere, az nem szeretetet jelent, hanem olyasmit, hogy hűség, baráti, szövetségesi, megbízhatóság, előzékenység, odafigyelés, segítségre, készség, szóval ilyesmit jelent, de hát valamiért amárénak fordították olaszra, és így van, hát love-nak fordítják angolul, hát most mit mondja? De nem azt jelenti, mert a szeretetet, ráadásul angolul, meg olaszul, ez ugyanaz a szó, a szeretet és a szerelem, de most ez mindegy, tehát azt nem lehet előírni, az érzelmet. Azt általában nem szokás előírni, de azt elő lehet írni, hogy mi az erkölcsös magatartás. És itt erről van szó. Mi a jó élet, ez ősidőktől kezdve ez volt a filozófia. Mi a jó élet? Szókratész.
0: És ezen, mindenki ezt keres.
1: Ennek erkölcsi tartalma van. Akkor tud jó lenni az élet, és ez van ebben megfogalmazva, csak hogy ki az a felebarát. Hát eredetileg most még az Ószövetségről, igen, mondom, a Leviták könyvében van az, hogy szeresd felebarátodat. A felebarát, a héber szó, nem teszem be, hogy volt, az abból egyértelmű, hogy ez a közösség tagjára vonatkozik. És Jézusnál meg, hát már a jó szamaritánus példabeszédénél is előjön az, hogy a szamaritánus, a szamáraiak azok ellenségei voltak a zsidóknak, mert, hát most is hasonló, de szóval a sivatagban, a szűkös élőhelyekért élet-halálharc folyt a törzsek között. És Jézus ezt a szamáriai embert állítja példaképül az ő saját népe elé. Ti is cselekedjetek hasonlóképpen, vagy valahogy így hangzik ez magyarul. Hogy a Jerikóba vezető úton ott fekszik térbe fagyva egy ember, valószínűleg zsidó, de ez nem derül ki a Szentírásból, hogy miféle, és akkor elmegy mellette a pap, elmegy mellette a levita, rá se bagóznak, nem hiszem, hogy ezt a szót használja a Szentírás, Oda megy a vadidegen szamaritánus, ezért érdekes, hogy valószínűleg zsidó volt, mert ezért érdekes a szamaritánus, elmegy, és akkor ellátja olajjal, mit tudom én, a sebeit, fölteti a szamarára, elviszi a fogadóba, adott a 2 dinárt a fogadósnak, hogy ápolja tovább, majd visszajövök és folytatom. És Jézus azt mondja, hogy ezt ti is hasonlóképp cselekedjetek. Ami azt jelenti, hogy ő itt már kilépett a etnikai vallásból. A fele barát, ki a fele barátom? Kérdezi is az írástudó. Ki az én fele barátom?
0: Igen, igen.
1: Az, aki irgalmas volt hozzád. Na és ez érdekes, mert ő fordítva is alkalmazta ezt, hogy légy te irgalmas, mert ő is a fele barátod. Az is. Hát végül is ez a logikus. Tehát, hogyha ránéz a másik, a szamaritánusra, vagy a római katonára, hát azért rájön, hogy ez is ugyanolyan ember, mint én, nem? Nem mondhatja azt, hogy ezt nem Isten teremtette, akkor kicsoda. Hát akkor viszont őnek is tartozom ugyanazzal, mint bárki másnak. Ez volt Jézus nagy találmánya. A hegyi beszédben ez egész a végségig fog hozzá, amikor azt mondja, hogy szeressétek ellenségeteket.
0: De önnek miért ez a legfontosabb gondolat ebből?
1: Ezt tartom nagyon szépnek. Ezt az egész szeretett parancsot különben az összességében nagyon szépnek tartom, és egyszer azt olvastam, hogy tulajdonképpen nem is úgy szól az eredeti, most nem tudom, hogy arámi vagy héber szöveg, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat,
0: önmagad, igen.
1: Hanem úgy, hogy szerest fele barátodat, te magadat, ami azt jelenti, hogy magadra ismerje a másikban. Hogy ez nem egy másik. Az ugyanaz, mint te. Tehát ez szerintem egy annyira mély gondolat, hogyha ez tényleg így volt az eredetibe, hogy ettől, most egyszerűen, hogy is mondjam, intellektuálisan elájulok ennek a mélységétől.
0: Én meg azon gondolkodom most éppen, hogy nem lehet, hogy az ön titka az volt ezekben a beszélgetésekben, hogy mindig szeretettel fordult a másik ember felé, függetlenül attól, hogy ő milyen véleménnyel volt bizonyos dolgokról. Tehát, hogy ő nem a, hogy mondjam, nem a hivatását szerette, vagy nem a képernyőt, vagy nem a mikrofont, hanem a másik embert.
1: Én is úgy éreztem, hogy ezek nekem valamilyen értelemben társaim. Meg tényleg érdekelt az ember. Tehát, hogy még akkor is, hogyha rossz véleményem voltam az ő politikájáról, amikor odajött, akkor ez nem számított nekem. De én úgy éreztem, hogy jóba vagyunk. Szegény tornyára egyszer rábizonyítottam magam szerint, hogy demagóg, de mikor mentünk kifelé, akkor rátette a vállamra a kezét, és azt mondta, ugyan nem haragszol, hogy kinyírtalak. Hát ő se haragudott.
0: Tehát, hogy az emberek így felidézik az ön személyiségét, mondjuk, akkor ön minek örülne, hogyha mi jutna legelőször az eszükbe önről?
1: Igyekeztem rendes lenni, rendes pali lenni. Tehát, hogy igyekeztem. Nem mondom, hogy mindig sikerült, de legalább megszenvedtem a kor. Tehát utána rossz érzés volt. Tehát nem, végül is nem ugorhatunk a kútba, hát igyekszünk legközelebb jót csinálni, vagy valami ismi.
0: Mire a legbüszkébb az életéből? Most függetlenül a hivatásától.
1: Valami apró jót csinálok, akkor az jó érzés. De ez nem büszkeség. Most vissza a szeretethez, bocsánat, igen. Mert ez ugyanaz, tehát, hogy a
0: azt Szent hittem Ferencnek... egyébként, hogy azt fogja mondani, hogy a lányomra vagyok a legbüszkébb.
1: Nekem eszembe jutott ez, de nem akarom belekeverni. Szóval a lányom eszembe jutott, tehát őt szeretem a legjobb, amit stb. Még büszke vagyok rá most abban az értelemben, hogy én nagyon nagyra tartom. Tehát én tényleg nagyon nagyra becsülöm a lányomat, az eszéért, a jóságáért. Én nagyon, de nem hivalkodnék vele. Tehát persze, hogy én nevetem, de nem, ez az ő saját műve, nem én csináltam. Na de szóval, hogy Szent Ferencnek tulajdonítják azt, hogy a szeretet az egyetlen olyan jószág, amiből annál több van, minél többet adsz belőle. Ez nem ő mondta, semmi nem bizony, utána néztem, semmilyen bizonyság nincs arra, hogy ezt...
0: Ezt ő mondta
1: volna. Ő mondta volna, de odaillik hozzá. Tehát,
0: igen.
1: És ez be van bizonyítva biológiailag. Ez komolyan, ha jót cselekszünk, ez bemérve van. Akkor kapunk dopamint, meg szerotonin, itt a milyen jutalom, hormonokat az agyuktól. Ezt a Frany Tamásék bebizonyították.
0: Így van, igen.
2: 2007-ben Bethlen János vezette a Budapesti Városmisszió zárókerekasztal beszélgetését, ahol Európa több meghatározó bíborossa osztotta meg gondolatait a hitről, a misszióról és a kereszténység jövőjéről. Rövid archív részlet következik a beszélgetésből.
3: De hiszen áldozatot hozni nem csak az egyháztagjai tudnak a jó érdekében. De hiszen lemondani a saját érdekeiről nem csak azt tud, aki az egyházhoz tartozik. De hiszen jót cselekedni, magát megjavítani, akarni nem csak azt tud, aki az egyházhoz tartozik. És az egyház is azt vallja ma már, hogy nem csak az üdvözül, aki megkeresztelkedik. Akkor tulajdonképpen mégis mi az ajánlat? Kérdezem még egyszer.
4: Nem akarok sok dolgot felhozni Isten létéről vagy nem létével kapcsolatos argumentumokat. Ami a legfontosabb, az, hogy megtanulni vele élni. Még akkor is, hogyha nem értjük feltétlenül őt.
5: Szóval mi hiszünk abban, hogy Krisztus személyében Isten közölte az emberiséggel a legteljesebb formában a célunkat, és hogy hogyan kell arra tartani. Ugyanakkor Szent Pálnál olvassuk, hogy bizony a pogányok is felelősek a cselekedeteikért, mert a szívükbe hordva, szívükbe írva viselik Istennek a törvényét. Tehát van az embernek egy természetes képessége is, hogy hát nagy vonalakban felismerje, hogy mi a helyes az életnek a módját tekintve. Nagyon igaza van annak, aki azt mondja, hogy nem elég látni a jót, hanem erő is kell ahhoz, hogy meginduljunk abba az irányba. Aki nem jutott el Jézus Krisztus ismeretére, de erejéhez képest mindent megtesz, hogy megismerje az igaz Istent és az ő akaratát, kifejezett vagy nem kifejezett formában, és mindent megtesz, hogy aszerint éljen, az nincs elzárva az üdvösségtől. Ugyanakkor hiszek abban, amit Sönbom Bíboros úr is jelzett, hogy a többiek, akik még nem hallottak Krisztusról, akik igyekeznek tisztességesek lenni, hallgatnak a jól informált lelkiismeretüknek a szavára, azok is megkapnak Istentől egyfajta kegyelmet, tehát ők sem járnak teljesen Isten nélkül és Krisztus nélkül, hiszen Krisztus mindenkiért meghalt.
3: Nekem nagy élmény volt, látom, hogy a közönségnek is tetszett. Nagyon szépen köszönöm Önöknek!

0: ahogy így visszaemlékszem arra, hogy nem tudom, 30 évvel ezelőtt a szüleimmel néztük az Aktuális című műsort, akkor én mindig egy boldog embernek láttam. És most is azt látom, hogy egy boldog ember ül itt velem szemben. Holott a mai társadalomban nagyon sok a depressziós, a pánikbeteg, a nem tudom. Mi a boldogságnak a titka?
1: Én azt gondolom, hogy a kiegyensúlyozottsághoz nagyon fontos, hogy az embernek harmonikus viszonya legyen a szüleivel. Fejlődés lélektanilag egyenletes volt a kamaszkorom. Nem tudom, hogy mi van másokkal. Én ezzel magyarázom, hogy én aránylag kiegyensúlyozott ember vagyok. Igazából, mivel ugye már most már nem dolgozom a tévébe, amikor ott dolgoztam, akkor gondoltam, hattam azt, hogy amit csinálok, az hasznos. Igazából sose gondoltam olyan nagyon túl ezt, nem volt bennem annyi hübrisz, hogy azt gondoljam, kivéve azt az egy esetet, amikor a híradóban voltam, mert akkor azt gondoltam, hogy most először csinálok egy olyan híradót, akkor egy országos hír műsor volt, nézte a 3 millió ember, hogy tudom, szombaton. Igen. Hogy most csinálok először egy olyat, ami megmutatja azt, hogy ez mindenki és hogy ennek van értelme. Szerintem túlzott elhivatottság érzés volt bennem. Úgy érzem, hogy utólag, hogy túlzott volt. Hogy miért nem kell azt gondolni, hogy az embernek akkora jelentősége van. Akkor is tudtam, hogy nem én nekem, hanem amit csinálok, de ez akkor is túlzás. Akkor persze most már mindegy, de csak úgy azt gondolom, hogy egyébként azonban én sose gondoltam azt, hogy én most a falrengető dolgot hajtok végre, vagy hogy enélkül nem lenne meg az emberiség. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy amíg dolgoztam, addig azt tartotta bennem a lelket, hogy ez most nagyon hasznos most, meg amikor nem dolgozom a tévébe, amíg csinálom ezt a kis metazint, most szűnik meg a támogatottsága.
0: Láttam a Facebookon, és bele is olvastam az írásaiba. Ez mióta él ez a metazin nevű?
1: 2001 terület? Óta él. Akkor Bence György, filozófus...
0: 26 éve?
1: 20, igen, 25. Bence György, filozófus barátom csinálta ezt a tanítványával, Pagonyi Szabolcsal. A magyar nemzetben volt a Simicska időkben az a lázadás, igen. És ott megnézték, kiderítették, hogy hoppa, a Batthyány Alapítvány finanszíroz egy olyan kiadványt, amiben egy CEUS professzor van. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ez micsoda. És akkor mondtam nekik, hogy ezek úri emberek. És szerintem már rég kinyírtak volna bennünket. Ma nem divat ezzel dicsekedni, de szerintem Orbán Viktor személyesen tartotta ezt életbe. Ugyanis a Bence Gyuri, aki meghalt 2006-ban, tehát ő csak 5 évig csinálta ezt, őtőle vettem én át,
0: igen.
1: Ő Orbán Viktornak tanácsadója volt 2003-ig. Akkor nem értett vele egyet a jobboldali fordulatával, hogy mit tudom, hogy ott hagyta, de azért ők személyesen jobban voltak. És úgy évente egyszer találkoztak, én is jobban voltam személyesen Orbán Viktorral, csak nem találkoztunk soha. De...
0: Tényleg, én azt gondoltam volna, hogy kismillió interjút készített.
1: Hát azt igen, de munkán kívül nem találkoztam vele. De hát most megszűnik ez az egész, az alapítvány.
0: Na pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy és akkor most mi lesz a metazinnal?
1: Hát ezt én is szeretném tudni.
0: Az életét nézi, akkor mi volt az, amit végig szeretett volna átadni, mondjuk a lányának?
1: Nem volt ilyen bennem. Én bíztam benne, hogy ő tehetséges, és az volt a kérdés, hogy csupán, hogy erkölcsileg rendben lesz-e. Hogy jó ebben lesz. És az lett. Én különben vittem őt hitalra ferencesekhez, amikor kicsi volt, és első áldozó is volt. Én gondoltam rá, de nem akartam, én jól tőlem nem lett volna ez őszinte, vagy nem hatott volna őszintén. Ő mondta, hogy Réka barátnője megy, hogy mi lenne, ahogy is mentem, hogy én minden héten vittem.
0: De akkor őt meg is keresztelték.
1: Jaj, hát az azonnal meg kellett keresztelni, amikor megszületett, mert a dédimami mondta. Tehát muszáj volt megkeresztelni, mert a dédimami ezt előírta, és az nem... Tehát
0: a dédimami az ön nagymamája volt?
1: Nem, hanem a feleségem nagymamája.
0: A felesége nagymamája.
1: Nagyon helyesek voltak a ferences atyák, akik ott tanították őt. Tényleg nagyon helyes rácok voltak, illetve az egyik már nagy érett férfi volt, de a másik, a fiatalabb is nagyon helyes volt. Én azt gondoltam, hogy az jó, hogy föl tudom neki ajánlani ezt a lehetőséget, hogy majd, hogy ez nyitva legyen. Tehát ezt gondoltam, hogy ez jó, és azt is magamban hogy ha véletlenül hívő ember lesz belőle, az, az nagyon nagy támasz az életbe, és boldogságforrás. Ezt én tapasztaltam.
2: Bethlen Jánossal, újságíróval, szerkesztővel és televíziós műsorvezetővel, Prontvai Vera beszélgetett életéről és az újságírás felelősségéről. Köszönjük, hogy velünk tartottak!

0: Radio.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 22. Krisztus várja a kispapokat, akiket ő hívott meg. Ti vagytok azok, szeminarista papnövendékek, akiket az egyház és a társadalom izgatottan vár, mert óriási szükség van Isten szolgáira, akiknek felvilágosultnak és egyenesnek, kiegyensúlyozottnak és bölcsnek, meggyőződésesnek, bátor papoknak kell lenniük. A mi zavaros és aggasztó korunkban az egyház továbbra is hirdeti és tanúsítja Jézus Krisztus, az emberiség világosságát és megváltását. És az Úr titeket is szólít erre a nagyszerű és végtelen küldetésre. Ezért rátok is vonatkoztathatók az Úrnak azon szavai, amelyeket Izajás proféta jelentett: én az Úr hívtalak meg az igazságban, én fogom meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül és a nemzeteknek világosságul, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik sötétségben ülnek. Engedjétek, hogy kézenfogva vezessen benneteket az Úr, mert ma a megváltást általatok akarja végrehajtani. A megváltás mindig ma történik, mert a jómagról és a gyomokról szóló példabeszéd mindig a máról szól. A boldogságok is mindig a mának szólnak. Az emberiségnek mindig szüksége van a kinyilatkoztatásra és Krisztus megváltására, tehát vár titeket. Mindig vannak lelkek, melyeket meg kell világosítani. Bűnösök, akiknek meg kell bocsátani. Mindig vannak letörlendő könnyek, vigasztra szoruló csalódások, bátorításra szoruló betegek, vezetésre vágyó gyermekek és fiatalok. Mindig van és mindig lesz szeretni és megváltani való ember Krisztus nevében. Ez a ti hivatásotok, és ezért boldognak és bátornak kell lennetek. De nagy felelősségérzettel kell felkészülnötök, és mély komoly meggyőződéssel. Vegyétek komolyan tanulmányaitokat, különösen a filozófiai, bibliai és teológiai tanulmányokat, az aszkézist és a fegyelmet, hogy teljesen és vidám szívvel szentelhessétek magatokat egyedül Jézusnak és az emberi lelkeknek.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A mai témánknak a címe, hogy miért lesz egy protestáns katolikus? Minden út Rómába vezet? Katolizálás az egyházban. És azt mindenképp szeretnénk megemlíteni így az elején, hogy ez egy érzékeny téma, és nem arról szeretnénk beszélni, hogy az egyik felekezet miért lenne jobb a másiknál, és a többi. Itt igazából Marian fog tanúságot tenni nekünk a hitéről, és a személyes tapasztalatairól és megéléseiről. Kicsit repüljünk vissza az időbe a 16. századba, hogy hogyan is történt ez a reformáció.
4: Az egésznek a lényege igazából, nem éltem abban a korban, de... A reformátoroknak a célja az az volt, hogy a hitünknek a lényegéhez jussunk el, az alapjához, Jézus Krisztushoz, aki a szegletkő, akit ugyan megvetettek az építők, de ő lett az a szegletkő, ő lett az, akire épül az élet. És hát erre törekedett Luther Márton is, amikor 1517. október 31-én, ami a protestáns ünnep, a protestantizmus ünnepe, a legenda szerint a Wittenbergi vártemplom ajtajára azt a bizonyos 95 pontot kiszögelte. Hát Luther Mártonról azt kell tudni, hogy ő egy katolikus pap volt, tehát igazán belülről élte át először az eseményeket, és ez a távolodás, ez nála úgy hiszem, hogy fokozatos lehetett. És valóban az ösztönözte, az hajtotta, hogy Jézust megtalálni mindenhol, és őt imádni. Az eszközök, az út, a szétszakadás, az bekövetkezett, de őt ez hajtotta. Kálvin János pedig, és én református vagyok, úgyhogy Kálvin tanain nőttem föl. Kálvin János pedig nem volt katolikus pap, hanem jogot